0: út Kőszeg-Szombathely körment közötti szakaszára kiírt koncessziós tendert, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a tervezett keretet. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán közölte, hogy a 2015 óta ígért beruházás pályázatára két ajánlat érkezett, amelyek 36, illetve 53%-kal adtak magasabb díjat a korábbi árbecsléseknél. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a tendert a költségtúllépés és a túlárazás miatt eredménytelennek kell nyilvánítani. Vitézi Dávid visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint leállítanák az autópálya fejlesztéseket. A jelenleg zajló három autópálya beruházás, az M1, az M44 és az M49 fejlesztése zavartalanul halad tovább. Eladó Miskolc egyik legismertebb, több mint 130 éves belvárosi szállodája, a két épületből álló Pannónia Hotel. A 2370 négyzetméteres, jelenleg is működő komplexumért 1,25 milliárd forintot kérnek a tulajdonosok. A patinás épületben 41 vendégszoba, alaksori étterem, konferenciaterem, valamint parkoló és garázs is található. Az 1894-ben megnyitott szálloda a telke már az 1500-as évek óta fontos kereskedelmi és vendéglátóhely volt. A leendő vevő nem egy üres ingatlant, hanem egy sokrétű szolgáltatásokkal rendelkező működő vállalkozást vesz meg.
1: Az időjárásról.
0: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. 2026-ban, vagyis ebben az évben az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Vendégem itt a stúdióban Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezető, köszöntelek.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Valamint Lipták Olá Petra táncoktató, köszöntelek téged is.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Először is hadd gratuláljak a rádiónk szerkesztősége nevében a csapatnak ehhez a díjhoz, ehhez az elismeréshez. Milyen volt, amikor megtudtátok, hogy tulajdonképpen most ennek az évnek is ti vagytok az egyik díjazottjai, mert azért mondjuk el, hogy 2025-ben Nívódíjat kapott az Egyesület.
2: Igen, hát meglepődtünk, meglepetésként ért idén is ez a díj minket, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív visszacsatolás a várostól is, hogy méltónak találnak minket arra, hogy Miskolcot képviseljük, és hogy ezt így hálálják meg nekünk.
1: Beszéljünk egy picit azért az Egyesület múltjáról. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt Miskolcon tulajdonképpen már ennek a történetét is, de hát azért, ha valaki mégsem annyira, nem most kezdődött ez, hosszú évekkel ezelőtt.
2: Igen, 2012. februárjában nyitottam meg a akkor még Mozgásstúdió néven a Grand Dance Tánc és Mozgásstúdiót, és 2024-től lettünk egyesület. Első körben még csak két csoporttal indult a történetünk, a klasszikus balettel és a modern tánccal, és 2014-ben csatlakozott a hip-hop szekció is, illetve gondoltam azt, hogy el kéne indítani, és így úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és ehhez kerestem oktatót, akit meg is találtam, de itt majd átadom a szót inkább Petrának, hogy meséljen ő erről a történetről.
1: Épp ezt akartam igen kérdezni, majd még Kriszta, hozzád is visszatérünk, hogy a te életedbe annak idején hogyan került bele a tánc, de te, Petra, hogyan kerültél ide a stúdióhoz?
3: Hát én régen jártam egy másik tánciskolába is, és ott volt egy, hát Krisztinek tanítványa, Dominika, és nekik a szülei szóltak, hogy van egy tánciskola, ahova keresnek oktatót, és rajtuk keresztül találkoztam Krisztivel.
1: És ez mikor és volt?
3: Hát ez 14.
1: augusztusában,
3: igen, valahogy így. És ott itt beszélgettünk, aztán szeptemberben meg el is indultunk.
1: És neked hogy került az életedbe a tánc? Kicsikorodtól?
3: Nekem kicsikoromtól, igen. Én művészeti iskolába kezdtem. Modern táncot tanultam, néptáncot tanultam, balettet is tanultam, úgyhogy igazából mindent is tanultam.
1: És most oktatod?
3: Igen.
1: Kriszta, neked hogyan került annak idején az életedbe a tánc, és hogyan jött maga az a döntés, hogy 2012-ben elinduljon tulajdonképpen ez a stúdió?
2: Hát én egészen 5 éves koromig mennék akkor vissza. Nekem onnan indult gyakorlatilag a pályafutásom édesanyámnak köszönhetően, amikor ő beiratott egy balettiskolába, és ott a mesterem és később a mestereim folyamatosan kísérték az utamat, és vezettek és irányítottak ebbe a művészi világba be, ami nagyon megfogott és nagyon megtetszett. Úgyhogy én gyakorlatilag 10 évet jártam egy balettiskolába, onnan egyenes utam vezetett egy művészeti gimnáziumba, ahol színházi táncosként végeztem, majd jött a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a modern tánc szakirányra főiskolai vonala, majd az egyetemi és a klasszikus balettmester vonalát is elvégeztem a Táncművészeti Egyetemnek, úgyhogy igazából nekem az életemet végigkísérte a tánc, és hogy jött ez az egész ötlet? Azt gondolom, hogy ez így az évek folyamán, én ebbe dolgoztam gyakorlatilag alapfokú művészeti iskoláknál, művészeti szakgimnáziumban tanítottam, és évek óta érlelődött bennem az, hogy ezt nem csak profi szinten lehet űzni, hanem szeretnék lehetőséget adni az amatőr sportolóknak, amatőr táncosoknak, akik hobbi szinten, kikapcsolódásképpen szeretnének ezzel a művészi formával foglalkozni.
1: Mit jelent az, hogy tulajdonképpen egyesületként működtök?
2: Elkezdtünk sport stílus irányzatokat is bevezetni az egyesülethez, és így muszáj volt megtennünk azt a lépést, hogy nem mint mozgástúdió indulunk, vagy folytatjuk tovább a munkánkat, hanem egyesületté állunk át, és ezen a volandon ugye tudtuk bővíteni az egyesületnek a stílus irányzatait, a tárházát.
1: Mit jelent ezek a sportvonal?
2: Hát igazából ugye a táncos vonal mellé bekerültek az esztétikus gimnasztika is, ugye ez is egy sportvonalat képvisel, művészi tornavonalban kell gondolkodni, hogyha esztétikus gimnasztikáról beszélünk, illetve ugye bejött a légtorna, most már a karika mellett több irányzata is, bejött a szilk, a hemok, a lánc, ne hagyja ki semmit, a rúd, gyakorlatilag az is folyamatosan bővül.
1: Petra, hozzád melyik rész tartozik?
3: Hozzám a hip-hop.
1: Mit tudhatunk erről a hip-hop csapatról?
3: Nálam 5 csoport van jelenleg. A kicsiktől egészen a szeniorokig megtalálhatóak. Hát segítenek, 2 is, van még rajtam kívül 2 tanár is. Igazából...
1: A kicsiktől a szeniorokig milyen korosztályt akar egészen pontosan?
3: Hú, a legkisebbem szerintem, nem tudom, most így 7 éves lehet. 7 évestől egészen 50, nem akarok hazudni, inkább maradjunk az 50-es kategóriánál, mert nem akarok se túl magasat mondani, se alacsonyat. Nem akarom megbántani.
1: Hogyan választják tulajdonképpen ezt a tánc stílust? Azért ez egy energikus, nagy mozgásokat igénylő, sokszor, ha én jól tudom, jók az ismereteim, ugrásokkal, még néha akár trükkökkel is, bár gondolom ez korosztálya válogatja, de azért például számomra meglepő, hogy mondjuk szenior csapat is van.
3: Igen, hát ők először inkább ilyen mozgás szerint szerették volna, és hát választani. Aztán nálam vannak olyanok, akik már régebb óta táncolnak, másik tánciskolából jöttek, szeniorok, és hozzájuk folyamatosan csatlakoznak, és akik csatlakoznak, hál' Istennek felveszik a fonalat mindenkivel, szóval le a kalappal előttük.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire könnyű a különböző korosztályokkal, hogy úgy mondjam, foglalkozni egy-egy táncórán, vagy mondjuk akár egy-egy versenyre készülni?
3: Teljesen más. Teljesen más. A serülő korosztály, én azt mondom, hogy szerintem az a legnehezebb korosztály, és ahogy megyünk felfele, nekem egyre könnyebb. De szerintem ez oktató választja, vagy válogatja, hogy kinek mi a könnyebb. Úgyhogy nekem a serülő.
1: Most egyébként az egyesületnél milyen, hogy úgy mondjam, tánc kategóriákban, tánc stílusokban versenyeznek a versenyzők, diákok, gyerekek, felnőttek, mindenféle korosztály?
2: Hát most igazából azt hiszem, hogy legfőképpen a modern tánc kortárs vonal, illetve a hip-hop, ami legjobban megy most nálunk versenyzői szinten.
1: Hogyan dől el egyébként az, hogy éppen milyen versenyre megy tőletek csapat, és hogy melyik? Mert azért gondolom, ez sem túl könnyű kiválasztani, hogy na, ők már vannak azon a szinten, hogy elvigyem őket, őnekik még kicsit fejlődni kell.
3: Hát a nehezebb versenyeket azt inkább már a régebbi versenycsoportoknak szoktuk megcélozni, de van lehetőség mindegyik korcsoportnak kipróbálni a magát, akár ilyen amatőr versenyen is. Szóval igazából próbálunk mindenkinek verseny lehetőséget nyújtani.
1: Hogyan zajlanak a felkészülések egyébként? Mert gondolom, azt nagyjából már előre lehet látni, hogy mikor, hol, milyen versenyt rendeznek, esetleg milyen korosztálynak.
2: Hát igazából heti 2-szer vannak az órák a táncosainknak, de természetesen azért, hogyha a versenyről van szó, akkor általában igény van arra, illetve szükség van arra, hogy plusz órákat is, illetve plusz próbákat is betegyünk, úgyhogy ez csoportfüggő egyébként, hogy mi a plusz igény, de azért szoktunk rendszeresíteni próbákat, amikor már tudjuk, hogy közeleg a verseny.
1: Arról mit lehet tudni, mennyire kitartóak egyébként a versenyzők? Mert azért ugye egy-egy csapatot össze is kell tartani, nem mindegy, hogy mennyire friss az a csapat, vagy mennyire összeszokott mondjuk az a csapat. Kitartóak? Hosszú évek óta járnak
3: szerintem
1: már oda? A nagy része a táncosok nagy része?
3: Mondani, hogy igen. Egészen, hát nekem például a legkisebb versenyzők, ők a, annyira nekem minimálunk maradnak, de egyébként már nagyok, hát gyerekből lassan serrilők lesznek, ők igazából 9 éve járnak már, úgyhogy igen, kitartóak nagyon.
1: Te is ezt vetted észre, Krisztina?
2: Igen, egyébként igen, hál' Istennek. Tény, hogy nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük háttéremberként, és próbáljuk folyamatosan a motivációt és a lelkesedést fenntartani, illetve a csapatot összetartani, mert vannak hullámvölgyek, és általában az én tapasztalatom az az, hogyha mondjuk jön egy verseny, és ott mondjuk nem azt az eredményt érik el, amit szeretnének, ott szokott lenni egy ilyen kis zuhanás, és akkor nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük és segítsük őket, illetve hogyha már nekünk nem megy, akkor 2 éve már kócsok is dolgoznak egyébként a fiatalokkal, pont azért, hogy meglegyen a csapat összetételben az összhang, hogy tudjanak együtt dolgozni, tudják egymást kihúzni, hogyha valaki esetleg kicsit lecsúszott mélyebben van lelkileg, vagy éppen összetört egy verseny miatt. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi háttéremberként maximálisan ott álljunk a gyerekek, illetve hát akár a felnőttek mögött is.
1: Minden korosztály versenyez egyébként?
2: Igen.
1: Mennyire könnyű mondjuk pont ezt a versenyszellemet, amit hallhattunk, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanúgy fel tudják dolgozni azt, hogyha nem a várt, általuk várt eredmény jön. Mennyire kell ezzel foglalkozni? Mert hogy említetted, hogy most már kócsaitok is vannak. Nagy a nyomás ilyenkor a versenyzőkön?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, igen.
3: Én is, meg szerintem a mostani fiatalok nem úgy állnak a dolgokhoz, mint régebben.
1: Tehát ők alapból jobb eredményt várnának el?
3: Én szerintem sokkal jobban maximalisták.
2: Igen, abszolút. Meg néha lehet, hogy már mi kevesek vagyunk, mert lehet, hogy már azt mondják, hogy ó, hát de úgyis az edzőnk vagy, és akkor úgyis azt fogod mondani, hogy de jó az eredmény, meg ügyesek voltunk. Persze elmondjuk a hibákat is, meg hogy mire kell figyelni a következő alkalommal, de jobb, hogyha néha egy külsős ember, vagy külsős személy is mondja azt, hogy igenis ez a helyezés, ez megfelelő, ne keseredjetek el, keressük meg, honnan tudunk még jobban építkezni, honnan tudunk táplálkozni, mi a motiváció ebbe, mibe tudunk kapaszkodni, hogy előre tudjunk jutni. Úgyhogy néha kell egy külső kapcsolat is.
1: Egy picit hagy halljanak a hallgatók ezeknek a versenyeknek azért a hangulatáról, ezeknek a versenyeknek a esetleges múltjáról. Milyen versenyek zajlanak manapság itt Magyarországon? Aztán kicsit kiebb is tekintünk, hiszen ti már külföldre is mentek, illetve hát voltatok is már több alkalommal. Mit lehet tudni tulajdonképpen erről a táncvilágról?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Minden verseny más, de minden versenynek megvan a maga szépsége, és minden versenyről próbálunk úgy hazatérni, hogy nézzük meg azt, hogy mi volt ez a pozitív.

0: új versenyhelyszínekre elmenni, pont azért, hogy tapasztaljunk, mi oktatók is, meg nyilván a gyerekek is, lássunk új helyszíneket, új csapatokat, hogy legyen lehetőségünk nyitottan kiállni egy-egy versenyhelyszínre.
1: Az egyesület egyébként mely tánc formákban, tánc típusokban a legeredményesebb?
0: Hát a hip-hop, a csoportformáció, modern kortárs, szintén szólókba, akár a hip-hopnál, akár a modernnél szóló, duó, trió, bármi változó, amivel éppen készülünk, azt igyekszünk azért megmérettetni és megnézni, hogy milyen szinten vannak a növendékek is, illetve hát vagyunk mi is, mint egyesület. Igen.
1: És hogyan dől el az, egy picit Petra tőled kérdezem, hogy egyáltalán milyen zenét választotok, milyen koreográfia lesz, egyáltalán melyik van hamarabb, a zene vagy a koreográfia? Mert én laikusként azt gondolnám, hogy hát csak zenét kell választani, és annak a ritmusát követni nagyjából majdnem minden tánc típusnál.
2: Igen, ez így van, amúgy nehéz választani, mert szerintem nem mindegy, hogy az adott csoportnak milyen zene áll jól. És hát már csináltunk olyat, hogy elkezdtünk egy táncot egy adott zenére, de úgy láttuk jónak, hogyha lecseréljük, mert egyszerűen nem hozzájuk illett. Úgyhogy először zenét szoktunk egyébként választani, és úgy a koreográfiát rá, de valamikor felcserélődik a sorrend.
1: Milyen szabályok vannak például egy-egy hip-hop táncversenynél? Milyen hosszú lehet mondjuk egy-egy műsor, versenyszám?
2: Ez kategóriától függ. Ugye van szóló, duó, trió. A duó, trió az általában egy is ugyanaz. Van csoport, formáció, megaformáció. A megaformációnak szerintem a leghosszabbot, szerintem 5 perc általában mindenhol. Egyébként átlagosan a csoport formáció olyan 3-3 fél, és a duó szóló az másfél perc,
1: azok
2: maximum 2, de hát szerintem az mások.
1: Mi a csoport és a formáció között a különbség, a létszám?
2: A létszám, igen.
1: Tekintetében?
2: Átlagosan én szerintem mindegyik versenyen úgy van, hogy a csoport az ilyen 10 főig van.
1: Igen.
2: Formáció meg már 11 főtől 20 főig, mert 21-től meg már meg a formáció.
1: Hogy könnyebb egyébként dolgozni egy tulajdonképpen oktatónak 2-3 emberrel, amikor csak 2-3 ember mozgását kell összhangba hozni, vagy akkor, amikor viccesen mondva nagyobb tömeg van a színpadon, és esetleg egy kicsit maga a látvány is sokszor jobban elviszi mondjuk a közönséget vagy a produkciót?
2: Szerintem amúgy mindegyikkel jó dolgozni, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Én úgy gondolom, a nagyobb csoport, a nagyobb formációval nagyobb látványt lehet nyilván elérni, de kis csoporttal is lehet szerintem szép koreográfiát összeállítani. És szerintem mindegyiknek megvan a maga szépsége.
1: Kriszta, te hogy látod?
0: Abszolút, ugyanígy. Egyetértek.
1: Arról nem beszéltünk, hogy te milyen típusú csapatokat készítesz fel.
0: Hát én sok mindenbe vagyok benne, egy kicsit vagy kicsit jobban. Igazából én a gimnasztikától kezdve a klasszikus balett, a modern, a légtorna, tehát gyakorlatilag minden vonalban benne vagyok. Versenyzői szinten ugye inkább a klasszikus balett és a modern kortárs vonal, ami az enyém.
1: Hogyan zajlik egy-egy versenyen egyébként maga a pontozás, a bírálat?
0: Itt ez minden versenyen más. Nagyon pontoztunk már egy jó pár versenyen azért mi is, de tényleg csak azt tudjuk elmondani szerintem, hogy változó. Valahol, hogyha mondjuk egy minősítő versenyről beszélünk, akkor ott például lehet, hogy csak egy minősítést kell adni, és nem kell konkrét pontot adnunk a versenyszámukra. Valahol szigorú szabályok vannak, hogy akár a csoport dinamikára, az összetételre, a koreográfiára, az előadásmódra, az öltözetre, a sminkre, tehát hogy mindenre vannak külön pontozási rendszerek, úgyhogy ennek is elég széles azért a tárháza.
1: Vannak egyébként például kötelező elemek, mint mondjuk a korcsolya jutott eszembe, hogy ott ugye vannak ilyen elvárt részek, vagy itt abszolút az alkotói szabadság kap teret?
0: Hát azt gondolom, hogy egyébként nálunk szerintem akár a modern, akár a hip-hop vonalon ott van szabadság. Nyilván vannak tiltó elemek, amik benne vannak a szabályzatban, hogy mik nem szerepelhetnek benne, de például egy esztétikus gimnasztika vonalban, ha gondolkodunk, vagy mondjuk egy légtorna vonalban, ott viszont meg vannak adva kötelező elemek, amiknek szerepelni kell mindenképpen a produkcióban.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Kedves hallgatóink, Miskolc városnapja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában idén a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Folytatjuk tovább a beszélgetést Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval.
2: Igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
1: Hogyan látjátok a tánc helyzetét jelenleg, akár itt Miskolcon, Magyarországon belül, akár világszinten?
2: Szerintem nagyon jön föl. Egyre több tánciskola nyitja meg kapuit gyakorlatilag, nem csak itt Miskolcon, hanem ugye tényleg így országszerte. És azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak most már a gyerekek is, akár kisgyermekkorban gondolkodunk, akár tényleg a nagyobb korosztály is, és a szülők is egyre jobban igénylik. Amúgy szerintem a szülők is azt, hogy a gyermekük valamit csináljanak, ne pedig mindig csak nem tudom, a telefon előtt üljenek, és a tabletet nyomkodják, meg nem tudom, a számítógép előtt játszanak, hanem igenis igyekeznek a szülők is kimozdítani most már a gyerekeket ebből a kocka világból.
1: A korosztályokat nézve, ha még itt a gyerekeknél, fiataloknál maradunk, ugye sokszor hallani, hogy azért mondjuk egy gyereket a szülő irányít valamilyen sporták felé, legyen az akár tényleg valamiféle tánc is. Jön a kamaszoknál már az, hogy na hát az ismerősöm jár ide, és akkor úgy gondoltam, hogy én is megnézem. Ott már van ilyen?
2: Abszolút.
3: Persze. Szinte amúgy mindennapos.
2: Igen. Tehát a tinédzser korosztálynál már inkább ők úgy jönnek, hogy az osztálytársam ide jár, lehet-e csatlakozni, a barátnőm ide jár, lehet-e csatlakozni. Tehát ott inkább már igen, egymást úgymond húzzák be a fiatalok.
1: Akkor tulajdonképpen ennél a korosztálynál fontosabb is a csapat, nem? Meg a közösség.
3: Na, így van.
2: Igen.
1: Az idősebbeknél mi a tapasztalat, akik, hogy mondjam, abszolút csak hobbiként indul náluk a tánc, mert ugye hallhattuk, hogy azért 50 pluszosok is vannak, szenior korosztály is van. Könnyen ott ragadnak, ott maradnak, vagy azért már sokan mondjuk ott lemorzsolódnak?
3: Hát nehéz kérdés egyébként, mert annak idején, nem is tudom, 12-en, 14-en voltunk, és folyamatosan cserélődnek. Van egy mag, aki megmaradt, és hozzájuk jönnek mindig. És van, akinek bejön, valakinek nem, de már olyat is hallottam, meg láttam, meg tapasztaltam, hogy egyikével járt, utána kihagyott egy kicsit, és visszajött. Úgyhogy egyébként kitartóak is, de forog a történet.
1: Kinek hogy hozza az élethelyzete, gondolom.
3: Igen.
1: Itt a versenyek és a tánc kapcsán hát azért szóba került már a zene és a koreográfia, de a ruha, a jelmez, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, segítsetek, az hogyan dől el, hogy mikor éppen miben lesz egy-egy csapat, vagy egy-egy duó trió?
2: Hát én a magam nemében tudok csak beszélni, aztán Petra is elmondja az ő vonalukat. Hát én mindig bajban vagyok a ruhákkal, nekem ez mindig egy ilyen nagy dilemma, de általában össze szoktam rakni a koreográfiát, és akkor annak függvénye, hogy mit érzek, illetve mit ad át a csapat, vagy a szólista, vagy a formáció, és megpróbálom összehozni a zenét, a koreográfiát, a csapatot, az érzéseket, hogy akkor mindehhez milyen ruha passzolna a legjobban. Úgyhogy nehéz, ez egy nagy kutató munka legalábbis nekem.
1: Nálad is, Petra?
3: Nálunk is, mert mi is próbáljuk ugyanúgy, mint Kriszték, hogy a zenéhez is passzoljon ugye a ruha, illetve a tánc stílushoz is, meg a csapathoz is. Úgyhogy ez így ilyen körkörös mindig.
1: Demokrácia van egyébként ebben valamilyen szinten, tehát van beleszólása a csapatnak, a táncosoknak abba, hogy mit vesznek fel?
2: Igen, abszolút.
1: Visszatérve tulajdonképpen itt magára, kifejezetten a táncra, van olyan, hogy valakinek mondjuk nem javasoljátok? Tehát mondjuk elviszi a szülő, vagy elmegy ő, mint hogy osztálytárs ide jár, és akkor megnézném én is. Volt már olyan, hogy mondjuk valakit tulajdonképpen el kellett tanácsolni, mert nem az ő világa volt?
2: Nem hiszem.
3: Nem.
1: Mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó táncos legyen?
2: Hát az akarat, a kitartás, a motiváció. Szerintem ez az elsődleges. Szeresse, amit csinál, szeresse a helyet, ahova jár, a csapatot, az oktatót.
3: A tisztelet.
2: A tisztelet. Igen, igen, mindenki irányába. Tehát saját magát is tisztelje, a társait is tisztelje, magát, a környezetet, ahova jár is. Tehát, hogy az egész rendszert, ahol van, amiben benne van, az nagyon fontos. És akkor onnantól kezdve, ha ő partner, akkor szerintem nagyon könnyű dolga van mind az oktatónak, mind a csapatnak, és neki is nyilván.
1: Milyen egyébként itt a közösség, vagy milyenek a közösségek, inkább így kérdezem, az egyesületnél?
2: Szerintem nagyon összetartó társaság van nálunk, és ez a kicsikre is értem, a nagyokra is, nagyon-nagyon szeretnek együtt lenni, akár az órákon kívül is csinálnak csoportos programokat, együtt mennek moziba, nem tudom, kikapcsolódni, szórakozni. Úgyhogy hál' Istennek nem csak ott bent alkotnak egy csapatot és egy összetartó társaságot, hanem a mindennapi életben is én úgy gondolom, hogy nagyon összetartóak, és szerintem mindenki számíthat a másikra 100%-ban.
1: Szoktatok is szervezni esetleg ilyen, úgymond, órán kívüli programot? Táncoktatóként mondjuk a hip-hoposoknak volt már olyan, hogy kifejezetten valami olyat, ami nem is biztos, hogy táncos, nem is biztos, hogy ott
3: volt.
1: Van az egyesületben.
3: Régebben volt farsangunk is, bentalvús történet is volt, de igyekszünk, csak hát ebben a mai rohanó világban már összeegyeztetni ezeket nehéz amúgy, de igyekszünk persze.
1: Táncoktatóként, ez mindkettőtöknek szól ez a kérdés, azért nincs könnyű dolgotok, én azt gondolom, mert amellett, hogy figyelni kell ugye, amit hallhattunk, a koreográfiára, a zenére, arra, hogy versenyre kell esetleg készülni, azért a csapat dinamikáját is, és éppen adott csapat hangulatát is figyelni kell. Jól gondolom ezt? Akár egy-egy edzéskor is, vagy egy-egy órakor is.
2: Igen, én nagyon sokszor úgy tartom az órát, hogy megnézem a gyerekeket, amikor bejönnek a terembe, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak, és megpróbálom ahhoz mérten összeállítani az órát, vagy éppen változtatni, mert lehet, hogy van a fejemben egy elgondolás, hogy mit szeretnék ma velük csinálni, és bejönnek, és látom, hogy ez esélytelen, akkor újra tervezés, és akkor jön a B verzió, vagy a C, vagy a sokadik, hogy mindenképpen próbáljam behozni őket az órára, és a figyelmüket oda terelni, és hagyják kint a gondokat, mert azért jönnek az órára, hogy együtt legyenek, hogy együtt legyünk, hogy kikapcsolódjanak, hogy elengedjék az egész napos rohanást, a tanulást, mindent.
1: Ez a szenior korosztálynál is előfordulhat a hip-hoposoknál, hogy ott is máshogy kell egy kicsit az órát tartani, mondjuk, mint ahogy te eltervezted? Vagy ők jobban tudnak koncentrálni?
3: Ők igen, mert van olyan, amikor egy kicsit csacsogunk így óra előtt, mindenki elmondja a problémáját, és utána elkezdjük, mert utána tudnak figyelni, de egyébként ők maximálisan külön tudják választani ezeket a problémákat.
1: Ugye a mostani elismerés, aminek kapcsán készül ez a beszélgetés, az év sportolója díjcsapat kategóriában. Hát azért a sportolókhoz a versenyek is hozzá tartoznak, térjünk is rá itt ezekre. Az éven, ha csak ezt az évet nézzük, ugye május végénél járunk, milyen versenyekről tudnátok beszámolni? Hol jártak tulajdonképpen a csapatok?
2: Hol nem? Hol nem, igen. Hol nem. Fú, hát több
1: sűrű
2: minősítő, igen, hál' Istennek most úgy besűrűsödtünk, ugye több minősítő versenyen vettünk már részt, kvalifikációs versenyeken vettünk részt, amiknek ugye külföldi világbajnoksága volt a tétje, illetve magyar bajnokságon, Európa bajnokságon vagyunk túl, vár még ránk világbajnokság, úgyhogy nem unatkozunk.
1: Hol lesz ez utóbbi?
2: Barcelonában.
1: És ide milyen csapatok kerülnek ki?
3: Barcelonába. Ott azon indultunk hip-hoppal, oda gyerek kategóriába mentünk még.
1: Tehát ilyen 9-10 évesek? Az a gyerek kategória, vagy?
3: Hát szerintem 9-től maradjunk 13 éves, 14 évesekig.
1: Milyenek egyébként ezek a világversenyek? Mennyiben térnek el mondjuk egy-egy hazai versenytől? Mert azért gondolom, ahhoz Magyarország viszonylag kicsi, hogy ne ismernék jól egymást a csapatok itt tulajdonképpen országhatáron belül, illetve akár gondolom én a táncoktatók is elég jól ismerik egymást a szakmában, de azért egy világversenyen már én máshogy képzelem ezt el.
2: Hát igen, mi tavaly is voltunk már ugye egy világbajnokságon, hát teljesen más a feelingje. Nyilván a tét is nagyobb, hiszen azért egy kategóriába van, hogy 30-40-en is versenyeznek. Például a dublini versenyünk az most, amit láttam utoljára információt, az 60 országot jelent, több mint 11 000, nem is tudom, 500 táncossal. Tehát, hogy azért Magyarországon ilyen versenyeken ugye nyilván nem tudunk részt venni, amivel nincs is baj, mert ez így jó, ahogy itt megrendezésre kerülnek a versenyek. Úgyhogy nyilván sokkal nagyobb a tétje is, nagyobb az izgalom, és nagyobb talán a motiváció is. Én azt látom a gyerekekben, hogy olyan izgalommal és olyan örömmel készülnek, és tudják, hogy mi a tétje, tudják azt, hogy ide úgy kell menni, hogy a tőlük telhető legtöbbet kihozzák, bár ezt itt, amikor magyarországi versenyeken vagyunk, is mindig megteszik, tehát mindig úgy jönnek le a színpadról, illetve mi mindig azt mondjuk nekik, hogy úgy menjetek föl, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, és úgy gyertek le, hogy elégedettek voltatok magatokkal, vagy ha netalántán érzitek a hibákat, akkor azt tudjátok elmondani, hogy hol ment el esetleg egy mozdulat, vagy bármi. Úgyhogy nyilván más az egésznek a világa, egy ilyen világbajnokságnak, de nagyon jó érzés megtapasztalni.
1: Akkor ezek egyébként általában több naposak, akár itt a dublini, akár a barcelonai?
2: Igen.
1: Milyen, hogy mondjam, helyen vagyunk mi magyarok a tánc világában, tényleg világviszonylatot tekintve?
2: Hát szerintem egy ilyen erős középmezőny, abszolút, én azt gondolom. Úgyhogy nem vagyunk rossz helyen. De mindig fejlődni kell, mindig menni kell, mindig nézni kell, tapasztalni kell, mert ebből lehet még jobban előre haladni.
1: Ahogy így hallgattam, ahogy meséltetek a versenyekről, hogy akár minősítő verseny, akár egyéb versenyek, vagy világverseny nyár közepén. Hát nekem azért az jutott eszembe, hogy nagyon különleges érzés lehet oktatónak lenni, hogy amellett, hogy rengeteg, ahogy én sejtem, hogy rengeteg problémát kell megoldjatok, és rengeteg alkalommal kell esetleg elsimítani konfliktusokat is, de hát ez egy szerintem nagyon különleges dolog, hogy gyerekek ide szánják az idejüket, vagy kamaszok. A nyarukat, a hétvégéjüket, a délutánjukat, amikor hát a rengeteg tanulás és egyéb dolog mellett éppen pihenhetnének is. Milyen érzés egyébként ez, mert ezt gondolom egy azért nagy felelősséget is tesz rátok, nem?
3: Szerintem abszolút, igen. Néha olyan pótanyukáknak érezzük magunkat.
2: De jó érzés, szerintem legalábbis ezt mondhatom mind a kettőnk nevében, hogy ezek nekünk is egy pozitív visszacsatolások arra, hogy jól érzik magukat a gyerekek ott, ahol vannak, szeretnek velünk lenni, és hogy ilyen áldozatokat is hoznak azért, hogy akár az egyesület pozitívan haladjon előrefele, vagy vigyük a hírnevét az egyesületnek.
1: ha már itt az áldozat hozatal is szóba került, hát a szülőket se hagyjuk ki szerintem, mert azért én azt sejtem, hogy ők is nagyban oda teszik magukat itt, akár a gyermekeik, akár az egyesület sikereiért.
2: Abszolút, teljes mértékben. Hát, hogyha nyilván ugye a kisebb korosztályt nézzük, ott vannak a szülők. Nélkülük gyakorlatilag szerintem nem menne az egyesület. Mert hogyha ők nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy heti rendszerességgel elhozzák a gyerekeket az edzésekre, elhozzák őket a versenyre, finanszírozzák a költségeket, és ugye azért itt a világversenyek is olyan összegekkel járnak, hogy azért el kell gondolkodni, hogy neki tudunk-e futni a történetnek, de én azt gondolom, hogy mindig mellettünk voltak, mindig támogatnak minket, mindig segítenek minket abban, hogy haladjunk előre, és igen, nekik is 100%-ban köszönhető az, hogy az egyesület ott tart, ahol tart a mai nap.
1: Tekintsünk egy picit előre a jövőbe. Mik a tervek? Egyáltalán lesz-e majd felvételi? Lehet-e csatlakozni tulajdonképpen az egyesülethez? Ha valaki most érzi azt magában, hogy ő valamiféle táncot szeretne elkezdeni, folytatni, újra folytatni.
2: Igen, aki szeretne csatlakozni, augusztus végén fogjuk majd tartani a beiratkozásainkat. Ez a Facebook oldalunkon, meg a honlapunkon majd közzé lesz téve. Úgyhogy ezekre az időpontokra várjuk szeretettel az érdeklődőket, és ott mindenben tájékoztatjuk őket a szeptemberi tanév kezdésről.
1: Melyik korosztály az egyébként, akiket a leginkább vártok?
2: Bármelyik, mindenkit. Igen, mindenkit.
1: Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valamelyik korosztályból viszonylag kevesen vannak, és jó lenne esetleg azt a korosztályt feltölteni?
2: Hál' Istennek, nincs ilyen.
1: Tervek?
2: Hát tervek? Pihenés, ami nem lesz, ami nagyon minimális lesz. Hát ugye versenyzés, versenyfelkészülés, ez folyamatosan megy, minimális pihenés talán. Aztán augusztus végétől pedig indítjuk a tanévnek a szervezését, agyalását, mi legyen, hogy legyen, mikben gondolkodjunk, hogyan menjünk tovább, úgyhogy hát haladunk folyamatosan. Ötletek mindig vannak, most már csak a hely kezd kicsi lenni. Kezdjük kinőni a teret, mert annyi minden van, és annyi mindenre lenne igény, úgyhogy hát próbáljuk összesakkozni a tanévet.
1: Én mindehhez sok sikert kívánok, akár a versenyekhez, akár a felkészüléshez. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület két tagjával, Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Alá Petra táncoktatóval beszélgetünk annak kapcsán, hogy ugye az év sportolója díjat csapatkategóriában ők kapták meg Miskolc Városnapja alkalmából. Még egyszer sok szeretettel gratulálok, és sok sikert tényleg itt a versenyekhez.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfői közösségi oldali bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány célja, hogy minden gyermek időben hozzájusson az egészséges fejlődéshez szükséges szolgáltatásokhoz. Magyarországon 6 éves korig a gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen, és az érintettek több mint egyharmada nem kapja meg időben a szükséges ellátást. A miniszter kiemelt feladatnak nevezte a nehézségek minél korábbi felismerését. Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ugyanezekről a kérdésekről beszélt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján is. Az államtitkár az elmúlt hetekben széleskörű szakmai egyeztetéseket folytatott a bölcsődei egyesületek és szakszervezetek képviselőivel a minőségi ellátás feltételeiről. 200-230 milliárd forintból, uniós kohéziós forrásból és az Európai Beruházási Bank hiteléből 2030-ig megújulhat a Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb állagú 60 és Füzesabony közötti szakasza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként megvalósuló pályafelújítással óránkénti 160 kilométeres sebességet érhetnek el a vonatok, ami stabilizálhatja a körícék menetrendjét és lerövidítheti a menetidőt Miskolc, Eger, valamint Gyöngyös felé. A beruházás során korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így teljes körűen megvalósulhat az akadálymentesítés is. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a terv magában foglalja a Rákos és Kőbánya közötti legnagyobb késéseket okozó szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú tramtrén hálózat kialakításának vizsgálatát is Kazincbarcika és Tiszaújváros irányába. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészülete a szociális területeken. Osztotta meg Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár írását Kátai Németh Vilmos miniszter. Első lépésként országos állapotfelmérést végeznek az intézményekben, amire építve megújul a szervezet, megerősítik a humán erőforrást, fejlesztik a digitalizációt és korszerűsítik a finanszírozási rendszert. A cél egy olyan kiszámítható és emberséges intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak és megbecsülést a dolgozóknak. Azt mondta, súlyos örökséget vettek át, mert a szociális területen és a gyermekvédelemben is komoly kihívásokkal, elavult infrastruktúrával, tartós szakember hiánnyal és alulfinanszírozottsággal kell szembenézniük. A főigazgatóság fenntartóként többek között az idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyerekek ellátásáról gondoskodik. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Egyre több magyar utazik nyáron a regionális és külföldi repülőterekről az árak és a szélesebb kínálat miatt az INVIA adatai szerint. A pozsonyi reptéren a foglalások 128%-kal nőttek, mivel az ottani indulások átlagos ára akár 14%-kal is alacsonyabb lehet. A magyar utazók az utazási időt, a kínálatot és az összköltséget nézik, így szívesen indulnak Ausztriából vagy Szlovákiából is. Az M1-es autópálya állapota miatt a nyugat-magyarországiaknak Bécs és Pozsony elérése is egyszerűbbé vált, erősítve a határon túli indulásokat. A sármelléki repülőtér új törökországi charterjáratai és a debreceni last minute utak 50%-os növekedése is a regionális keresletet mutatja. Gyapjas mamut felső fogára bukkant egy kislány a Tiszában egy fosszília keresés során, amelyről egy Facebook bejegyzés számolt be. A törvények értelmében a kiemelkedő tudományos értékkel bíró, egyedileg védett ősmaradványok az állam tulajdonát képezik. A nem védett területeken ugyan szabadon szedhetők az apróbb kövületek, de a ritka leleteket tilos jogtalanul eltulajdonítani. A most megtalált értékes ősi lelet a beszámolók szerint végül múzeumba kerül.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Sós Zsolt kárpátaljai lelkésszel beszélgetünk, akinek pár héttel ezelőtt meg kellett állnia egy kárpátaljai magyar katona sírja mellett, aki az orosz-ukrán háborúban hunyt el. Milyen érzés lelkészként egy ilyen temetési szolgálat? Mai műsorunkban erre keressük a választ.
2: Nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni.
1: Kedves hallgatóink, vendégünk tehát Sós Zsolt kárpátaljai lelkész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor? Hogyan és miről prédikált? Miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? És fél attól, hogy behívót kap és a fronton találja magát? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel beszélgetünk. Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltad, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele, ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
2: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetés istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián, és talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
1: De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
2: Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amíg távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. És ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a híréről, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése is, talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy hogyan fogok ebben helyt állni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
1: A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukránokat tonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
2: Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy kétnyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70%-a magyar ajkúak, és 30%-a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljunk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészített szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
2: Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végig hallgatnak egy Isten tiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az Isten tiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni, azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
1: Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni a mondandóra. Tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
2: János evangéliumából hirdettem Istennek igét, a 3. rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre, aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna. És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak, a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat. Egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt meg értünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten.

0: Nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
1: Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
0: Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevett bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részvétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a fal, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejéből, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az egy rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenet, tehát amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatása révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szigorította a NAV az új transferár dokumentációs rendelettel, amelynek értelmében a vállalatoknak a kapcsolt ügyletek piaci jellegét már nem elegendő cégszintű eredményekkel igazolniuk. A Deloitte szakértői szerint a jövőben a tényleges jövedelmezőséget szegmentált eredménykimutatással, tevékenységek, üzletágak vagy termékkörök szerinti bontásban kell alátámasztani. Ez a változás komoly kontrolling és számviteli támogatást, valamint transferár szakértelmet igényel a cégektől. Mivel a felkészültség vállalatonként nagyon eltérő, a szakértők azt javasolják, hogy a társaságok mielőbb kezdjék meg a szükséges módszertanok kialakítását. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bemutatta a fővárosi Soroksári út felett helyére emelt új acélhidat. A beruházásnak köszönhetően a vonatok a fővárosi fejpályaudvarok elkerülésével, fontos csomópontok és átszállási kapcsolatok érintésével haladhatnak át Budapesten, ami sűríthető agglomerációs és távolsági közlekedést tesz lehetővé. A miniszter kiemelte, hogy a projekt jelentősen megkönnyíti az utazást többek között Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, 60 és Gödöllő felé is. Hozzátette, hogy bár a beruházást sok közpénzügyi kritika és túlárazási gyanú övezte, a kivitelezési tender hamarosan elindul a Népligeti szakaszon, a teljes készültséghez pedig még legalább 4 évre van szükség. Retro hétvégét tart a MÁV augusztus első hétvégéjén a Balatonnál, Kaposváron és az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. A rendezvény egyik legkülönlegesebb járata a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, de a térségben 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények és nosztalgia autóbuszok is forgalomba állnak. A nyitónapon augusztus 1-én hivatalosan is újraindul a menetrend szerinti személyszállítás Dombóvár és Komló között. A programokról és a jegyvásárlási lehetőségekről a MÁV hivatalos honlapján lehet részletesen tájékozódni. Már most megkezdték a jubileumi 15. Miskolci adventi villamos előkészületi munkálatait, amelyeket már nyáron megtervez az MVK ZRT. Matiscsák Éva miskolci alpolgármester bejelentése szerint a város ikonikus szerelvénye idén is ünnepi díszbe öltözik karácsonykor. Az európai szavazáson eddig minden alkalommal a miskolci villamos győzött, így a tervek alapján idén is jó eséllyel indulnak a rangos elismerésért. Szegedre érkezett az Ez az a nap ökumenikus rendezvény sorozat stadion turnéjának 5. egyben utolsó állomása, ahol ezrek dicsőítették Krisztust a Szent Gellért fórumban. A teltházas eseményen a keresztények egységének előmozdítása mellett a különböző egyházak vezetői is együtt imádkoztak. Az ökumenikus találkozón jelen volt Steinbach József, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke is, aki a többi felekezet lelkészével és vezetőivel együtt hangsúlyozta a hit és az összefogás fontosságát. László Viktor főszervező kiemelte, hogy az ország minden szegletéből és a határon túlról is rengetegen érkeztek a fiatalokat megmozgató dicsőítő zenei eseményre. A szegedi rendezvényen külföldi és magyar keresztény együttesek, gospel kórusok, valamint vonósok is színpadra léptek. Az Egyesült Államok időt ad a diplomáciának az Irán elleni katonai csapások szüneteltetésével, de ezzel párhuzamosan tovább erősíti a térségben állomásozó csapatait is, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője. A CBS News-nak adott interjúban elmondta, hogy Omán közvetítésével több szinten is zajlanak az egyeztetések az atomprogramról és a Hormuzi szoros biztonságáról. Hozzátette, hogy az amerikai hadsereg további eszközei is úton vannak a régióba, és készenlétben állnak egy esetleges újabb műveletre. Az amerikai diplomata hangsúlyozta, hogy esélyt adnak a békés rendezésnek, de a következő napokban fognak kiderülni, sikerre vezet-e a tárgyalás sorozat.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Beszélgetésünk apropója az, hogy néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie. Hogy élte ezt meg? Erről kérdezem. Akkor ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy találkoztál a családdal, nyilván nem akarok nagyon személyesre menni, de hogy amit most mondasz, az abból gyökerezik, hogy később még beszéltél velük lelkigondozói beszélgetés keretében.
2: Persze, tehát nem is tudjuk elkerülni egymást, hiszen én Szalókán is szolgálok, ahogyan mondtam, és tulajdonképpen a családom Szalókán él, mind a mai napig, tehát nem tudjuk ma egymást így elkerülni. Sajnos olyan lelkigondozói beszélgetésünk még nem volt, ahol csak mi le tudtunk ülni, és mindarról beszélni, ami történt, de olyan beszélgetésünk már igen, és visszajelzések is másrésztől, amelyek nem ennyire konkrétak, és nem hosszabb ideig voltak, de pozitív visszajelzés, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben el tudunk menni, és együtt tudunk ezen tovább indulni, tovább menni azon az úton, ami egy nagyon nehéz út, még most is.
1: És akkor a családtól engedd meg, hogy egy kicsit távolabb lépjek a gyülekezeti közösségre, meg még egy picit távolabb a kárpátaljai reformátusok tekintetében. Akár ez a konkrét eset a te szűkebb közegedben, akár más magyar katonák temetése, halála és temetése, ez hogyan érinti a gyülekezeteket? Mennyire kell lelkészként ilyen értelemben lelki gondozni, beszélni erről, tartani a lelket az emberekben?
2: Furcsa lesz, amit mondok, nekem is furcsa ezt megtapasztalni, de minden egyes olyan eset után, ami a háborúnak a mélységeit olyan közel hozza egy gyülekezethez, egy családhoz, hogy ez nem a határain kívül történik, és itt a gyülekezet határait beszélem, egy család határait beszélem, hanem az közvetlenül belép, vagy közvetetten egy család által az életterében, felébreszt az emberben egy olyan gondolatot, ami a 4 évben sokszor úgy elsiklotta az emberek életében, ezt tapasztalom. Azt, hogy ez konkrétan rólunk szól, ez a mi életünkről szól. Kárpátai egy nagyon különleges helyzetben van Ukrajnán belül, mert ez a legtávolabbi része tulajdonképpen, ami a háborúnak a közvetlen közelében történik. Egy nagyon hosszú ideig nem is volt dróncsapás vagy rakétacsapás, most már sajnos az utóbbi időben ez is többször megtörtént. És a magyar lakosság nagy része, ahol lakik, amelyik falvakban vagy városokban lakik, az is egy olyan kitettségben volt, ahol bár frontszolgálat volt, szinte minden gyülekezetből vannak olyan gyülekezeti tagok, ahol akik a fronton állnak helyt az állam védelmében, de mindaddig, amíg egy ilyen konkrét dolog nem történik, addig az volt, hogy kicsit úgy voltak vele az emberek, hogy jó, ez történik, itt történik, ahol élünk, de ez még nem lépett be az életterünkbe. És mi nagyon-nagyon számítottunk, és vártuk több lelkésszel azt, hogy mindez egy ébredést el fog indítani újra a gyülekezetekben, az emberekben, életekben, és éppen azon gondolkodtunk, hogy eddig miért nem történt meg, és azért többek között, mert az emberek még mindig nem élték át annak a mélységét, ami valójában körbevesz bennünket, és annak a veszélyét, hogy ez valóban az életünkről szól, minden pillanatban. Nem azt mondom, hogy nem vették komolyan a halált és a háborúnak a borzalmait, de nem annyira, hogy ez a saját életüknek a részévé váljon. És amikor ezek a dolgok megtörténtek, akár a szalókai gyülekezetben, akár egy másik gyülekezetemben, most Tiszaásványban, akkor azt látom az embereken, hogy van egy megállás, egy elgondolkodás, hogy nem menekülök most, a legtöbb emberről beszélek, nem mindenkiről, de egy nagy részéről a gyülekezetnek, hogy nem menekülök olyan hírekbe, amik tompítják a helyzetet, nem menekülök olyan hírekbe, amik esetleg még erősítik, hanem meglátom azt a valóságot, ami körbevesz engem ebben a pillanatban. És amit látok, az emberileg nem jó, az borzasztó. Az rettenetes, és nem látom a végét, nem látom már az elejét sem, mert nagyon benne vagyok, és amikor így összeszűkül a világ, és már nincs jobbra-balra való kacsingatás, akkor az ember életében van egy ilyen pont, hogy meglátja az Isten világosságát. Tehát kicsit megkavartam a kérdést, és eltávolodtam tőle, de arra akartam kiukadni, hogy ezek a borzalmak, ezek a szörnyűségek, amelyek így egészen közel megérintik a gyülekezetünket, elindítanak az emberekben valami olyat, ami közelebb viszik őket Istenhez. Ami a mindennapi életükben erősebbé teszik azt, hogy hittel boruljanak az Isten elé, és imádkozzanak ahhoz az Istenhez, akiről elfogadják azt, hogy ha bárki bármit tud tenni, az most már csak az Isten. Valahogy úgy, hogy egyedüli reményen valóban Isten csak te vagy.
1: Nehéz ilyen helyzetben lelkésznek lenni, hogy éred ezt meg, vagy olyan, mint néhány évvel ezelőtt, vagy csak más, vagy nehezebb?
2: Nehéz minden tekintetben, mert a külső és a belső nyomás is sokkal hatványozottabban nagyobb, mint ami volt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy nehezebb ma lelkésznek lenni, mint 4-5 évvel ezelőtt, akkor az a válasz, hogy nehezebb emberileg is ezt megélni, hiszen mi is benne vagyunk mindebben. Nehezebb lelkészként megélni, mint az, aki megy házról házra, és szól az emberekhez, és lát egy nagy csalódottságot, mert nem is tudja az ember, hogy önmagában, vagy egy elképzelt ideában, amit Istenre akart ráhúzni, vagy abban, amit az emberektől remélt, és kicsit olyan bezárkózás lesz ennek a vége, hogy körbeveszi magát falakkal, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez megnehezíti a helyzetet, de a szolgálatnak vannak olyan területei, a misszióban, a diakóniában, ami emberi szíveket nyitott meg Isten előtt. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy könnyebb abban a tekintetben, hogy az emberek egyre nyitottabbak Isten előtt. Minél inkább elveszítik a reménységüket, ami Istenen kívül volt, akár önmagukban, akár másban, annál nyitottabbak lesznek Istenre, és ott a kérdés, hogy ebben a nyitottságban, ebben a megszentelt időben, vagy alkalmas időben van-e szolgálattevő, aki ott legyen és felmutassa azt az utat, amit megismert Krisztusban. Mert ha nem, akkor ez az ajtó bezárul, és utána a hitetlenségnek valami szörnyű nyomorúsága következik az ilyen életben. Tehát lelkipásztorként most különösképpen is a helyünkön kell lennünk, és soha nem arról szólt, vagy kellett volna szólni a lelkipásztornak, hogy vasárnap a szószékről pusztán hirdetem az igét, és hétköznap tartok egy-két alkalmat, hanem arról kell ma szóljon a lelkipásztori szolgálat, hogy belépünk az emberek életében, az otthonába, és ez nagyon fontos, hogy az otthonába kell lépni. Kicsit ugye nem erőszakosan, hiszen Isten soha nem erőszakoskodik, de azzal a lelkülettel, amivel Krisztus elküldött bennünket, és ennek van jövője, és van áldása az Istentől.
1: Mennyire tartasz attól, hogy jön számodra egy behívó, és menned kell, egy fiatal ember vagy, és férfi vagy, és Kárpátalján élsz, illetve mi most ennek a jogi helyzete Kárpátalján, amikor utoljára erről beszéltem kárpátaljai lelkésszel, akkor még azt mondta, hogy nincs egy ilyen megnyugtató általános papírja minden lelkésznek, hogy a körüt nem vihetik el, azért ez volt a gyakorlat, de ismerünk olyan történeteket, hogy egy lelkészt azért beraktak egy autóba, elvittek, és akkor úgy kellett kikönyörögni, hogy azért csak ne vigyék el, mert ő mégiscsak egy lelkész, szóval te tartasz ettől, és mi most a jogállás egyáltalán kell ettől tartanotok a kollégáitokkal?
2: Érdekes ez a kérdés. Én voltam az első lelkész 2 évvel ezelőtt, aki körözés alá került. Tudtomon kívül is igazából teljesen jogosan, mert akkor volt egy ilyen törvény még, hogy 27 éves korig az ember sor katona köteles, és 27 éves kora után 6 köteles. Tehát ez egy választóvonal volt, és 27 évesen be kellett volna menni a hadkiegészítő parancsnokságra, frissíteni az adatokat, akkor az ember kap egy katonakönyvet, akkor is, hogyha nem volt katona, és én ezt elmulasztottam. Nagyon egyszerűen azért, mert ezt 18 éves koromban mondták el, hogy ezt meg kell csinálni, és hát valahogy elúszott az évek folyamán az, hogy nekem el kell mennem oda, és hát automatikusan én körözés alá kerültem, és éppen egy lelkész közösségi alkalomról jöttünk hazafelé, az egyik poszton megállítottak, és hát mondták, hogy baj van, pirosban vagyok, így nevezik, és hát a rendőrök be is kísértek a hadkiegészítő parancsnokságra, nem mentem a saját kocsimmal, tehát kicsit úgy, mint egy bűnözőt, de ahogyan mondom, ez tulajdonképpen az én mulasztásomból fakadt. Viszont sikerült kijönnöm onnan, hiszen valóban kiderült, hogy nem olyan vétségről van szó, hogy rejtőzködtem volna az állam elől, hanem feledékenység, és ez végül meg is oldódott. De ez volt az első eset a lelkészi közösségben, hogy ez történt. És az is igaz, hogy hosszú ideig nem volt rendezve ez a kérdés, de hála az Úrnak és az egyházkerületünk vezetőségének, akik az utóbbi időben rengeteg munkát ebbe beletettek, a lelkipásztorok védettséget kaptak, így nevezzük, a gyülekezetekben. Az állam megadta annak a lehetőségét, hogyha egy gyülekezet valóban gyülekezetként működik, szolgál, végzi a lelki és a diakóniai szolgálatot, úgynevezett kritikus gyülekezetté válik, amely keretében nem csak a lelki pásztor, hanem még a diakónusok is felmentést élveznek. Az én esetemben ez most nem releváns, mert Isten kegyelmében nekem most már 3 gyermekem lehet, vagyis hát a feleségemmel együtt 3 gyermekünk van, és a nagycsaládosok jelenleg felmentést kapnak, tehát én ilyen felmentésben vagyok, de örömmel mondhatom azt, hogy a lelkész kollégáim is most már szabadon járhatnak, és van felmentésük. Ez nagyjából egy ilyen 4 hónapos történet, 4 hónapja kapta meg ezt a lelkészek többsége, és azelőtt is volt már egy-egy, aki megkaphatta. Ez egy hatalmas pozitívum, hiszen a szolgálatnak nincsen tulajdonképpen is semmi akadálya. Persze valahol a félelem mindig megvan az ember szívében a szolgálat iránt, és a katonai szolgálatról beszélek, és tulajdonképpen nem is pusztán attól, hogy el kell menni valahová messze a családtól, hanem én akkor borzadok össze, hogyha arra gondolok, hogy nekem fegyvert kellene fognom. Hogy egy életet kioncsak, akár önvédelemből, akár bármiből is, és nem látom magam előtt azt az utat, ahol én ezzel tudnék azonosulni. És hogy mi lesz egy év múlva, vagy fél év múlva, azt nem tudom semmilyen téren, hiszen minden változik folyamatosan, hetente, havonta, viszont ebben egy kicsit azt élem meg, amit Krisztus is parancsolt nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. És éld meg a mában a hitedet, azt, amit kaptál, a lehetőségeidet, és a többit az bízd rám. És bízd arra a lélekre, akit én odaadtam neked, elküldtem neked pártfogót. Tehát ez egy hatalmas kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés. Akár úgy is a szolgálat, mint lelkipásztor, hiszen a katonasságnál megvan ennek a lehetősége, kápláni szolgálatnak nevezik, akik a katonák lelki egészségért felelnek a fronton. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés jelenleg is, és nem tudok olyan megnyugtató választ adni, hogy azt mondjam, hogy ennek a veszélye nem fenyeget bennünket, de jelenleg sokak áldozatos munkája révén a Kárpátaljai Református Egyházban lelkipásztorok végezhetik a szolgálatokat. Elmehetnek egyik gyülekezetből a másikba, szolgálhatják az Istent, és ott lehetnek az emberek életében, és ez ma egy kulcsfontosságú dolog az emberek számára, és a megmaradásunk számára is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szigorúbb adószabályok lépnek életbe a bizalmi vagyonkezelésnél augusztus 31-e után az adóelkerülési kiskapu bezárása érdekében. Megszűnik a vagyonkezelésbe adott elemek eddigi 5 éves adómentességi szabálya és a korábbi piaci felértékelés adómentessé tétele. A módosítások az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi változásokat, valamint szigorúbb adatszolgáltatási és ellenőrzési elemeket tartalmaznak. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy maga a jogintézmény nem szűnik meg, továbbra is alkalmas családi vagyontervezésre. A törvényi szigorítás kizárólag azokat érinti negatívan, akik eddig kihasználták a konstrukció adózási kiskapuit. A javaslat emellett erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálja majd a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat. Kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter a tejpiaci válsághelyzet kezelésére, a gazdaságok és feldolgozók megsegítésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A magyar közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak. Évek óta nem léptek be annyian az önkéntes nyugdíjpénztárakba, mint 2026 első hónapjaiban, ami megállította a taglétszám korábbi apadását. A biztosdöntés.hu adatai szerint az első negyedévben több mint 12 ezeren csatlakoztak valamelyik kasszához, amire 2021 vége óta nem volt példa. A növekvő érdeklődés hátterében részben a lakosság fokozatos felismerése áll, miszerint az állami nyugdíj önmagában kevés lehet a jövőben. A pénztárak folyamatos toborzó és ösztönző kampányokkal, valamint különféle pénzügyi jóváírásokkal és nyereményjátékokkal segítik a belépést. 2025-ben kicsivel több mint 40 ezer új tag döntött a tagság mellett, ami több mint 20%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az önkéntes nyugdíjpénztárak összege 2412 milliárd forintot ért el az első negyed év végén, ennek felét továbbra is a kötvények teszik ki. Eredménytelennek nyilvánították az M86-os és M87-es gyorsforgalmi út Kőszeg-Szombathely körment közötti szakaszára kiírt koncessziós tendert, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a tervezett keretet. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán közölte, hogy a 2015 óta ígért beruházás pályázatára két ajánlat érkezett, amelyek 36 illetve 53%-kal adtak magasabb díjat a korábbi árbecsléseknél. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a tendert a költségtúllépés és a túlárazás miatt eredménytelennek kell nyilvánítani. Vitézi Dávid visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint leállítanák az autópálya fejlesztéseket. A jelenleg zajló három autópálya beruházás, az M1, az M44 és az M49 fejlesztése zavartalanul halad tovább. Eladó Miskolc egyik legismertebb, több mint 130 éves belvárosi szállodája, a két épületből álló Pannónia Hotel. A 2370 négyzetméteres, jelenleg is működő komplexumért 1,25 milliárd forintot kérnek a tulajdonosok. A patinás épületben 41 vendégszoba, alaksori étterem, konferenciaterem, valamint parkoló és garázs is található. Az 1894-ben megnyitott szálloda a telke már az 1500-as évek óta fontos kereskedelmi és vendéglátóhely volt. A leendő vevő nem egy üres ingatlant, hanem egy sokrétű szolgáltatásokkal rendelkező működő vállalkozást vesz meg.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcskert és Szentpéteresen. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakali.
0: Foszti fiú esetén.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: 7 óra felé kikísérték a vasútra, általában úgy bánt vele Menyus, mint valami hímes tojással. A vasútnál kivett a zsebéből egy szűzmáriás aranyat, és oda tette nagy proszopopeával a Klárika markába.
7: Itt van, te kis macska! Ne mondd, hogy nem adtam semmit.
6: A János király igen eredeti volt, ravasz, apró szemei mindig mosolyogtak, kurta nyaka pedig egyre mozgott ide-oda, valamint a kezével is folytonosan hadonászott, mintha pofon akarna valakit ütni.
7: Ami pedig téged illet, mondá Menyushoz fordulva, mondtam, amit mondtam, egy domíniumot kapsz tőlem.
6: Menyus csak mosolygott, és hajtogatta magát, egészen el volt érzékenyülve. Teringette, egy dominium. Valóban egy igazi dominiumot gondol-e? Másodikat csengettek.
7: Gyere ide, kis macskám, hadd cuppan csak még egy csaokot így, de jó!
6: Eközben csintalanul vágott a szemével Menyus felé.
7: Kóstoltad-e már, hékás, hogy nem-e még, de... Most már aztán hadd üljek föl erre a gőzagára, aki hazavisz. Isten áldjon meg, gyerekek! Amit ígértem, meg lesz itt a kezem, nem disztauláb.
6: Menyus hálásan szorongatta meg sőt, még le is akart hajolni, hogy megcsókolja, de ebben a pillanatban atyafiságos bonómiával pofon cserdítette János király.
7: Eredj, bolond! Az öreg apám se volt püspök!
6: Azzal felhágott fürgén, ruganyosan a vagomba, és a kinyílott ablakon át rájuk szólt.
7: Hol fogtok a télen lakni?
6: Zavarodottan néztek egymásra a házastársak, mintha kölcsönösen kérdenék, hol is fogunk mi lakni? Istenem, olyan gyorsan ment minden, hogy erre bizony nem is gondoltak. Budapesten, felelte némi szünet után a félnapos férj.
7: Majd meglátogatlak benneteket, és akkor bővebben megbeszéljük a jövendőt. Egyet azonban most is tanácsolhatok.
6: És közelebb intett a fiatalokat, hogy az utasok ne hallják.
7: Ezt a mai esküvőt ne tétessétek ki az újságba.
6: Miért, bácsika?
7: Miért, miért? Mit tudod te azt, te, kis mókus? Az én eszem nagyon is előre jár. De nincs szükség valamit elfecsegni, ami úgy is megtörtént. Ha a macska tejfelt akar lopni, nem dugja be a lábát a dióhéjakba, hogy kopogjanak. Fogadjatok szót öreg bátyátoknak, punktum.
6: A gőzagár füttyentett, és vitte János királyt az országa felé, a fiatal pár pedig belekezdett a mézes órákba. Isten látja lelkemet, hogy nem nevezhetem heteknek. Már mindjárt másnap beleesett a mézbe egy icipici kenyérborzsa. Pedig a méznek éppen a kenyér, a gínyónja. Egy morzsától megsavanyodik az egész kád. Egy egész kád méz pedig nem is volt, lehetett talán egy kis bögrével. Természetesen a tegnapi nap élményeiről beszélgettek bizalmas tetatétben, mint távoli dolgokról, amikért nem kell az újdonsült menyecskének a szép szemeit irulva-pirulva lesütnie, mint talán a közelebbiekért. Ugyebár az öreg János bácsinak valami gyára van, kérdé Menyhért. Dehogy, polgármester Szent Andráson. Tudom, de azon kívül
7: nincsen annak semmiféle gyára. Pedig, ha jól emlékszem, a mama ilyesmiket mondott. Ah, de nagy bolond maga kaszakott fel Klárika édesdeden. A mama azzal szokott tréfálni, hogy János bácsi gyártja azon a vidéken a képviselőket.
6: Menyus homlokára alig észrevehető ránc ült ki. Azért mondta hát Blandiné, hogy 20 000 forintosak a gyártmányai. Persze, persze. De mégis bosszantotta a dolog. E szerint az öreg úraféle fő kortes az, mondta az asszonyka egyszerűen. S a dominium, amit nekem ígért, egy kerület? Természetesen. Hát mit gondoltál? Tudja az Isten, mondta Menyhért úr lehangoltan. De minden esetre valami egyebben járt az eszem. Én őt gazdag embernek hittem, magam sem tudom miért. Pedig szegény. De az tény, hogy egy kerületbe idővel jól bele tud segíteni, ha akar, mert a legrabaszabb kortes az országban. Menyus szeme megcsillant a kerület szóra. Vére megbizsergett. Az a gonosz szenvedélyekre hajló gentri vér megbizsergett, mint a farkas vére a birkaszagra, de aztán lehorgasztotta a fejét lankadtan. Nem olyan pályán van, sóhajtott fel. Messze estem én az ilyen álmoktól. Idővel, ki tudja? Bárcsak egy évre volna pénzem. Menyus apródonként akarta előkészíteni nejét a szegénységére. Az asszonyka édes mosolygással bíztatta. Ej, ha nincsen, ad az Isten. Mikor? Kérdé Menyus nyugtalanul. Klárika a vállát vonogatta. Hát én tudom, hát én bánom, én önzetlenül mentem hozzád. Meg vagyok győződve, szólt Menyus, és átkarolta a nyakát. Klári összehúzta keblén a fogyatékos pongyoláját, és ráütött a kezére. Megy el innen a kezét, uracskám, hallja, vagy lejjebb, vagy följebb, aztán ne beszéljen arról a csúf pénzről. Persze, szólt a férjuram nevetve, de lássa szívecském, a pénz a nervus rerum gerendárum, hadviselési eszköz. Menjen, csak nem akar maga hadat viselni ellenem. Nem, kis bohó, de a szerelemhez is kell. Ó, kedves feleség, a pénzt nem lehet kizárni sehonnan. A pénz a király manapság. Ő felségére minduntalan szükségünk van. Ő felsége parancsol mindenben. Most például a térre le akarunk telepedni valahol, mert itt nem maradhatunk télen át. Ennél fogva ő felségétől kell megkérdeznünk. Szír, hová parancsolja, hogy menjünk, és meddig parancsolja, hogy terjeszkedjünk? Klárika olyan gyermetek képet vágott, mint egy kis leányka, akinek valami ismeretlen országról mesélt a papája. Igaz, bólingatott a fejecskéjével komolyan. Na hát akkor üljön ide a térdemre, ígyni, és most vegye fel egy okos háziasszony allűrjeit. Aztán tanácskozzunk. Egy okos háziasszony nem ül a férje térdein, ellenveti Klárika daszosan, hanem a férje ül az ő térdeinél. Na jó, hát én is úgy ülök majd. Hol van a kis sámoly szék? De most már tárgyaljunk. Nem bánom, kezdje meg. Nem, maga kezdje. Én nem kezdem. Hát nem bánom, kezdem én, mondta a doktor. Az erősebb enged, de hozzáteszem, hogy csak ha akar. Ebből ne legyen, asszonyom, precedens.
2: Mi az a precedens?
6: Azt majd máskor magyarázom meg. Most egyelőre nem engedem magam a szőnyegen lévő tártól eltéríteni. Tehát, hol is kezdjem csak? Mit is akartam mondani?
2: Nem akart közbe egy csókot kérni?
6: De bizony. Csókok következtek, meg csókok. Hiába erősködött, hogy nem hagyja magát eltéríteni a tártól. Nehéz így konferenciálni, nevetett föl végre. Bolond ember volt, hisz ellenkezőleg csak így öröm konferenciázni. Közben Varga Mihály jelentett be egy beteget, egy pilzeni Szabót, aki búcsúzni jött, elhozván a maga szerény levélborítékját, mely 2 10 forintossal volt megbélelve, addig az asszonyka elrebbent a másik szobába. Az utolsó betegem, dörmögte magában Menyus, mikor a Szabó távozott. Most már akár itt is hagyhatnánk Prixdorfot. Mindez még inkább sarkalta, hogy Klárikával tisztába jöjjön. Lázas türelmetlenség fogta el, égett a föld a talpa alatt, és valami eltalálhatatlan nyugtalanság szorította össze a szívét, a legritkább jelenség a nászéj utáni délelőtt, mikor boldognak kellene lennie. Bekiáltott a hálószobába. Klárika, ki jöhetsz? Felöltözöm előbb. Majd aztán beszélgessünk még egy kicsit. Elment a beteged? Elbúcsúzott. Fizetett? Igen. Sokat? Keveset. Nektek minden kevés csúf, doktorok, pedig az egész tudományotok abból áll. Nyújtsa ki a nyelvét, kisasszony. Igaz? Igaz, hogy nagy csacsi vagy, de most már csak ugyan tanácskozzunk. Mit? Egy csacsival akar maga tanácskozni? Klárika, megharagszom, ha nem figyelsz. Hát figyellek. Nos hát, mondd meg, mekkora szállást vegyünk föl Pesten a télre? Hány szobát gondolsz, s miképpen kívánod berendezni? Ó, édes Istenem, én egy kunyhóval is megelégszem, egy asztal, 2 szék legyen benne. Hát még? Semmit se felejtettél el? Hát természetesen ágy is. Mit nevet, szép is az. Azt nevetem, hogy minden asszony így beszél az esküvő után való nap. Ó, kérlek, nekem igazán semmi igényem nincs, hiszen olyan szerény körülmények közt vagyok nevelve. Klárika is lassanként akarta a férjét előkészíteni a való tényekre. Menyust láthatólag megszúrta ez a megjegyzés. Köszönöm szépen az olyan szerény körülményeket. Mit ért maga az alatt, kérdé Pajkos Gunnyal, szakácsot és portást? Klárika csodálkozva emelte rá a tekintetét. Portást és szakácsot? Miről beszél? Hát nem tart a mama otthon szakácsot? Persze, hogy nem. Honnan telne szegénynek? Ki mondta azt magának? Menyusban elhűlt a vér. A bárónő, a mama, dadogta. Hát nem emlékszik? A mama mondott volna ilyet? Igen, amikor az ételeket szitták egy ízben, azt mondta szóról szóra. Esztendőre, ha idejövök, szeretnék magammal szakácsot hozni. Klárika úgy kaszagott, de úgy kaszagott, hogy a könnyei is kibudjantak. Ó, az én bolond mamám, persze, hogy szerette szakácsot hozni, ki ne szeretne vajon, de hogy lehet így félreérteni egy ártatlan óhajtást? Ó, ez az én bolond mamám, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Menyus azonban nem találta olyan nevetősnek ezt a dolgot. Klára, a teljes valót akarom tudni, kiáltott felizgatottan. Mi tekintetben, uracskám? Felelte ez még mindig enyelgő hangon. Mennyire rúg a hozományod? Végre is tudnom kell. Az én hozományom? Mondta közömbösen, vontatottan. Egyáltaljában nincs hozományom. Katángi elsápadt. Hisz anyád gazdagasszony, dadogta zavarra, vagy nem? Anyám a férje utáni nyugdíjából él, s ez igen csekély. Lehetetlen. Dúlt arccal, tanácstalanul járt fels alá a szobában, orszimpáim mozogtak, szemét véres erek futották be, látszott, hogy le akarja magát győzni. A nevelt ember küzd az állattal. Egyszerre megállt neje előtt, s rekett hangon kérte számon. Miért adtatok hát akkor nekem 100 Napóleon d'Ort? Klárika elvörösödött, mint a rák, aztán odalépett hozzá, s kezét a karjára tette szeliden csillapítva. Megmaradt, atyai örökségem volt, majdnem az egész. Neked adtam, mert be akartál csapni, mert szerettelek. Menyus eltaszította magától és kirohant. Az ajtónál megfordult, egész testében reszketve az indulattól, Schwindlerek kezében.

séta a tremoli erdőcske felé, mi alatt szembejövő ismerősök mind gratuláltak neki a tegnapi nagy szerencséjéhez. Képzelhetni, milyen megerőltetésébe került mosolyogni, meghozta neki a helyes tanácsot. Lenyelni a keserű labdacsot, amit a gonosz sors preskribált. Okos tolvaj nem megy a rendőrségre, ha meglopták, mi alatt ő a más zsebében kotorász. Sajnos, hogy az egész meglopás és kotorászás csak akadémice értendő. Mert mit lopott tőle Klárika? Fájdalom? Semmit. Szegény, ő is rosszul járt. És ő viszont milyen zsebben kotorászott, ne is beszéljünk róla. Valamelyik orvosi könyvében volt egy kép, ahol a beteg és a betegség, mint két különvált személy fekszik egymás mellett az ágyban. Az orvos egy nagy bunkóval veri a betegséget, de az ütések az embert is érik. Elég elmés jellemzése a mai gyógyítási rendszernek. De ha ezen a téren megjárja is, egyéb szituációban nem célirányos olyan valakit ütni, aki által magunk is gyengülünk. Klárit tehát nem szabad pellengérre állítani, ami megtörtént, Isten rendelése, az ő szent akarata volt. Persze, az Isten kápráztatta el a száz Napóleon, bele kell nyugodni. Szóval, az lett a séta vége, hogy Menyus, mikor a gyomra megkordult, hazakullogott csöndesen, mint a megszelidült kutya, a könnyelmű emberek hangulata gyorsan változik. Miután az asszonykát sírva találta, még ő kezdte verni a békés hangokat. Ne sírj hát, öltözz fel inkább, és menjünk ebédelni. De Klárika csak sírt, hogy szinte a szíve készült megszakadni. Ne légy már olyan érzékeny kis bolondom. Ne vedd azt olyan nagyon fel. Megsértettél, zokogott keservesen, s tudtom rajtad, hogy nem szeretsz. Dehogy nem szeretlek. Milyen beszéd az, hogy csak pénzért vettél el, ó Istenem, Istenem. Menyus melléje ült, megsimogatta a fejét, mint ahogy megsértett gyerekeké szokás. Bocsáss meg, Klári. Nagyon el voltam keseredve. A kétségbeesés durvává tett, beösmerem. Eszembe jutott a sivár jövő és nyomorúság, mely reánk vár. Én kényelmes élettől ábrándoztam te veled, és íme előttünk áll a szegénység és küzdelem. Miért ne lehetnénk boldogok, mondá szelidel Klári, felnézve könnyes szemeivel az urára, hiszen olyan kevés kell két embernek. De mikor az a kevés sincs meg? Ugyan? Hát a te nagy klientélád, praxisod? Nincs én nékem klientélám. Hát a tömérdek betegeid. Nem volt nekem, fiacskám, egész járom mindössze 5. Jövedelmem a te honoráriumodon kívül 70 forint, a rúgott összes földi vagyonom 400 forint. Most Klárán volt a sor elsápadni, kifejtőzött karjaiból felugrott, mint a tigris, nem könny volt többé a szemében, hanem sistergő menkő. Hisz akkor ön, uram, egy országcsaló? Menyus színikus flegmával fonta össze mellén a karjait. Összekerültünk, feleség. Úgy kell nekünk. De menjünk most már ebédelni. Némi fátyolozott részek.
Az első őszi kikérés

0: kinyílt a Prixdorfi réteken. Ez a kapuzárás. A fürdő elveszti csoda erejét, az utolsó beteg is hazamegy. A hoteleket, boltokat bezárják, a kútleányok beállanak tavaszik szolgálóknak a közeli városokban, a fák lehaigálják a leveleiket, minden az elmúlásba megy át. Ha valamely kései vendég erőszakkal még ott maradna, azzal kiegyezik a doktor, ne háborgassuk egymást, ne fizesse csak a felét a honoráriumnak, és hagyjon engem elmenni, én is hagyom meggyógyulni. Katánginak egyezkednie sem kellett, szabadon mehetett téli szállásra, de hová menjenek? Eleinte Budapestet gondolták, de csekély pénzök nem engedte. Egy vasmegyei városkát választottak, ahol némi téli keresetre lehet kilátás, kivált, ha a helyi lap nagybetűkkel hozza dr. Katángi Menyhért, híres Prixdorfi orvos, városunkban telepedett le, lakik a Templom utcán átellenben özve sírjai Ferencné a kis Pityerhez címzett kocsmájával. S tényleg akadt mindjárt kezdetben egy betege, mégpedig előkelő úr, Montvich Károly János Mária herceg, huszárhadnagy az ottani ezredben. Hogy mi baja lehetett a pirosposgás kinézésű tömzsi hadnagynak, azt a jó Isten tudja, hiszen annyi mindenféle belső betegség van, de az bizonyos, hogy néha kétszer is elment napjában a doktorhoz, s ilyenkor ott trécselt vagy a doktorral, vagy a doktornéval órák hosszáig. Hogy jó doktor lehetett Katángi, az onnan világlik ki, hogy a herceg a következő nyáron szabadságot vett, és Prixdorfban töltötte azt, hogy tovább is a Katángi kezelése alatt lehessen. Hogy pedig Montvich hercege jó páciens volt, az abból következtethető, mert a jövő ősszel, midőn a herceget Nagyváradra helyezték el, Katángi doktor is Nagyváradon telepedett le télire. A harmadik télen azonban, miután az ezred átvándorolt Budapestre, végre Katángiék is felkerültek a fővárosba. Károly János Mária herceg most is minden nap ellátogatott az orvoshoz, mégis nagyon makacs lehetett a betegsége. Szombathelyen, Váradon sokat fecsegtek erről a kávénénikék, ha rákerült a sor. Szép orvosné, hercegi hadnagy, szegény férj, könnyű a diagnózist eltalálni? De a rossz világ nyelve sohasem volt egy gentleman emberre irányadó. Varga Mihály szerint, aki erre a pontra nézve okvetlenül tudhatna valamit, Katángi és Katánginé olyan szép egyetértésben éltek, mint két gerlice. Azon felül Katángi nem is volt most már olyan szegény. A praxisa megindult egy kicsit, úgyhogy élni tudott, csinos lakást tartott, nejét szépen járatta. Azon felül nem minden hadnagy céda, vannak becsületes jámbor hadnagyok is. Azon felül nem minden asszony, azaz, hogy ezt már nem merem állítani. Hanem azt merem állítani, hogy ha volt is valami bibi, Menyhért nem tudott arról. Minden dolognak van határa, még a leleplezésnek is. Menyhértre az igaz, haragszunk, mert svihák és tréber, de csak is eddig van. Menyhért máskülönben gentleman. A herceghez ragaszkodott, talán mert imponált neki a herceg barátsága, és mert a pozícióját is emelte, esetleg előkelő klienseket hozhatott, de többet föltételezni nem szabad. Úgy télen át, kivált a későbbi években, a János király a fővárosba jött, többire meglátogatta Katángiékat, rendesen megbíztatva Menyhértet. Ha addig élek is, kinézek neked jövőre egy kerületet, ne félj semmit. Egy farsang alkalmával vidám arccal toppan be. Meg lesz a kerület, öcsém, sőt, már meg is van, kigondoltam. Katángi hitetlenül rázta a fejét. Lehet is kerületet kigondolni. Hogy hívják kérde inkább udvariasságból, mint kíváncsian. Borontó. Hol van az? Abban a megyében, ahol Szent András városa. Pénz kellene ahhoz, kedves bátyám. De hogy kell, egy fia se kell. Olyan nagy befolyása van ott? Nincs nekem annyi sem, mint a körmön feketéje. Hát mivel leszek meg akkor? János úr fölénnyel petyegtette az ujjait. Praktikával. Nincsenek már csodák, János bácsi. Vagy igen, szólt ő meggyőződéssel. Ez akkor annyiban maradt, de amint a választások közelegtek, János király is többször jött az utolsó télen Pestre, s egyre nógatta Katángit, hogy már ideje volna akcióba lépni a borontói kerületre nézve. Menyus föl se vette, úgyis hiába való kár arra egy lépést vesztegetni, ami lehetetlen, az lehetetlen, de az asszony akarta, s amit az asszony akart, annak körülbelül meg kellett történnie. Majd meglátott Klári, hogy csak nevetségessé teszem magamat. Próba szerencse, egy szót se többet föl kell lépned, képviselőné akarok lenni. Menyus még vergődött egy darabig mindenféle kifogásokkal, könnyű mondani, hogy lépjek fel, de hogy lépjek, melyik lábammal, mit kell tennem, hol kell kezdeni. De semmit se használtak a kifogások. János király kifundálta neki egy családi vacsora alkalmával az egész plánumot. Egyszerűen beíratod magad a Szabadelvű klubba, aztán elkéred a végrehajtó bizottságtól a borontói kerületet, illetőleg jó eleve bejelented a miniszterelnöknek, hogy ott óhajtasz föllépni. Hát ha nem adják ide... A kerületet? Dehogy nem, megörülnek neki. Podmanicki a nyakadba borul. Édes barátom, csak menjen, menjen. Mert az nehéz kerület, amelyikben most is egy ellenzéki ember ül. A nehéz kerületeket pedig olyan közömbösen osztogatják a pártban, mintha egy-egy csillagot kérne a mennyboltról tőlük az ember. Azt mondják, jó van, legyen a tied. Ijeszgetni fognak, sőt, a szemedbe is nevetnek, de te rájuk se hederíts. Mindig csak azt mond, nekem az a kerület kell, a macska fél, de nem ér, ott fogok föllépni. Ki ott a főispán? Báró Belendi Péter, derékember. Iskolatársam volt Kassán, ösmerem. Annál jobb, felelte János király. Annál rosszabb, felelte Katángi, mert ő is ösmer engem. Mindegy, amit mondtam, mondtam, úgy kell eljárnod. Hiszen, ha csak egy csöpp valószínűséget látnék benne, sóhajtott fel Katángi, azonban mégis engedelmeskedett, maradhatott volna-e meg nyugton a feleségétől. Belépett a Szabadelvű klubba, s egy nap bejelentette az illetékes személyeknek, hogy borontón akar föllépni a közelgő választásokon. Mire február végén megint előjött János király, már akkorra rendben volt a dolog idevaló része. A Szabadelvű korifeusok vállat vontak rá, jó van, legyen az öné a kerület, de most aztán lássa hozzá, hogy ott gyökeret verjen. János király meg volt elégedve az eredménnyel. Hát, a levél megvan-e a főispánhoz? Az itt van a zsebemben. Igen, helyes. Most már lássunk a dolog vastagabb végéhez. Jól ide figyelj, mennyiért, öcsém. Te meg ne szólj, mind utalak közbe, Klára. Figyelek, János bácsi. Március 12-én lesz Gergely napja. Írd fel magadnak a dátumot. Ekkor borontón nagy névnap van a vármegye nábobja Fekete Gergely uramnál. Ott lesz a választókerület minden számba vehető embere, érted-e jól? Hogy ne érteném? Te már 11-én megérkezel Szent Andrásra, de nem hozzám szállsz, hanem a vendéglőbe. Igenis. Jelentkezel a főispánnál. Átadod neki a levelet, az ki fog nevetni, hogy te barontón akarsz föllépni, de te megmaradsz makacsul a szándékoddál, és csak azt kívánod tőle, hogy vigyen el másnap a borontói névnapra. Jó van, a főispán elvisz a névnapra. Ott leszel, eszel iszol, de a szándékodról se szóval, se viselkedéssel semmit el nem árulsz. Ha fecsegni kell, majd ott leszek én, bíz mindent én rám. Ön ott lesz? Természetesen, de neked nem szabad engem ösmerned. Ha szóba hoznak is előtted, beszélj felőlem, fumigatíve. Ó, azt a világért se teszem. János király fölfortyant, ravasz szemei háromféle színt játszottak. Csak tedd azt, mondá fensőséggel, amit én megállapítok, mert annak úgy kell történni. A plánom jó, de be kell tartani minden nüanszát, és akkor nyugodt lehetsz, mert jegyezd meg magadnak, hogyha egyszer a macska beledugja a fejét a köcsökbe, akkor fel is nyalja a benne lévő tejfölt. Minden úgy történt, amint kitervezték. Március 10-én Katánginé beküldte a keleti gyöngy sorát a nagyzálogházba, s az érte kapott 150 forintot mennyus markába nyomta úti költségnek. Az Átellenben lakó Zinger Jakab Szabó üzletéből kibéreltek egy bundát, minden napra 1 forint bér, s ezzel mennyus, összecsókolván nejét és apró porontjait, mert már volt neki vagy 3, megindult a délutáni vonattal Csaba népének országába. Március 11-én a program szerint szerencsésen odaért Szentandásra, beszállt a Turulmadárhoz címzett vendéglőbe, átöltözött és megkereste a megyeházán a főispánt. De hiszen nagy eszű ember János király, tudott az előre mindent, ösverte az a főispán vesélyét is. Ő méltósága nagyon megörült, mikor megösmerte régi diáktársát, Katángi Menyust, de mikor a végrehajtó bizottság levelét elolvasta, amelyben meg volt ékesen írva, hogy a borontói kerületben tisztelt elvtársunk fog föllépni, csodálkozással förmett rá. Hát, még bolondultál? Azt még nem tettem. Vagy talán aranybányát fedeztél fel falahol? Azt még kevésbé cselekedtem. Akkor mit akarsz? Próbálkozni, és csak azt kérem tőled, méltóságos uram, egyelőre kegyeskedj engem holnap magaddal vinni a borontói Gergely napra, ahol meg akarok a választókkal egy kicsit ösmerkedni. A méltóságos báró vállat vont. Hiszen elvinni szívesen elviszlek, de ami a többit illeti, roppant fába vágtad a fejszédet, még ha aranyból van is a fejszéd. Bár csak ezüstből volna. Székely! Barátom, nem szívesen választ idegent, ha csak nem valami országos nagyság, azaz, hogy szívesen még akkor se teszi. S kivált a borontói kerület. Ez a legnehezebb. A mostani képviselő ugyan népszerűtlen lett, mert itt 3 év alatt ráunnának Kossuth Lajosra is, de támad a helyett 10 mindenféle árnyalatú. Úgy fognak kiugrálni pár hét múlva, mint a békák a mocsárból. Ami a pártunkat illeti, félfüllel hallom, hogy öreg gróf Tenki Albert akar föllépni, az pedig olyan dinasztiait, hogy nyikkanni se lehet ellenében. Hová gondolsz, kedves barátom, pláne ezzel a sárosi dialektussal? Mindegy, ha már itt vagyok, legalább magam győződöm meg a viszonyokról. Igeljes, hiszen... semmi kifogásom, ha eljössz, én csak a véleményemet mondom, proféta nem vagyok, próbáljuk meg. Végre csodák is történhettek, az igaz, hogy én még nem láttam. Lesz a nábomnál ösmerősöd? Király János. A polgármester! No, azzal ne nagyon dicsekedj!
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.
3: Reklám. A Abigél.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólyakalifa.
9: Foszti fiú
10: esete.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallott.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfői közösségi oldali bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány célja, hogy minden gyermek időben hozzájusson az egészséges fejlődéshez szükséges szolgáltatásokhoz. Magyarországon 6 éves korig a gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen, és az érintettek több mint egyharmada nem kapja meg időben a szükséges ellátást. A miniszter kiemelt feladatnak nevezte a nehézségek minél korábbi felismerését. Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ugyanezekről a kérdésekről beszélt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján is. Az államtitkár az elmúlt hetekben széleskörű szakmai egyeztetéseket folytatott a bölcsődei egyesületek és szakszervezetek képviselőivel a minőségi ellátás feltételeiről. 200-230 milliárd forintból, uniós kohéziós forrásból és az Európai Beruházási Bank hiteléből 2030-ig megújulhat a Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb állagú 60 és Füzesabony közötti szakasza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként megvalósuló pályafelújítással óránkénti 160 kilométeres sebességet érhetnek el a vonatok, ami stabilizálhatja a körícék menetrendjét és lerövidítheti a menetidőt Miskolc, Eger, valamint Gyöngyös felé. A beruházás során korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így teljes körűen megvalósulhat az akadálymentesítés is. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a terv magában foglalja a Rákos és Kőbánya közötti legnagyobb késéseket okozó szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú tramtrén hálózat kialakításának vizsgálatát is Kazincbarcika és Tiszaújváros irányába. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészülete a szociális területeken. Osztotta meg Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár írását Kátai Németh Vilmos miniszter. Első lépésként országos állapotfelmérést végeznek az intézményekben, amire építve megújul a szervezet, megerősítik a humán erőforrást, fejlesztik a digitalizációt és korszerűsítik a finanszírozási rendszert. A cél egy olyan kiszámítható és emberséges intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak és megbecsülést a dolgozóknak. Azt mondta, súlyos örökséget vettek át, mert a szociális területen és a gyermekvédelemben is komoly kihívásokkal, elavult infrastruktúrával, tartós szakemberhiánnyal és alulfinanszírozottsággal kell szembenézniük. A főigazgatóság fenntartóként többek között az idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyerekek ellátásáról gondoskodik. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Egyre több magyar utazik nyáron a regionális és külföldi repülőterekről az árak és a szélesebb kínálat miatt az INVIA adatai szerint. A pozsonyi reptéren a foglalások 128%-kal nőttek, mivel az ottani indulások átlagos ára akár 14%-kal is alacsonyabb lehet. A magyar utazók az utazási időt, a kínálatot és az összköltséget nézik, így szívesen indulnak Ausztriából vagy Szlovákiából is. Az M1-es autópálya állapota miatt a nyugat-magyarországiaknak Bécs és Pozsony elérése is egyszerűbbé vált, erősítve a határon túli indulásokat. A sármelléki repülőtér új törökországi charterjáratai és a debreceni last minute utak 50%-os növekedése is a regionális keresletet mutatja. Gyapjas mamut felső fogára bukkant egy kislány a Tiszában egy fosszília keresés során, amelyről egy Facebook bejegyzés számolt be. A törvények értelmében a kiemelkedő tudományos értékkel bíró, egyedileg védett ősmaradványok az állam tulajdonát képezik. A nem védett területeken ugyan szabadon szedhetők az apróbb kövületek, de a ritka leleteket tilos jogtalanul eltulajdonítani. A most megtalált értékes ősi lelet a beszámolók szerint végül múzeumba kerül.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudják, miért fontosak az állatokkal végzett vizsgálatok? Például egy olyan, amelyben arra kíváncsiak a tudósok, hogy képesek-e összehasonlítást végezni mondjuk két eltérő mennyiségű gyümölcs között. Nem? Akkor nagyon figyeljenek, mert Bán Katának, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszék doktorandusának most jelent meg erről tanulmánya. Ő lesz majd a vendégem a következő egy órában.
2: Szerintem nagyon fontos, és most kicsit általánosságban is beszélek, hogy megismerjük különböző jelenségeknek, folyamatoknak, illetve rendszereknek a működését, és az ilyen vizsgálatok, amit mi is csináltunk, azokra érdemes kicsit ilyen kirakós darabként gondolni, ami információval szolgálhat a nagyobb kép megértéséhez. Számos különböző fajjal végeztek már egyébként ilyen numerikus vizsgálatokat, egészen a főemlősöktől a rovarokig, természetesen az embert is beleértve, nagyon sok vizsgálatot végeztek egyébként csecsemőkön is, de minden egyes új fajról szerzett tudás és ismeret hozzáadhat ezekhez az információkhoz. Például az összehasonlító vizsgálatok számára nagyon hasznosak lehetnek, amik alapvetően igyekeznek feltérképezni, hogy a különböző képességek az evolúció során mikor jelenhettek meg először, illetve hogy hogyan fejlődtek tovább az egyes állatcsoportokban, beleértve az embereket is.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Újvilági karmos majmokon végzett kutatást Bán Kata, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza. A vizsgálat fókuszában az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. A különböző nemű, fajú és életkorú egyedek esetében eltérő viselkedést és teljesítményt tapasztaltak, amely elsősorban a majmok eltérő biológiai jellegzetességeiből és egyedi szociális berendezkedésükből adódhat. Bán Kata elmondása szerint a kutatásuk rávilágít a viselkedés, az egyedi jellemzők és a kognitív képességek közötti összetett kölcsönhatásokra, valamint az ezeket alakító evolúciós csereviszonyok és szelekciós nyomások szerepére is.
2: Igazság szerint nekem az alanyok azok hamarabb megvoltak, mint a téma ötlete. A mesterképzés teljesítéséhez egy kutatáson alapuló diplomamunkát kellett készíteni, és mire én elértem ahhoz a ponthoz, hogy ezt a kutatási témát ezt megválasztam, én akkor már egy jó ideje önkéntesként dolgoztam a Szegedi Vadasparkban, és leginkább azon a részlegen, ahol a karmosmajmok is tartoznak, és engem egyébként is mindig inkább az állatok, illetve a viselkedés érdekelt, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok egy olyan vizsgálatot kialakítani, ami a majmokra illik, és ugye mivel már sok ideje dolgoztam velük, nagyon jól ismertem őket faji szinten is, illetve magukat, az egyedeket is. Úgyhogy nekem először az alanyok voltak meg, és ehhez alakítottam ki magát a témát. Bizonyos szabályokhoz tartani kellett magunkat, ugye a tartás technológia miatt, úgyhogy bizonyos kompromisszumok meghozása után végül éppen egy számolási képességes vizsgálatra esett a választásunk, mert ez volt úgymond a legegyszerűbb kivitelezni.
1: De egyébként újvilági főemlősökkel, majmokkal voltak már vizsgálatok korábban is?
2: Igen, vizsgálták őket. Egészen pontosan ezzel a kérdéssel, amivel mi foglalkoztunk, ezzel éppen egyébként foglalkoztak már, de nem ezekkel a fajokkal. Szóval ezeken a fajokon ez egy teljesen új kérdés volt.
1: Mi volt a vizsgálat fókuszában, tehát miből indultak ki?
2: Nekünk a fő kérdésünk az egyfajta számolási képességre irányult. Egészen pontosan az volt a kérdésünk, hogy ezek a majmok hogyan képesek különbséget tenni átérő mennyiségek között, illetve hogy ezt a képességet esetleg befolyásolhatja, hogy éppen milyen nemű, életkorú vagy akár fajú egyedről beszélünk.
1: De miért pont matematika?
2: Szerintem fontos először azt tisztázni, hogy az emberek azok szeretik magukat összehasonlítani más állatfajokkal, de itt maga a számolás, illetve a matematika az egy ember által kreált jelenség. Tehát maga a számolásnak is egyébként van 5 kritériuma, amit az emberek képesek teljesíteni, viszont még maguk, akár a csimpánzok vagy bonobók a legközelebbi rokonaink sem tudnak. Szóval itt különbséget kell tenni kicsit az ember által létrehozott matematika, illetve a természetben előforduló numerikus képességek között. És igen, leginkább a főemlősöket vizsgálják mindenféle kognitív szempontból, ugye ők a legközelebbi rokonaink. Vannak az evolúció során kialakultak vele született képességek, amik mennyiségi alapon működnek, és egyébként erre az irodalomban leginkább 2 fő rendszert tartanak számon. Az egyik az egy arányfüggő rendszer, aminek igazából az a lényege, hogy nem feltétlen a 2 mennyiség közötti abszolút különbség alapján működik, hanem a 2 mennyiség egymáshoz viszonyított arányán. Illetve van egy másik rendszer, lényege az tulajdonképpen inkább arra irányul, hogy mennyire pontosan tudják meghatározni a mennyiségeket, viszont ez egy nagyon kis nagyságrendben működik, általában ez 1-től 4-ig tart. Csecsemőkkel például nagyon sok ilyen vizsgálatot végeztek, illetve más fajokkal is. Ez 3 vagy 4 fölé egyébként sosem megy, tehát ettől feljebb pontos mennyiségi meghatározásra eddig nincsen bizonyíték. És az, hogy egy fajnak vagy egy csoportnak hogyan alakulnak a numerikus képességei, az nagyon függ például a környezetüktől, illetve hogy milyen környezeti nyomás ért őket az evolúció során, hiszen a főemlősökön végzett vizsgálatok például nagyon sokszor tartalmaznak valamilyen tréninget vagy tanulási periódust, ahol megtanítják nekik, hogy milyen szabályok szerint működik az adott feladat, és később ez alapján oldják meg. Ezt például úgy tudnám egy hétköznapi példán elmagyarázni, hogy ez olyan, mint például a matek érettségi. Ott is vannak típus feladatok, amikre a diákok felkészülnek, nagyon sok ilyet oldanak meg az éles érettségi előtt, de természetesen az, hogy az éles vizsgán pontosan mi lesz a feladat, és hogy milyen számokat fog tartalmazni, azt ők sem tudják.
1: És hogyha az ingereknek a numerikus tulajdonságait nézzük, akkor itt elsősorban azt nézték, hogy mondjuk a majmok, tehát az újvilági karmos majmok, azok képesek-e érzékelni és ábrázolni ezeknek az ingereknek a numerikus tulajdonságait ugyanúgy, ahogy például más jellemzőket, alakot, textúrát, tehát valaminek az anyagát, a színét vagy a méretét.
2: Igen, tulajdonképpen erről van szó. Vannak bizonyos jellemzők, amik óhatatlanul összefüggnek a mennyiségi jellemzőkkel. Ezekre a már említett például tréninges vizsgálatokban lehet egyébként kontrollálni, vagy akár az általunk végzett vizsgálatban is vannak olyan formák, ahol kontrollálnak rá. De ugye nekünk az egyik fő vonalunk az volt, hogy természetes viselkedést próbáljunk vizsgálni, és ha belegondolunk, akkor a természetben is az állatok azok ilyen formában fognak találkozni az ingerekkel. A természetben semmi nem fog kontrollálni ezekre a jellemzőkre, amik kapcsolatban állnak a mennyiségekkel.
1: Az fontos volt, hogy társas majmokkal végezték, és nem pedig olyanokkal, amelyek egyedül élnek, tehát magányosak? Mert hogy alakíthatja? Tehát egy társas fajnál ott maga a csoport az alakíthatja egymásnak a gondolkozását, az ízlését.
2: Így van, igen. Ez is volt a vizsgálatunk egyik fő eredménye. A karmos majmok egyik nagyon érdekes jellemzője a csoportfelépítés. Ez náluk is többféle lehet, de általánosságban elmondható, hogy családokban élnek, ahol van egy domináns pár, ők szaporodnak, és a csoport többi tagját az ő utódaik adják. És ez a szociális környezet, amiben ők élnek, ezek nagyon sok tulajdonságukat hosszú idő alatt befolyásolta, és ez egyébként kihat arra, hogy hogyan viselkednek. És mi is ezt tapasztaltuk egyrészt a saját vizsgálatunkban, Magában egyébként a különbségtétel sikerességében ilyen jellemzők alapján mi nem találtunk különbséget. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen, még több vizsgálattal egyébként lehet, hogy találnánk. De mi a vizsgálatban nem csak a döntési sikerességet mértük fel, hanem egy olyan változót is, ami a döntés időtartama volt, tehát hogy mi a reakcióidejük. És ezzel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy például a hímek azok sokkal gyorsabb reakciót mutattak, mint a nőstények. És ugye említettem az egyedi berendezkedésüket ezeknek a majmoknak, náluk bizonyos szaporodási jellemzők miatt az alakult ki, hogy az újszülött utódokat egyébként az apák fogják nagy részt hordozni saját magukon, amíg önállóak nem lesznek, és ez anyához csak a táplálkozás idejére kerülnek többnyire vissza. És emiatt, hogy az apák ilyen nagy szerepet vállalnak az utódgondozásban, nekik például sokkal figyelmesebbnek kell lenniük, hogyha egy esetleges veszély adódik, például jön egy ragadozó, akkor ők arra nagyon gyorsan, hatékonyan tudjanak reagálni, és át tudjanak menekülni, hiszen nem csak saját maguk miatt kell ezt megtenni, hanem az utódaik miatt is. És amiatt, hogy a hímekre ilyen nagy felelősség hárul, úgymond, náluk ez a gyors reakcióidő emiatt alakulhatott ki, nem csak feltétlen ebben a feladatban, hanem ez egyébként a viselkedésük nagyon sok ágára kihat, hogy ők ilyen gyors reakciót mutatnak.
1: Tehát akkor a hímek gyorsabbak voltak, mint a nőstények?
2: Így van, igen.
1: Milyen módszert alkalmaztak egyébként a vizsgálat során?
2: Az ilyen számolási vagy mennyiségbecslési képességeket általában kétféle módszerrel vizsgálják. Én már említettem a tréningezés, illetve tanulási periódussal kapcsolatos vizsgálatokat, ez volt az egyik módja. Amit mi alkalmaztunk, az egy spontán választáson alapuló módszer. Ez azt jelenti, hogy mindenféle előzetes információ vagy tanítási folyamat nélkül szembesítjük az alanyokat egy döntési helyzettel, amire ők azonnal reagálnak.
1: Ugye azt mondta, hogy szőlőszemeket használtak. Hogyan kell nekünk elképzelni a kísérletet, tehát ezt az egész vizsgálatot, hogyan történt?
2: Maga egy teszt az úgy történt, hogy készítettünk egy polcot, amit rögzíteni tudtunk a majmok kerítésére, és ennek a polcnak mindkét oldalára elhelyeztem adott mennyiségű szőlődarabot, például az egyik oldalra egyet, a másikra pedig négyet. Ezután ezeket letakartam. Ez volt az előkészítő lépés, ez úgy történt, hogy a majmok ezt nem látták. Ezután én megvártam, amíg odajött hozzám egy majom. Egyébként az egész vizsgálat önkéntes alapon működött, egyik majmot sem kényszerítettük sosem, hogy részt vegyen benne, de egyébként a szőlő elég nagy motiváció volt számukra, úgyhogy nagyon örültünk, hogy mindig nagyon aktívan részt vettek a vizsgálatban. Szóval amikor odajött hozzám egy majom, akkor én megvártam, hogy a figyelme az rám irányuljon, és ezután én felfedtem ezt a két mennyiséget azonos időben, ő pedig ebből választott egyet. Ezt úgy tették meg, hogy a mancsukkal egyébként átnyúltak a kerítésen, jelezve, hogy melyik mennyiséget választják. Az alapfeltevés egyébként az, hogy egy ilyen döntési helyzetben az állatok azok a nagyobb mennyiségű élelmet fogják választani, hiszen ugyanannyi energia befektetéssel így több élelemhez tudnak jutni.
1: És mi van akkor, ha például zavarás van, mert féltermészetes körülmények között vizsgálták őket? De ha mondjuk kim vannak a szabadban, akkor is biztos, hogy a nagyobb mennyiséget választották volna? Mert ugye ott zavarás van, ragadozók vannak, egy csomóféle zaj, minden.
2: Igen, ezt vizsgálni kellene. Nagyon jó lenne, hogyha a természetben is hasonló vizsgálatokat, vagy esetleg megfigyeléseket lehetne tenni. Ez alapvetően nem mindig egyszerű, hiszen viszonylag rejtőzködő fajokról van szó, nem csak náluk, nagyon sok fajnál nehéz természetben vizsgálni őket, ezért is fontos például az állatkertek szerepe, mert lehetőséget ad olyan fajok vizsgálatára, amik egyébként nehezek lennének. Ugyanon, amivel ezek a rendszerek evolúciósan rögzültek, tehát már nagyon sok vonalon vizsgálták, meg volt sok állatnál egészen a főemlősöktől a rovarokig, ezért úgy gondolom, hogy bizonyos zavarások ezt egy-egy adott esetben befolyásolhatják, de összességében magát a képességet azt nem fogják.
1: Önök egyébként arra számítottak, hogy mindegyik sikeresen megkülönbözteti a kisebbet a nagyobbtól? Tehát a kisebb mennyiséget a nagyobb mennyiségtől? Erre számítottak?
2: Nem. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először néhány alapdolgot kifejtenék egy kicsit. Vannak bizonyos törvényszerűségek, amik alapján meg lehet állapítani olyan mennyiségpárokat, amik között könnyebb különbséget tenni, és olyanokat, amik között nehezebb. Ilyen például a távolsághatás. Ez azt mondja ki, hogy minél nagyobb a különbség két mennyiség között, annál egyszerűbb különbséget tenni közöttük. Mondjuk elképzelünk egy színháztermet, ahol a nézőtér jobb és bal

0: ugrunk egy nagyságrendet, és 110 vagy 120 néző közül kell eldönteni, akkor ez megint egy sokkal nehezebb feladat. És mi ezek alapján állítottunk össze egyébként 5 ilyen mennyiség kombinációt, és ezeket teszteltük, hogy hol van az a határ, amit még képesek megkülönböztetni, és mi az, amit már nem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Bán Katával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szigorította a NAV az új transferár dokumentációs rendelettel, amelynek értelmében a vállalatoknak a kapcsolt ügyletek piaci jellegét már nem elegendő cégszintű eredményekkel igazolniuk. A Deloitte szakértői szerint a jövőben a tényleg

0: különleges jövedelmezőséget szegmentált eredménykimutatással, tevékenységek, üzletágak vagy termékkörök szerinti bontásban kell alátámasztani. Ez a változás komoly controlling és számviteli támogatást, valamint transferár szakértelmet igényel a cégektől. Mivel a felkészültség vállalatonként nagyon eltérő, a szakértők azt javasolják, hogy a társaságok mielőbb kezdjék meg a szükséges módszertanok kialakítását. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bemutatta a fővárosi Soroksári út felett helyére emelt új acélhidat. A beruházásnak köszönhetően a vonatok a fővárosi fejpályaudvarok elkerülésével, fontos csomópontok és átszállási kapcsolatok érintésével haladhatnak át Budapesten, ami sűríthető agglomerációs és távolsági közlekedést tesz lehetővé. A miniszter kiemelte, hogy a projekt jelentősen megkönnyíti az utazást többek között Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, 60 és Gödöllő felé is. Hozzátette, hogy bár a beruházást sok közpénzügyi kritika és túlárazási gyanú övezte, a kivitelezési tender hamarosan elindul a Népligeti szakaszon, a teljes készültséghez pedig még legalább 4 évre van szükség. Retro hétvégét tart a MÁV augusztus első hétvégéjén a Balatonnál, Kaposváron és az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. A rendezvény egyik legkülönlegesebb járata a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz. De a térségben 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények és nosztalgia autóbuszok is forgalomba állnak. A nyitónapon augusztus 1-én hivatalosan is újraindul a menetrend szerinti személyszállítás Dombóvár és Komló között. A programokról és a jegyvásárlási lehetőségekről a MÁV hivatalos honlapján lehet részletesen tájékozódni. Már most megkezdték a jubileumi 15. Miskolci adventi villamos előkészületi munkálatait, amelyeket már nyáron megtervez az MVK ZRT. Matis Csák Éva miskolci alpolgármester bejelentése szerint a város ikonikus szerelvénye idén is ünnepi díszbe öltözik karácsonykor. Az európai szavazáson eddig minden alkalommal a miskolci villamos győzött, így a tervek alapján idén is jó eséllyel indulnak a rangos elismerésért. Szegedre érkezett az Ez az a nap ökumenikus rendezvény sorozat stadion turnéjának 5., egyben utolsó állomása, ahol ezrek dicsőítették Krisztust a Szent Gellért fórumban. A teltházas eseményen a keresztények egységének előmozdítása mellett a különböző egyházak vezetői is együtt imádkoztak. Az ökumenikus találkozón jelen volt Steinbach József, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke is, aki a többi felekezet lelkészével és vezetőivel együtt hangsúlyozta a hit és az összefogás fontosságát. László Viktor főszervező kiemelte, hogy az ország minden szegletéből és a határon túlról is rengetegen érkeztek a fiatalokat megmozgató dicsőítő zenei eseményre. A szegedi rendezvényen külföldi és magyar keresztény együttesek, gospel kórusok, valamint vonósok is színpadra léptek. Az Egyesült Államok időt ad a diplomáciának az Irán elleni katonai csapások szüneteltetésével, de ezzel párhuzamosan tovább erősíti a térségben állomásozó csapatait is, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője. A CBS News-nak adott interjúban elmondta, hogy Omán közvetítésével több szinten is zajlanak az egyeztetések az atomprogramról és a Hormuzi szoros biztonságáról. Hozzátette, hogy az amerikai hadsereg további eszközei is úton vannak a régióba, és készenlétben állnak egy esetleges újabb műveletre. Az amerikai diplomata hangsúlyozta, hogy esélyt adnak a békés rendezésnek, de a következő napokban fognak kiderülni, sikerre vezet-e a tárgyalás sorozat.
1: Az időjárásról.
0: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Bán Katával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktoranduszával arról, hogy újvilági karmos majmokon végzett kutatást, a vizsgálat fókuszában pedig az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. És az fontos volt, hogy milyenek a majmok, tehát hogy mi jellemző a viselkedésükre, hogy az egyik türelmesebb, a másik impulzívabb. Van-e különbség a selyem majmok és a tamarinok között ilyen szempontból?
2: Viszonylag két közelrokon fajról van szó, viszont van egy jellemzőjük, ami a táplálkozás módjukhoz köthető, ami alapján mi azt vártuk, hogy ebben a teljesítésben lesz közöttük különbség, és ezt meg is kaptuk eredményben. Megint nem konkrétan a döntési sikerességben, hanem ezt is a döntési időtartamban kaptuk meg eredményként. De itt is azt tapasztaltuk, hogy a tamarinok azok sokkal gyorsabbak voltak a selyem majmoknál. És ez azért lehet, mert alapvetően más-más táplálékforrásokat használnak. A tamarinok azok elsődlegesen rovarevők, tehát nekik vadászniuk kell a zsákmányukra. Míg a selyem majmok specializáltabb módon táplálkoznak, ők növényi nedveket fogyasztanak, és ezt úgy csinálják, hogy a párnak a kérgeit rákcsálják meg, és onnan kifolyó nedvekkel táplálkoznak. Ugye ez egy sokkal türelmesebb stratégia, mert meg kell várni, amíg azok a nedvek onnan kifolynak. És ez a táplálkozás módbeli különbség vezetett ahhoz, hogy a tamarinok azok a vadászat miatt, aminek feltétele, hogy gyors reakciót adjanak, hogy sikeresek lehessenek, emiatt ők az élet más aspektusain is gyorsabbak és gyorsabban reagálnak.
1: Ugye azt mondta, hogy a tanulmányukban 5 mennyiség kombinációt teszteltek. Ezek igen. Hogy oszlottak meg?
2: Ez az 5 mennyiség kombináció az úgy épült fel, hogy egy szőlőszám a 2-vel szemben, egy szőlőszám a 4-jel szemben, 3 szőlőszem a 4-jel szemben, 6 szőlőszem a 8-jal szemben, és 6 szőlőszem a 12-vel szemben. És ezek közül az 1 szőlőszem a 2-vel szemben, 1 a 4-jel, illetve a 6 a 12-vel, ezek számítanak úgymond könnyű kombinációnak, a 3 szőlő a 4-jel szemben, illetve a 6 a 8-jel szemben, ezek számítanak nehéz kombinációnak.
1: És a majmok hogy teljesítettek?
2: A majmok az 1-2, illetve az 1-4 között nagyon ügyesen és sikeresen különbséget tudtak tenni. A 6 és 12 esetében nem volt annyira egyértelmű a kép. Egyébként a mintaelemszám, tehát hogy hány majommal tudunk dolgozni, az nem volt olyan sok. Több egyedünk lett volna, akkor ebből a szempontból kicsit egyértelmű eredményt várhattunk volna. De minden jel arra mutat, hogy a 6-12 esetében is alapvetően megvan az a képességük, hogy különbséget tegyenek, és a 2 nehezebb kombináció esetében pedig teljesen random volt az, hogy melyik mennyiséget választják, ez alapján pedig azt mondhatjuk el, hogy ebben az esetben nem tudtak hatékonyan különbséget tenni.
1: Mert hogy nagyon közel volt, tehát a 3-4 az ránézése is, mert hogy azonos nagyságú szülőszemeket használtak, tehát azért nem könnyű.
2: Igen.
1: És ami nagyon fontos, hogy ugye itt nem kényszerítették az állatokat erre a tesztre, hanem mindig spontán módon jöttek az alanyok. Ezért is volt nehéz dolog, nem?
2: Igen, ez egy nehézség volt, de ami a hátránya volt, az szerintem az előnye is. Senki nem volt kényszerítve, illetve azáltal, hogy nem voltak elválasztva a többi egyettől, tehát nem voltak kivéve a kifutóból, így nem érte őket semmiféle stressz. Ez pedig fontos, hogy az ilyen stressz hatások ki lettek zárva, és nem befolyásolták a teljesítményüket.
1: Meddig tartottak a próbák? Szóval meddig képesek a majmok fönntartani a figyelmüket?
2: Hát ez változó volt. Minden nap összesen maximum 2 órán keresztül teszteltünk, viszont ebbe beletartozott minden csoport, minden egyed, és nagyon függött attól, hogy a majmok éppen milyen kedvükben vannak, úgymond, hogy mennyire aktívak, vagy éppen olyan napjuk volt, amikor nem volt kedvük az egészhez. Volt olyan nap, hogy a 2 óra alatt összesen csak 4 tesztet tudtunk elvégezni. Volt olyan időszak, amikor nagyon aktívak voltak, és akár 30 tesztet is meg tudtunk csinálni. Ez változó volt.
1: És kellett jutalmazni őket, hogy részt vegyenek a kísérletben? Tehát, ha mondjuk kiválasztották az egyik kupacot, akkor kaptak érte. Hát a kutyáknál így hívjuk, hogy jutalomfalat. Nem tudom, hogy a majmoknál ez esetben volt-e ilyen.
2: Igen, mindenképp jutalmazni kell őket, hiszen hogyha ez nem történik meg, akkor nincs motivációjuk, hogy következő alkalommal is odajöjjenek és elvégezzék nekem a feladatot. Így mindenképp jutalmazva voltak. Itt viszonylag több kompromisszumot kellett hoznunk. Nem lehetett megtenni azt, hogy megkapja az egész szőlőkupacot, amit ő kiválasztott, hiszen az nagyon felborította volna az étrendjüket, és tulajdonképpen akkor csak szőlőt tettek volna egész nap. Ez egészségügyi szempontból nem lett volna túl hatékony, viszont hogy fenntartsunk valamilyen kontrasztot, tehát ne legyen az, hogy minden egyes választásért ugyanolyan utalmat kapnak, ezért azt alkalmaztuk, hogy ha kisebb mennyiséget választották, akkor 1 darab szőlőt kaptak, hogyha nagyobbat, akkor pedig 2 darabot kaptak.
1: Ugye van 2 kupac, az egyikben van X szőlőszem, a másikban Y szőlőszem. Amikor felvették a majmok előtt, akkor gondolom egyszerre vették le a 2 tartályt a szőlőszemekről.
2: Így van.
1: Azonnal volt reakció a majmok részéről, vagy álltak és gondolkoztak?
2: Az nálunk egy kritérium volt, hogy csak akkor sikeres egy teszt, hogyha mindkettő mennyiséget megnézi az adott egyed. Voltak olyan tesztek, amikor rögtön reagáltak olyan módon, hogy amit először megláttak, nekik az kell.
1: Vitték. Alapvetően én erre gondolnék raikusként, hogy fölemelték, meglátja, kész és viszi.
2: Igen, előfordult ilyen. Ezeket a teszteket természetesen nem vettük figyelembe, és ebben az esetben jutalmat sem kaptak. Ilyenkor előről kezdtük az egészet. De egyébként megértették nagyon gyorsan, hogy mi a feladat, és ők egyébként nagyon kíváncsiak. Hát ez az egész munka során számomra nagyon egyértelműen kiderült, és a nagy részt megnézték egyébként mindkettő lehetőséget, és körülbelül 3 másodpercig tartott egy teszt, megnézte az egyiket, megnézte a másikat, és döntött.
1: Összesen 14 egyed adatait használták fel. Hímek, nőstények, fiatalok, idősek?
2: Így van, igen.
1: És azt leszűrték a vizsgálatból, hogy a hímek gyorsabbak, mint a nőstények. És a fiatalok az idősebbekhez? Ugye az idősebbekről azt gondolnánk, hogy megfontoltabbak, a fiatalok meg hirtelenek, kapkodóbbak.
2: Igen, nagyjából ez volt a helyzet. A fiatalok tesztelése az mindig sokkal kaotikusabb volt, mint az időseké. Ők szerettek például rombolni, nem odafigyelni, kapkodni, viszont az is fontos, amit meg kell említenem, hogy összesen csak 4 fiatal egyedet tudtunk letesztelni. Ilyen felállásban egyébként nagyon nehéz fiatalokat tesztelni, mert alapvetően ezeket a teszteket mindig egyedi szinten végzik más kutatóintézetekben például, és fiatalokat elválasztani a szülőktől az mindig egy hatalmas stressz, és nem feltétlenül előnyös. És ilyen szempontból nekünk ezzel szerencsénk volt, hogy megtehettük azt, hogy a szociális környezeten belül teszteljük őket, viszont a kevés egyed szám az továbbra is egy probléma, és mi ennél a 4 egyednél éppen meg tudtuk állapítani, hogy gyorsabbak voltak, de mindenképpen ehhez további vizsgálatok lesznek szükségesek, hogy alapvetően a fiatalok általában tényleg gyorsabbak el, mint a felnőttek.
1: Tehát magyarán teljesítménybeli különbség nem volt a fajok, a nemek és a korcsoportok között?
2: Teljesítménybeli különbség nem.
1: És az, hogy ismételték a dolgokat, az befolyásolt bármit is? Tehát például az, hogy tanultak a majmok a tanulmány során, a vizsgálat során, vagy ösztönszerűen cselekedtek? Tehát megfigyelhető volt-e egyfajta tanulási mód?
2: A tanulás kérdése az egy elég összetett témakör, de mi esetünkben úgy gondoljuk, hogy olyan szintű tanulás, hogy ők megtanulták volna, hogy melyik kombináció esetén mit kell választani, olyan nem volt. Tapasztaltuk azt, hogy a vizsgálat előre haladtával gyorsabban oldják meg a feladatot, de ez egyszerűen lehet attól, hogy csak megszokták, hogy mit kell csinálni. Viszont az, hogy az utolsó tesztek esetében is volt olyan, hogy elrontották, és nem a jót választották, ez egy erős indikátor arra, hogy igazi tanulás egyébként nem történt a vizsgálat során.
1: De mondjuk lett volna tanulás, ha mondjuk úgy végzik a vizsgálatot, hogy egy másik majom ezt kívülről nézi, hogy mit csinál a társa?
2: Van ilyen lehetőség, ugye a szociális tanulás az egy nagyon fontos és jelentős folyamat a természetben is, és ugye szociális majmokról beszélünk, tehát náluk még inkább. Viszont mi ezt is próbáltuk kiküszöbölni azzal, hogy az előkészületeket az mindig rejtve végeztük, illetve az, hogy az egész csapat együtt maradt, ezért nagyon dinamikusan változott az, hogy milyen majom jön oda hozzánk, illetve melyek maradtak mondjuk kicsit hátrébb, és csinálták a szokásos napi teendőiket. Nem tudjuk teljesen kizárni, hogy megfigyelték egymást, de ez a folyamatos random cserélődés, ez egy kicsit talán kontrollált erre. Mi egyébként nyáron végeztük, illetve kora ősszel a vizsgálatokat, kettő egymást követő évben, de ez kizárólag a saját menetrendünk miatt volt így, tehát ugyanúgy télen is elvégezhettük volna ezeket a vizsgálatokat.
1: De a tesztelést azt a nap azonos szakaszában végezték?
2: Igen, azt minden nap azonos időben végeztük.
1: De ez fontos volt?
2: Ez olyan szempontból volt fontos, hogy egyrésztről a vadaspark kérése volt, ami teljesen jogos, másrésztről pedig ezzel ki tudtuk zárni azt, hogy mondjuk más aktivitási periódusban teszteljük a majmokat, tehát hogyha egyik nap délelőtt, a másik nap délután, akkor kicsit ez befolyásolhatta volna, hogy kora délután a legaktívabbak. Ez lehetett volna egy ilyen befolyással.
1: Mi az, amiben segítenek az ilyen vizsgálatok? Tehát mi az, ami miatt nagyon fontosak, hasznosak ezek a vizsgálatok?
2: Szerintem nagyon fontos, és most kicsit általánosságban is beszélek, hogy megismerjük különböző jelenségeknek, folyamatoknak, illetve rendszereknek a működését, és az ilyen vizsgálatok, amit mi is csináltunk, azokra érdemes kicsit ilyen kirakós darabként gondolni, ami információval szolgálhat a nagyobb kép megértéséhez. Számos különböző fajjal végeztek már egyébként ilyen numerikus vizsgálatokat egészen a főemlősöktől a rovarokig, természetesen az embert is beleértve, nagyon sok vizsgálatot végeztek egyébként csecsemőkön is, de minden egyes új fajról szerzett tudás és ismeret hozzáadhat ezekhez az információkhoz. Például az összehasonlító vizsgálatok számára nagyon hasznosak lehetnek, amik alapvetően igyekeznek feltérképezni, hogy a különböző képességek az evolúció során mikor jelenhettek meg először, illetve hogy hogyan fejlődtek tovább az egyes állatcsoportokban, beleértve az embereket is.
1: Ez a tanulmányos megjelent. Hogyan tovább? Lesz folytatása a vizsgálatnak?
2: Hát ez egy kicsit nehezebb kérdés. Vannak bizonyos körülmények, ami miatt jelenleg saját döntés alapján egy kicsit szüneteltetni fogom a majmos vizsgálatokat. De ötletek vannak, nem is kevés, és nem tartom kizártnak, hogy majd a kicsit távolabbi jövőben egyébként visszatérek a majmokhoz, és folytatom velük a munkát.
1: Vannak egyébként visszajelzések a tanulmánnyal kapcsolatban?
2: Vannak, és nagyon pozitívak, mind tudományos részről, mind pedig, ha élhetek ilyen kifejezéssel, akkor a hétköznapi emberek részéről. Mindenkit egyébként nagyon érdekel, elolvasták, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok.
1: Nem akarom boncolgatni, hogy miért nem folytatja, de fölmerült bennem, hogyha nemzetközi részről jön esetleg megkeresés a tanulmány kapcsán, akkor sem folytatná?
2: Szerintem folytatnám. Eddig is foglalkoztam más dolgokkal, párhuzamosan. Szóval, hogyha adott lesz minden lehetőség, akkor a kettő nem zárja ki egymást, tehát a mostani projekteim mellett szívesen belekezdenék egy új majmos vizsgálatba is.
1: Akkor egy kicsit, Kata, meséljen magáról, mert ugye ennyit tudunk, hogy STE ökológiai tanszék és doktorandusz, szóval ő mivel foglalkozik?
2: Ugye alapvetően az ökológiai tanszéken dolgozom, és tulajdonképpen a viselkedéstől kezdve egészen a tisztán ökológiai kérdéseket boncolgató vizsgálatokig szinte mindenben részt vettem egészen már a mesterképzésem óta, és ez egyébként a témavezetőm, illetve a tanszék munkatársai teszik lehetővé, amiért egyébként nagyon hálás vagyok, mert mindenki nagyon nyitott, és mindig adnak lehetőséget arra, hogy részt vehessenek az emberek a kutatásokban. Nagyon sokat foglalkozom például a témavezetőm részén hangyákkal, ezt mind viselkedés témakörben, mind ökológia témakörében folytatjuk. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon érdekes csoport, közös annyiban a majmokkal, hogy ott is egy erősen szociális rendszerről van szó, ilyen szempontból is nagyon érdekes, de egyébként más ízeltlábúakat érintő kérdésekkel is foglalkozom. Most például elkezdtem megtanulni fai szinten határozni a cincéreket például, hogy igyekszem minden téren bővíteni a tudásomat.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Bánkata, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza mesélt újvilági karmosmajmokon végzett kutatásáról.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújítási programjának előkészülete a szociális területeken. Átalakítják a gondos óra programot, eljárásokat is indítanak az ügyben. Eladó Miskolc egyik legismertebb, több mint 130 éves belvárosi szállodája. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészülete a szociális területeken. Osztotta meg Tóth Kinga, Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár írását Kátai Németh Vilmos miniszter. Első lépésként országos állapotfelmérést végeznek az intézményekben, amire építve megújul a szervezet, megerősítik a humán erőforrást, fejlesztik a digitalizációt és korszerűsítik a finanszírozási rendszert. A cél egy olyan kiszámítható és emberséges intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak és megbecsülést a dolgozóknak. Azt mondta, súlyos örökséget vettek át, mert a szociális területen és a gyermekvédelemben is komoly kihívásokkal, elavult infrastruktúrával, tartós szakemberhiánnyal és alulfinanszírozottsággal kell szembenézniük. A főigazgatóság fenntartóként többek között az idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyerekek ellátásáról gondoskodik. Átalakítják a gondos óra programot, melyet hozzávetőleg 800 ezer idős ember használ Magyarországon, és amelyet az új kormány is megtart, ám a finanszírozása és a technológiája miatt feljelentéseket tettek. Az Inforádió Családi Hét című műsorában Bódi Éva helyettes államtitkár elmondta, azt is megvizsgálják, milyen párhuzamosságot mutat a rendszer a házi segítségnyújtással, hogy ott, ahol nincs család, rögtön a professzionális segítség érkezhessen. Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy bár a program nemes célú, abban teljesen elavult és túlárazott technológiát alkalmaztak, ami miatt eljárások várhatók. A szolgáltatásért felelős kormányzati szolgáltató központ Kft. Visszautasítja a vádakat, és közölte, a keretösszegnél lényegesen kevesebbet költöttek el, ráadásul a szabályok szigorú betartásával. 200-230 milliárd forintból, uniós kohéziós forrásból és az Európai Beruházási Bank hiteléből 2030-ig megújulhat a Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb állagú 60 és Füzesabony közötti szakasza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként megvalósuló pályafelújítással óránkénti 160 kilométeres sebességet érhetnek el a vonatok, ami stabilizálhatja a körícék menetrendjét és lerövidítheti a menetidőt Miskolc, Eger, valamint Gyöngyös felé. A beruházás során korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így teljes körűen megvalósulhat az akadálymentesítés is. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a terv magában foglalja a Rákos és Kőbánya közötti legnagyobb késéseket okozó szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú tramtrén hálózat kialakításának vizsgálatát is Kazincbarcika és Tiszaújváros irányába. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Idén is odaítélte a Superszum alapítvány a Superszum háladíjat. Ezzel az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsodabaui Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektekre lehet költeni, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. Bernasconi Busz Katalint, a Szuperszum Alapítvány elnökét hallják.
2: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 ezer forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretnék. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvoda vezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color City, a Color TV-vel, a Kazincbarcikán így, meg a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincbarcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként.
1: Évek óta nem léptek be annyian az önkéntes nyugdíjpénztárakba, mint 2026 első hónapjaiban, ami megállította a taglétszám korábbi apadását. A biztosdöntés.hu adatai szerint az első negyedévben több mint 12 ezeren csatlakoztak valamelyik kasszához, amire 2021 vége óta nem volt példa. A növekvő érdeklődés hátterében részben a lakosság fokozatos felismerése áll, miszerint az állami nyugdíj önmagában kevés lehet a jövőben. A pénztárak folyamatos toborzó és ösztönző kampányokkal, valamint különféle pénzügyi jóváírásokkal és nyereményjátékokkal segítik a belépést. 2025-ben kicsivel több mint 40 ezer új tag döntött a tagság mellett, ami több mint 20%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az önkéntes nyugdíjpénztárak összege 2412 milliárd forintot ért el az első negyed év végén, ennek felét továbbra is a kötvények teszik ki. 15 évnyi lezárás után hivatalosan is elindult Eger ikonikus építményének, a Nagy Egedhegyi Dobó István kilátónak a felújítása, miután kedden átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A torony jelenleg átjátszó toronyként, valamint kamerák és jeladók helyszíneként is szolgál, ezért a felújítás során biztosítani kell ezen berendezések zavartalan működését. A 65 millió forintos beruházás 40 millió forintos állami támogatásból, valamint az Egererdő ZRT és a város önrészéből áll össze, de a környezet turisztikai fejlesztésére is fordítanak további forrásokat. A munkálatok tervezett befejezése 2027 júniusára várható. A beruházó abban bízik, hogy kedvező esetben akár már idén ősszel újra fogadhatja a látogatókat a kilátó. Az építményt másfél évtizede zárták le a látogatók elől az állapota miatt. Eladó Miskolc egyik legismertebb, több mint 130 éves belvárosi szállodája, a két épületből álló Pannónia Hotel. A 2370 négyzetméteres, jelenleg is működő komplexumért 1,25 milliárd forintot kérnek a tulajdonosok. A patinás épületben 41 vendégszoba, a laksori étterem, konferenciaterem, valamint parkoló és garázs is található. Az 1894-ben megnyitott szálloda Telke már az 1500-as évek óta fontos kereskedelmi és vendéglátóhely volt. A leendő vevő nem egy üres ingatlant, hanem egy sokrétű szolgáltatásokkal rendelkező működő vállalkozást vesz meg. Már most megkezdték a jubileumi 15. Miskolci adventi villamos előkészületi munkálatait, amelyeket már nyáron megtervez az MVK ZRT. Matiscsák Éva miskolci alpolgármester bejelentése szerint a város ikonikus szerelvénye idén is ünnepi díszbe öltözik karácsonykor. Az európai szavazáson eddig minden alkalommal a Miskolci villamos győzött, így a tervek alapján idén is jó eséllyel indulnak a rangos elismerésért. Újabb hőhullám várható az előttünk álló héten. A hét elején még 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a folytatásban a derült száraz időben napközben már 33 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk, és a hajnalok sem hoznak igazi felfrissülést a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm, szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezetőt hallják, várom önöket az Európa Rádió programja mellé. Jeles dátum a mai nap a diósgyőri vasgyártás történetében. A magyar vas és acélgyártás alapjait Fazola Henrik, német származású vasműves, vasgyáros vetette meg. Fazola 1730 körül született Würzburgban, vándorlásai során jutott el Magyarországra, ahol 1758-ban Barkóczi Ferenc egri püspök Heves vármegye főispánjának meghívására telepedett le. 1761-ig a vármegyeháza díszítésén dolgozott. Ekkor készült a már a műemléki védettséget élvező épület két kovácsolt belső folyosórácsa és az utcai homlokzaton a kapu fölötti félköríves betétrács. Munkájhoz egyre több nyersanyagra lett szüksége, ezért kutatásba fogott. A Bükkben és a Mátrában 1767-ben felfedezte és megnyitotta a Parádi és Gyöngyös oroszi ércbányákat, majd 1769-ben a vörös vasércet adó Upponyi bányát. 1765-től vashámorokat, kisebb vasfeldolgozó üzemeket alapított, de a hámorok felépítése felemésztette vagyonát, és az anyagi csőd szélére került. Befektetőket hiába keresett, Bécsből csak kitüntetést kapott, de pénzt nem. A kohók végül egy haszonbérleti társaság kezébe kerültek át, a várt felvirágzás azonban így is elmaradt. Fazola ekkor bányáit felajánlotta az udvarnak. Mária Terézia 1770. július 28-án írta alá az alapító levelet, engedélyezve a vasmű építését a diósgyőri uradalom területén. Kedves hallgatóink, a diósgyőri vasgyártás történetéről szóltunk, a nap további nevezetes eseményeit figyelemmel kísérhetik majd adásunk további részében. Az óra második felében Dél-Erdélybe, egészen pontosan Őrajja Boldog falvára látogatunk, amelynek református temploma felkerült a hét legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. Erről beszélgetünk majd Gudor Boton történésszel, a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkészével. Tartsanak velünk a részletekért, jó rádiózást, kellemes szép napot kívánok önöknek!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a napi újszövetségi igerész alapján Pál apostolnak Tituszhoz írt levele első részének 10-től a 16-ig terjedő verseiből. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük saját prófétájuk mondta: a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és mindig jó cselekedetre alkalmatlanok. Kedves rádióhallgatók, kedves testvéreim! Egyszer valaki ezt mondta: nem a Bibliával van bajom, hanem azokkal, akik olvassák, de nem élik. Fájdalmas mondat ez. Azért fáj, mert sokszor igaz. A világ nem tökéletes keresztényeket keres, hanem hiteleseket. Olyan embereket, akiknek az élete összhangban van azzal, amit vallanak. Pál apostol Titusznak ír, aki Kréta szigetén szolgált. Nem volt könnyű a gyülekezetben. Sok volt a hangos ember, a tévtanító, a képmutató. Pál nem finomkodik, kemény szavakat használ, mert tudja, amikor a hamisság bejut a gyülekezetbe, az emberek örök élete forog kockán. Ez az ige ma is feltesz nekünk egy kérdést. Hiteles tanítványa vagyok-e Istennek, vagy csak egy vallásos ember? Pál azt mondja: sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók. Érdekes, hogy először nem a bűnüket említi, hanem a beszédüket. Sokat beszélnek, magabiztosak, mindenre van válaszuk, de nincs mögöttük engedelmes élet. Ma is rengeteg ilyen hang szól. Internetes prédikátorok, önjelölt tanítók, motivációs guruk, akik mindig azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Jézus viszont azt mondta: gyümölcseiről ismeritek meg őket. Nem az számít, mennyire szépen beszél valaki, hanem hogy hogyan él. A kérdés az: milyen vagyok otthon? Milyen vagyok a munkahelyemen? Hogyan beszélek a házastársammal? Hogyan viselkedem akkor, amikor senki sem lát? A kereszténység nem vasárnapi szerep. Pál azt mondja: egész családokat feldúlnak. Figyeljük meg! A tévtanítás soha nem csak elméleti probléma. mindig tönkreteszi a családokat, a gyülekezetet, a hitet, az emberek életét. Az ördög ritkán támad nyíltan, sokkal inkább apró kompromisszumokat kínál. Ez nem olyan nagy bűn. Ezt mindenki csinálja. Isten úgyis megbocsát. Nem kell ezt olyan komolyan venni.

At, hogy naponta tedd fel a kérdést. A Biblia tanítja ezt, vagy a világ? Minden tiszta a tisztának, mondja Pál. Ezt sokan félreértik, mert Pál nem azt mondja ezzel, hogy a hívőnek mindent szabad, hanem azt, hogy a tiszta szívű ember más szemmel nézi a világot. Ha egy pohár víz tiszta forrásból jön, jó inni belőle. Ha ugyanaz a pohár szennyezett, minden beleöntött víz is szennyezett lesz. Nem kívül kezdődik a tisztaság, belül. Jézus is ezt mondta, a szívből származnak. A problémáink gyökere nem kívül van, hanem a szívünkben. Ezért nem elég viselkedést változtatni. Újjá kell születni. Nem azt kérdezem, mit szabad, hanem mit tisztítja meg a szívemet. Isten ígéje, az imádság, a bűnvallás, a Szentlélek munkája. A legnagyobb veszély, amikor a szánk ismeri Istent, de az életünk megtagadja. Ez a fejezet csúcspontja. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Ez talán az egész Biblia egyik legfélelmetesebb mondata. Mert lehet templomba járni, szolgálni, Bibliát olvasni, imádkozni, és közben az életünkkel mégis megtagadni Krisztust. A világ nem a hitvallásunkat figyeli, az életünket. Ha egy bolt ajtajára ki van írva nyitva, de amikor odamész, és zárva találod, úgy érzed, becsaptak. Hazudik a felirat. Így van sok keresztyénnel is. A felirat szép, de az élete zárva van Isten előtt. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Ez nem a hitetlenekről szól, hanem azokról, akik azt mondják, én hiszek Istenben, azért, hogy nem járok templomba. Ezért ez az íge ma hozzánk szól. Engem vizsgál, téged vizsgál, mindannyiunkat megvizsgál. Nem azt kérdezi, mit mondasz magadról, hanem azt, mit mond rólad az életed. Ha valaki egy héten át figyelni az életemet, a családomban, a munkahelyemen, a szomszédaim között, vajon arra a következtetésre jutna-e, hogy Jézushoz tartozom? Látná-e rajtam a Krisztus szeretetét, a türelmet, az őszintességet, a megbocsátást, az alázatot, mert ezek a hit valódi bizonyítékai. Kedves testvéreim, ennek az ígének nem az a célja, hogy kétségbe ejtsen bennünket, hanem hogy őszintévé tegyen. A legnagyobb örömhír az, hogy Jézus nem csak leleplezi a képmutatásunkat, hanem meg is tudja változtatni az életünket. Péter is megtagadta az Urat, de Krisztus megbocsátott neki. Pál üldözte a gyülekezetet, mégis apostollá lett. A tékozló fiú elbukott, mégis hazatalálhatott. És nekünk is van visszaút. Ha ma a Szentlélek rámutat valamire az életünkben, ne keményítsük meg szívünket. Ne mentegessük magunkat, hanem valljuk meg az Úrnak, és engedjük, hogy megtisztítsa a szívünket.
legyen a vágyunk az,

0: amit Pál a Galata levélben ír, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor Krisztus él bennünk, akkor már nem csak a szánk vallja őt, hanem az egész életünk. Legyen így mindannyiunk életében. Amen. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked a te élő ígédért, amely ma is megszólított bennünket. Urunk, megvalljuk, hogy bár keresztjénnek valljuk magunkat, de a szívünk, a beszédünk, a tetteink nem mindig téged tükröznek. Bocsásd meg a képmutatást, a megalkuvást, a közömbösséget és minden engedetlenséget. Vizsgáld meg a szívünket, Urunk, mutasd meg, van-e bennünk olyan terület, amelyet még nem adtunk át neked. Tisztíts meg bennünket minden tisztátalanságtól, hogy ne csak a szánkkal valljunk téged, hanem egész életünkkel dicsőítsünk. Kérünk, adj nekünk tiszta szívet és őszinte hitet. Hadd legyenek a szavaink hitelesek, mert mögöttük ott van az engedelmes élet. Segíts, hogy családunkban, munkahelyünkön, gyülekezetünkben és mindenütt, ahol járunk, Krisztus jó illatát árasszuk. Imádkozunk azokért is, akik eltávolodtak tőled, vagy megtévesztették őket hamis tanítások. Kérünk, vondd vissza őket az igazság útjára. Urunk Jézus, szeretnénk, hogy amikor az emberek ránk néznek, lássák rajtunk a te szeretetedet, tisztaságodat és hűségedet. Formálj bennünket napról napra, a te képmásodra, hogy ne csak vallomás legyen, hanem élet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kanadai mintára Budapesten is bevezetik a közösségi rendészetet, amelynek keretében szerződéses rendőrök segítik majd a lakosságot. A Pósfai Gábor belügyminiszter által bejelentett program célja, hogy emberközelibbé tegye a hatóságokat és erősítse a polgárok bizalmát. A kanadai tapasztalatok alapján a közösségi rendőrök napi szinten jelen lesznek az utcákon, részt vesznek a helyi programokban, és a bűnmegelőzés mellett a kapcsolatépítésre fókuszálnak. A rendszer hasonlít a korábbi körzeti megbízotti feladatokhoz, de nagyobb hangsúlyt fektet az önállóságra, a közvetlen kommunikációra és a problémák közös megoldására is. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Szigorította a NAV az új transferár dokumentációs rendelettel, amelynek értelmében a vállalatoknak a kapcsolt ügyletek piaci jellegét már nem elegendő cégszintű eredményekkel igazolniuk. A Deloitte szakértői szerint a jövőben a tényleges jövedelmezőséget szegmentált eredménykimutatással, tevékenységek, üzletágak vagy termékkörök szerinti bontásban kell alátámasztani. Ez a változás komoly controlling és számviteli támogatást, valamint transferár szakértelmet igényel a cégektől. Mivel a felkészültség vállalatonként nagyon eltérő, a szakértők azt javasolják, hogy a társaságok mielőbb kezdjék meg a szükséges módszertanok kialakítását. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bemutatta a fővárosi Soroksári út felett helyére emelt új acélhidat. A beruházásnak köszönhetően a vonatok a fővárosi fejpályaudvarok elkerülésével, fontos csomópontok és átszállási kapcsolatok érintésével haladhatnak át Budapesten, ami sűríthető agglomerációs és távolsági közlekedést tesz lehetővé. A miniszter kiemelte, hogy a projekt jelentősen megkönnyíti az utazást többek között Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, 60 és Gödöllő felé is. Hozzátette, hogy bár a beruházást sok közpénzügyi kritika és túlárazási gyanú övezte, a kivitelezési tender hamarosan elindul a Népligeti szakaszon, a teljes készültséghez pedig még legalább 4 évre van szükség. Szigorúbb adószabályok lépnek életbe a bizalmi vagyonkezelésnél augusztus 31-e után az adóelkerülési kiskapu bezárása érdekében. Megszűnik a vagyonkezelésbe adott elemek eddigi 5 éves adómentességi szabálya és a korábbi piaci felértékelés adómentessé tétele. A módosítások az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi változásokat, valamint szigorúbb adatszolgáltatási és ellenőrzési elemeket tartalmaznak. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy maga a jogintézmény nem szűnik meg, továbbra is alkalmas családi vagyontervezésre. A törvényi szigorítás kizárólag azokat érinti negatívan, akik eddig kihasználták a konstrukció adózási kiskapuit. A javaslat emellett erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálja majd a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat. Kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter a tejpiaci válsághelyzet kezelésére, a gazdaságok és feldolgozók megsegítésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A Magyar Közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A dél-erdélyi Őrajja Boldogfalva református temploma felkerült a 7 legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. A lista csekély 10.000 eurós, azaz valamivel több mint 3,5 millió forintos támogatást ad a templom felújítására. A helyszínen néztük meg a templomot Gudor Botont történésszel, református lelkésszel, ahogy önmagáról mondja, műemléki lobbistával. Ugyanis a lelkész nem ebben a gyülekezetben szolgál, ám szívügye ez az 1200-as években épült templom. Ezzel nincs egyedül, az épületet a románok is szeretnék felújítani, hiszen van benne egy cirilbetűs freskó, amely fontos számukra. A további részleteket Gudor Botont történésztől, a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkészétől kérdezte meg Hegedűs Márk.
2: A 2001-ben magyar műemlékügyesek és román műemlékügyesek által közösen megállapított a probléma halmaz, mert egy halmaz volt. Annak egyik része az volt, hogy a tető maga elég káros fedéssel, lefedéssel rendelkezett, ugyanis azbeszt táblákat helyeztek egymás mellé, ami ugye, ha mostani Európai Uniós mércével nézzük, káros a környezetre, de másrészt pedig ezek repedezettek, hasadozottak voltak, és a víz több helyen befolyt. Tehát ez 2001-ben, meg is tudom mutatni a kötetet, egy kötetben meg is jelent ez a probléma, leírva, mondjuk felmérve. Hát erre válaszolt lényegében ma már nem élő mérnöknek a terve, Daroci Miklósnak, aki a műemlék megvédésének, illetve megjavításának a tervét elkészítve várta a kellő pillanatot, ami körülbelül 2008-ban jött el, amikor a Kendefi családdal találkoztunk, és akkor az volt a megvalósítás ideje, amikor az azbeszt, amúgy nagyon rossz állapotban levő azbeszt helyére került az a zsindely, ami visszadta végülis a régi patináját. De hát ennek a további kezelése nyilván a helyi közösség feladata volt, ugyanis én nem mint helyi parokus lelkész, hanem mint műemlék támogató és lelkes lobbistája helynek vállaltam el családom és egyéb más műemlékek támogatása mellett. 100 kilométerről, és ingyen. Tehát, hogy ez ténylegesen, mondjam így, hazafias lelkületből és hitből került felújításra, nyilván sok más embernek is a támogatásával. Mondjuk a Kendefi család volt az, aki anyagilag is hozzáállt, amennyire tette, a Betlen alap is benne volt, bizonyos és kisebb mértékben. Az Ágoston Sándor Alapítvány lelkesedése mellett azért a zsindelyre is adott összeget. Ez a teológusoknak, a pesti teológusoknak a mondhatni saját szorgalmuk által összehozott egyesülete alapítványa, és sok-sok embernek a pozitív hozzáállás, akik dolgoztak, úgyis, hogy nem kapták meg több mint fél évre rá is a bérüket, munkájuknak az értékét, úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt, hogy itt elkészült a tető akkor. Most meg nyilván eltelt 2008 óta néhány esztendő, és akkor itt az ideje a nagyobb dolgoknak.
3: De ha időben visszamegyünk, akkor mi volt 2001 előtt? A tető nélküli volt a templom? Meg nem. Milyen állapotban volt hát akkor a templom?
2: A tetőszerkezet, maga a szerkezet az egy aránylag elfogadható állapotú szerkezet volt. Én mindig ahhoz mérem itt a Hátszegi medencében vagy Erdélyhegy alján a tetőszerkezeteket, amit látok magam körül. Tehát rengeteg templomnak már nincs egyáltalán födém szerkezete, beomlott a teteje, vagy már egyáltalán falai sincsenek, vagy beomlott a tornya. Tehát ahhoz képest ennek a templomnak a tetőszerkezete egy épp tartószerkezetet jelentett, amire az azbeszt hullámpalát tették rá, és hát az idővel sérült, tönkrement, és nyilván károsodott. Ez jelentette azt a nagyon súlyos állapotot, amit 2001-ben láttak az építészek. Akár a Műszaki Egyetemről érkező Istvánfi professzor úrék csapata, akár a Transzilvánia Trust munkatársai Kolozsvárról, nyilván az ottani egyetemnek is a szakemberei. Nem csak maga az aszbeszt lemezeknek a minősége, állaga volt problémás, hanem maga a toronyszerkezet is nagyon-nagyon problémás volt, hiszen több helyen rozsdázott, hatalmas lukak tátongtak a tetőszerkezeten, és bármennyire is szokatlan az, amit mondok, két csodálatos diófa nőtt ki a torony tetejére. Na, azt hiszem, hogy ritka az a templom, ahol diófát termesztünk a torony sarkában. Na most ezeket meg kellett szüntetni, ezeket az állapotokat, torony sisakot ki kellett javítani, festeni, zsindelyezni, úgyhogy ez nyilván eddig megvédte a templomot valamennyire. A legnagyobb problémája azért a templomnak az, hogy el kell dönteni, hogy ki is pásztorolja itt az államok és intézmények párhuzamos érdeklődéséről beszélnék, ahol lényegében mindegyikünknek rendkívül fontos és értékes templom. A román állam az italo-bizánci freskók és a szerintük ortodox múltja miatt tartja jelentősnek, egyfajta státuszszimbóluma a középkori ortodoxiának.
3: Milyen ortodox múltja van a templomnak?
2: Hát ez egy vitatott múlt, magyar szempontból természetesen, vagy el nem ismert múlt, tehát tudunk erről is beszélgetni, milyen ortodox múltja van, vagy lehet, az én véleményem szerint, de a valóság az, hogy van olyan cirilbetűs freskó, 11. századi, ami jelez bizonyos olyan hátterű hatást, ami a templom belső nem is építészetében, hanem freskó rétegen jelez egyfajta feltételezhető román jelenlétre is. Na hát ez a román-bizánci jelenlét az, ami az ortodox hátterű kutatásnak szárnyakat ad, mondjam így. De egész Kárpát-medencében, a Hátszegi medencére ez jellemző. Tehát ez nem kivétel ez a templom.
3: Mármint az, hogy cirilbetűs freskók is vannak a templom falán?
2: Így van, vagy olyan templomok vannak a környéken, Bemszus, vagy Sztrisszentgyörgy, vagy más templomok, ahol a román-magyar együttélésnek a freskókon is nyoma van, vagy lehet ilyen módon is. Tehát itt egy picit bonyolultabb etnikai és vallási együttélésről kell beszélni, viszont egyértelműen mondhatni magyar szempontból visszavezethető egy olyan középkori alapítású templom történethez, amelynek jól dokumentálható a nyoma. Tehát nem mondhatjuk előre a Boldogfalváról azt, hogy kívül esik azon a körön, ahol nem találunk diplomát, vagy nem találunk történelmi nyomokat arra nézve, hogy hogyan alakult meg a maga az egyházközség, egyik legrégebbi a környéken, illetve hogy hogyan, kinek a patrocíniuma jelenik meg itt. Az a település nevében is benne van, nem kell sokat keresni. Tehát, hogy nincs annyira bonyolult helyzetben Őraja Boldogfalva, hogy ne lehessen tetten érni itt a folyamatosságot a középkortól kezdve, viszont a tény az, hogy együttélésről beszélhetünk egy bizonyos szinten.
3: Jól értem, hogy arra utal, hogy azért fontos ez a felújítás akkor a román államnak, vagy a román műemlékvédelemnek, mert ezzel lehet azt bizonyítani, felmutatni, ablakba tenni, kirakatba tenni, hogy akkor ők román nemzetiségű emberek itt már éltek a 14. században, és akkor ez erre egy utaló dolog, amit jó bemutatni? Ezért fontos nekik ön szerint?
2: Igen, egy picit olyan helyzetben vagyunk, hogy mi Fejér Klárának a regénye, hogy hova álljanak a belgák, amikor megszólítják, hogy a belga közkatona álljon ki, és nem áll ki senki, mert hogy vagy flamandot, vagy valont kellett volna mondani ahhoz, hogy kiálljon valaki. Na hát ez is egy ilyen helyzet, ugyanis a hivatalos diskurzus szintjén, legalábbis itt a Hátszegi medencében, akár a Kendefi család története, akár ennek, vagy más templomnak a története szorosan kötődik a középkori román identitás történetéhez, és ez a diskurzus jelen van a fő történelmi identitás alakító történészek diskurzusában, beszédében fokuszálnak ezekre a történetekre, tehát fontos nekik. Ennek az eredménye az, hogyha akár ortodox hátterű, mondjuk vallásos csoportok, teológusok, építészek jönnek, akik mondjuk román emlékekkel foglalkoznak itt, Boldogfalván kiemelik ezt a jelleget. Míg nekünk a Kendefi család, a Hunyadiak, vagy akár Marák története kapcsán, és a műemlék jelleg kapcsán ugyancsak egy kiemelt műemléket jelent. Tehát mondhatni, mind a két csoportnak kiemelt érdek ezt a templomot valahogy kiemelni, nem is az ismeretlenségből, mert épp ez a legismertebb, hanem abból az állapotból, amiben éppen van. És nem elég beszélni róla.
3: És ön szerint ez előre viszi az ügyet? Tehát, hogyha ezt szeretnénk, a románok is szeretnék, a magyarok is szeretnék, a reformátusok, akkor ez a templom meg fog újulni?
2: Szerintem igen. Igen, hogyha olyan személy fogja össze, aki érti a hangját és véleményét mindkét csoportnak, és úgy tudja ezt kamatoztatni, mondjam így, hogy a diskurzust, tehát az identitásra szóló diskurzust felelősséggé változtatja. A felelősség pedig abból áll, hogy vállalni kell egyértelműen a támogatást. De ha pénzhez jut a történet, általában egy projekt esetében, ha Európai Uniós azért nem annyira jellemző, de általában egy helyi projekt esetében, amikor anyagiakhoz érünk, akkor egyből az etnikai határok is megjelennek. Ja, hát nem adunk erre a templomra, mert ez a magyar templom, vagy ez a román templom is, mondhatnám fordítva is, bár nem jellemző itt. És ilyenkor ugye a pénzes zacskó az vagy kiürül, vagy egyáltalán meg se nyílik. A másik probléma a szórvány kérdés, tehát hogy el kell dönteni ezt nekünk is, magyaroknak, hogy áldozunk-e olyan templomokra, ahol kevesen vagy alig vannak, vagy nincsenek, mert hogy olyan kéznyomunk, lábnyomunk a történelemben, ami meghatározó. És ezt el kell döntenünk, hogy ezt megtesszük, avagy csak beszélünk róla, dicsekszünk vele, hogy van a Kárpát-medencében lábnyomunk ugyan, de nincsenek emberek, tehát ezek nem adoznak otthon, nem voksolnak nagy számban, tehát akkor nem fogjuk őket támogatni. Ezeken túl kell lépni, tehát az érték, az minden nép számára érték, és hogyha ezt komolyan gondolja bármelyikünk, akkor kötelezettség is lép fel ezzel szemben. Na most azért azt elmondanám én, mint a műemléknek egyfajta lobbistája, és minden ilyen erdélyi romnak a lobbistája, mindig virágot látok minden rom fölött, tehát én élettel is megtölteném, és egyetértek azzal is, hogy akkor van értelme valaminek, hogyha működik, és hogyha élet van benne. És ez is egy feladat. De ez a másik lépés. Vagy párhuzamos azzal, ami történik a felújítással. Mondjuk a nagy Európai Uniós projektek nem igazán támogatják ezt a fajta revitalizációt, viszont nekünk a helyi közösség embereinek, lelkészeknek, tanároknak, helyieknek ezt is támogatni kell természetesen.
3: Hát az Európai Unió az infrastruktúrális megújulást támogatja, arra gondol, de mondjuk a programok idehozatalát már nem, vagy azt annak a fenntarthatóságát már nem?
2: Többfajta program van. Nyilvánvalóan az a program, amiben most bejutott a maga az emlékmű, talán a közösségi ismertségét európai szinten, annak az érzékelését, hogy ez a templom gondban van, megőrzésre szorul, ezt erősíti. Viszont ez még nem elég ahhoz, hogy ki lehessen újítani teljesen a templomot, és nem elég a programokhoz. Általában a programokat nehezebben támogatta az Unió, viszont van olyan komplex felújítási program, vagy volt, amelyeknek a hosszú távú kihatása arról szólt, hogy pár évig, 4-5-10 évig őrész mellett lehetett működtetni különféle programokat, amelyek a közösségnek a támogatását is célozta. Mindegy, hogy milyen közösségről beszélünk, ami ugye a műemléket fenntartotta, működtette, és intézményeket is tudott működtetni mellette. Tehát volt ilyen is, de most ebben az esetben nem hiszem, hogy ilyen nagy volumenű projektről beszélünk.
3: Milyen programot tud elképzelni mondjuk ebbe a templomba, ha az nem hitéleti, mert hogy azok, akik itt imádkoznának, azok vannak, vagy nagyon kevesen vannak, mert ezt is mondja legyen kedves. Tehát mit tud elképzelni, ami méltó ez a templomhoz?
2: Először is a válasz arra, hogy vannak, vagy nincsenek. A harangozó gondozónak a véleményét idézném, aki valahogy így fogalmazta meg, hogy egy változó valóság. Tehát, hogy a plusz és a nulla között mozog. Minél inkább dinamikusabb egy közösség, annál inkább jobban tud megszólítani olyan embereket, olyan közösségeket, akik valahogyan kapcsolódnak ehhez a templomhoz. Minél inkább erőtlenebb a közösség, annál inkább esik szét annak a struktúrája is, ami van lényegében, ami működik. Egy templom a lelki életen túl nyilván nem arra való, hogy csak múzeum legyen. Senki nem akar köveket és emlékeket pásztorolni. Ezeket pásztorolni nagy kihívás, nem ezt tanítják a teológián. Viszont minden egyes épületben, ami ilyen jellegű, én úgy látom, hogy egyfajta missziós lehetőséget kell teremteni. Tehát emberek ismerik meg a kultúrádat, a hitedet, a meggyőződésedet, akik azért jönnek ide, hogy pusztán egy műemléket lássanak. Tehát megszólítható sokkal nagyobb közösség, mint az, ami csak épp itt van. Tehát úgymond egy virtuális tényező is tud lenni, tehát olyan közösségeknek is szólhat, amelyek nem feltétlenül itt laknak, de amelyek itt ismerkednek meg egy adott kultúrával, művészettel, akár hitélettel is. A környéken pedig a gazdasági fellendülés tud nyilván egy olyan program, ahol intézményt tud működtetni az egyház, azt tudna lényegében nagyobb közösséget megszólítani, mert ha azok kihalnak, akik vannak, akkor helyettük nem lesz más, ha nincsen gyermek és nincsen jövendő. De hát ez nyilvánvalóan a gazdasági fellendülés az már nem feltétlenül a lelkésznek a szerepe, hanem mondjuk egy ország története és a demográfiai helyzetünknek a velejárója.
1: A dél-erdélyi Őrajja Boldogfalva református temploma felkerült a 7 legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. A lista csekély 10 000 eurós, azaz valamivel több mint 3,5 millió forintos támogatást ad a templom felújítására. A helyszínen néztük meg a templomot Gudor Botont történésszel, református lelkésszel, ahogy önmagáról mondja, műemléki lobbistával. Ugyanis a lelkész nem ebben a gyülekezetben szolgál, ám szívügye ez az 1200-as években épült templom. Ezzel nincs egyedül, az épületet a románok is szeretnék felújítani, hiszen van benne egy cirilbetűs freskó, amely fontos számukra. A további részleteket Gudor Botont történésztől, a gyulafehérvári református egyházközség lelkészétől kérdezte meg Hegedős Márk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, 7 órakor néhány perc múlva elmondjuk a híreket itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazin szól. További kellemes szép napot, jó rádiózást kívánok Önöknek!
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfői közösségi oldali bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány célja, hogy minden gyermek időben hozzájusson az egészséges fejlődéshez szükséges szolgáltatásokhoz. Magyarországon 6 éves korig a gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen, és az érintettek több mint egyharmada nem kapja meg időben a szükséges ellátást. A miniszter kiemelt feladatnak nevezte a nehézségek minél korábbi felismerését. Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ugyanezekről a kérdésekről beszélt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján is. Az államtitkár az elmúlt hetekben széleskörű szakmai egyeztetéseket folytatott a bölcsődei egyesületek és szakszervezetek képviselőivel a minőségi ellátás feltételeiről. 200-230 milliárd forintból, uniós kohéziós forrásból és az Európai Beruházási Bank hiteléből 2030-ig megújulhat a Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb állagú 60 és Füzesabony közötti szakasza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként megvalósuló pályafelújítással óránkénti 160 kilométeres sebességet érhetnek el a vonatok, ami stabilizálhatja a körícék menetrendjét és lerövidítheti a menetidőt Miskolc, Eger, valamint Gyöngyös felé. A beruházás során korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így teljes körűen megvalósulhat az akadálymentesítés is. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a terv magában foglalja a Rákos és Kőbánya közötti legnagyobb késéseket okozó szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú tramtrén hálózat kialakításának vizsgálatát is Kazincbarcika és Tiszaújváros irányába. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészülete a szociális területeken. Osztotta meg Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár írását Kátai Német Vilmos miniszter. Első lépésként országos állapotfelmérést végeznek az intézményekben, amire építve megújul a szervezet, megerősítik a humán erőforrást, fejlesztik a digitalizációt és korszerűsítik a finanszírozási rendszert. A cél egy olyan kiszámítható és emberséges intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak és megbecsülést a dolgozóknak. Azt mondta, súlyos örökséget vettek át, mert a szociális területen és a gyermekvédelemben is komoly kihívásokkal, elavult infrastruktúrával, tartós szakember hiánnyal és alulfinanszírozottsággal kell szembenézniük. A főigazgatóság fenntartóként többek között az idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyerekek ellátásáról gondoskodik. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Egyre több magyar utazik nyáron a regionális és külföldi repülőterekről az árak és a szélesebb kínálat miatt az INVIA adatai szerint. A pozsonyi reptéren a foglalások 128%-kal nőttek, mivel az ottani indulások átlagos ára akár 14%-kal is alacsonyabb lehet. A magyar utazók az utazási időt, a kínálatot és az összköltséget nézik, így szívesen indulnak Ausztriából vagy Szlovákiából is. Az M1-es autópálya állapota miatt a nyugat-magyarországiaknak Bécs és Pozsony elérése is egyszerűbbé vált, erősítve a határon túli indulásokat. A sármelléki repülőtér új törökországi charterjáratai és a debreceni last minute utak 50%-os növekedése is a regionális keresletet mutatja. Gyapjas mamut felső fogára bukkant egy kislány a Tiszában egy fosszília keresés során, amelyről egy Facebook bejegyzés számolt be. A törvények értelmében a kiemelkedő tudományos értékkel bíró, egyedileg védett ősmaradványok az állam tulajdonát képezik. A nem védett területeken ugyan szabadon szedhetők az apróbb kövületek, de a ritka leleteket tilos jogtalanul eltulajdonítani. A most megtalált értékes ősi lelet a beszámolók szerint végül múzeumba kerül.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30 hírekkel jelentkezünk. Azt követően Kecán Mariannal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem agyuntusával, a magyar nyelvi és irodalmi tanszék tanárával beszélgetünk könyvekről, olvasásról, irodalomról.
2: Én már a szakdolgozatomat Márai Béke Itakában című művéből írtam, illetve ennek az antik vonatkozásaiból, és ha jól emlékszem, a 2000-es évek elején került haza a hagyaték, akkor még nem voltam múzeológus sem, tehát múzeumban sem dolgoztam, viszont megmaradt ez az érdeklődés, és felvettem a kapcsolatot a BIM múzeológusával, aki a hagyatékot gondoztam.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 28-a van, a Szabolcsok, az Incék és az Adinák névnapja. A Szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöcsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése nyest. Az ince rendkívül ritka név, latin eredetű, melynek jelentése ártatlan, az Adina pedig germán eredetű, az Ada továbbképzése. Isten éltesse önöket sokáig, és köszöntjük azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Legyen szép napjuk! És már is mondom, hogy milyen jeles események, évfordulók kötődnek a mai naphoz. 1655-ben meghalt Cyrano de Bergerac, francia barokkíró, aki hosszú orráról volt ismert. Verseket, szatirikus leveleket, színdarabokat és regényeket írt. Legismertebb műve a Holdbéli utazás, ami egyben társadalomkritika és egy eszményi társadalom leírása. 1750-ben e napon meghalt Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál, művészete a barokkor zenei törekvéseinek összefoglalása. 1741-ben e napon halt meg Vivaldi, olasz barokk zeneszerző és hegedű virtuóz. Az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedű virtuóza. 1851-ben elkészült az első tudományosan is használható fotó egy nap fogyatkozásról. 1907. július 28-án meghalt Törlei József, a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. 1910-ben Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, és ezzel elkezdődött az első világháború. 1919-ben Gyöngyösön megszületett Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró, a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett ismertséget. 1933-ban New Yorkban bemutatták az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy a megrendelt egyedi üzenetet a szolgáltató telefonon keresztül énekelve juttatta el a címzethez. 1945-ben e napon született a Garfield megalkotója, Jim Davis amerikai képregényrajzoló, saját nagyapjáról mintázva alkotta meg a figurát. Szintén 1945-ben e napon 14 ember halálát okozva bombázó repülőgép csapódott az Empire State Buildingbe. És 1984-ben megkezdődött a 23. újkori nyári olimpia Los Angelesben. Visszavágásként a moszkvai bojkott miatt az Egyesült Államokban rendezett játékokra ezúttal a szovjet sportolók nem utaztak ki, de politikai okokból a magyarok sem. Így lemaradtunk a világjátékról, amelyen egyébként rekordszámú sportoló versenyzett. 64 év után először vettek részt az ötkarikás játékokon kínai sportolók, és egyből arattak is, főleg súlyemelésben, tornában, lövészetben, de a női röplabdát is ők nyerték meg.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Vannak még jó emberek. A jóság nem korfüggő. Korunk fiataljairól sok rosszat mondanak az idősebbek. Sokszor talán igazuk is van. Vagy azért, mert tényleg ilyenek a mai fiatalok, vagy azért, mert már elfeledték, hogy ők milyenek voltak. Tehát a fiatalok között is vannak jó emberek. Ennek igazolása a következő eset, amit nemrég láttam. Férjemmel autóval mentünk valahová, s egy elgázolt macska teteme feküdt az úttesten. Kellemetlen látvány. A vér, az érzés meg a tudat, ez a szerencsétlen állat rossz helyen volt rossz időben, s most bizonyára valaki keresi, valakinek hiányzik. Lehet pár perccel azelőtt még egerészett, vagy lustán nyújtózkodott, olyan kecsesen, ahogy csak a macskák tudnak. Vagy épp a gazdája lába körül tekerődzve méltatlankodott hangos nyávogással, hogy késik az ebéd. Vagy épp az ölében hízelgett, megelégedett dorombolással, vagy éppen szoptatta a kölykeit. S most ott fekszik, vérbefagyva az úttesten. S minél több autó megy arra, annál laposabb lesz a macskatetem, míg végül csak egy véres paca marad az úttesten. Szegény pára, ennyi marad belőle. Mi áthajtottunk a macskatetem fölött, szép fekete cicus volt egykor. Az utánunk érkező autót egy fiatalember vezette. Ismertem a fiút látásból. Nem sokat tudok róla, talán azok közé a HMC gyengébbek kedvéért helyi menő csávók közé tartozott, akikről az az általános vélemény, hogy semmi jót nem várhatsz tőlük, mert csak a szórakozáson, a lányokon, a rosszon törik a fejüket. Lám, milyen könnyen ítélkezünk. Szóval nem tudom, milyen ember, nem tudom, mivel foglalkozik, nem tudom, mi a hobbija, van-e barátnője, hogy tanult az iskolában, azonban az, amit tett, ezek helyett az információk helyett is sokat elmondott rólam. Ugyanis a fiatal ember, észrevéve a macskatetemet, lehúzódott az út szélére, megállt, kiszállt az autójából, s félrehúzta az út melletti árokba az élettelen testet. Aztán visszaült az autójába, és folytatta az útját. Mindezt a visszapillantó tükörből láttam. Azt nem láttam, milyen volt az arc kifejezése, milyen érzéseket tükrözhetett az arca, de az biztos, hogy ennek a fiatalembernek érző szíve van. Nem hagyta ott a szerencsétlen állatot, hogy az autók véres pacává gyúrják szét. Lehet, neki is van otthon macskája, vagy csak egyszerűen ilyen jó ember. Olyan jó, meleg érzés lett urrá rajtam. Igen, vannak még jó emberek.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kanadai mintára Budapesten is bevezetik a közösségi rendészetet, amelynek keretében szerződéses rendőrök segítik majd a lakosságot. A Pósfai Gábor belügyminiszter által bejelentett program célja, hogy emberközelibbé tegye a hatóságokat és erősítse a polgárok bizalmát. A kanadai tapasztalatok alapján a közösségi rendőrök napi szinten jelen lesznek az utcákon, részt vesznek a helyi programokban és a bűnmegelőzés mellett a kapcsolatépítésre fókuszálnak. A rendszer hasonlít a korábbi körzeti megbízotti feladatokhoz, de nagyobb hangsúlyt fektet az önállóságra, a közvetlen kommunikációra és a problémák közös megoldására is. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését.

0: Szigorította a NAV az új transferár dokumentációs rendelettel, amelynek értelmében a vállalatoknak a kapcsolt ügyletek piaci jellegét már nem elegendő cégszintű eredményekkel igazolniuk. A Deloitte szakértői szerint a jövőben a tényleges jövedelmezőséget szegmentált eredménykimutatással, tevékenységek, üzletágak vagy termékkörök szerinti bontásban kell alátámasztani. Ez a változás komoly controlling és számviteli támogatást, valamint transferár szakértelmet igényel a cégektől. Mivel a felkészültség vállalatonként nagyon eltérő, a szakértők azt javasolják, hogy a társaságok mielőbb kezdjék meg a szükséges módszertanok kialakítását. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bemutatta a fővárosi Soroksári út felett helyére emelt új acélhidat. A beruházásnak köszönhetően a vonatok a fővárosi fejpályaudvarok elkerülésével, fontos csomópontok és átszállási kapcsolatok érintésével haladhatnak át Budapesten, ami sűríthető agglomerációs és távolsági közlekedést tesz lehetővé. A miniszter kiemelte, hogy a projekt jelentősen megkönnyíti az utazást többek között Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, 60 és Gödöllő felé is. Hozzátette, hogy bár a beruházást sok közpénzügyi kritika és túlárazási gyanú övezte, a kivitelezési tender hamarosan elindul a Népligeti szakaszon, a teljes készültséghez pedig még legalább 4 évre van szükség. Szigorúbb adószabályok lépnek életbe a bizalmi vagyonkezelésnél augusztus 31-e után az adóelkerülési kiskapu bezárása érdekében. Megszűnik a vagyonkezelésbe adott elemek eddigi 5 éves adómentességi szabálya és a korábbi piaci felértékelés adómentessé tétele. A módosítások az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi változásokat, valamint szigorúbb adatszolgáltatási és ellenőrzési elemeket tartalmaznak. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy maga a jogintézmény nem szűnik meg, továbbra is alkalmas családi vagyontervezésre. A törvényi szigorítás kizárólag azokat érinti negatívan, akik eddig kihasználták a konstrukció adózási kiskapuit. A javaslat emellett erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálja majd a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat. Kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter a tejpiaci válsághelyzet kezelésére, a gazdaságok és feldolgozók megsegítésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A Magyar Közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kecán Marian, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusa, a Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet magyar nyelvi és irodalmi tanszékén helyi irodalomtörténetet, műveltség területi tantárgypedagógiát és irodalomelméletet tanít. Ezt megelőzően a Déri Múzeum irodalmi tárában dolgozott, ahonnan a Debreceni Református Kollégium múzeumába került, és ott a gyűjtemény letéti anyagaként elhelyezett Szabó Magda hagyaték felhasználásával elkészítette a Szabó Magda Emlékház forgatókönyvét, és részt vett a gyakorlati alkalmazásban. Kecán Mariannal Tóth Emese beszélget.
2: Nyíradonyi származású vagyok, Debrecenben születtem 1973-ban, és a Fazekas Mihály gimnáziumban végeztem a középfokú tanulmányaimat, aztán pedig akkor még Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, mert ez jó régen volt, ott magyar-latin szakon végeztem. És akkor ehhez kapcsolódóan már elkezdtem dolgozni, de úgy gondoltam, hogy Márai Sándor Szabad Európa Rádiós tevékenysége az különösen izgalmasnak ígérkezett. Akkor került haza a hagyaték a Budapestre, a Petőfi Irodalmi Múzeumba, és akkor tulajdonképpen a doktori munkámat ennek a primér anyagnak a feldolgozásából írtam.
3: Milyen kislány voltál, olyan kis könyv múlt?
2: Hát, ha a tanáraimat kérdeztem volna, akkor valószínűleg ilyennek láttak volna, igen. Tehát engem péntek este is úgy kellett a könyvtárból haza küldeni. Könyvformában is megjelent ez a doktori disszertáció, volt egy bemutatója a falumban, és így is mutattak be, igen, hogy én voltam a legutolsó péntek délután, akinek haza kellett mennie, vagy legalábbis így kiküldték. Érdekes, hogy nem feltétlenül szép irodalommal kezdtem, hanem mint érdeklődő diákot mindig azzal szólítottak meg, hogy hát valami nézek már utána az adott mű hátterének. Korán kezdtem el elemzéseket olvasni, és akkor ezt megosztani az osztályközösségben. Tehát én a Liblin kategóriába tartoztam, ilyen értelemben a magyar tanárom, aki osztályfőnököm is volt, és egyébként gyűjtő, tehát hogy ő ilyen helytörténeti kiállítást is készített az osztályteremben. Ugye ez a kettőség az én életemben, ez valószínűleg odáig vezethető vissza, hogy felső tagozatban kaptam egy olyan magyar tanárt, Csanádi Józsefnének hívják egyébként, aki végül is ezt a helytörténetet is, tehát ezt a múzeális munkát, vagy múzeológia felé, másrészt pedig ezt a filológus szemléletet is valahogy így átadta, hogy az ember azért ne elégedjen meg csak csupán a szép irodalommal, hanem nézzen utána dolgoknak, hogy ő volt az, aki ezt megszeretette velem.
3: És milyen elemzések voltak ezek?
2: Hát nyilván ezek irodalomtörténészek által írt műelemzések voltak.
3: És akkor iskolást ez már érdekel?
2: Hát én felső tagozatban igen, tehát olyan hatodiktól fölfelé, tehát hogyha egy új ismeretközlő óra volt, akkor én elvállalom, úgy tette föl a kérdést, hogy akkor utána nézek, hogy akkor milyen szakirodalom van ehhez. Ő középiskolai tanár volt egyébként eredendően, és én mindig kötélnek álltam, én szerettem ezt a munkát.
3: És ha nem olvastál, akkor mit csináltál gyerekkorodban?
2: Az én családom alapvetően földműves család volt, úgyhogy földjeink voltak, segítettem, tehát hogy most nem sorolnám fel a zöldségféléket, de úgy ezt is hoztam magammal. Tehát mai napig egyébként a szabadidőm java részét, tehát ami nem olvasás, nem kutatás, nem Szabó Magda, azt általában kertészkedéssel töltöm.
3: Na igen, de amikor ott kertészkedtél, meg a földeken segítettél a szüleidnek, akkor közben mi járt a fejedben?
2: Hát nem az olvasás. Tehát én azt gondolom, de ezek nagy méretű földek voltak. Tehát, hogyha az ember szerintem mindig számolt, és nyilván akkor ezen nem gondolkodtam, de hogy amiben beleteszi magát, mondjuk a kapálásba, vagy a nem tudom micsodába, akkor ott van lélekben.
3: És ha játszottatok a barátaiddal, akkor mit szerettetek játszani?
2: Nagyon jó kérdés, nem voltam ilyen játszós gyerek. Nem voltam. Én azt gondolom, hogy tehát engem mindig is az a világ érdekelt, ami nem feltétlenül. Tehát a könyvmoly voltam, a könyvek adták.
3: Csoda bogár volt?
2: Nem voltam egy nagyon közösségi ember.
3: De egyébként ilyen kis eminens voltál, nem? Tehát ilyen a tanárok szerettek.
2: Igen, a tanárok szerettek. Hát az osztálytársaim valószínűleg ugyanezt nem mondják. Bár általános iskolából is van jó néhány nagyon kedves barátom, akivel mai napig tartjuk a kapcsolatot. Tehát, hogy vannak olyan osztálytársaim, akikkel így összejövünk, de úgy egyébként nem voltam egy nagyon közösségi ember.
3: És akkor érdekes, hogy a Fazekas Gimnázium, nem tudom, hogy akkor már voltak-e ilyen tagozatok, mint most, de ugye most a Fazekas Gimnázium abszolút a matematikáról híres, meg a természettudományokról, kevésbé a humán oktatásról. Ott hogy érezted akkor magad? Ez ezzel a magasabb szintű magyar tudással és érdeklődéssel?
2: Ott is nagyon jó osztályfőnököt kaptam, illetve hát a mostani vezetésből Arany Imre volt például a történelem tanárom, az osztályfőnököm Mikó Gyula volt, aki szintén magyart és latint is tanított. Ennek a humán műveltségnek akkor még igen nagy terepe volt ott, és alapvetően jól megtaláltam önmagamat, ott is egy jó kis osztályközösség alakult ki, nagyon sokan vezetőbeosztásban helyezkedtek el, tehát függetlenül attól, hogy a nyelv, tehát én még abban az évfolyamban tartoztam, ahol még oroszul kellett tanulni, úgyhogy édesapám annak idején fogta is a fejét, hogy hát hova kell majd a latin, de én abszolút nem bántam meg, mert én egyetemen is ezt vittem tovább, tehát szerintem fontos a latinos műveltség, vagy a klasszikus műveltség a magyar irodalom megértéséhez, én ezt abszolút nem bántam meg, és egy nagyon jó szemléletet adott nekem.
3: Nyilván egyenes út vezetett az egyetem magyar irodalom szakára, de hogy a latin, annak akkor a mai napig is használt veszed ezek szerint.
2: Hát Szabó Magda kapcsán mindenképpen, hiszen ő is magyar latin szakon végzett, de nyilván az ő tudása azért, vagy ha csak a szakdolgozatát megnézzük, vagy annak mondjuk a latin vonatkozásait, ezt most legutóbb a Diana tükrében adtuk ki újabban, én szerkesztettem, de a Jaffa kiadó adta ki, és ott csak a lábjegyzeteket, hogy az ember megnézi, hogy Szabó Magda mi mindent olvasott, tehát idősebb Pliniuszt, nyilván ezeket a részeket le kellett fordítani, ezt mindenképpen Szabó Magda kapcsán jól lehet használni ezt a szemléletet.
3: Egyébként a latin milyen szemléletet adhat, ha már emlegeted? Milyen más hozzáállást mondjuk az irodalomhoz?
2: Én a felvilágosodás korának tanulmányozása közben vettem fel a latin szakot, tehát eredendően nem latin szakos voltam, hanem menet közben az egyetemen vettem fel a latin szakot.
3: Érezted, hogy erre szükséged?
2: Mindenképpen, tehát én azt gondolom, hogy Berzsenyit megérteni, Csokonait, Fazekast megérteni klasszikus tudás nélkül szerintem csak hiányosan, vagy hiányosabban lehet, tehát olyan rétegeket nem fedezünk fel egyes életművekben, vagy egyes alkotásokban, amit egyébként meg, hogyha az embernek van, egyetemen emlékszem, hogy Kölcsei retorikáját és Cicero retorikáját hasonlítottam össze, tehát hogy vannak ilyen nyilván fordítások, Kölcsei például komplett Cicero részleteket fordít. Berzsenyi Horácius párhuzamai megint csak, tehát nem én kutattam először. Ez egy nagyon izgalmas világ, és nagyon izgalmasan nyitható a világ visszafelé, és ami engem izgatott, akkor is ma is, az például a filozófia. Tehát, hogy azért a sztoikus gondolkodó többsége azért még Márainál is tetten érhető, vagy azért Szenekát jóha ismeri az ember, miközben Márait olvas.
3: És akkor a latint, azt soha nem is oktattad utána?
2: Oktattam 2 évig a diószegi szakközépiskolában. Oh. Ott orvosi latint tanítottam, tehát ott arra volt szükség. Egyébként középiskolákban tanítottam magyart, meg kollégiumi nevelőtanár is voltam még párhuzamosan.
3: Itt folyamatosan Szabó Magdát emlegetted, de Szabó Magdát mindenképpen megelőzte, Márai Sándor már emlegetted is, akinek a publicisztikájával foglalkoztál. Milyen szempontból és miért érdekelt ez ennyire?
2: Én már a szakdolgozatomat Márai Béke Itakában című művéből írtam, illetve ennek az antik vonatkozásaiból, és ha jól emlékszem, a 2000-es évek elején került haza a hagyaték, akkor még nem voltam múzeológus sem, tehát múzeumban sem dolgoztam, viszont megmaradt ez az érdeklődés, és felvettem a kapcsolatot a BIM múzeológusával, aki a hagyatékot gondoztam, és lehetőséget adott arra, hogy megnézem ezt a hagyatékot. Ami izgalmas volt, az az, hogy Márai Sándor az emigrációban hogyan vitte tovább azt a vonalat, hiszen az ő publicisztikája az alapvetően nem rádiós publicisztikaként indult, hogy vannak-e olyan motívumok, olyan témák, amelyek az emigrációban is kísérték őt, engem elsősorban ez érdekelt, illetve hogy az emigrációból egy író hogyan kommunikál, mik azok a témák, amiket hazaküld. Tulajdonképpen ennek a doktori disszertációnak az üzenete, vagy amiben ezt így össze lehet foglalni, az nem is Máraitól származik, hanem egy francia szerző nyomán tulajdonképpen hitt abban, hogy a pozitív példaképek azok nagyon nyomorúságos helyzetben is tudnak hitet adni, és ilyen példaképeket mutatott föl. A francia szerző azt mondja, hogy most szabadon idézem, a pusztuló Európában a fénylő katedrálisok mutatnak utat a bolyongó vándornak, ezt Márai Sándor úgy írja át, hogy nyilván az ember katedrálisok, tehát a fénylő ember katedrálisok mutatnak utat. Ugye az ember oszlop, mint kifejezés a 17. században abszolút nem volt, tehát a 17. századi református munkákban abszolút nem volt egy ilyen példanélküli, Márai nem református volt, de ezzel együtt, ezt csak arra felmondom, hogy ez az ember katedrális ez olyan furcsán hangozhat, de ezt szerintem értjük mindannyian, hogy a példaképeknek hatása lehet a közmorálra, és ilyeneket mutatott föl. Írókat, költőket, tudósokat mutatott föl a hazaiaknak. Egyébként ő ezt a szereplést, ezt a Szabad Európa Rádió szereplést, ezt valójában nagyon nehézkesen vállalta el, mert nem hitt abban, hogy kívülről a magyar történelmi helyzeten bárki is fog tudni segíteni, és az 56-ig jutottam el, tehát 51 és 56 közöttre limitáltam azt az intervallumot, amely időszak alatt mondjuk azt vizsgáltam meg, hogy hetente mit publikált. És 56-ban, mivel Dezsőfi Gyula, a Szabad Európa Rádió Müncheni osztályának a vezetője tüdőbeteg lett, ezért Márait és az egyik társát New Yorkból átküldték ide Münchenbe, hogy akkor ő vegye át a vezetést. Márai érdekes módon nem ült meg a müncheni irodában, hanem Rómában tett egy látogatást, illetve Olaszországban, ugye az volt az első emigrációs helye, és arra volt kíváncsi, hogy a hétköznapi emberek hogyan ítélik meg az 56-os helyzetet. Ugye ennek a disszertációnak egy külön fejezete volt az, hogy 56-ot Márai hogyan értékelte, hogyan ítélte meg. A címe egyébként Mint kántál a kis orsot örököl. Azt gondolom, hogy a mai napig ezt a munkát úgy vállalni tudom.
3: Mindig megtehetted, hogy azokat kutattad, azokban a témákban írtál bármiről, bármit is, ami a szívedhez közel állt, amit te választottál. Tehát mindig minden ilyen munka a saját választásod volt?
2: Nem volt, amikor a munkahelyemen az éppen felmerülő igény szempontjába kezdtem el. Déri Múzeumban dolgoztam az egyetem után 2008-tól 2014-ig, és ott annak is az irodalmi gyűjteményében, tárában, és ott emlékszem, hogy 2008-ban egy támopos pályázat keretében középiskolásoknak múzeumi órasorozatot terveztünk. Én magam, tudom én jó néhány szerzővel, akik ott szóba kerültek, nem foglalkoztam behatóban, de az ő debreceniségükkel végül is ott kezdtem el foglalkozni, például Szabó Lőrinc, Vadi Endre, tehát velük azért annyira úgy egyetem alatt sem, meg utána sem, úgy különösebben nem foglalkoztam, és akkor végül is ennek mentén kezdtem el magam beleásni abba a közelebbi, tehát a helyi irodalomtörténet kutatásában, vagy az ehhez kapcsolódó összefüggések keresésében, azt tulajdonképpen a munkámhoz kötődően ástam bele magam. Ilyen volt például mondjuk Jókai, Jókaival sem foglalkoztam, és ugye most Jókai van, úgyhogy néhány évvel ezelőtt Debreceni Egyetemnek a doktorandusz hallgatóit kísértem egy ilyen Jókai sétára, és akkor megnéztük, hogy hol található például Jókai kézirat, rajz, amit ugye annyira nem került még eddig fókuszba.
3: Egyébként a muzeológia az hogy jött a magyar irodalom meg a latin mellé?
2: Furcsa választás elé kerültem, mert a Debreceni Egyetemi Kiadónak épp akkor nyugdíjba ment a vezetője, és én odaadtam be a pályázatomat is. Viszonylag sokáig várakoztam, és úgy jött a lehetőség időközben, hogy akkor itt lenne a Déri Múzeum üresedés félben lévő helye, és én az utóbbit választottam, és nem bántam meg. Tehát én azt gondolom, hogy a szerkesztői munka az egy külön dolog. Tehát a könyves szakma az egy külön dolog, de én mindig is szerettem tárgyakkal bíbelődni, és itt azért a Déri Múzeumban, ugye alapvetően megint csak a helyi irodalom történethez kapcsolódóan, annak is van egy raktára, egy gyűjteménye, azért csokonai kéziratokat nézegetni, vagy pakolni, kezelni, azért az egy egészen más kihívást jelentett, és hát ott pedig Juhász Bélának, az Alföld egykori főszerkesztőjének a hagyatékával foglalkoztam behatóban, illetve Kis Tamásnak az anyagát kezdtük akkor vizsgálni.
3: Miért jöttél el onnan?
2: Tulajdonképpen áthívtak. Volt egy Arany János kiállítás 2012-ben, és a Református Kollégium múzeumának az akkori vezetője, Gábor Jani Szabó Botond, és jó néhány későbbi kollégám jött át megnézni azt a kiállítást, és ott volt egy vezetésem, és azt követően 12-től 14-ig ott lehetőség kínálkozott rá, és így jöttem át.
3: És akkor itt hogy kezdődött a pályafutásod akkor itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen?
2: A Hittudományi Egyetemen 2011-től dolgozom, akkor óraadóként kezdtem el dolgozni, tehát én azóta vagyok itt a magyar tanszéknek a alkalmazásában. A múzeum az pedig ezzel párhuzamosan futott, és akkor a múzeumban először ugye akkor volt a költözködés, úgyhogy itt a múzeum így gyűjteményt előbb A-ból B-be pakoltuk át, és utána vissza a mostani raktári helyre. Ez egyébként egy nagyon jó időszak volt.
3: Ugye, hát mert... éppen ezt szerettem olyan kérdezni, hogy hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
2: A múzeológus az általában pakolt. Nagyon fontos, hogy az ember megismerje azt a gyűjteményt, amiből aztán kiállítást épít. Ez mindenféle gyűjteményre igaz. Tehát azt tud jó kiállítást építeni szerintem, aki ismeri a gyűjteményt, és erre ez nagyon jó lehetőséget kínált ez az időszak.
3: És a Nagy Szabó Magda projekt az hogy jött?
2: Megbízott vezetője lettem, tehát ilyen középvezetőként irányítottam a múzeumot, és a 2017-es esztendő, ugye a jubileumi évben püspök úr kérésére dolgoztam ezt föl, ezt az anyagot, tehát nyilván a hagyaték a Dóczi gimnázium révén, ez már egyben volt, ez egy letéti anyag volt akkor, tehát, és ezt megelőzően én egy Szabó Magda sétát vittem. Tehát tulajdonképpen Szabó Magdához nem volt túl sok közöm. Az Ókút apropóján vittem egy sétát, alapvetően egy női csoportnak, és akkor ennek híre ment, de a lényeg az, hogy én kapta meg ezt a feladatot, és írtam meg a forgatókönyvet, és a kollégákkal együtt készítettük el ezt a kiállítást, ami össze is hozta a csapatunkat, egy nagyon jó lelkületű csapatmunka volt, én ezt nagyon szerettem, ezt a munkát, olykor éjszakában menően, mert ugye kevés volt az idő, ugye 17 októberében ott a születésnap kapcsán át is adtuk, és a megszólítás az pedig hát olyan március, tehát tavasz környékén volt, gyakorlatilag én Szabó Magdába keltem, feküdtem, mert ugye itt ennek az volt az izgalma, hogy a meglévő tárgyak hogyan kapcsolódnak, ez volt az egyik kihívás, hogyan kapcsolhatók azokhoz a szövegekhez, Szabó Magda szövegekhez, amelyek debreceni vonatkozásúak.
1: Kedves hallgatóink, Kecán Mariannal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusával, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanárával beszélgettünk. A riporter Tóth Emese volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: annak fel komborni, ez a baj.
1: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Anita külügyminiszter két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban hétfőn. A megbeszélésen a védelmi és a gazdasági együttműködés további erősítéséről egyeztettek a felek. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is részt vett. A felek áttekintették a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítésének lehetőségeit. A cél, hogy a szorosabb kapcsolatok a magyar emberek számára is kézzelfogható gazdasági és biztonsági előnyöket hozzanak. A magyar tartalékos katonák sikeresen bizonyították felkészültségüket az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton. Sándor Zsolt vezérkari főnök a pápai bázisrepülőtéren rendezett visszafogadó ünnepségen méltatta a 90 fős kontingenst. A magyar egység, amelyben önkéntes tartalékosok és hivatásos katonák szolgáltak együtt, 75 napot töltött a tengeren túlon. A tengeren túli küldetés során nappali és éjszakai körülmények között hajtottak végre harcászati feladatokat az ohiói nemzeti gárdistákkal. A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy a tartalékosok bebizonyították, szakmai hozzáértésük semmivel sem marad el az aktív állományétól. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közösségi oldalán arról számolt be, hogy Hankó Balázs volt miniszter, milliárdokat osztott szét a Fidesz kampányát segítő szervezeteknek. Kiemelte például a Roma Inkubátor Egyesületet, amely a vádak szerint a választások előtt pennikártyákkal befolyásolta a szavazókat Kerepesen. Szintén említést tett Mága Zoltán koncert sorozatáról, valamint fideszes képviselőkhöz köthető egyesületek támogatásáról. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a döntéseken Hankó Balázs aláírása szerepel, és az ügyben érintett közvetlen munkatársait már letartóztatták. Nagy Ervin szerint a gyanús támogatások miatt indult eljárásoknak megvan az alapjuk, és bűncselekményről van szó. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament hétfői üléséről, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a levezető elnök megvonta a szót Hankó Balázstól, aki személyes érintettségére hivatkozva akart felszólalni. Bóka János frakcióvezető szégyennek nevezte a történteket, és koncepciós eljárásról beszélt a közösségükkel szemben. Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a magyar parlamentarizmus történetében még nem fordult elő hasonló eset. A Fidesz és a KDNP tájékoztatása szerint az ügyészsége közben a frakció szervereit is lekívánta foglalni. Hankó Balázs a sajtó előtt elmondta, hogy koholt vádak alapján zajlik eljárás ellene, és visszautasítja a börtönnel való fenyegetéseket. Bizottsági állásfoglalás készülhet a személyes érintettség szabályairól a parlamentben. Hallerné Nagy Anikó alelnök tájékoztatása szerint az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság anyaga a jövő hétre elkészülhet. A házbizottsági ülést a Fidesz és KDNP kezdeményezte a hétfői parlamenti kivonulásuk után. Latorcai Csaba KDNP-s alelnök bírálta a történteket, szerint a szó megvonása előtt kötelező lett volna figyelmeztetést adni. A tisztázó állásfoglalás reményeik szerint megnyugtató megoldást hozhat a frakciók számára. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársait a hétvégén 7 alkalommal riasztották, és összesen 12 embert mentettek ki a tóból. A bajba jutottak között erős szélben elsodródott szaposok, kishajó, irányíthatatlan vitorlás és egy gumicsónakkal elsodort kisfiú is volt. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig figyelni kell a viharjelzést, és kerülni kell a nyílt vízi tartózkodást a melegben. Baj esetén a nap 24 órájában ingyenesen hívható a 1817-es segélyhívó szám.
1: Az időjárásról.
2: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, Enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Amikor levertnek érzed magad. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18-as vers. Az elvadul kifejezés a romlás és a pusztulás képét idézi, mint amikor a gyümölcs belülről rothadásnak indul. Pontosan melyik napon veszett ki a házasságunkból a szenvedély, vagy veszítettük el az érdeklődést az egykor nagy lelkesedéssel végzett munkánk iránt? Akár csak a halkan leeresztő gumiabroncs úgy válik bizonytalanná és imbolygóvá mindaz, ami korábban a támaszunk volt, és ami a céljaink felé hajtott minket. Ha te is így érzed magad, olvasd el és forgasd magadban ezt az ígéretet. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet, 29-es verstől a 31-es versig. A nagy pálapostól ezt mondta csodálóinak. Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk. Apostolok cselekedetei 14. fejezet, 15-ös vers. Mindannyiunkat ugyanabból az anyagból gyúrtak, ezért van szükségünk Isten erejére és irgalmára minden egyes nap. Mit tégy hát, amikor levert vagy? Két dolgot. Először is, ha fizikai fáradtságot érzel, pihenj. Másodszor gondold át, hogyan működik Isten családja, és ne szigetelődj el. Egymás terhét hordozzátok, mondja a Biblia, Galatákhoz írt levél 6. fejezet 2. versében. Bár korábban te adtál másoknak, legyen benned kellő alázat ahhoz, hogy most te fogadjál segítséget. Fordulj másokhoz, használd a kapcsolataidat, kezd el olvasni Isten igéjét, hallgass felemelő zenét, és töltsék be a szobát a dicsőítő énekek. Ha ezeket teszed, meg fog változni a fókuszod, és fel fog támadni benned a hit. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában elsőként az idei Panyola Fest programjairól szólunk, amelyet augusztus első hétvégéjén, július 31-e és augusztus 2-a között rendeznek meg.
2: A helyi értékeket mutatjuk be a vendégeknek, és azokat a zenekarokat, zenészeket, színházat, bábszínházat, amit meg egyébként nem lát a helyi közönség, vagy a környékbeli lakos, az pedig itt megtapasztalja.
1: Ezt követően egy több mint 50 évvel ezelőtti szomorú eseményről, az 1970-es szamosközi árvíz és Nagy Géc tragédiájáról hallhatnak.
3: Rettenetes nagy esőzések voltak, és olyan mértékűek, hogy már az Éger Sármellék patak környékén átszakadt a gát, és ezért jött a jobb partra.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal várjuk Önöket Kontinentális reggelink most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén is lesz Spanyola Fest, immár 20. alkalommal, augusztus első hétvégéjén, július 31-e és augusztus 2-a között. Népzenei, világzenei, komoly zenei koncertek, színházi irodalmi darabok, érdekes gyermekprogramok, népi iparművészeti termékek és foglalkozások, színvonalas színpadi előadásokkal, tartalmas kiegészítő programok, szatmári és felvidéki ízekkel várják a településre látogatókat. Széles Szabolcs interjúját hallják.
2: Szatmár egyik legnívósabb rendezvénye 2026 nyarán jubilálni fog, ugyanis a 20. Spanyola Fest következik, mégpedig 2026. július 31-től 2026. augusztus 2-áig, péntektől vasárnapig, és ez egy nagyon különleges rendezvény, nem csak zenei ingyenségek tekintetében, nagyon sokan várakoznak már erre az alkalomra, azért is, mert jubiláció, meg azért is, mert Spanyola Fest. Mindenről fogok beszélgetni magával a főszervezővel, Spanyola község önkormányzatának vezetőjével, Muhari Zoltán polgármester úrral, aki előtt már összeálltan itt vannak a programok, megvan a plakát, a rendezvényre lelkesen készülnek az önkéntesek és a szervezők, de polgármester úr, ahogyan már hagyományunkhoz illik, megosztja velünk a részleteket, hogy mit kell tudnunk az idei jubilációs különleges napokról.
3: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, finisébe érkezett a Spanyola Fest szervezése, ilyenkor nyáron igazából a családi napunk után rögtön kezdünk hozzá a Spanyola Festnek a átgondolására, illetve hát az átgondolás zenék leszerződése, sőt van olyan zenekarunk, amit tavaly augusztusban kötöttünk le, jelesül a Parnograsztot, hiszen ők most a ünnepélyes alkalomnak a fő fellépői, hiszen nálunk nagyon-nagyon sokat léptek már föl, és nagyon sokat muzsikáltak, megszerettük egymás, barátként közelítünk egymáshoz, úgyhogy nagy örömmel vették ezt tavaly nyáron, hogy már le is foglaltuk erre a idei nyára őket, és valóban egy nagy érdeklődés övezi most a Parnograsz koncert miatt is Spanyola Festet. Persze sok más minden miatt is, de ezt azért ki kell emelnem, hogy kb. 18 éve voltak először nálunk Olá Józsiék, akik akkor még nem voltak ismert zenekar, viszont örülünk, hogy mi is hozzájárulhattunk az ő sikereikhez, hiszen több ízben játszottak és egyre népszerűbbek lettek.
2: Ha valaki készül a Spanyola Festre, egy dolog mindig biztos, hogy augusztus első hétvégéje, ez mondhatni már majdnem, hogy kőbevésett, most pont úgy esik 2026-ban, hogy a pénteki nap az még július utolsó napja lesz, de hogyha megkérhetem arra polgármester urat, hogy menjünk sorba, és nézzük meg naponként, ha még nem is teljes részletében, hiszen nagyon sok programelemből áll össze ez a fesztivál, de azért a főbbeket emeljük ki, és mondjuk el esetleg majd hozzájuk a kísérő programokat is, hiszen aki ide érkezik, tényleg olyan, mintha hazajönne.
3: Valóban ez a szlogenünk megmaradt, végig kísért bennünket a előző 19 évben. Ez az legelső pillanattól kitaláltuk, hogy mintha hazajönnél, valóban egy nagyon barátságos rendezvény, családias, kellemes. Ez is bevált dolog, hogy az augusztus első hétvégén kezdünk mindig. Azt is el szeretném mondani, miután jubilálunk, hogy megmaradt végig az a szemléletünk is, hogy a helyi, a környékbeli csoportokat, kisebb formációkat is bemutatunk. Itt a Szatmár Néptánc Együttese gondolok, akik majdnem minden évben fellépnek nálunk. Most pénteken kezdenek, szinte kezdésként ők lépnek fel egy nagyon komoly produkcióval, megújult produkcióval, amit a Szatmár Banda, szintén helyi zenészekből álló zenekar kísér majd. És hát el kell mondjam, hogy ilyenkor a messziről érkező, most például az egyik vendégházas mondta, hogy 35-en már be vannak jelentkezve, tehát sátraznak minden szinten, emberek lesznek még a Csilláron is. Tehát ezek az emberek, akik messziről érkeznek, azok megtapasztalják a szatmári kultúrát, a szatmári hagyományokat, ehhez nagyon-nagyon jó támpont mindig a Szatmár Néptánc Együttes. De aztán azoknak az embereknek, akik helyben élnek, vagy a környékből érkeznek a fesztiválra, azoknak meg nívós produkciót próbálunk mutatni, amire rá kéne menni mondjuk Nyíregyre, vagy esetleg Budapestre is, egy komoly zenei koncertér, vagy egy olyan muzsikáért, amit itt a környéken nem talál meg. Tehát ez a kettőség mindig elkísértet, a helyi értékeket mutatjuk be a vendégeknek, és azokat a zenekarokat, zenészeket, színházat, bábszínházat, amit meg egyébként nem lát a helyi közönség, vagy a környékbeli lakos, az pedig itt megtapasztalja. Na de menjünk sorba, mert hát péntek az 31-e lesz, valóban július 21, és este 6 órakor már megy a program. Nyilván akik még dolgoznak, azoknak is jusson idő gyorsan átöltözni és kiszaladni Panyolára, hiszen a Szatmár Néptánc Együttes a Szatmár Bandával játszik, viszont nem csak ők, hanem komoly zenei koncert is lesz a református templomba, hiszen már ez évek óta bevált szokás, hogy a templom mint épített örökségünk is egy helyszíne a fesztiválnak. Ugye 3 színpadunk van, a nagy színpad, ahol a Gipó cirkusz lép föl majd 21:30-kor, de a Gömbjuhar kis színpad és a Levendula Porta is várja vendégeit, úgy, ahogy a református templom. Hát a kísérő program mindig gasztronómia, és azért azt el kell mondjam, hogy a szatmári ízeké rajongók sok esetben itt ilyenkor degeszre tömik magukat, hogy úgy mondjam, mert hogy a szatmári ételek, finom ételeket kínáljuk tálcán, hiszen az alapvetés az, hogy amikor ide jön valaki, akkor nem egy hamburgerre kíváncsi, hanem a helyi értékekre, így a gasztronómiában is megjelenik ez. Ízekbe természetesen Panyolai Szirvórium ZRT is bejárul, sok-sok gyümölcsöt lepárolt formában lehet kóstolni majd. És hát lesz borkóstoló is majd a Levendula Portán, illetve a gyerekeknek egy kertmozi, ami mindig autós mozinak hirdetjük, hiszen gyerekek ilyen kis papírkocsikba ülnek, ilyen dobozok vannak kifestve, úgyhogy vicces nagyon, és magyar népmeséket fognak az egyik családi háznál nézni a sötétedés után. Aztán, hogyha már szombatról áttérhetünk, akkor meg kell említeni, hogy hagyomány szinte a szatmári örökség túra, vagy most éppen a Szamos menti lesz, hiszen a tavalyi évben a Beregi kör volt, amit megtekintettek református templomokkal, látnivalókkal, száraz malommal, tehát egy 75 kilométeres túra volt. Most a Szamos mentén nyilván a Kende kúria szintén középkori templomokat tekint meg a túra, úgyhogy lehet jelentkezni vezetett túrára. A középkori templomok egyesülete vezetésével fog majd zajlani aktív turizmus, hogy úgy mondjam. A Palai parti az már 6-7 éve működik, és az egy nyári, kifejezetten nyári program, ingyenes, egyébként délelőtt 10 órától megyünk ki a Panyolai Palajra, és ott egy zenekar fog nekünk játszani, jelesül most a Kelet Brass Band. Ők már voltak nálunk a Palajon, és valami hihetetlen, hiszen ők Brass Bandként fúvósok, részfúvósok, de könnyű zenei darabokat adnak elő, és fergeteges tánccal a homokpadon, félig a vízbe, félig a parton lehet ropni a táncot. Ez egy nagyon kedves kis program belépője a szombatnak. Utána nyilván a délután folyamán megyünk a térre, vissza, ugye nyilván a Panyolai Fesztivál térre, ahol a Kelet Brass Band folytatja, egy kis fesztiváltéri hangolódás térzenével, majd aztán utána gyerekprogramok jönnek, csúzlizda és egyéb olyan interaktív játékok, ami miatt a családok nagyon szeretik ezt a programot, mert hogy a Pulyasaroknak elnevezett diófás játszó kertünkben nagyon sok olyan tevékenység lesz, ami a gyerekeket végig egész délután leköti. Mondhatom a kézmű is, de igazából lesznek olyan játszóeszközök, amelyeket most erre az alkalomra hoznak el vállalkozók, és ezek mindig lekötik a családokat, úgyhogy a felnőttek nézelődhetnek esetleg a Kézműves utcába, vagy éppen nézik a programot a színpadon. A Tárkány műveket megelőzően a Komis zenekar, ők nagyon érdekes csángó muzsikát adnak elő majd a kis színpadon, nagyon tetszenek, hiszen most kötöttünk üzletet, úgyhogy de ők már megjelennek 17:30-kor, és a kis színpadon játszanak, míg a Tárkányművek hangol a nagy színpadon, a nem tudom nagy színpadon. A Tárkányművek is többször lépett már fel a 20 év alatt egyébként Panyolán. Nagyon örülünk, hogy ez az ív, amit ők futnak be, az kicsit minket is tükröz, hiszen amikor visszahívok egy zenekart, vagy visszahívott település egy régen hallott zenekart, akkor azok mindig arról beszélnek, hogy nátok olyan jó buli volt, és olyan jó volt ott játszani a panyolai közönségnek, vagy a Panyolán megjelent közönségnek, hogy ez nekem nagyon-nagyon szívügyem. Sokszor mondják, hogy innen is indultak sok-sok zenekar, a cimbaliban sorolhatnám, akik aztán nagyobb pályát is beírtak. Úgyhogy lehet, hogy jó dobbantó lehet a Panyola Feszte a zenekarok számára. És hát nyilván a karádi előadás az a Levendula Portán dívik, hiszen az egy nagyon bensőséges udvarunk, és ott egy olyan 100-150 fővel bízunk benne, hogy Pataki Szilvia karádi dalokkal elragadtatja az embereinket, vendégeinket. 21 órákor pedig a pardon Snowgrass fog majd zenélni nekünk a nagy színpadon. És hát egy nagy régi visszatérő, a Folkeror szintén a kezdetek óta velünk voltak, ők a kis színpadon zárják valamikor majd éjfél körül a szombati programot, úgyhogy kiadós, sokszínű, látványos és egy nagyon bensősége szerethető vidám fesztiválra gondolunk most, mint ahogy eddig 19 éven át ezt tudtuk nyújtani a vendégeknek, most is ezt fogjuk adni, 20 éves lesz a Panyola Fest, akik ott maradnak, azok pedig még másnap egy istentiszteleten egy komoly zenei koncertet fognak tudni megnézni, hiszen fesztivál záró istentisztelettel búcsúzunk a 20. Panyola Festről, ez majd augusztus 2-án délelőtt lesz.
4: Minden évben polgármester úrral beszélgettünk, készítettünk beszélgetést a rádiónak is, hogy milyen programok válhatóak, hogyan készülnek a Panyola Festre, és minden évben feltettem azt a kérdést, hogy mit lehet még hozzátenni, hogyan lehet megújulni. Főleg most, hogy itt vagyunk a 20-nál, és egy ilyen értékes programokból álló 3 nap sikerült összeszervezésre, az lenne a kérdésem, hogy erre az évre hogyan tudtak még valami plusz belecsempészni, polgármester úrék, mert ha csak a kísérő programokat nézem, vannak olyan rendezvények, ahol már ezek megállnák főműsoridőbe a helyüket.
3: Mindig keres az ember újdonságokat és apró nüanszokat. Az állandóság az nagyon fontos egyébként. Én mindig úgy gondolom, hogy az apró építkezés az a leghatékonyabb, hiszen az értékekre kell lépülni, tehát egy házat is ugye nagyobb kövekre, azoknak ott kell maradnia, nem szabad, hogy kiforduljon a ház alól. Én így gondolkoztam annak idején is, picit ösztönösen, de aztán tudatosan, hogy olyan zenéket válogassunk, olyan világzenéket, magyar zenéket, népzenéket, amelyekre én is elmennék akár az ország túloldalára. Tehát ez egy szemlélet volt számunkra, hogy mindig magas minőségen tartsuk a színvonalat, hiszen hogyha egyszer csalódást okoz az ember, és esetleg olyan muzsikával becsapja az ember a nézőt, akkor már nem fog könnyen visszajönni még egyszer. Így aztán a Mintha Hazajönnél

0: amitől egy kicsit más frekvenciája lesz, hogy úgy mondjam, a fesztiválnak. Oda megy az ember, belehallgat 2-3 számot, tovább sétál, vagy éppen ott ragad, elragadtatja a művésznő, vagy pedig egészen pontosan ezért jön valaki, mert kíváncsi rá. Én úgy gondolom, hogy ezek a kis nüanszok, vagy egy futóverseny, ami a Tiszapartra fog szombat reggel futni, aki tud, az fut, vagy gyerekek csatlakozhatnak, már tavaly is volt, ez is egy új elem, arra is büszkék vagyunk, hogy egy kicsit aktív a mi fesztiválunk, tehát lehet kerékpározni, kenúzni, futni és úszni is, nyilván a Tiszába gondolom, amikor ez a palajparti zajlik, akkor ott vigyázva nyilván természetesen, mivel élővíz, de lehet pancsolni a gyerekeknek a sekélyebb részebe. Úgyhogy valahol mindig a kis újdonságokkal lepjük meg a vendégeket, viszont ha most csak egyet emelnék ki, akkor az egyik nagy dolog lesz az, hogy itt lesz a svéd, a stílusos vidéki éttermiség. Ez a gasztrovonalat fogja erősíteni, és a svédnek az elnöke, Ruprecht László azt ígérte, hogy helyi alapanyagokból, mert mindig erre törekszik, újra gondolt szilvás ételt fog készíteni, és azt fogja majd kínálni nekünk. Úgyhogy aki a top gasztróra kíváncsi, de tényleg a fine dining típusú gasztronó a hagyományos töltött káposzta mellett még azt is megtalálja nálunk. Én erre kimondottan büszke vagyok. Illetve ha már ételről beszélünk, akkor egy másik ágán a történetnek pedig a perbenyikiek fognak knédlit készíteni. Ugye ez egy tipikus tót vagy szlovák étel. A knédlit ők hozzák, ők készítik majd a szombati napon. Úgyhogy aki a szlovák hagyományos tájjellegű ételt kedveli, az szintén megkóstolhatja. Az árásképpen még ez a blokkhoz mondanám, hogy ilyenkor az emberek kóstolnak, tehát többször is vissza-vissza mennek, vagy egy másik ételt, vagy a Szamosparti Nyugdíjas Klubnak a finomságaiból fognak enni, vagy éppen házi süteményeket fognak kóstolni. Ezek mind olyan apró elemei a fesztiválnak, amitől talán más, mint egy átlagos fesztivál, vagy egy koncert csupán, és hát ennek megfelelően nagy is az érdeklődés most, mert hogy újítottunk a jegyárusításba is, ma már lehet kapni elővételesen jegyet a Tixa felületéről, de egyébként a panyola.hu weboldalon lehet megközelíteni a jegyvásárlást, amivel olcsóbban lehet bejutni egy kicsivel. Az előző napokban ez egy kicsivel olcsóbb is, ha online veszi meg valaki a jegyet. Nem beszélve arról, hogy a fő műsoridőben várhatóan nagy a tömeg, akik beszeretnének jönni, és azok, ha nagy a tömeg, akkor lassan halad a sor, akinek pedig van elővételes jegy, az bejut gyorsan, és nem marad le a koncert elejéről.
1: A Panyola Fest név a rendezvények tekintetében már egy márka név is lett. Egy elég komoly brendet sikerült kiépíteni polgármester úréknak az elmúlt 20 évben, és hogyha most nézem a programokat, az augusztus 1-e szombati nap a főnap, viszont ebben a három napban, amikor akár az országnak a túloldaláról ideérkeznek a vendégek, akkor nem csak Panyola telik meg élettel, hanem Szatmár. És az itteni turisztika is egy picit úgy érzem, hogy ekkor fellendül, a gasztronómia, és nyilván azok a helyi kulturális sajátosságok, amelyek az ideérkezők által megismerve lesznek a helyi emberek életéből. Ha így nézzük, akkor ebből nem csak Panyola profit. És nem az anyagiakra értelem a profitálást, hanem minden más tekintetben.
0: Ez valóban így van. Én el is szoktam mondani, hogy ez egy turisztikai rendezvény is egyúttal, nem csak kulturális, hiszen valóban a környező vendégházak már telve vannak. Én a Szabó-Szatmár megyei Fatosznak vagyok az elnöke, ami által én a tagságunkat ilyenkor mindig figyelemmel kísérem, és e-mail levelekkel bombázom, hogy kinél van még szállás erre az időpontra, mert hogyha van még szállás, akkor mi kiajánljuk, hiszen érdeklődők jönnek egyre többen, és így fel tudjuk tölteni a távolabbi vendégházakat is. Több mint 100 fős a tagságunk ugye a Falusi Turizmus Egyesületében. Mindig kérem őket, hogy ha éppen náluk van egy család, vagy két család pihenőit tölti, akkor ajánlja ki. Ha nem más, akkor délután este fele jöjjön el Panyolára, nincs messze, gondolom pár 10 kilométer, és egy olyan élményben lesz része, akik csak ide cseppennek, mert ugye valamiért ugye itt akarnak pihenni a környéken, de nem tudnak a fesztiválról, akkor őket pedig arra kérem, hogy ajánlják. És akkor így mindenki jól jár, hiszen egy család, ha én is elmegyünk például egy pihenésre, általában én is falusi vendéglátókat keresek meg, és ott érzem a legjobban magamat családommal, és hogyha a gazda azt mondja, és ettől több egy falusi vendégváró, mint egy szálloda, mert a gazda azt mondja, hogy ajánlom figyelmébe ezt meg ezt a helyszínt, vagy ezt meg ezt a látnivalót, vagy esetleg egy rendezvényt, jelesül a Panyola, akkor én azt

0: veszem, és oda elmegyek, mert bízok a gazdának a megítélő képességébe. Úgyhogy ezek igenis hatással vannak a turizmusra, nem csak azért, mert egyébként az oldalak keresztbe is tudják egymást hirdetni, mert nyilván amit a Panyola Fest oldalon megtalálnak, azt megosztjuk a Fatoszos oldalunkon is, vagy éppen a civil szervezetünkén, vagy éppen a Svétnek, tehát a Stílusos Vidéki Éttermiségnek oldalán is megosztjuk, ezáltal ugye sokszorozódik a látogatója az oldalaknak.
1: Polgármester úréknak gondolom most már minden nap munkával fog telni, hiszen július 31-e közeledik, és nyilván az augusztus 1-i főnap is, aztán remélhetőleg a 20. Panyola Fest méltóképpen fogja ünnepelni azt a jubilációt, amelyet joggal megérdemel, és nagyon sokan fognak örömben részt venni ebben a nagy közös ünneplésben. Kívánom polgármester úrnak és lelkes szervező csapatának, hogy nagyon sokan látogassanak ide Panyolára, ide Szatmárba, és a 20. Panyola Festet ünnepeljék meg, nem csak a szervezőkkel, hanem mindenkivel, aki 20 éven keresztül ebben valamilyenféle munkálatban részt vett és munkálatba tett bele, mert ez egy olyan rendezvény, amely szerintem országos híre is szertett már.
0: Így igaz, és valóban mindenkit szeretettel várunk, az érdeklődés nagyon nagy, úgy veszük észre, a jegyek fogynak, és hát azt is el kell mondjam, hogy korlátozni fogjuk a belépőket, mert nem szeretnénk, ha mondjuk túl sokan érkeznének, és a már bent lévő emberek nem tudnának jól szórakozni, mert mondjuk tumultus van, úgyhogy akit érdekel és szándékai szerint elfárad, az érdemes lesz megvegye a jegyet, akár előre is, mert valóban nagy számú közönséget várunk augusztus 1. hétvégén.
1: Polgármester úr, sikeres rendezvényt kívánunk Önöknek!
0: Nagyon szépen köszönöm!
2: Kedves hallgatóink, Muhari Zoltánt, Panyola polgármesterét hallották az idei, immár 20. Panyola Festről. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben egy több mint 50 évvel ezelőtti szomorú eseményről, az 1970-es Szamosközi árvíz és Nagy Géc tragédiájáról hallhatnak, amely szorosan összefonódik Juhász Ferenc nevével, aki a Nagy Gécért Közhasznú Egyesület elnökeként és a falu emlékhelyének őrzőjeként emlékezik meg az akkori falu rombolásról. Juhász Ferenc Széles Szabolcs beszélget.
2: A 12. klubi emléknapon Komlót-Tótfaluban Juhász Ferenc, a Nagy Gécért Közhasznú Egyesület alapító elnöke és a magyar kultúra lovagja egy előadással készült a résztvevők számára, mely előadás a szamosháti községek az 1970-es árvíz utáni sorsáról szólt, amelyet te magad is átéltél. Hogyan építetted fel az előadás témáját, hiszen ez az a téma, amelyről nagyon sokat lehetne beszélni. Minden embernek az élettörténete az árvízhez kapcsolódva egy sajátos történetet is vonz magával, de hogyha a nagy összességet nézek, és az árvíznél megnézzük azt, hogy miért is szenvedett annyi ember, akik úgy elveszítették a házukat, az értékeiket, és máró holnapra mindenüket, akkor hogyan emlékszel vissza a kutatásaiból, mi az, ami előkerült?
3: Mindenképpen úgy akartam felépíteni az előadást, hogy kapjunk egy kicsit választ arra, hogy miért jött ez az árvíz olyan hirtelen, mert amilyen szerencsésen végződött idézőjelben, de viszont ez tragédiába is torkolhatott volna, mert amikor menekültünk, akkor végül is az a víz már ott volt a községen. Tehát a mi teherautónkat már sodorta bele a Röherrel csatornába, tehát ott minimum 20 embernek az életének véget ért volna. És ugye a hivatalos magyarázat, hogy miért jött a jobb partra az árvíz, az elfogadható, tehát nem is mutatjuk, hogy rettenes nagy esősdések voltak, és olyan mértékűek, hogy már az Éger Sármellék patak környékén átszakadtak át, és ezért jött a jobb partra. De ez viszont azért teljesen nem magyarázza meg, hogy azért miért este 10:30-kor kell a menekítést végezni, hogy azért valami még csak történt. És vannak ilyen keletkeznek mondák, legendák, minden ezzel a dolgokkal kapcsolatban, azokra is próbáltunk rámutatni, hogy esetleg miért kezd a szamos egy picit apadni, aztán újra áradni. Tehát ott valószínűleg próbáltak valamit, hogy megelőzzék az árvizet, teljesen jó szándékkal, tározókat megnyitni, ami sikerült, nem sikerült minden, és végül is csak az történt, hogy este 10:30-kor a víz rázudult Nagy Gécre, és annyi időnk nem volt, hogy nem lehetett, mert rászóltak bárkire, aki össze akarta a ruházatát készíteni, vagy egy kézitáskát magához venni, vagy az állatokat elengedni. Tehát ez nem volt szabad, gyorsan fel a katonai teherautókra, és utána mi jönnénk Majtisra, ott átszálltunk autóbuszokra, és akkor Veresurányba végeztünk.
2: Azt mondtad az előadásodban, hogy egy statisztikai felmérés szerint, vagy meghatározás szerint 1000 évente egyszer van ilyen árvíz. Ezek szerint 1000 évben ez volt az egy árvíz?
3: Igen, ami betört a faluba. Tehát a történetíróknak a írásait nézzük, például Fényes Jelök azt mondja, hogy a határait elönti a víz, a szamos árvíze. Tehát az elképzelhetetlen, hogy a szamos ne lépjen ki a medréből, különösen abban az időben. Tehát kilépett a szamos a határokat, és ahogy a történetíró írja, ezáltal kövérítette, gazdagította azt. Ez a község belsejére, tehát hogy például a templomhoz nem érkezett be a víz. Tehát az Erge patakon végig jöhetett, a határait elöntötte, viszont nem. Tehát az a tanulmányt, amit olvastam, az a 1992-ben készült, a Nagy Géc kishódos, nagyhódos Komlótótfalu helyreállításáról. Tehát miket szükséges, mind szükséges változtatni azon, hogy itt újra települések lehetnek. Tehát hova tegyék az utcákat, tehát a dombos helyekre kihozzák, akkor mit kell megvalósítani, hogyha mégis árvíz lenne a mentés érdekében. Ezek történtek. Elmondják a politikusok, hogy ugye Nagy Gécen volt egy árvíz, és ezt itt elkezdték végül is ezeket a településeknek a kitelepítését.
2: Kutatásaidból mit tűnik ki? Emberi mulasztás is történt, tehát megelőzhető lett volna bizonyos helyzetekben az, hogy nyilván az árvíz az jött, de hogy ne ekkora rombolást végezzen a településeken, itt a Szamosháton?
3: Nem lett volna megelőzhető. Tehát a hivatalos szakvélemény az, hogy rengeteg csapadék esett, esetleg az lett volna megelőzhető, hogy árvíz semmiképpen, de az, hogy a jobb partra jöjjön. Az lett volna a való életszerű, ugye, amit a szakemberek is tudtak, hogy kitelepítették Csengerújfalut és kitelepítették Uraközséget, bal parton várták a gátnak a szakadását, és oda megy nagyobb is. Tehát ott már nem voltak emberek, ott emberélet már nem volt veszélybe. Teljesen váratlan volt, hogy ez a jobb parton jelent meg ez a vízmennyiség.
2: És azon a házak, amelyek ugye tönkrementek, elpusztultak, azokat újraépítették a későbbiekben. Ugye eredetileg az volt kommunikálva abban az időben, hogy kapnak egy ugyanolyan házat, egy összkomfortos házat, de azért mégse ilyen fekete-fehér volt mindez.
3: Eredeti felállás az volt, hogy újra fogják építeni az utcákat, fölhozzák a dombos helyekre a lapos területen létesített házakat, de amikor végül is úgy döntöttek, hogy mégse telepítik vissza a községeket, akkor az volt az ígéret, hogy fölépítenek, tehát ingyen lényegében, az egy külföldi államok is állítólag segítettek, fölépítenek mindenkinek egy családi házat, egy készülős, erre meg voltak a típustervek. Na most ez nem valósult úgy meg, hogy ez egy összkomfortos, mert nem volt az udvaron sem volt víz, nem volt fűtésbiztosítva a házba, tehát mi úgy költöztünk be. Ezeket abszolút nem biztosították, valamint az volt az ígéret, hogy ez ingyen történik, és ez kamatmentes hitelre építették meg, ami azt jelenti, ugye, hogy a én testapám annak idején, ahogy dolgozott, a fizetése volt 560 forint, és abból 176-ot például a törlesztésre be kellett fizetni, akkor ő felépített egy házat Nagygészbe, és az árvíz napján készült az üveges veranda, akkor került volna befejezésre. És utána kezdte a másik háznak a törlesztését Csengersimában, mert ő nem akart messze menni, hogy vissza tudjon járni a nagygészi telekre.
2: Az 1970-es árvíz nagy nyomot hagyott az itt élő emberek életében és múltjában, viszont Nagygéc még létezik, igaz már csak emlékpark formájában, amelynek a minden esette vagy. Mondhatom a gondnoka, a koordinátora, egyesületi alapítóelnök, ahogyan említettem a felvezetésben. Ha valaki most ellátogat Nagygécre, akkor mi az, amit láthat? Hiszen azért itt vannak olyan épületek, amelyeket érdemes megtekinteni.
3: Most jelen pillanatban, amit érdemes megtekinteni, az a megmaradás temploma és a megmaradás park, mert azt tudni kell Nagygészről, hogy nagyon kevés olyan község volt az országban, ahol a belterületen, tehát Nagygész belterületén két kastély és négy kúria, van itt a kisgéci pusztában pedig a hajnóféle kastély épült, és azt 46-ban elbontották, a többi az az árvízkor megvolt, átírt az árvizet, lényeges sérülésmentesen, mert lényegében a TS-től, amik a lovak elszabadultak, annak idején egy öreg bácsi mondta, hogy az volt annyi eszük, hogy oda mentek, például az Éder kastélynak a teraszánál, meg az udvaránál sorokoztak fel az átok, mert ott nem volt víz. Tehát a Magtárnál, a Szomjas kúriánál ott nem volt víz. Tehát az urak földje ott végig teljesen nem volt víz, és a Tótfalusi utca például, ahol meg rombolt az árvíz, kell 1,20 méter lejjebb volt ezeknél a területeknél. Tehát ott pusztított, és ráadásul még ugye elég csúnyán zajlott, ezt az előadásban ugye nem fér bele, ahogy a Gulyás testvére filmjéből kiderül ez a döntés, ugye eltüntették azt, hogy kitelepítik ezeket a községeket, az a nagy számú község telepítenek, úgy tervezték ezt, hogy lesznek elszívó települések. Elszívó települések azok 350%-os támogatást kapnak, a megszüntetésre álló települések pedig len olyan 0,5%-ot. Ha az emberek nem hajlandók elhagyni a települést, akkor viszont meg kell szüntetni az iskolát, az óvodát, a boltot be kell zárni, a postát be kell zárni, egyedül a segélykérő telefont kell hagyni. És ha még akkor sem mennek, még azt is el kell vinni. Tehát a filmben láthatjuk, amint a Almási Rövésbácsik panaszkodik, hogy eddig egy telefon volt itt, hogyha baj volt, akkor legalább tudtunk segítséget kérni, de már azt is megszüntették, azt is elvették. Tehát mindenféleképpen még az ott maradt, mert még 78-ban is laknak, azért egy 70-80 ember még ott van Nagygészbe, ott él, templomba járnak, és végül a község megszűnéséhez az is hozzájárt úgy, hogy a Schwarz Ferencnek a kúriáját, az egy vadász kastélyt hoztak benne létre, és ott vadász területén nyilvánították az egész falut, és ugye ott jártak az emberek a kútra, jártak templomba, közben ment a vadászat, például eltettem a templom gömböt, az 1933-ast, szép van lőve sövéttel. Elfajult ez a dolog, úgyhogy idővel teljesen mindenki elhagyta Nagygészet, két özvegyasszony maradt, egyik a haláláig kitart, másik olyan 87 éves korában költözött be Csengersimába. Visszatérve az emlékpark, hát ez egy gyönyörű, gyönyörű hely, amiben található egy árpádkori templom, valamint egy gótikus résszel bővítették a Mátyás király idejébe, tehát a 15. század végén, 16. század elején került ennek a templomnak a bővítésére a sor, rengeteg értéket tartalmaz, ezt most nehéz felsorolni. A sajnos az árpádkori bejáratát elbontották annak idején a millenniumra, akkor kapott egy barokk tornyot, ennek az értékeit, ha elkezdjük bonszolgatni, mert kora reneszánsz, élete reneszánsz, késő gótika, gótikai elemeket tartalmaz, meg maga az Árpád-kori résznek az értékei, akkor egy gyönyörű előadást lehet belőle készíteni. Készült a park, akkor megvolt a lehetőség arra, hogy történelmi Magyarország bármely községe üzenetet küldjön ebbe a parkba, amit a pályázat keretébe, ugye ezt ingyen fölvésték. 3200 darab üzenet érkezett, az Erdélyből 1004 darab üzenet érkezett, de Ausztriától megkezdve délvidéktől, Szlovákia területéről, tehát mindenhonnan érkeztek üzenetek, hogy mit tanácsolnak a jövő számára, hogy mi az a dolog, amire figyeljenek. Tehát íróköltők, bibliai idézet, még római császár által mondott dolog is fölkelült. Ez egy nagyon gyönyörű látványosság, nagyon jó, mindig, hogy jönnek iskolás gyerekek, például jöttek a Győrből a gimnazisták, aztán van egy program, amivel meg lehet mondani, hogy hol van az üzenet, de nem kérték, hanem szépen elindultak csatárlázba, és amikor megtalálták az üzenetet, akkor telefonáltak a polgármesterüknek, hogy hú, köszönik, hogy küldtek üzenetet ebbe a parkban, ez egy gyönyörű park, és milyen jó, hogy a ő üzenetük ott van. Akkor található benne egy kilátó, ami Makovás stílusba készül, de Csernyus Lőrinc, aki nemrégen hunyt el sajnos, ő volt a tervezője. Erről a organikus stílusba készült toronyról, ugye, ami a természetből nő ki, és nem válhat ki természetes anyagban. A szecessziótól különbözik abba, ugye, hogy ennek filozófiai mondani valójának is lenni kell. Erről rá lehet látni a történelmi Magyarországnak a térképére, valamint a kis Magyarország térképére. Lehet látni egy őrtűzoszlopot, ami ott Vereszkénél helyezkedik el, ahol a magyarok bejöttek, ami az Árpád-kori királyok neve van, és őrtűz van, valamint van egy látogató központ, amiben régebben működött egy 5D-s mozi, ami annyira népszerű volt a gyerekek körébe, tehát még este 10 órakor is mentek az előadások, mivel ugye volt a táboroztatók, ez egy akkora attrakció volt, hogy a Szabolcs-Szatmár vármegyéből és Hajdú-Bihar vármegyéből is a gyerekeket elhozták a táboroztatók. Régebben mondom, láttam egy nyilvántartást arról, hogy 2019 aztán márciusig 16-ban lett átadva, hogy a látogatók száma, az meghaladta a 100 000 főt. És akkor végig gondolja az ember azt, hogy ugye ez Csenger ingyen biztosított minden egyes dolgot, nem szedett be semmiért pénzt, se a idegenvezetésért, se a moziért, semmiért. És belegondol az ember, hogy sokan mondják, hogy hát miért ide ez, és akkor, hogy kidobott pénz, meg egyebek, hát most 100 000 ember eljön, ugye erdélyi útvonal mellett eszünk, tehát a Szatmárnémeti vezető út mellett van lényegében ez a település, így a park is. Elutazik, megtankol, megszáll, ebédel, vagy itt megeszik, bármire költi a pénzét, elkölt egy 10 000 forintot, tehát ez 1 milliárd forint. Tehát könyörgöm, akkor ez a park lényegében a megmaradás parkja lekerülési költségét 2,5 év alatt megduplázta. Ugye jött a Covid, minden tönkrement, elhanyagoltak mindent, amit el kell ismerni, és akkor utána pedig az egyesületünk kereste meg a csengeri polgármesteri hivatalt, hogy mi nagygéziek, akár társadalmi munkába, az egyesület részéről rendelkezésre álló technikával segítünk ennek a parknak a rendbetartásába, tehát kössünk egy szakmai együttműködési megállapodást, mert egyébként soha nem volt semmi köze az egyesületnek a parkhoz, se üzemeltetője, se fenntartója, semmi kapcsolatba, és akkor eltett egy fél év, majdnem, és akkor ugye megkaptuk a engedélyt lényegében egy szakmai együttműködési megállapodás keretébe, hogy mert ez kellett nekünk is, hogy miért mit tartózkodunk, mikor ott az épületben, amikor semmi közünk nincsen hozzá, vagy miért vágjuk a fület, vagy a sövényt, vagy miért tartunk ott előadást. Ezeket elvégezhettük a szakmai megállapodás keretek között, valamint rendezvényt is tarthattunk, és cserébe elkövettünk mindent, hogy a park rendben legyen, vagy ha a parkban valami dolog mondjuk veszélyessé vált most a kilátó, tehát statikus megvizsgálata szükség van a felújítására, akkor azokat jelezzük az önkormányzatnak, hogy mi szorul javításra. Tehát igyekszünk a működését fenntartani azokra az időkre, mert most már ugye 10 évet betöltötte, maga a park épülte, egy felújításra, egy nagy felújításra fog szorulni, vagy fejlesztés is jöhetne sorba, akár egy napellenes rendszer, amivel ugye ingyen lehetne működtetni a mozit, ha megcsinálnák, meg a előadásoknál elfogyasztott energiát, tehát még hasznot is bőven hozna.
2: Remélhetőleg kellő és értő fülekre fog ezt találni, és reméljük azt is, hogy a turizmus is itt a Szamosháton is ki lesz úgy alakítva, hogy akár a Nagygécen lévő emlékpark is olyan méltóképpen tudjon bekapcsolódni, amely még nagyon sok embert megszólít. Köszönöm szépen a beszélgetést, kívánok a működtetéshez és a további hagyományőrzéshez, múltápoláshoz nagyon sok erőt önnek.
3: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferencet, a Nagygécért Közhasznú Egyesület elnökét hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 10. fejezetének 32. és 33. verseiből hallgassuk meg. Az Úr Jézus Krisztus mondja: aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Mi a bizonyságtétel? A görög martyria szó tanúvallomást jelent. Tanú csak az lehet, akinek személyes érintettsége van egy bizonyos ügyben, melyet igazol, hitelesít, tanúsít. Amennyiben az Úr Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk, életvitelünkkel, viselkedésünkkel, tetteinkkel, beszédünkkel, tanúbizonyságot kell tennünk róla. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében. Hiteles tanú csak az lehet, aki egy eseménynél jelen volt és elmondja, amit tapasztalt. Jézus tanítványai mind hiteles tanúk voltak. Tanúi voltak megváltójuk szent életének és életmentő, lélekmentő munkájának. Szavaikkal, tetteikkel és egész életükkel tanúskodtak Jézus Krisztusról, az értük és bennük elvégzett munkájáról. Megváltójuk parancsa szerint a Szentlélek vezetése alatt bátran hirdették az evangéliumot, bizonyságot tettek, tanítottak, önzetlenül szolgáltak. Az Úr Jézus Krisztus mai tanítványai is csak ezen az úton haladhatnak, és sohasem felejtkezhetnek meg arról, hogy az Úr lélekmentő küldetésében járnak. Az igéből azt tanuljuk, hogy bárhol és bármikor legyünk készen számot adni a bennünk lévő reménységről, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő számunkra. Vannak élethelyzetek, amikor csak néhány perc áll rendelkezésünkre. Ilyenkor csak néhány szóból állhat a bizonyságtételünk, de az legyen mindig őszinte, lényegre törő, hiteles. A személyes bizonyságtételnek számos szintere lehet: család, iskola, munkahely, utca, stb. Különbséget kell tennünk tehát a négy szem közti, a szívtől szívig ható bizonyságtétel és a gyülekezet előtti bizonyságtétel között. Ez a néhány áhítat segítséget kíván nyújtani a gyülekezet előtti bizonyságtételhez. Holnap folytatjuk. A mai ige magyarázat Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Budapest-Pestújhelyi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Döntött a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szövegéről az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a hétfői ülésén. A testület egyhangulag megszavazta a pályázati kiírást, valamint az elnök és a tagok kiválasztásáért felelős eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslatot is. Az ötfős parlamenti és ötfős civil szakmai tagból álló eseti bizottság feladata lesz a pályázatok és az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata. A pályázati felhívás július 31-én jelenik meg, a jelentkezéseket pedig augusztus végéig, augusztus 31-éig várják. A Fidesz képviselői jelezték, hogy részt fognak venni az eseti bizottság munkájában, de bírálták a korábbi vezetőség menesztését. Megjelent a hivatalos felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására, a jelöléseket augusztus 26-án 14 óráig lehet beküldeni. A médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítása nyomán a korábbi közszolgálati testület közszolgálati tanácsként működik tovább, létszáma pedig 15-ről 18-ra bővül. Az új szabályozás értelmében egy-egy tagot delegálhatnak a gyermekek jogainak védelmével, környezet, természet és állatvédelemmel, valamint kultúrával foglalkozó szakmai szervezetek. A jelentkezés első lépéseként az NMHH hivatalánál szükséges a nyilvántartásba vétel a hivatalos honlapról letölthető adatlappal. A dokumentációt postai úton vagy személyesen kell eljuttatni az NMHH, azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság címére legkésőbb a megadott augusztusi határidőig. Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén bejelentette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után ismét országjárásba kezd. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a legfrissebb kutatások alapján mintegy 4.500.000 támogatják aktívan a pártot. Kifejtette, hogy a hatalmas megerőlegezett bizalom nagy felelősséget ró rájuk, ezért a jövőben sem fognak eltávolodni az emberektől. A politikus elmondása szerint újra eljutnak a legkisebb településekre, a piacokra és a közterületekre, hogy közösen határozzák meg a feladatokat. Velkei György László államtitkár videójában arról beszélt, hogy az előző kormány több mint 70 milliárd forintos infrastruktúrális és további hatalmas anyagi támogatást ígért a BYD szegedi beruházásához. Hozzátette, hogy a kínai óriás vállalat emellett mintegy 10 000 vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, ami szinte megegyezik a létesítendő munkahelyek számával. Stumpf Péter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a szegediek legfőbb elvárása a törvények és a környezetvédelmi előírások betartása, valamint a helyiek védelme. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség megerősítette, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásai miatt indított nyomozásban szervereket foglaltak le a Fidesz parlamenti frakciójánál. Bóka János frakcióvezető korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatóságok a parlamentben is megjelentek az adathordozók elvitele céljából. A főügyészség tájékoztatása szerint az adatok nagy mennyisége és a helyszíni lementés nehézségei miatt vitték el a szervereket. Az ügyben eddig 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, amint egy 17 milliárd forintos kulturális támogatások vitatott kiosztása miatt.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Korábban már említettem önöknek, hogy több tanítványom is úgy döntött idén, hogy a szakdolgozatírás helyett rádiós vizsgaműsort készítenek, így zárják le tanulmányaikat a Szegedi Egyetem kommunikáció szakán. Ma Balogh Martin vizsgaműsorából hallhatnak két interjút, mindkettő a mesterséges intelligenciával foglalkozik majd. Elsőként Rab Árpád jövőkutató lesz a vendégünk.
2: Ne féljünk, és hogy legyen víziunk a jövőről. Szoktam az előadásaimon kivetíteni egy pályázatot, 1900-ban írták ki, 126 évvel ezelőtt, hogy képzelik el a jövőt 2000-ben. Repülőautók vannak rajtuk, tabletek, robotok, stb. Nagyon zavar, hogy a disztópiák terjednek, és az emberek félnek a jövőtől, és nem elképzelik azt. Nem azt mondják, hogy én hogy szeretnék 10-20 év múlva élni. Álmodozzunk a jövőről, és fogalmazzuk meg, mert hogyha nem tesszük, akkor termékekké válunk. Ha tesszük, akkor viszont mi formáljuk valamennyire a jövőt. De a legelső az legyen, hogy képzeljük el, hogy mi milyen jövőben szeretnénk élni.
0: Aztán Mezei Péter szerzői jogi szakjogászt hallhatják.
3: Amikor szóbeli prezentációt kellett tartani, feladat az volt, hogy egy anyagot földolgozva, ide szabadon további anyagokat is lehetett hozzá keresni, csak ugye kötelező irodalom szerepelt mellette, és csinálni kellett egy prezentációt. És ez a delikvens tartott egy olyan prezit, ami már az első oda mondom, színek nagyon érdekesek. Második dia. Mint a szavak is nagyon érdekesek lennének. És ugye a harmadik dián rájöttem, hogy az én prezentációmat tette föl. Mert hogy megtalálta a neten, és azt kérte az AI-tól, hogy frissítsen rajta egy kicsit. Egyet hibázott. Azt nem kérte meg az AI-tól, hogy cserélje ki a nevet a végén.
0: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: A mesterséges intelligencia használatáról már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalomkutató az utca embereinek aggályaihoz? És miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége az AI-ra a mindennapjaiban? Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, digitális kultúra szakértő, jövőkutató pedig arról is lerántja a lepet hamarosan beszélgetésünkben, hogy mikor jelenhetnek meg a gyógyszertárak polcain a mesterséges intelligenciával fejlesztett gyógyszerek, amelyek ma még varázslatnak tűnnének. Rab Árpád jövőkutatóval beszélgetünk, az interjút pedig Balogh Martin, az egyik tanítványom, most végzett kommunikációszakos szegedi egyetemista készítette.
4: Mit gondol Magyarországon, hogy áll az adaptációja a társadalomban a mesterséges intelligenciának jelenleg?
2: Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan terjed, ez főleg a generatív mesterséges intelligenciára igaz, ami a társadalomnak ilyen chatbotok formájában jelenik meg, vagy ilyen emberutánzó viselkedések, képrajzolás, keresés, szövegírás, stb. Ezek a generatívak. Ezt használják nagyon sokan. Az látszik, hogy a korral korrelál, tehát hogy a fiatalok többet használják, mint az idősebbek, de egyébként utánpótlás is van, mert a 7-16 éves korosztályban is növekvő mértékben látjuk, tehát hogy a 16 évesek már sokat használják, ez azt jelenti, hogy 70-80%-a használja a fiataloknak, szinte napi szinten. Nem terjedt el még egy technológia ilyen gyorsan a magyar társadalomban, fizetős formában, most kb. 800 ezer ember fizet elő generatív mesterséges intelligencia szolgáltatásokra, ami két dolognak is köszönhető, egyrészt nagyon praktikus, könnyen be tudjuk illeszteni, hogy ezt eddig így csináltam, és most így más, vagy könnyebb, vagy gyorsabb. A másik pedig az, hogy úgy érezzük, hogy nem kell hozzá magyarázat, mert értjük, mit csinál, és most nem úgy, hogy értünk a mesterséges intelligenciához, vagy a neurális hálókhoz, hanem hát megkérem, hogy válaszoljon, és válaszol, megkérem, hogy fordítsa le, és lefordítja, tehát nagyon felhasználó barát. Ez igazán meggyőzte az embereket a mesterséges intelligencia működése, annak minden hátrányával és előnyével együtt. Ha már fizetünk is érte, az egy elég erőteljes lépés. Nem csak azért, mert odafigyelünk a pénzre, bár nyilván azért is, hanem azért, mert egy fizetési rituálé az egy elkötelező is adatokat adunk meg, bankkártya adatokat adunk meg, tehát letesszük a boksunkat valami mellé, hogy igen, ez értéket jelent az életemben, amiért fizetek is.
4: És most szeretném az első bejátszót elindítani, hallgassuk meg, hogy mit gondolnak az utcán járók elő szegediek a mesterséges intelligenciáról. Ez itt az EMI, a számítógép. Te használsz a mesterséges intelligenciát?
5: Igen.
4: És mire használod?
5: Tanulási célokra, főleg. Hogy például feltöltöm neki a jegyzetet, és akkor az alapján iratok kérdéseket vele, és akkor így tanulok vizsgára.
6: Én mindig csak így ötletnek, meg kiindulásnak használom, én azért nem bízok benne, mert tapasztaltam már, hogy azért én is joghallgató vagyok, és volt, hogy kitalált olyan dolgokat, amik nem léteztek.
7: Nem, én már idős vagyok ahhoz.
4: Néha. Tudást, vagy információt megtudni?
8: Nem, mert nem ismerem.
9: Igen, tanulásra.
8: Igen. Én nekem az ingyenes verzió van, de a gyerekeim használják a komolyabb fizetősöket. Mindenki nagyon dicséri. A fiam például a doktoriánál is átszerkesztett valamit mesterséges intelligenciával, el volt tőle ragadtatva. Persze le kell mindig ellenőrizni.
4: Te inkább félsz tőle, vagy inkább izgalmasnak tartod?
6: Olyan is-is. Hát nem félnék akkor, hogyha még inkább megismerném, és mondjuk lehetnének olyan, föl tudnék venni mondjuk olyan kurzusokat, indítanának olyanokat, amivel megtanulom használni, akkor nem félnék, de ugyanakkor látom benne az izgalmat is, meg a lehetőséget.
4: Izgalmas, de egyszerre ijesztő is, hogy milyen sokat tud.
8: Tőle nem félek, viszont sok képet látok, vagy kis videókat, mire rájövök, hogy ez túlzás, és ez nem igazi, az zavar.
5: Félni nem félek tőle, mert szerintem megfelelő korlátok között lehet tartani simán.
9: Izgalmas.
6: Izgalmasnak tartom. Hát ez a jövő útja.
7: Hát bizonyos szinten izgalmas, gondolom, aki ért hozzá és alkalmazza.
4: Szerinted egy mesterséges intelligencia lehet a barátunk?
5: Nem. Mert az ember ember barátja. Nem hinném, hogy egy mesterséges intelligencia lenne az én barátom.
6: Igen. Igen.
8: Hát én valószínű, hogy nekem a barátom lesz, de valószínű, hogy ezért van benne hasznos dolog is.
6: Nem, semmiképp sem.
5: Hát az már egy nagyon beteg szint lenne, hogy eljutnánk odáig.
4: Akkor röviden, nem?
5: Röviden, nem.
4: Ez itt az EMI, a számítógép. Mit gondol róla?
2: Ami egyrészt nagyon érdekes és jó az, hogy mennyire természetesen beszélnek róla, tehát nem az, hogy ez bajom mi, vagy hogy hát egy kicsit ismerem, vagy bármi, hanem van véleményük az embereknek, sőt ez a, én az ingyeneset használom, de tudok róla, hogy van fizetős, komolyabb változat, az, hogy azért az emberi dolgokat nem szeretnénk átadni neki, ezt látjuk egyébként a kutatásainkból is, hogy van egy ilyen határvonal, és ezért is emeltem ki, hogy viszont mégis használják az emberek néha társalgásra. Ez azt mutatja nekem, hogy az emberek teszik a helyére. Tehát, hogy minden technológiának úgy van az elején, hogy van egy ilyen felismerés, és hogy ez mindent megold, és ez a legjobb dolog a világon, mindent megváltoztat. Utána van egy ilyen kiábrándulási bölcs, hogy hát ez nem is jó semmire, és utána van a legizgalmasabb rész, amikor hát erre jó, arra jó, én használom, megnéztem, stb. És ez megjelent, úgyhogy nagyon hiteles és jó laza válaszok voltak. Ami itt még érdekes, hogy mindenhol megjelent a óvatosság is, tehát hogy azért tudom, hogy néha hibázik, jó lenne megtanulni, használni. Valóban nincsenek nagyon jó tanfolyamok, olyan képzések is kellenének, amik az egésznek a lényegét mesélik el, vagy a hátterét, egy ilyen időtálló tudást, hogy jobban elhelyezzük az életünkben, hogy mik a korlátai, és nagyon örültem, hogy ennek az igénye megjelent.
4: Ahhoz képest, hogy ilyen robbanásszerűen lépett be az életünkbe, viszonylag kevesektől lehetett azt hallani, hogy tartanának tőle. Ön szerint ez miért lehet?
2: Már az elején gyanús volt, hogy az emberek nem tartanak tőle, csak sokan ezt mondják ilyen reflexzerűen, hogy hát tartok tőle, de általában attól a képességétől féltek, ami őket közvetlenül érinti. Tehát egy fordítót, a fordítási képessége, viszont azt szerette, hogy nem tudom, képeket rajzol, vagy nyaralást tervez. Egy utazási iroda a munkatársa meg nem szerette, hogy nyaralást tervez, de szerette, hogy fordít, mert így jóval több nyelven tud utakat szervezni, és ezért, mivel jó, sok a képessége, ezért gyorsan elterjedt. Egy általános félelem, egy ilyen morális pánikszerű, hogy hát ez valami, ami öntudatra kelhet, vagy átveheti a duralmat. Ez itt nem jelent meg, és nagyon örültem neki, mert ez nem topik, és nem kell ezzel így foglalkoznunk, hanem esetleg másoknak, ha lesz is ilyen. Úgyhogy igen, éppen ezt próbáltam azzal mondani, ilyen lazák a válaszok, hogy igen, ez egy technológia, aminek megkeresik a helyét az életünkben, és ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy így állnak hozzá.
4: Ugyan nem veszi át az uralmat, ez gyakorlatilag fel sem merül mostanra, viszont azért beteszi a lábát a mindennapjainkba, és mondta már korábban, hogy a kísérleti fázisból eredő beszélgetések már megjelennek, de hogy ezen kívül még milyen hatása van már most a társadalomra a mesterséges intelligenciának?
2: Talán ezek a legizgalmasabbak, mert ahogy használjuk a technológiát, mindig megváltozunk egy kicsit. Ahogy a középkorban a mechanikus óra elterjedése igazából a középkori Európa elvallástalanodásához vezetett, nekünk ezeket a mély hatásokat kell megnézni, hogy mi van akkor, hogyha arra szokunk rá, hogy nem mi gondolkodjunk, hanem megkérdezünk valakit, aki gondolkodik helyettünk. Csökkenti ez a kíváncsiságot, növeli a kiszolgáltatottságot, termékké változtat-e minket bizonyos szempontból, mennyire tudjuk megtalálni azt, a területet, amit átadunk neki, és mi az, amit nem. És nagyon finoman változik az ember a digitális kultúra mentén, és én ugye ezzel foglalkozom, amikor például a geolokációs társkeresők elterjednek, ott nem csak arról van szó, hogy kényelmesebb társat keresni a digitális térben, hanem egy kicsit eltol arra felé, hogy a keresést optimalizál, mindig van még valaki, és ne a érdekesnek vagy jónak tűnő jelöltel egy közös utat végigjárni és egymást csiszolni. Tehát ezek ilyen finom változások, nem mindenkire ugyanúgy vonatkozik, de megváltoztat. Elsősorban nem a munkánkat féltjük, hanem a pénzünket. És az, hogyha én hamarabb elvégzek valamit, vagy gépi segítéssel végzem el, az két kockázatot jelent egy munkavállalónak. Az egyik az, hogy úgy érzi, hogy akkor növesztik a lecserélhetősége. Tehát, hogyha ő végül is mindent megcsináltat a géppel, akkor nem akarja, hogy arra úgymond rájöjjön a főnöke, hogy végül is a gép ezeket meg tudja csinálni. Nem minden természetesen, de hát az, hogyha már a munkája egy részét, akkor ő kockázatnak érzi azt, hogy akkor kevesebb fizetést kap, vagy alacsonyabb rendű munkát fog végezni. Most már az érződik, hogy egyre hétköznapi módon beszélnek az emberek arról, hogy hát igen, ezt AI-jal csináltam, vagy sem. Tehát ebben azért van egy modernitás is, meg szexiség, meg valamiféle hozzáértés, vagy hogy én a jövő embere vagyok. Munkahelyi környezetben szoktunk erről hallgatni, és ezt nagyon nehéz is, hogy feloldjuk. De szükséges. Tehát, hogyha nem áll bele minden cégvezető abba, hogy erről beszéljen, nem hozza felszínre, akkor igazából nagyon sokat veszít és kockáztat, viszont a felszínre hozza, akkor nyerhet képességeket.
4: Amikor arról kérdeztem, hogy hogyan befolyásolja a társadalmat a mesterséges intelligencia, azzal kezdte, hogy mindig változunk egy kicsit. Ön személyesen miben érzi a hatását a mesterséges intelligenciára, önmagára, illetve a környezetére vonatkoztatva?
2: Érzem én is azt, hogy egyre több részfeladatot átadok neki. Érzem én is azt, hogy folyamatosan edukálnom kell magam, hogy hogyan használjam. Érzem azt, hogy meg kell tanítanom magamat a hatékonytalan viselkedésre, és szerintem ez talán a legfontosabb, és ezt az előadásaimban is szoktam erről mesélni. Hatékonytalan azt értem azt, hogy lehet, hogy egy gép gyorsan megcsinálná most például egy cikket, a forrásjegyzéket javítanám, ezt általában junior kutatóval szoktuk együtt csinálni, mert olyankor a cikket is átnézzük, a forrásokat, megtanítom őt hivatkozni, utána pedig majd közösen írunk egy cikket, utána megírja az első cikkét. Most, hogyha ezt géppel megcsináltatom, az is lehet, hogy ez nekem hatékony, mert végig is éjjel egykor is megkérhetem, ha feleslegeset kértem, nincsen bűntudatom, de én mégis egy fiatal kutatóval csinálom, hosszabb idő, lassabb, de én azt szeretném, hogy legyen újabb kutató nemzedék, amikor még már nem kutatok, akkor is legyenek lángoló szívű kutatók.
4: És most érkezett el az a pont, hogy szeretném, hogy meghallgassuk a második bejátszót is, szintén a Szegedi utca embereivel. Ez itt az EMI, a számítógép. Szerinted 5 év múlva miben lesz más a mindennapi életed az AI miatt?
5: Sokkal kevesebb emberi interakció lesz így az ügyintézések kapcsán szerintem. Úgy nagyon nem szoktam ezen gondolkodni, inkább a jelenbe élek.
10: Szerintem a könyvek el fognak tűnni, sok embernek a munkáját föl fogja váltani.
8: Erre nem tudok válaszolni, erre talán kérdezi a mesterséges intelligenciát.
6: Szerintem még gyorsabb lesz, és még személytelenebb.
5: A gyerekeknek, unokáknak nehezebb lesz munkát találni miatta?
8: Hát ezt nem tudnám megmondani. Nem tudom, de az biztos, hogy amit a szegény gyerekek most tanulnak, lexikális tudást, arra nem sok szükség lesz, mire ők felnőttek lesznek, de hát ugye a mesterséges intelligencia mennyire fog ebbe bekavarni, azt nem tudom megmondani, hát nem, jós nem vagyok, nem tudom.
7: Nagyon okosak már a fiatalabbak sokkal, mint az én korosztályom, ugye, és hát ha jó kezelik a dolgokat, akkor inkább a pozitív részét lehet látni, mint a negatívat. De attól függ mondom, hogy hogy használják ezeket a dolgokat.
5: Te félted a saját munkádat tőle?
11: Így picit igen, félteni fogom majd a jövőbeli munkámat.
5: És mi az a munka?
11: Közjegyzői hivatás. Nagyon sok monoton adminisztratív része van, amit az AI simán át tudna venni.
12: Nem, mert nyugdíjas vagyok.
6: Ugye én is joghallgató vagyok, és jogásznak készülök. Van olyan terület, amit szerintem úgy fenyegethet, de egyébként az ilyen klasszikus hivatásrendeket nem.
5: És te a saját munkádat félted tőle?
11: Egyáltalán nem, Borbé vagyok.
4: Ez itt az EMI, a számítógép. A megszólalóknál visszatérő motívum volt a tanulás és az oktatásra való kíváncsiság. Ön szerint hogyan kéne adaptálódnia az oktatásnak, és milyen feladatok vannak ezen a téren?
2: Igen, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez mindig előkerült, mert ez nagyon fontos. Mert igazából, ha így állunk hozzá, akkor minden rendben lesz. Mert ha kíváncsiak vagyunk, meg hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk megtanulni, vagy milyen képességeket kell tanulnom, hogy jobb legyen, ez mindig szuper. Az az igazság, hogy egy oktatás nem feltétlenül azt tanítja meg, amit te közvetlenül használsz, hanem jóval több feladata van. Hát én annó olyan iskolai környezetben tanultam, ahol még nem voltak számítógépek, de azzal, hogy tanultam és megtanultam tanulni, amikor bejött az új technológiát, tudtam helyezni az életemben. Nem kell azon megdermedni, hogy lehet, hogy a gyerekem 20 év múlva, nem tudom, kvantum számítógép előtt ül és hologramokat használ, attól még tanulni kell. A kíváncsiság és a kísérletezés az meg a másik oldala, hogy nem kell félni. Attól, hogy nézzük meg. Azt szerintem abszolút nem probléma, hogyha valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Az probléma, hogyha el se gondolkodik rajta, hogy kell neki. Ez a kíváncsiság, vagy ez a helyre tesszük a dolgokat, ez nagyon-nagyon tetszett. Egy megszólalás volt, amikor azt mondta, hogy én nekem ezek már nem kellenek. Hát ezt már láttuk, ezt a helyzetet, és megtanultuk, hogy ez mennyire nem igaz. Ott tanárként szívesen kijavítottam volna, vagy elmeséltem volna neki, hogy de hát az ön életében csak olyankor le kell fordítani. A technológiára úgy érzi, nincs szüksége, de azt mondom neki, hogy nézd, lesz egy olyan lakásod, vagy a lakásodban egy olyan gép, ami emlékeztet, hogy bevedd a gyógyszert, éjszaka figyeli a betörőket, automatikusan elintézi a pénzügyeidet, és pórol is közben pénzt, akkor arra azt fogja mondani, ja, ez kell. És akkor azt mondom, hogy oké, hát ebben amúgy mesterséges intelligencia van. Szuper, az már akkor nem olyan lényeges. De ez a tudásvágy, ez maradjon meg, mert akkor minden oké.
4: Milyen egyéb változásokra számíthatunk? Esetleg van valami olyan meglepő, amit nem gondolnánk elsőre?
2: Amikor a hatásokat térképezzük föl, akkor mondhatom azt, hogy az is

0: generációk legyenek azok, akik megteremtik a fenntartható földet, abban egészen biztos, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani, hogy okosan használjuk a mesterséges intelligenciát.
1: Mi az az egy dolog, amit ma meg kellene tennünk ahhoz, hogy felkészüljünk a holnapra?
0: Egyet nem tudok mondani, mert tényleg sok, de hogyha egyet kellene, és a legegyszerűbbet, az az, hogy ne féljünk, és hogy legyen víziunk a jövőről. Szoktam az előadásaimon kivetíteni egy pályázatot, 1900-ban írták ki, 126 évvel ezelőtt, hogy képzelik el a jövőt 2000-ben. Repülőautók vannak rajtuk, tabletek, robotok, stb. Nagyon zavar, hogy a disztópiák terjednek, és az emberek félnek a jövőtől, és nem elképzelik azt. Nem azt mondják, hogy én hogy szeretnék 10-20 év múlva élni. Álmodozzunk a jövőről, és fogalmazzuk meg, mert hogyha nem tesszük, akkor termékekké válunk. Ha tesszük, akkor viszont mi formáljuk valamennyire a jövőt. De a legelső az legyen, hogy képzeljük el, hogy mi milyen jövőben szeretnénk élni. Itt ennél a kérdésnél nagyon jó volt, ugye 5 évre kérdezett rá. Az nem is olyan sok, de én azt szeretném, hogy minden embernek legyen egy válasza arra, hogy 10 év múlva hogyan képzeli el magát, és ez erről hosszan tudjon mesélni. Akkor akkor ezt mondanám.
2: Kedves hallgatóink, az imént Rab Árpád jövőkutatót hallották, a riporter Balog Martin, az egyik tanítványom volt, aki most végzett a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán. Mai műsorunkban az ő vizsgaműsorából hallhatnak két interjút, ez volt az egyik, ez a vizsgaműsor, ez gyakorlatilag a szakdolgozatot váltja ki, tehát ő írás helyett egy rádiós mestermunkát készített.
3: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Anita külügyminiszter két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban hétfőn. A megbeszélésen a védelmi és a gazdasági együttműködés további erősítéséről egyeztettek a felek. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is részt vett. A felek áttekintették a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítésének lehetőségeit. A cél, hogy a szorosabb kapcsolatok a magyar emberek számára is kézzelfogható gazdasági és biztonsági előnyöket hozzanak. A magyar tartalékos katonák sikeresen bizonyították felkészültségüket az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton. Sándor Zsolt vezérkari főnök a pápai bázisrepülőtéren rendezett visszafogadó ünnepségen méltatta a 90 fős kontingenst. A magyar egység, amelyben önkéntes tartalékosok és hivatásos katonák szolgáltak együtt, 75 napot töltött a tengeren túlon. A tengeren túli küldetés során nappali és éjszakai körülmények között hajtottak végre harcászati feladatokat az Ohio-i nemzeti gárdistákkal. A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy a tartalékosok bebizonyították, szakmai hozzáértésük semmivel sem marad el az aktív állományétól. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Döntött a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szövegéről az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a hétfői ülésén. A testület egyhangulag megszavazta a pályázati kiírást, valamint az elnök és a tagok kiválasztásáért felelős eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslatot is. Az ötfős parlamenti és ötfős civil szakmai tagból álló eseti bizottság feladata lesz a pályázatok és az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata. A pályázati felhívás július 31-én jelenik meg, a jelentkezéseket

0: pedig augusztus végéig, augusztus 31-éig várják. A Fidesz képviselői jelezték, hogy részt fognak venni az eseti bizottság munkájában, de bírálták a korábbi vezetőség menesztését. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén bejelentette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után ismét országjárásba kezd. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a legfrissebb kutatások alapján mintegy 4.500.000 támogatják aktívan a pártot. Kifejtette, hogy a hatalmas megelőlegezett bizalom nagy felelősséget ró rájuk, ezért a jövőben sem fognak eltávolodni az emberektől. A politikus elmondása szerint újra eljutnak a legkisebb településekre, a piacokra és a közterületekre, hogy közösen határozzák meg a feladatokat. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség megerősítette, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásai miatt indított nyomozásban szervereket foglaltak le a Fidesz parlamenti frakciójánál. Bóka János frakcióvezető korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatóságok a parlamentben is megjelentek az adathordozók elvitele céljából. A főügyészség tájékoztatása szerint az adatok nagy mennyisége és a helyszíni lementés nehézségei miatt vitték el a szervereket. Az ügyben eddig 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, amint egy 17 milliárd forintos kulturális támogatások vitatott kiosztása miatt.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést, Mezei Péter szerző jogi szakjogászt hallhatják majd. A jog hivatott nem csak szabályozni és keretek közé tenni a mindennapjainkat, hanem segíteni, megérteni és morális alapokon megítélni azt is, hogy mit szabad és hogy mit nem. Azonban, ha valami olyan robbanásszerűen érkezik meg az életünkben, mint a mesterséges intelligencia, korábbi keretrendszerekbe illeszteni azt nem egyszerű feladat. Mezei Péter egyetemi tanár, szerzői jogi szakjogász segítségével keressük a megoldást nem csak erre a komplex problémára, de arra is választ kapunk majd tőle, hogy vajon az adatlopás homokára épített várak-e az általunk ismert chatbotok, illetve hogy ő hogyan bírálta el azt, amikor rajta kapta egy hallgatóját a mesterséges intelligenciával való csaláson. Mezei Péter egyetemi tanár, szerzői jogi szakjogász következik tehát. Az interjút Balog Martin, az egyik tanítványom, most végzett kommunikációs szakos szegedi egyetemista készítette.
2: Ön használ-e mesterséges intelligenciát a mindennapokban?
3: Igen, nyilván persze az a kérdés, mi a mindennapokban, elég gyakran fordulok mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokhoz. Olyat nem szeretek használni, ami kiváltja az én feladataimat. Leegyszerűsítem, ChatGPT-t nem használok arra, hogy helyette mondjuk írjon anyagokat. Szerintem pontosan a morális okai miatt nem szeretek ehhez hozzányúlni. Teljesen egyetértek a technológia fejlődésével, valószínűleg az emberiség nem sok mindenre lenne hivatott, ha nem lennének eszközeink, régen tűztől kezdve, ma már az internetig, ez egyértelműen így van, de nagyon nem mindegy, hogy mire használjuk ezeket a technológiákat. A tüzet is sok minden hasznos dologra használtuk, például megfőztük az ételeket, és így mondjuk nem vittünk be olyan vírusokat a szervezetbe, vagy egyéb dolgokat, amik az életet megrövidítették volna. És az én morális dilemmám azért abban van, hogy minden kicsit hatékony a dologhoz könnyű hozzászokni. A tűzhöz is hozzászoktunk, igaz? Most már nem akarjuk elengedni a tüzet, de most, ha a mesterséges intelligencia tényleg órákat spórol nekünk ebből meg abból a feladatból, akkor elég nehéz lesz azt mondani, hogy lépjünk vissza. Tehát, ha elvágjuk azt a gordiuszi csomót, vagy kielengedjük a szellemet a palaszból, akkor valószínűleg nincsen visszaút. És engem ez zavar abból a szempontból, hogy mégiscsak, még egyszer, bármilyen fejlesztésről beszélünk, az elsődlegesen inkább az emberi képességek, lehetőségek konstruktív továbbfejlesztését kellene, hogy szolgálja.
2: A tűz vonatkozásában ott egészen egyértelmű, hogy hogyan tudjuk megégetni magunkat vele. Az AI vonatkozásában ezt hogy látja? Mi a fő veszély, és kifejezetten jogi szempontból milyen veszélyt rejt magába a használata, a fejlesztése, maga a technológia?
3: Az egyik legnyilvánvalóbb veszély, ennek vannak jogi vonatkozása is, hogyha a betanításnál olyan adatokat használunk föl, amelyek nem jogszerűek. Akár azért, mert például az én területemen ez nagyon érdekes, például a szellemi tulajdonvédelem védi az információkat, adatokat is akár, és mondjuk engedély nélkül kerül sor arra, hogy az információ a betanítási fázisban mesterséges intelligenciának úgymond átlett adva. De ugyanez igaz az adatvédelemre. Szokták ugye mondani, hogy ne nagyon beszélgessünk személyes adatainkat begépelve az AI-jal, mert az adatokat tárolja. Nem azt jelenti, hogy egyből föl fogja használni ellenem a személyes adatomat mondjuk a Gemini, de tudni fogja. És azért, ha bármikor is egy adatszivárgás lesz, és azért ezen dolgoznak emberek, hogy minél több nagy-nagy adatbázishoz hozzáférjenek, nyilván nem kivétel. Az egyes AI modelleknek az adatkészletei oda is igyekeznek betörni. Tehát adatvédelmi problémák vannak, vagy lehetnek. Magának a jognak gyakorlatilag a teljes horizontját lefedi a mesterséges intelligencia, és ezért potenciális veszélyeket rejt magában. Ha valaki mondjuk olyan tartalmakat hoz létre, ami nagyban hasonlít mondjuk egy jogvédett alkotásra, mondjuk Batman figurájára, és olyan képet akar a ChatGPT-vel készíteni, és mondjuk átmegy ChatGPT szűrőjén. Én ezt próbáltam, nem nagyon megy át, tehát Batman figurát nem akar csinálni, de tegyük föl, hogy megcsinálja akár a Claude, akár a Gemini, akkor ez egy potenciális szerzői jogsértés lesz. Nyilvánvalóan, hogyha olyan tartalmazhat létre, ami másoknak a személyes adatait tartalmazza, vagy bullying jellegű tartalmakat hoz létre, akkor ennek az úgymond output, tehát a kimeneti oldalán is megvannak a maga jogi veszélyei, és hát nyilván azért azt is látni kell, hogy jogászként mondom ezt, hogy a veszély az csak egy szó, bocsánat, hogy ezt persze nem akarom elbagatelizálni, a veszélyen túl bizonyítani is tudni kell a problémát, tehát egy bíróság majd akkor fog egy ilyen úgymond veszéllyel foglalkozni, ha ezt tudjuk igazolni. Honnan jutott hozzá az adatokhoz? Hát rengeteg helyről hozzá lehet jutni, biztos jogellenesen, nem lehet, hogy én adtam meg az adatot neki, szóval sok ilyen probléma jön ebből.
2: Pár hónappal ezelőtt viszonylag nagyot ment a sajtóban, hogy az egyik ilyen populáris mesterséges intelligencia a Harry Potter első könyvét gyakorlatilag szóról szóra fejezetenként képes volt leírni. Ez erre egy példa?
3: Van egy ilyen kifejezés, hogy memorizáció. Ugye ezt minden nap használjuk, de a mesterséges intelligencia világában is van egy speciális jelentése. A memorizáció arra akar utalni, arra képességre a mesterséges intelligenciának, hogy az általa megismert tartalmak, tehát a betanítási fázisban számára megismertetett anyagokat oly módon tette magáévá a mesterséges intelligencia, hogy az ő adatkészletéből, a tokenizált adatkészletből képes reprodukálni. A memorizáció ugyanakkor azt az oldalát jelenti ennek a folyamatnak, hogy az ő, csúnyán fogalmazok, és nem fogok itt humanizált irányba eltolni, vagy fogom eltolni a beszélgetést, tehát hogy az ő agyába bekerült. És van ennek a fogalomnak egy testvérpárja, amit hát angolul úgy hívnak, hogy regurgitáció, tehát bocsánat, ez magyarul ilyen visszaböfögés, visszaadja, visszagurgulázza a tartalmat. A regurgitáció pedig az, amikor ez ki is adja magából. Tehát a memorizáció, amikor benyeli az adatot, regurgitáció, amikor visszaadja magából. Ez egy nagyon izgalmas jogi kérdés, hogy ez a kettő ez független, vagy összefügg, vagy elég az egyiket bizonyítani, a másik is már akkor bizonyítva van. Tehát elég, hogyha visszaadja a Harry Potter könyvet, akkor tudjuk, hogy benne van a Harry Potter könyv, vagy tudni kellene igazolni, hogy került bele a Harry Potter könyv, az mindegy, és hogy hogy jön ki belőle. Erre egyébként jelenleg futóperek vannak, de ez egy kiváló példa tehát erre, és a példa azért jó, mert egyébként igen, de szinte mondatról mondatra igenis visszaböfögtethetjük vele ezeket a populáris tartalmakat. És bizony ez a probléma, ez fennáll, empirikus kutatások igazolják, és a vizuális példák még erősebbek, tehát Snoopy kutyáról volt egy nagyon erős kutatás, ez tavaly volt nagyon menő, 2025-ben a Studio Ghibli stílusú képeknek az utángyártása, a ChatGPT készítette ilyen japán manga stílusban, bármilyen feltöltött tartalomból, vagy sima prompt alapján érdekes, hasonló outputokat.
2: Az interjú elején beszéltünk arról, hogy a munka kiváltására ön szigorúan gondolkozik az AI használatról, hogy nem megfelelő, és hátrányt jelenthet hosszú távon. Ön, hogyha egy hallgató beadandójánál arra gyanakodna, hogy részben vagy egészben mesterséges intelligenciát használt az elkészítéséhez, ott önnek kéne eldöntenie, hogy ezt hogyan szankcionálja, hogyan dönti el, hogyan tudja megindokolni. Erről mit gondol? Mit tenne ez esetben?
3: Sajnos nem mit tenne a kérdés, hanem mit tettem mondjuk. Tehát azért ezzel már szembesültem. Valóban van ilyen kurzusom, ahol én beadandóval kérem számon a tudást. De a beadandó ugye egy nagyon tág megfogalmazás. Nálam a beadandó egy angolos világból hozva egy home assignment, ahol egy hipotetikus példát teszek föl. Tehát nem azt kérdezem meg, ugyan mondja már el, hogy mit mond ez a törvény. Mert egyrészt ezt az AI a legjobban tudja megcsinálni, hogy összefoglal, még egyszer ugye mintázatokat keres. Tehát ezek a kérdések nem lesznek jók. Ebből az következik, hogy a mechanikus szó szerinti ismeretek, és bocsánat, akkor most beleállok ebbe a dologba. A poroszos oktatási rendszer, ami a magoláson alapul, az AI világában elavult. Ez olyan, mint a házi orvos is tökéletesen látja, hogy hogyan nőtt fel az ember. Azért, ha egy tanár egy fél évet lehúz a hallgatókkal, és azt látja, hogy az órán meg se tudnak szólalni, vagy ja, igen, ennyi a véleményem, akkor nem fog 10 oldal nyelvileg tökéletes agyonlábjegyzetelt irodalom meggyőzni arról, hogy saját tartalom volt. Na de, a kérdés ez volt az egyik válasz, a másik az, hogy mit teszek. Ez személyes döntés, az oktató az ügyura a pontos eljárást tekintve. Én mindenkivel elbeszélgetek ilyenkor, hogy hogyan mondja meg, bizonyítsa be, hogy ezt ő nem éjjel végezte. Mindig fölmerül egy kérdés, hogy neki kell bizonyítani, vagy nekem kell bizonyítani. Ugye csúnyán büntetőjogilag szóval ártatlanság vélelme a kiinduló pont, ez ugye nem büntetőjogról beszélünk, én nem vádat emelek a hallgatóval szemben, tehát én úgy gondolom, hogy nem nekem kell alapvetően bizonyítani, de én ezt ennél már bocsánat, szofisztikáltabban szoktam csinálni, beszéljük át, mi szerepel az anyagban. És akkor az első mondat után kiderül, hogy fogalmas sincs, mi szerepel az anyagban. És ilyenkor szoktam elnézést kérni, hogy ugye sejtjük, hogy miről beszélünk itt most. És a hallgatók 90%-a beismeri, hogy igen, elnézést elnézést kérek, nem értem rá, nem volt időm, stb. A legextrémebb példát engedje meg, hogy megosztam még, hogy amikor szóbeli prezentációt kellett tartani, feladat az az volt, hogy egy anyagot földolgozva, ide szabadon további anyagokat is lehetett hozzá keresni, csak ugye kötelező irodalom szerepelt mellette, és csinálni kellett egy prezentációt. És ez a delikvens tartott egy olyan prezit, ami már az első oda mondom, színek nagyon érdekesek. Második dia. Mintha a szavak is nagyon érdekesek lennének. És ugye a harmadik dián rájöttem, hogy az én prezentációmat tette föl. Mert hogy megtalálta a neten, és azt kérte az AI-tól, hogy frissítsen rajta egy kicsit. Egyet hibázott. Azt nem kérte meg az AI-tól, hogy cserélje ki a nevet a végén.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mezei Péter egyetemi tanárt, szerzői jogi szakjogászt hallották, az interjút pedig az egyik tanítványom Balogh Martin készítette, aki néhány héttel ezelőtt végzett a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán, tehát diplomát szerzett, és a szakdolgozat írás helyett azt választotta, hogy egy rádiós mestermunkát készít el, így fejezi be a tanulmányait, és ebből hallhattak mai műsorunkban két beszélgetést.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a műsorunk végéhez értünk. Köszönöm figyelmüket. A szerkesztő Hegedűs Márk most búcsúzik. Ha van kedvük, írják le véleményüket. A véleménykukac.europaradio.hu címre küldhetik el ezeket. Műsorunkat pedig visszahallgathatják rádiónk honlapján, a hangtárban, ezt az europaradio.hu oldalon találják meg. Legyen szép napjuk, találjanak ki valami jó programot még a mai napra. Előttünk van még sok-sok hét a nyárból. Menjenek például vadasparkban, nézzenek tengeri malacokat, elefántokat, zsiráfokat, amihez kedvük van. Legyen szép napjuk, vigyék a gyerekeiket, unokáikat is természetesen. A viszonthallásra!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zonnevent Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjának az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében titkos szavazáson hozták meg a döntést. Az új alkotmánybíró 9 évre szóló megbízatást kapott a parlamentben. Azért volt szükség a poszt betöltésére, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A megválasztott Zonnevent Pál elismert jogász, aki az ELTE állam és jogtudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Eskütételét követően hivatalosan is elfoglalhatta új tisztségét a testületben. A kormány a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén dolgozik, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. Szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, valamint a lakossági tűzifa adóját is csökkentik. A kormányfő megemlítette a rászoruló gyermekeknek járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését is. Bírálta ugyanakkor a Fidesz és hangsúlyozta, hogy országgyűlési szavazás előtt áll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Hozzátette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után is az emberek között marad, és országjárást indít, hogy a legkisebb településekre is eljusson. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök bejelentette, hogy augusztus elején az ingyenes nyitott kapuk programsorozat keretében ismét látogatható lesz a Sándor palota. Az érdeklődők augusztus 1-én és 8-án idegenvezető kíséretében járhatják be a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív termeit. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a hivatal hivatalos honlapján. Az ideiglenes államfő visszautasította a felkínált nagy elnöki rezidenciát, és ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe. Forsthoffer Ágnes arra kérte a Sándor palota munkatársait, hogy a vezetőváltás után is szakmai pártatlansággal folytassák a munkát. Már csak nem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. Nyilvános pályázatot hirdetett az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a médiatanács elnöki tisztségére. A megbízatás 5 évre szól, a jelentkezéseket augusztus végéig, augusztus 31-ig várják. A poszt betöltéséhez büntetlen előélet, felsőfokú végzettség, valamint szakmai vagy vezetői tapasztalat szükséges. A kiírás kizárja azokat, akik az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytattak, vagy korábbi médiatanács tagok voltak. A kiválasztott jelölt nyilvános meghallgatás után az országgyűlés döntésével nyerheti el a tisztséget. Növényi eredetű úszadék okozta a Fekete-Körösön a vízminőségi problémákat, a laborvizsgálatok kedvező eredményei után pedig újra megnyithattak a szabad strandok. Az ottani vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem marhatrágya, hanem felhalmozódott és bomlásnak indult szerves növényi anyag szennyezte a vizet. A szakemberek gyors beavatkozásként eltávolították az anyagot a folyóról, valamint újraindították a mezőgazdasági vízkivételeket és a vízpótlást is. 20. alkalommal nyitja meg kapuit a Panyola Fest péntektől vasárnapig. A jubileumi fesztiválon koncertek, színházi előadások és gyermekprogramok várják a közönséget. Muhari Zoltán polgármester kiemelte, hogy az esemény mára generációk visszatérő közösségi élményévé vált. A helyszínek közül kiemelkedik a Levendula Porta és a Tisza Parti Palaj Parti is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómia idén is kiemelt szerepet kap a rendezvényen. A jubileumi alkalomból Ruprecht László séf 20 helyi termékből készít különleges szilvalevest. A levest szombaton délután szolgálják fel a látogatóknak Fülep László vendéglőssel közösen. A rendezvény célja a térség kulturális és turisztikai értékeinek bemutatása. A részletes program a koncertekkel a panyolafest.hu oldalon érhető el.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának.
2: Gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, mert akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész. Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt. És ez alatt a hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi, és akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó. Valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá akkor Nostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam már, most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott ugyanis, amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. A Kultúra mai vendégei Trux Béla, miskolci történelmi regényíró és Neyman Zoltán helytörténet kutató civil referens.
2: Talán azt kevesen tudják, hogy miskolci például. Lehet, hogy nem sokan tudják, és azért én úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretném bemutatni őt is, hiszen azért ő is Miskolc értékei közé tartozik, és hát nagyon sok értékes projektben is részt vett, amiről majd most sokat fog mesélni nekünk. Sőt, egy közös projektünk is lesz, erről még nem mondok semmit, majd közben kiderül.
1: Igen, épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy legutóbb egy Facebook bejegyzésben láttam, hogy valami készülődik, de erről még nem árultál el akkor részleteket, de akkor majd most megtudjuk, hogyha minden igaz. Ha jól tudom, ön informatikai pályán dolgozott, és akkor jött közben az írás. Hogyan kezdődött tulajdonképpen az ön életében ez?
3: A Fazekas utcán dolgoztam itt Miskolcon a börtönben, mint informatikus, tehát az informatika osztályom, és volt egy ilyen különleges betegségem, nem tudtuk, hogy mi bajom van. 41 fokra felszökött a lázam, nem akart elmúlni hónapokig, aztán évek lett belőle, le is százalékoltak, és ennek apropóján fordultam az írás felé, mint mondjuk úgy, hogy terápiás írás. Történelmi regényeket szerettem mindig, úgyhogy ebben a vonalban indultam el, és utána kiderült, hogy ez csak sima hisztamin intolerancia, csak amikor ez nálam 2003 körül elkezdődött, akkor fogalma nem volt Magyarországon senkinek, hogy ez egy létező dolog. Tehát azért kordában lehet ezt tartani, úgyhogy most viszonylag normális életet élek ilyen értelemben, de már maradtam ennél a pályafutásnál.
1: És miért éppen történelmi regények? Ez hogyan kezdődött? Emlékszik-e esetleg az első oldalakra, amit leírt?
3: Az oldalakra is emlékszem, de nem is egészen ott kezdődött, hanem gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész.
1: Az hogyan dölt el, hogy mi lesz a témája az első könyvének, és hogyan készült el az első kötet?
3: Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt. És ez alatt a... Hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi, és akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó. Valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá Akkon ostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam, már most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetbe semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Valahol azt olvastam, hogy nem díszletként használja a történelmet, hanem a történelmet magát szeretné megismertetni az olvasóval. Mit jelent ez pontosan?
3: Maga a történelmi regény egy egész szerteágazó univerzum, illetve zsáneren belül többféle regénytípus stílus lehetséges. Vannak olyan szerzők, akik inkább egy romantikus történetet akarnak megírni, és azt helyezik vissza a történelembe, hogy ugye nem a játszódjon feltétlenül, pont azért, mert romantikus felhangja is van, hogyha ugye visszahelyezzük egy-két évszázadot. És én egy olyan regényt akartam írni, ami ténylegesen ott játszódik, akkor játszódik, amilyen szinten vissza tudunk gondolni, hogy hogy élhettek azok az emberek, ugye már most rengeteg lehetőség van, rengeteg szakanyag, hagyományőrzőknek a munkássága, tehát egész jó bele lehet ásni az embernek magát, hogy kikutassa ezeket a dolgokat, információkat, tehát egy olyat szerettem volna, ami tényleg egy középkori történet, nem csak valakinek a kalandos élete, vagy bármi, hanem megmutassam, hogy az az ostrom hogy zajlott le, lépésről lépésre, pontról pontra, amennyire csak lehetséges, és ebbe szőttem bele valamilyen szinten a saját főhősömnek a saját egyéni problémáját, történetét. Tehát itt ilyen értelemben nem díszlet a történelem, mert amennyire lehetett, a hiteles valóságot írtam meg, bár az, hogy történelmi regényben mi a hiteles, az megint csak vita tárgyát képezi.
1: Hogyan folytatódott a történet? Jók voltak a visszajelzések, azért jött a többi kötet?
3: Inkább onnan kezdeném, hogy mennyire nehéz volt kiadót keresni, ugyanis hát pont azért, mert vastag volt, és akkor abban az időben még nem volt, hogy mondtam, Hunyadi sem, meg semmi. És nagyon többen is voltunk, mint kiderült, akik ezzel próbálkoztunk egy időbe, egymástól függetlenül, tehát még konkurencia is volt, és nem akartak a kiadók szóba állni velem, tehát az is egy 3 évig tartó folyamat volt, mire én találtam egy kiadót. Utána ezzel a kiadóval nem tudtam rendesen megegyezni, ők 3 felé akarták osztani a történetet, 3 különböző kötetbe, én mondtam, hogy logikailag csak 2 felé lehet, és akkor végül 2 kötetben jelent meg. Nagy nehezen találtam kiadót, és hát igen, a visszhangok azok jók voltak, tehát egész sikeres volt a megjelenés, tehát 2 kötetben jelent meg egy azon évben, az egyik könyvhéten, a másik pedig valamikor évvége felé, október-november környékén, és de hát ugye egy történet csak 2 volt bontva, és hát a visszhangja az elég jó volt, van ez a moly.hu oldal, ahol ugye a könyveket lehet értékelni, utána nézni, hogy érdemes elolvasni, ott is egész 90% fölötti értékeket kaptam rá, és így megkeresett az a kiadó is, aki először elengedett, hogy neki is írja a könyvet, és gyakorlatilag akkor már előbújtak a földből a többiek is, tehát nem is tudom hány, hirtelen a két kezem nem elég, hogy megszámoljam, hogy hány történelmi regényíró jelent meg a palettán, és gyakorlatilag onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy reneszánszát éli a történelmi regény.
1: Minek köszönhető ez? Többször említette a Hunyadi sorozatot.
3: Mindenki egymástól függetlenül kezdett dolgozni, és ez nagyon érdekes dolog. Valahogy ugye itt a 90-es évek eltelt, a 2000-es években voltunk benne, amikor én is elkezdtem írni, és amikor megjelent az első, még nem is jelent meg az első kötetem, csak a szerkesztése zajlott, akkor találtam rá az első Hunyadi kötetekre. És ezek az írók, akik így hirtelen együtt megjelentek a képbe, nem úgy fordultunk egymáshoz, hogy egymás felé, hogy jaj, konkurencia, hanem hogy jaj, te is, én is, meg ő is, és hát gyakorlatilag jó barátságban vagyunk mindannyian. Van egy történelmi regényírók társasága, alapító tagja vagyok, oda próbáljuk begyűjteni azokat, akik csatlakoznak hozzánk, hát ugye attól függően, hogy minél nagyobb név valaki, nem biztos, hogy úgy érzi, hogy neki érdemes belépni egy ilyen társaságba, de azért nem is tudom már, hogy hányan vagyunk. Tehát itt tudnám sorolni a neveket, Fábián Janka, Nemere István is benne volt, szegény ugye elhunyt közelmúltban, Urbánszky László, Csikász, sajnos ők mind olyan emberek, akiket most elmondtam pont, akik már elhunytak az elmúlt években, de

0: benne voltam a forgatókönyvek világában. Egy rendező kért fel, ez egy mai történet lett volna, hogy írjak már neki egy-két forgatókönyv vázlatot. Tehát ami a munkásságom a forgatókönyvek világában, azok leginkább ilyen projektelőkészítések voltak, bár volt olyan is, ami egész jól haladt. Tehát itt tudni kell, hogy maga a forgatókönyv az nem olyan, hogy megírja valaki, hanem ezt úgy hívják, hogy forgatókönyvfejlesztés, tehát sok hónapon keresztül többen összedugják a fejüket, merre menjen a történet, rengeteg változtatási kérés van olyan értelemben, hogy akár anyagi megfontolásból, hogy ugye mi fér bele egy magyar filmnek a megvalósításába, tehát rengeteg pénzről van szó a filmek esetében, és hatalmas kockázatról. Az Aranybullába pont olyan alapon csöppentem bele, ugye, hogy már volt forgatókönyvírói tapasztalatom, bár még megvalósult film akkoriban nem volt, de projektmunkákban már sokban részt vettem, és az Aranybullához kellett volna egy olyan társszerző, akinek van tapasztalata abban, hogy a történelmet azt úgymond kikutatja, tehát hogy tudom, hogy minek hol kell utána nézni, melyik történésznek a munkáit kell átolvasni, hol lehet a lényeg meg a kutya elásva, és így csöppentem bele. Hát először ez egy mozifilm lett volna, időpénz hiányában ebből lett gyakorlatilag egy ilyen dokumentarista jellegű sorozat. Érdekes élmény volt, tehát sokan írók közül, amikor rájönnek, hogy hogy zajlik a forgatókönyvfejlesztés, akkor szokták mondani, hogy ja, hát ők ezt így nem csinálnák, mert az írói munka is kétféle lehet. Az egyik az, aki intuitívan ír, és ami éppen jön belőle, azt leírja. A másik író típus, aki megszerkeszti előre, hogy mit akar, és pontról pontra amellett halad. Hát nyilván ott is vannak olyanok, hogy egy kicsit elágazik, meg kibontakozik az író, éppen amikor kedve van valamihez, akkor azt jobban kibontja. De a forgatókönyv fejlesztés is gyakorlatilag egy ilyen vázlatszerűen működik, és pontról pontra épül fel a történet. Ez nekem így nem volt ismeretlen, mert az én munkamódszerem is az. Tehát ilyen értelemben élveztem magát, ezt a fajta munkát is.
1: Ifjúsági regényt is írt, a Torony titka címmel. Mennyire más ifjúsági regényt írni? Más a nyelvezete, vagy témát is úgy kell megválasztani?
0: Teljesen más. Tehát ugye, amikor én gyerekkoromban ifjúsági regényt olvastam, akkor mindig olyan érzésem volt, hogy a szerző így leereszkedik hozzám, úgyhogy én nem olvastam ifjúsági regényeket, ha csak tehettem, és nem volt kötelező. Már akkor is inkább a felnőtteknek szánt irodalmat, Stephen King meg hasonlókra gondolok itt, tehát általános iskolás koromban is már ilyeneket olvastam, és úgy voltam vele, hogy ha én írok egy ifjúsági regényt, akkor azért igyekszem elkerülni ezeket a csapdákat, hogy ne leereszkedő érzés legyen. Nem tudom, ez mennyire sikerült, azért a visszhangja ennek a könyvnek is egész jó. Itt úgy történt a felkérés a Phoenix könyvműhely kiadó vezetője részéről, hogy írjál már nekünk olyan ifjúsági regényt, ami a te korszakod, tehát ez a keresztes háború korszaka, lovagos legyen, és ugye egy ilyen 8-10-12 éves korosztálynak szóljon. És akkor jöttem rá, hogy pár könnyedebb ez az írás, viszont ahhoz, hogy az ember átgondoltan úgy, hogy megpróbáljon valami mondani valót, valami töbletet is átadni, azért elég rendesen oda kell figyelni. Tehát felnőtteknek írni, amikor tényleg csihi-puhi vérsz, bármi benne lehet a könyvben, gyerekeknél minden szót kétszer meg kell gondolni. Ott kell lenni annak a háttérnek, amitől azt mondjuk, hogy ez egy ifjúsági regény, és itt nem csak feltétlenül az ő képességeikre gondolok, hogy ugye mekkora szöveget képesek elolvasni, úgyhogy élvezzék is, hanem az, hogy legyen benne egy erkölcsi plusz, ami miatt azt mondom íróként is, hogy igen, ezt én odaadom a gyerekek kezébe. Tehát azért nagyon más egy ilyen könyv.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Reimann Zoltán helytörténetkutató civil referenssel. A folytatásban az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy tervei között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek. Maradjanak velünk a folytatásban is.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A Kultóra adásában folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Reimann Zoltán helytörténetkutató civil referenssel. Az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy terveik között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek.
2: Előadásokat tartok könyvtárak, kulturális intézmények számára, tehát gyakorlatilag itt nagyon sok energiát, időt bele kell abba rakni, hogy mindenkit személyesen megkeresni. Azért a könyvtáraknak és az ilyen intézményeknek van erre fordítható kerete. A munka nagy része az gyakorlatilag ez a szervezés. Tehát, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, a weboldalamon ez is ott van, külön témakörönként, hogy mit lehet tőlem kérni. Az olvasás népszerűsítés az egyik ezek közül. Igyekszem minden regényemhez olyan tematikájú előadást is készíteni, ami felnőttek számára érdekes, tehát a templomos lovagrend története, ilyenkor viszek magammal fegyvereket, sisakot, rengeteg képet, PowerPoint kivetítéses támogatású előadás egyébként mindegyik, és a gyerekeknél úgy próbálom felépíteni ezeket az előadásokat, hogy ők maguk döbbenjenek arra, hogy ja, hogy mit tudunk nyerni az olvasás által, tehát ez nem egy kötelező dolog, amit a tanítónéni ránk erőszakol, hanem azzal én is több lehetek, és többre juthatok majd a jövőben, hogyha az agyamat ilyen módon trenírozom. Próbálom úgy megragadni a figyelmüket, és elég nagy sikerrel, hogy tényleg lekössem őket az előadás végéig, és esetleg még utána beszélgetni is legyen. Nem csak az, hogy módjuk, hanem hogy legyen miről, és próbálom őket ösztönözni is arra, hogy akkor most beszéljétek meg majd akár az irodalom órán, akár a történelem órán. Van nyelvi előadásom is, amikor a magyar nyelvnek az érdekességeiről beszélgetek a gyerekekkel, és ennek is az utolsó képkockája egy olyan feladat, ami még utána hosszasan kihathat akár egy óra keretén belül is, hogy megvitatják, hogy mit láttak, mit hallottak.
1: Mongóliával kapcsolatban is tartott előadást nemrégiben.
2: Igen, Mongóliában, mikor is voltam, 2 éve, azt hiszem 2024-ben Obrusánszki Borbála meghívására, ő a mongóliai nagykövet asszonyunk, és hát ő ott mindenféle régészeti munkákba részt vesz, és próbálja szervezni a kapcsolatokat a mongolokkal, ugye itt a hun eredet, ami összeköt minket, ez most már genetikailag bizonyítva van, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok azok genetikailag gyakorlatilag ugyanaz a nép, és van köze a magyarsághoz is ezeknek az embereknek, tehát például Aba Sámuelnek a genomját megtalálták a mongóliai hun temetőben, Argunban. És az ottani könyvfesztiválra, ami körülbelül mi nekünk ugye a könyvhét, 2-szer tartják meg évente, és mondta nekem, hogy hát volt már munkakapcsolatunk egyébként, és szeretné, hogyha elmennék, mert ugye a mongolok kérték, hogy magyar történelmi regényíró menjen már el erre gyakorlatilag ilyen díszvendégként. És hát mondta, hogy hát ő engem ismer, akkor szeretne meghívni, és ilyen módon jutottam ki Mongóliába. Hát ez egy nagyszerű élmény volt, mert nem csak az volt, hogy ott voltam, hanem tényleg próbálták bemutatni a mongolok az ő életüket, az ő múltjukat, történelmüket. Tehát elvittek a múzeumokba, kivittek ténylegesen a Sztyeppére, a Nemzeti Parkba, tehát olyan dolgokat láthattam, amit úgy nem biztos, hogy láttam volna, ha csak kimegyek mondjuk magamtól egy pár napra. És hát ezekkel az élményekkel ugye felvértezve, mint történelmi regényíró, tehát nem mint egy egyszerű turista, hanem eleve olyan szemmel nézek ilyenkor a dolgokra, hogy mit tudok beépíteni a regényeimbe. Például egy sámához is elvitt minket Borbála, aki ténylegesen a régmúltnak a világát idézi fel. Szertartáson is részt vettünk, és ezeket például be is tudom építeni ugye a regényeimbe. Most jelent meg nemrég az Apám árnyékában című regényem, ami a tatárjárás során, illetve a tatárjárással veszi kezdetét, de egy írói fogással aztán visszalépünk a II. András korába, az Aranybulla idejére. Tehát gyakorlatilag a könyv az Aranybullával foglalkozik, de IV. Béla királyt egy tátos vezeti vissza az apja idejébe, hogy ismer már fel, fiam, hogy apád mindent jól csinált, te pedig rosszul gondolod, hogy apád rossz uralkodó volt, és itt a mongóliai élmények, ezeket ugye ilyenkor mind beépítem a regényekbe, és előadás sokon is megállja a helyét, ugye ez a sok, de rengeteget fényképeztem például, tehát amit tudtam, körbefotóztam háromszor, hogy legyen miből válogatni, és az előadáson is ezekről a dolgokról beszélek.
1: Zoltán, honnan tulajdonképpen az ismeretség Bélával, és milyen a munkakapcsolat?
3: Ez érdekes kérdés, mert nem olyan régen ismerkedtünk meg személyesen egyébként, méghozzá egy rendhagyó módon, hiszen a Kandó Kálmán szakközépiskolának volt a 60. évfordulója az alapításának, és meghívtak mindkettőnket, mint öreg diákot, és egymás mellé ültettek minket, úgyhogy gyakorlatilag ott ismerkedtünk meg. Aztán feljött egy közös projektnek a képe, nem is tudom ebbe, hogy kezdjek bele, tehát, hogy van egy közös ismerősünk, akinek van két kisegény, amiből még az is lehetséges, hogy valamikor egy film készül, és neki ebbe a regénybe van egy fonala, ami az én miskolci sárkányos legendámhoz kötődik, és akkor erről beszélgettünk mostanában nagyon sokat, és hogyha találnánk támogatókat, akkor ez a film megvalósulna. Igazából egy teljes csapat már a film mögött van, és nagyon jó véleménnyel vannak az alaptörténettel kapcsolatban, de erről Béla tud majd többet mesélni, mert az ő ismerősi köre, és igazából én csak utoljára kerültem be itt képbe.
1: Ez a projekt, mit tudhatunk róla?
2: Kassai Balázs János kerekesszékes miskolci íróról van egyébként szó, aki szeretne egy olyan, tehát maga ez a kisregény, amit Zoltán emlegetett, ez a két kisregény, ez ezeknek az embereknek az életébe enged betekintést, érzékenyítő céllal, és mivel Balázs miskolci író, én szintén miskolci vagyok, Zoltán megint csak miskolci, a rendezőnk szintén miskolci. Gyakorlatilag úgy állunk ehhez a projekthez hozzá, hogyha megvalósíthatnánk, akkor egy ilyen lokálpatrióta jellegű miskolci történetet faragnánk belőle. Egyébként is Miskolcon játszódik mind a két történet, ezeket összefésülnénk egy komolyabb történetté, tehát hogy kicsit feszesebb tempóval, és ezeknek az összefésülése gyakorlatilag forgatókönyvírás szempontból elég komoly munka, tehát feladja a leckét, de már azt is kitaláltuk, hogy hogyan valósulna ez meg, tehát egész jól összeáll ez a történet. Tehát, ahogy mondtam, van már mögöttünk rendező, gyakorlatilag egy egész produkciós iroda, olyanok, akiket én már korábbról ismertem így a filmes világból, és az lenne most a lényeg, hogy miskolci mecénásokat kellene keríteni, tehát független filmként képzeljük el, ha már Miskolcon játszódik, akkor ugye miskolci helyszínekből minél több jelenjen meg belőle, tehát amit tudunk belezsúfolni Miskolcból, itt a városnak a mentalitása, az itt élő emberek, a nevezetességeink, és a cél az, hogy ezt a filmet, ha elkészül, ha meg tudjuk valósítani, akkor fesztiválokra kijuttatni, és hát hírét vinni Miskolcnak gyakorlatilag.
3: És polgármester úr bizalmát élvezi a film, tehát ő is jó ágyását adta, minden szempontból támogatja ezt a produkciót.
2: Sőt, tegyük hozzá, hogy már az előző polgármester idején elkezdődtek ezek a munkálatok, tehát már az előző városvezetés is, a mostani városvezetés is áldását adta rá, tehát ahol tudnak, segítenek. És most tényleg az lenne a feladat, hogy olyan mecénásokat keressünk, akik Miskolc közeli vállalkozók, vállalatoknak az emberei, tehát olyanok, akik ebbe a filmbe látnak rációt.
1: Írói területen még a céljai, tervei?
2: Sok minden van. Volt egy Eretnek című regényem, ami azért Eretnek, mert olyan történészeknek a munkásságát dolgoztam fel benne, akik nem biztos, hogy a mainstreamnek a szíve csücskei, tehát itt ugye van ez a finnugor nyelvelmélet, meg hogy hunok vagyunk, vagy honnan jöttünk. Gondoltam, hogy olyan regény nem nagyon van, ami úgymond az ellentábornak a munkásságából született volna, ezért írtam ezt az Eretneket. Gyakorlatilag ez a magyarságnak, az ősiségünknek a bemutatása lenne, tehát itt a hagyományoknak és egyebeknek, ez a 13. században játszódik ez a regény, többek között Miskolctapolcán is megfordul a főhős, és Boldvára is eljut, ugyanis Boldván írták a halotti beszédet, tehát ennek kapcsán jut el a főhős, ezután nyomoz úgymond, mert hogy vannak annak is ilyen kis eretnek felhangjai, tehát olyan szóhasználat van benne, ami nagyon visszavezet a magyarságnak az ősiségére, a múltjára, és ezt a regényt szeretném most folytatni, ennek írom most a második kötetét jelen pillanatban. Egyébként nem tudom, mennyire beszélhetek így róla, megyei levéltár igazgató helyettese kért fel egy közös projektre, ahol török időkben játszó történetről van szó, hogy ő kutatta ki egy történetet, gyakorlatilag véletlenül talált rá a levéltárban, és arra kért, hogy ezt írjuk már meg közösen, mert érdekes. Van még egy pár olyan tervem, amiről nem szeretnék beszélni. Jelen pillanatban erre az eretnek második kötetre fókuszálok, és erre a filmes projektre, hogyha sikerülne összehozni.
1: Truksz Béla történelmi regényíró informatikusként dolgozott, amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. Jelenleg az új könyvei mellett egy miskolci film megalkotásán is dolgozik. A Kultúra mai vendégei voltak Truksz Béla történelmi regényíró és Reimann Zoltán helytörténet kutató civil referens. Perzselyen!

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében számos javaslatot fogalmazott meg a Magyar Nemzeti Bank a jogalkotó felé. A versenyképesség erősítése céljából a jegybank kifejezetten szorgalmazza az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi mérséklését. A minősített, fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek esetében korlátozott a folyósítási, valamint az előtörlesztési díj mértéke is. A lakossági ügyfelek számára a DÁP-on keresztül elérhető elektronikus kereset kimutatási szolgáltatás is felgyorsítja a jövedelemigazolás folyamatát. A Magyar Nemzeti Bank emellett az értékbecslés, a földhivatali nyilvántartás és a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztését is javasolja a terhek csökkentésére. Társadalmi és gazdasági szempontból indokolható a 3-as metró meghosszabbítása az MBH Bank gyors elemzése szerint, ha azt más felszíni fejlesztésekkel együtt valósítják meg. A beruházás becsült költsége 120 és 160 milliárd forint között mozog, amely a jegyeladásokból önmagában nem térül meg. A 30 éves értékelési időszakkal számolt társadalmi megtérüléshez évi mintegy 8 milliárd forint közvetett haszon szükséges. A fejlesztés csökkenti az ingázási időt, szélesebb munkaerőpiacot tesz elérhetővé, és akár 10%-kal is növelheti az ingatlanárakat a Rákospalota Újpest megálló környékén. Az elemzők összegzése alapján, bár nem ez lenne a legfontosabb kötött pályás beruházás Budapesten, mellette szól, hogy ez valósítható meg a leggyorsabban. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége. A válaszadók 31%-a a magasabb fizetés miatt választotta a határon túli munkát, míg 16% családi okokra hivatkozott. A külföldön dolgozó magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, 34%-a pedig szellemi munkakörben helyezkedett el. A leggyakoribb kihívásnak a nyelvi nehézségeket jelölték meg, de a válaszadók felénél a személyes kapcsolatok segítettek az állás megtalálásában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny Market Kft. Határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt visszahívta a 200 g-os Wellgood lemmagot. A visszahívás a termék valamennyi tételére és minőségmegőrzési idejére kiterjed a fogyasztók egészségének védelme érdekében. A cianhidrogén nagyobb mennyiségben gátolja a sejtek oxigén felhasználását, így a termék fogyasztása komoly egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett lemmagot ne fogyasszák el, azt bármelyik Penny üzletben visszaveszik. Eredményesnek bizonyult a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos utóellenőrzése a szalmonellával fertőzött Riva instant levesek visszahívásában. A kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta az intézkedést, és mindössze egyetlen üzletben találtak még a kifogásolt termékből. A hatóság július közepén hívta vissza a teljes termékkört, miután Magyarországon is azonosították az európai szinten terjedő megbetegedéseket. A hatóság továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hosszú minőségmegőrzési idő miatt a háztartásokban maradt leveseket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a boltokba. Donald Trump amerikai elnök az Axios hírportálnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomáciai rendezésre az iráni konfliktusban. Az elnök jelezte, hogy bár mélyreható tárgyalások zajlanak, eredménytelen lezárások esetén visszatérhetnek a katonai akciókhoz, mivel vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle. A közvetítők kérésére pénteken felfüggesztett amerikai légicsapások szüneteltetése pozitív hatással volt a piacokra, jelentősen csökkentve az olajárakat és emelve a tőzsdeindexeket. A közvetett egyeztetések elsősorban Omán és Irán közreműködésével, Pakisztán, Katar és Egyiptom bevonásával, a Hormuci szoros hajózhatóságáról és a nukleáris megállapodás felújításáról szólnak.
1: Az időjárásról.
2: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gúlya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskolatípust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba. És egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évben elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespálni gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Református Kollégiumban azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. De a gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként. Teljesen a szívemig behatolt ez a muzsika, megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarában, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekorra megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bolcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer s mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladása és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőrzenész. És mint amatőrzenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezett, szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenget. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltségbomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak rá, de az édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő, hogy szolgáltat a számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni. Én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium évei alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló gratuláló táviratok a rádióba, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, hogy olyan csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségi volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjban menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespányi Gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot, ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel,

0: Hogy a Kodály férfikar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják, föl-lefel, hol testeinket fölfalálnánk, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten láttam, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
1: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
0: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjanak munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanár úr is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncerte sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbija tanár úrnak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt

0: 180 könyvet olvastam ki, tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastatok valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
1: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
0: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, hogy na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecen, Nyíregyházán vezeti, azt kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam, a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungaricum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungaricum vegyeskarra a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psaltérium Hungaricumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló Genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvet, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a Szentcijét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy hogy néznek ki a Szentci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
1: Van-e kedvenc zsoltár a tanár úrnak?
0: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai főszámára is fogyasztható. Tehát a zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni, hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. zsoltár az egyik, 6. bűnbánati zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább, boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. zsoltárt, amelyik álomszép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel dőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővele töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolai énektanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én, tehát egy karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízűen ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elegen van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a bokaizületeimből, hogy jót fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, hogyha megnézek egy sportközvetítést, a befutók, hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője, meg ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó élet döntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, na, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzuk meg a halakkal, és akkor azt a szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy a gyarlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon, és többre jussak általa. De hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccendést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni. Tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Több mint 160 ezeren töltötték ki 2 hét alatt a közlekedés biztonsági kérdőívet. Buza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere a várost érintő fejlesztésekről. Meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Több mint 160 ezeren töltötték ki 2 hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósság állomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadékképződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dinnye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dinnye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az elsőéves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy a hagyományaik szerint hívják, a Balek hetet. Augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzatának kommunikációs alelnöke számol be.
2: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók. És különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk. A kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani. A cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kiadhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni.
1: Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. a Tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes nulladik napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyű zenei program, irodalmi estés koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Bikén.
1: Bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: A góbék nábobja. Másnap uzsonna táján befogatott a főispán, megindultak a hasigérő hóban borontóra. 3-4 falun kellett keresztül menniük. Szegényes házikók a székelyeké, de tiszták. A kopjás kis kapu a vendéget üdvözlő feliratokkal ott van mindeniknél, tulipánokkal kifestve, a házak zsúppal vannak fedve, kémény nincs rajtuk, a vendéghívó füst ott jön ki a fedelen, ahol neki tetszik. Kemény, csikorgó hideg volt, a nemere is fújdogált derekasan, utasainknak csak a veres orra látszott ki a bundákból, meg az úzmarás bajuszból valami. Unalmas, kellemetlen út volt, beszélni se igen lehetett, csak éppen a legszükségesebbekre szorítkoztak. Félek, Tenki gróf is ott lesz, jegyezte meg útközben a főispán. Katánginak annyi sok mindenfélétől kellett volna félnie, hogy már semmitől se félt. Messze van még borontó? Kérdé. A dombon túl. Megint elhallgattak, csak a kapaszkodót elhagyva szólalt meg újra a főispán. Ugyan, istállak, mi is vagy te voltak éppen, hogy be tudjalak mutatni? Orvos vagyok. Az is egy nagy baj. Miért? Orvosból a székely nem csinál képviselőt, kicsire nézi a doktort. Hát akkor ne mondj doktornak. Minek mondjalak? Írtam valamikor egy pár tárcát a felvidéki magyar közlönybe. Írónak fogom mondani magam, ez senki se tartja számon. Szeretik az írókat? A báró vállat vont. Újra fülükre húzták a bundát, és mélységesen hallgattak, míg csak meg nem állott a kocsi. Itt vagyunk a nábobnál. Valami tornyos, bástyás, ragyogó várkastélyra gondolt Menyus, csodálkozott nagyon, hogy egy kis kúria udvarán áll meg a négy párolgó ló. Sáros megyében a szegény bocskoros nemesek laknak ilyenekben. Az udvar tele volt csézákkal, hintókkal, fürhéces szekerekkel és bútorokkal. Almáriumok, ágyak, szekrények, bőrdíványok hevertek künn a havon, egymás mellé állítva. Itt valami költözködés van? Jegyzé meg a doktor. Dehogy! Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek. Annyian vannak. Majd meglátod. A székelyek nábobja nem olyan, mint a világ egyéb krőzusai, őt mindenki szereti, de mi, itt is van. Valóban, kün állt hajadon fővel egy nagy, brontes ember, de olyan szelíd arcú, mint egy ártatlan gyerek. Egy jó öreg fiú benyomását tette az egyszerű alak. Ez hát a nábob, ez a deresfejű úr. Megrázta a főispán kezét, s ugyanakkor barátságosan mosolygott az idegen felé, mintha az az édesded mosolygás lenne a kérdezés, hogy ki ő? Katángi Menyhért barátom Budapestről, mutatta be röviden a főispán. Isten hozott, mondta egyszerűen, s kezeit a katángiéba fűzte kordiálisan, elől eresztvén a főispánt, maga vezette be a tornászról nyíló első szobába, mely tele volt szürke posztós farkasbundákkal. egész a gerendáig ért a bunda garmada. Úgy kellett felhajítani kettőjükét a tetejére, mint a búzakévét szokás az asztagra. A bundák szobája után, melyben a bundák miatt csak egy átjáró maradt a következő ajtóhoz, egy másik nagy szobába léptek, mely tele volt vendéggel. Ember-ember mellett szorongott, egy almát se lehetett volna lehajítani a képzelhető legtarkább társaság. Itt egy elegáns lakcipős alak smokingban, mellett egy másik ócska formájú kopott bekesben. Volt ott gróf, falusi tanító, jegyző, asztalos, viszispán, kanonok, zsidóárendás, a becsületes góbék, primipilusok, pixidáriusok szépen megfértek együtt, örültek egymásnak, diskuráltak, disputáltak, és nem tartották szükségesnek egymást lenézni. Maga a nábob, bár a természeténél fogva lassú és nehézkes, erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára. Úgy tudott járni-kelni a tolongásban, mint egy vendéglős. Sas szeme legott észrevette, ha szivar, gyufa vagy más kellett valakinek. Ne is vegyétek rossz néven, mondogatta imitamott az állva beszélgető csoportoknak, hogy nem tudtok leülni, ha a székeket behoznám, be sem férnétek, hát én pedig inkább benneteket akarlak itt, mint a székeket. Nem volt aranyért se más bútor, csak a kályha. Ám bár a kályha több, mint bútor, az már szinte családtag. Tetejéről finom birsalma illat terjengett, barátságosan elvegyülve a dohányfüst folytó szagával. A sokaságba elegyedve Imi Tamot bemutatta hősünket, részint a házigazda, részint a főispán. Amint bejjebb-bejjebb hatoltak a szobában, egyszerre csak kibukkant menyus előtt Király János uram is. Karjait összefonva állt egy szögletben. Menyus első mozdulatával hozzá akart rohanni, már száján is volt az atyafiságos felkiáltás, hollá, jó napot János bácsi, de egy tiltakozó mogorva szemintés észhez térítette a magáról megfeledkezett kerületvadászt. János király homloka hirtelen tele lett ráncokkal, szúró szeme végtelen hidegséget fejezett ki, mintha kiáltana feléje, ne közelíts hozzám! Jó szerencse e kritikus pillanatban egyszerre galléron fogta a főispán. Gyere, nézzük meg a harmadik szobát is. A harmadik és egyszer mind utolsó szobában 5-6 asztalnál ferblit játszottak. Összezsúfolva ültek a játékosok és gibicek, ott is alig lehetett mozdulni. A főispán mégis befurakodott a szoba belső részeibe, s valamit beszélgetett a játékosokkal a legutolsó asztalnál, aztán megint végig viaskodta magát visszafelé katángéig. Akarsz-e ferblizni? Nem éppen. De hát akkor mit csinálsz itt egész éjjel? Hát megvacsorálunk, aztán lefekszem. Lefekszel? Hol? Nagy szemeket meresztett Katángira, hiszen láttad, hogy az ágyak odakünt vannak az udvaron. Hát, a többiek se fekszenek le? Kérdé, kétkedőleg pillantva végig néhány aggastyánon. Egész főispánságom alatt elő nem fordult efféle lefekvés névnapon. Teringettét, hát nincsen a házban több szoba, valami alvókamra. Télen nincs, de ha nyár volna, a szénapadláson lehetne aludni. No, a nábobtoknál nincs valami nagy komfort? Kezdem apródonként nem érteni, miben áll voltaképp a nábobsága. A főispán aprehenzívus képet vágott. A székely ember nem bigyezti ki léha szifraságokban, amilyen van? Egyszerűen lakik és él, még ha gazdag is. Hát csak ugyanolyan gazdag, és miben van a vagyona? A földjeiben mind prima földek. Sok földje van. Ő méltósága elgondolkozott, mintha elméjében össze akarná szedegetni a réteket, erdőket és szántóföldeket. van annak talán 200 hódja is. Csak ne beszélj olyan hangosan, és jegyezd meg magadnak, hogy a nagyságot mindig az arányok teszik. Ha csak 3 cipónyi eleség volna az egész világon, 1 cipó birtokában gazdagabb lennél Rócsimmá. Biz, ez igaz lehet? Akkor nyugodj bele és gyere ferblizni. Még csak 6 óra, s a vacsora éjfél táján lesz, az időt el kell ölni. Már szorítottam is magunknak 2 helyet a legvégső asztalnál. Kik játszanak ott? Rendre elmondta a játékosokat, nagy történelmi nevet viseltek valamennyien. 3 gróf volt. Katángi összerezzent, mikor Tenki Albertet mondta. Ez hát a vetélytársa. Nyulánk, döjfös tartású arisztokrata. A 4. parter csak nemes volt, de fejedelmi ivadék. Katángi ilyetten hőkölt vissza, hogy üljön ő le ezekkel a mágnásokkal. Mindössze 1000 10-es bankó volt a zsebében. Nem, dadogta röstelkedve. Meg kell tenni!

0: de mire szóhoz jutott, addigra azon vette magát észre, hogy már ott ül a széken két mágnás közt, már a kártya is ki van osztva.
1: Megadod a vizét?
0: Megnézte a kártyáját, két piros volt, az alsó a felsővel. Megadom, mondta síri hangon. Mennyi?
1: Egy picula, többnek nem szabad lenni.
0: Hősünk föllélegzett, de még mindig félve tekintett a többiekre, mit tesznek ők a zsinórba, mert ki tudja, mi Erdélyben a picula, hisz ők kupának nevezik a kancsót, méltóságosnak a nemest, nagyságosnak a mágnást, az ördög igazodik ittel. Hát, ha a 10 forintos bankót címezik piculának. De félelme alaptalan volt, a zsinórban valóságos lúnyai hatosok csillogtak nyájas, ismerős fényben. Menyus valami hála félét érzett most a ma derék régi erdélyi fejedelmek iránt, akik szűken adományozták az uradalmakat a székely főuraknak, sőt, el is szedegették néha napján. A ferbli a ragadozó állatok közé tartozik, gyorsan eszi a pénzt és az időt. A fali óra kakukja minduntalan előjött kiáltani, hogy egy órával megint közelebb vannak a követválasztások. Éjfél felé bejött a háziúr stentori hangon kihirdetni.
1: Az asztalokra és a székekre szükség van, urak!
0: Abba hagyták a játékot, besöpörték a pénzt, valami keveset Katángi úr is nyert, mire aztán néhány perc alatt összetolták az asztalokat a két szobán keresztül, s kezdődött a vacsora. Azok a csodaszép nyulánk, szürke szemű székely leányok szakadatlanul hordták fel az ételeket. A töltött káposztától és a ropogósra sült malasztól kezdve, aki még holtan is illedelmesen tartott a szájában egy sültalmát, a kürtős kalácsig és a levelen sültig ott volt a székely konyha minden pompája, dicsősége. Némely hatalmas illatú étel után bebeszólongatták a szakácsnét, Nemes János Péterni asszonyomat, aki be is jött pironkodva mindannyiszor, mint a színpadokra a nagy szereplők, és felhajtott egy-egy pohár bort, melyel a hálás góbék megkínálták, miközben a száját törülgetve eldadogta, jobb is lehetne, én stálom. Aztán megindultak a tósztok, a székely keveset beszél a lakomáknál, nyugodt, méltóság teljes és mogorva. Ha beszél, felköszöntőkben beszél, pátosszal és meglehetős világosan. Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpögéssel, kacskaringós szónoklatokban. A vacsora eltartott éjfél után 5 óráig. Ekkor a nábob újra így szólt.
1: Az asztalokra szükség van!
0: A vendégek fölálltak, s az asztalokat és székeket visszahelyezték a régi helyükre. Restitutio in integrum. Hát, már most mi lesz? A főispán vállat vont, mint egy igazi fatalista.
1: Hát, mi lenne? Megint leülünk ferblizni.
0: De hát aztán, mikor megjön az ideje, megjön vele a fölöstököm. Mit akarsz még tudni? Hogy a hazamenetelre mikor gondolsz?
1: Ó, az még messze van, barátom. Odáig én nem gondolkozom előre, hanem annyit mondhatok tájékozásról, hogy a névnapok itt közönségesen 3 napig tartanak.
0: Abba én belehalok, sóhajtotta a megszeppent Katángi meggyőződéssel.
1: A halottakra nem kötelező. Aki hamarabb meghal, az hamarabb megy, mert ide el se férne egy ravattal, hanem az életben maradókra kötelező a 3 nap, a 4. a bundaválogatás.
0: Hát az mi? Pattant fel a doktor hüledezve.
1: Állják, csak nem képzeled, hogy mikor 4. nap hazaindulsz, akkor a garmad a bunda közül, amelyik mind egyforma posztóra, szőrre és szabásra, egyszerre odabökszel a magadéra. Egy egész nap telik el a turkálásban, az ide-oda hánytorgatásban. Hidd meg, nagy mulatság, igazi élvezet,

0: az ember végre posto discrimina rerum a jószágához jut, föltéve, hogy el nem cserélték, és el nem vitték másikat hagyva helyébe. No, húha, az szép lenne, az enyém haszonbérve van véve a szabomtól, minden napra 1 forint árrenda, ha elviszi valaki, holtig fizethette. A jövő valóban aggasztó volt. Mennyhértünk, mint a féle elpuhult városi ember, már most is fáradt volt a rogyásig, azt hitte összeesik. Kezdte már sajnálni, hogy idejött. Mire való volt ez? Legjobb volna valahogy megszökni innen, csak legalább beszélhetne János bácsival. De János bácsi úgy látszik, szándékosan kerülte, valahol messze ült az asztal alján, mint kún kapitány. A kún kapitányság egy adhok tisztség a székely lakománál. Minden 4-5 vendég közt ül egy kún kapitány, akit a gazda kér fel a tisztségre, a kisebb tekintélyűek közül, hogy a mellette ülőket kínálgassa, kiszolgálja, töltögessen nekik. Katángi csodálkozott. Mi az ördög ez? A hatalmas János király szolgáljait fel a többit? Lehetetlen azt érteni. Az is feltűnt Katánginak a vacsoránál, hogy az öreget, bár mindenkiért emeltek poharat, senki sem köszöntette fel. Nem állhatta, hogy az okát ne kérdezze bal szomszédja, a jóképű Gábor Istvántól, aki szóró-szóra ezt felelte.
1: Mink nem igen szeretjük itt a megyében. Nyikorgó taigának senki sem mondja, gyere hintó.
0: De ott bent a városban, ellenvették Katángi, úgy hallom, nagy hatalma van. Gábor Pista megvetőleg vonogatta a vállát.
1: Ja, no, a róka is tisztartó a maga lyukában.
0: Menyust nagyon lehangolta a János király ilyetén devalválása, Klára bolondá tette őt ezzel az emberrel is, bárcsak soha meg se ösmerte volna. Amint így elmélkedék felőle, a harmadik szobába a partnerekhez vágva állt magát a tolongó emberrajban, egyszerre csak, honnan nem veszi magát, elsuhan mellette János király, és a fülébe súgja.
1: Minden a legjobban megy.
0: Katánginak még ránézni se volt ideje, eltűnt egyszerre, mint a füst. Minden a legjobban megy, de mi az ördög az a minden, ej, locsog az öreg ostobaságokat. Már rá se gondolt a jelöltségére, csak a megszabaduláson törte fejét, midőn az ajtónál elcsípte egy szürkeposztós ember, s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél. Nincs nekem a miniszterre befolyásom.
1: Majd lesz,
0: felelte a szürkeposztós ember jelentőségteljes hunyorítással, mintha mondaná, tudok én már mindent. Ez kicsit szeget ütött Menyus fejébe, még jobban, hogy kártyázás közben odajött háta mögé az öreg Baló Gáspár, a szabad elvű párt ottani elnöke, megveregette vállait, és valami szépet akarván mondani, amivel megbíztassa, de azért a tapintat határait még most át ne lépje, másik agyarára tolván ágy nyelvével a szivarját, így szólott szörnyűséges nyugalommal.
1: Éppen olyan formájú lapockája van, öcsém uram, mint a megboldogult Lábodi Kristófé volt.
0: Lábodi Kristóf ciklus elején elhalt kedvenc képviselőjük volt, kit ők Székely Deák Ferencnek nevezének. Fölkacagott erre a fő István Gibice, egy megyei aljegyző.
1: Csak tán nem lapocka szerint szemeli ki bátyám a követek.
0: Az öreg szigorúan tekintett le a szája eljárt ifjoncra.
1: Vagy hogy igen, hékás, csirke vagy te ahhoz.
0: Menyus majd leszédült a székről. Azt hitte álmodik, pedig éppen ez űzte el az álmot a szeméből, ha majmun a tündér nagy öltésekkel bevarni készült a szemhéjait, az a tapasztalat, hogy reménytelen dolgai jóra kezdenek fordulni, Legolt kiszedte szemeiből a férceket. Ereiben fiatalon csergedezett a vér, mintha újjászületett volna. S míg gépiesen osztotta, gusztálta a kártyákat, valóságos tűkön ült. Szeretett volna szétnézni, mindenkivel beszélni, egy szóval még jobban meggyőződni a hangulatról. Lehetetlen, mégis lehetetlen, tűnődött magában. János király csinálta volna, hiszen őt vékony tekintély, nem. Ostoba vagyok, képzelődöm, hogy is lehetne igaz? Pedig igaz volt. János király jól felhasználta a mai estét. Mihelyest megjöttek a főispánék, elplegykázta nagy suttogással azoknak, akikkel jobban barátkozott.
1: Úgy nézem, a főispán megint töri a fejét valamiben, olyan fejez, mint a griff konyhája Brassóban. Mindig fél ott valami, vagy azt hiszitek, hiába hozta ide azt a pesti embert.
0: Ugyan, miért hozta volna?
1: Képviselőnek akarja varni a nyakatokba.
0: A székely urak összenéztek. Bizony, meg lehet.
1: Hogy lehet-e? Tom! Hogy kitől Tom? De ez már csak súva mondta. Hát maga Tisza hozta szóba, mikor a minap fent jártam.
0: A székely urak kezdték úgy félszemmel méregetni, fürkézgetni Katángit. Csinos, formás ember, mondák némelyek, ki tudja, mi lakik benne. Szóval a figyelem ráfordult, amit sem ő, sem a főispán észre sem nem vehetett. János király pedig csak egyre folytatta a maga furfangos aknamunkáját.
1: Megmondtam azonban Tiszának, hogy abból semmi se lesz. Ha nem fogadott szótám, lássa, itt nem lesz követ az ő Katángia. De uram fia, nem is nekünk való, hiszen nem tud ez becsületesen még magyarul sem. Ugyan hallgassák csak, hogyan ejti ki a szavakat.
0: Bizonyos fenntartással fogadták eleinte a közléseket, de azért terjedtek, mint a futótűz. S János úr az egyik csoporttól a másikig kacsázott, hogy ott is elmondja pöffeszkedő nézetét imégyen.
1: Nem lesz meg, ha mondom. Ha egyszer én mondom, macska legyek, ha engedem.
0: S ilyenkor hegykén a mellére ütött. Persze, rögtön akadtak a kevés megyeiek közt, akiket vérig bosszantott a hencegése.
1: Nem engedély? De hát, ha mégis megválasztjuk? No, azt szeretném én látni,
0: pattant fel az öreg, mint egy mérges pulykakakas. Erre aztán feljebb emelte a hangját a másik is.
1: Eha, de nagy úr az úr, hisz önnek ebben a kerületben voksa sincs, mi jogon akar itt rendelkezni?
0: János király a halántékáig vörösödött haragjában.
1: Azon a jogom, mert én jobban tudom, melyik követ való ide, mint az urak.
0: Ho-ho,
1: otthon parancsoljon, király úr!
0: A Vidra falusi Olt Miklós, aki maga 100 voksot szokott képviselni, mint széles atyafiságának nesztora, meglóbázta most a nagy szőrös kezét a király orra alatt.
1: Lasszan azzal a kis testtel, király uram! Itt a szavam, nem disznóhólyag, most már azért is rászavazok az izére. Hogy is hívják csak?
0: Katángi.
1: Igenis, Katángira!
0: Oly túlságos hangosan folyt immár a diskurzus, hogy csitítóknak kellett közbelépni.
1: Ne okoskodjanak! Ami nem illik, nem illik, hiszen meghallják a kártyaszobában is.
0: Kérlelni kezdték János királyt is. Az nem járja, amit csinál. Ha már nem nézi a vendéget, nézze valamire legalább a házigazdát. Bizony, szép lesz, ha fülibe jut, hogy a vendégét hogy szapulják. De király János javíthatatlan maradt. Verte a mellét, hogy őt nem lehet elnémítani.
1: Én karakter vagyok, rikácsolta, ami a szívemben, az a számon.
0: folyton folyvás dolgozott, agitált Katángi ellen, s úgy fölpaprikázta maga ellen az embereket, hogy mire megvirratt, mindenki egy véleményen volt, mindenki hangoztatta. Megválasztjuk a pesti embert. Punktum. Akadt olyan is, aki datosan hozzátette. Ha kell, eladom még a két lovamat is. Voksokat veszek az árán, de megmutatjuk Isten úgy segélye János királynak, hogy ez lesz a követünk. Midőn 9 óra tájban bejött a házi úr a kártyaszobába, a sztereotíp kikiáltásával, kérem az asztalokat! János király szintén beosont, s elejtvém valami hatost a Katángi háta mögött, amint lehajolt érte, a következő hadijelentés súgta.
1: Egyhangú lészen a választásod, fráter!
0: Egy megvesztegetett dinaszta. A reggeli után újra a ferbli következett. Egyéb változatosság nem történt, csak a szivarok fogytak el. Egy lovasembert kellett küldeni a szomszéd faluba, ahol állítólag kapható kurta szivarok az örménynél. Addigi használatra összekereste a gazda öreg pipáit, pipaszárakat evenyészett. Néhányat kölcsönzött, imit amott a faluban, nagy delícia volt ez is, akinek jutott. Még a mágnások se fintorgatták az orrukat, hogy szotyakos a pipaszár. Az ebédnél, mely uzsonna tájára esett, ismét megindultak a tósztok. A legtekintélyesebb emberek emelkedtek fel, Katángi menyhértre ürítve poharukat, olyan forma célzásokat pomva szőve, hogy ha az Isten úgy akarja, mint münk, ezen mű vendégünket szívünkhöz jobban is megragasztjuk. Valamiképpen a kanyarodó patak messziről jön az ő csergedező vizével, de akármilyen messziről érkezik, sehol sem mondják, amerre elfolyik, ahol jönni egy idegen patak, hanem mindenek így szólanak, ez a mi patakunk. Engedje az Úristen, ő szent felsége, hogy itt a mi megyénkből váljék a kis patak nagy folyammá. Szépen, szívhez szólón tudtak ők beszélni, van valami bibliai őserő az ő különös észjárásukban, a Libanon cédrusainak illatával és Tibéza mézével. Az éljenzés és lelkesedésben látszott János királyon, hogy a méreg eszi, de közbe is kocsogott minduntalan. Vagy ki tudja, no majd meglássuk, és több efélét. A szomszédjai úgy tettek, mintha nem is hallanák, de ő nem törődött velük. Éles látásával legott kikereste a homogén elemet, Tenki grófot, őt nézte, mint egy ő hozzá adresszálta a közbeszólásait. Egyszer felkelt az asztal végéről, s oda tipegett a grófhoz.
1: A macska is szereti a tejfölt,
0: mondá fennhangon, a grófhoz hajolva,
1: de ha mély köcsökben vagyon, mégsem juthat hozzá, mert a fejebe nem fér.
0: A gróf összeráncolta a homlokát, kezdte sokallani a János úr szeretetét, de rogált neki ez a közösség. Ugyan, hagyjon békét, szólt mogorván. A többiek pedig éppenséggel megbotránkozának a király János illetlen viselkedésén.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixát Kelmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigail.
5: A gyors gyümölcskert. Szent Péter esetleje. Házasságon innen.
4: Katalin.
5: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
4: Foszti fiú esetleje.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban.
4: Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: és óva tesz. 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében, a Szentendrei sziget északi csücskében, a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csizmadi Ervin, politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. A beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Orbán Viktor azt mondta egyszer, hogy fontos, jó, hogyha az ember tudja, hogy hol a helye. Mi mutatja meg most Orbán Viktor helyét 4/3 győzelem és egy ugyanilyen arányú 2/3 vereség után, amikor a hívei tévedhetetlennek, örökös miniszterelnöknek, az ellenségei meg mafiafőnöknek és leendő börtönlakónak látják? Mi a méltányos pozíció kijelölése Orbán Viktornak?
2: Hát talán azzal kezdeném, hogy az a megfogalmazás, hogy a hívei örökös miniszterelnöknek tekintik, ez így nem pontos. Mert ugyanis ez a 2026-os választás pont azt mutatta meg, hogy a Fidesz belülről jóval tagoltabb párt, mint amilyennek korábban hittük. Korábbra érvényes az, amit mondott, mert korábban valóban úgy látszott, hogy Orbánnak nincsen alternatívája, de hát azért nézzük meg az eltelt 3 hónapot. Ebben az időszakban az derült ki, hogy nagyon sok Fidesz közeli politikus, pontosabban értelmiségi, illetve fideszes politikus is kétségeket fogalmaz meg abban a tekintetben, hogy mi legyen Orbán Viktor jövője, sőt, abban a tekintetben is, hogy mi legyen a Fidesz jövője. Tehát én egyáltalán nem látom azt pillanatnyilag, hogy itt egy masszív, egy irányba mutató tábor lenne. Ebből következően a méltányos megítélés az, hogy ennek ki kell fornia magát, hogy mi legyen Orbán Viktor jövője, az elkövetkezendő fél évben vagy egy évben, tehát én arra számítok, hogy ez nem egy gyors döntés lesz. Ugye a mostani tusnádfürdői Orbán beszéd bizonyos értelemben alátámasztotta egyébként azt, amit ön mondott, hiszen valóban úgy beszélt, mintha ő egy megfellebbezhetetlen tekintélye lenne a pártnak, de ez még sincs így. Tehát én azt tudom mondani, és a visszhangokból már meg is állapíthatjuk, hogy azért nagyon sok jobboldali ember úgy gondolta, hogy ez a beszéd sem oldotta meg azt, amire számítottak. Például nem gyakorolt önkritikát, ha tetszik, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. Itt rövid távon nem tudjuk megmondani, hogy mi fogja eldönteni az ő szerepét. Valószínűleg 2 dolog. Az egyik, hogy a kormányoldal részéről milyen lépések történnek az ő politikából való eltávolítására, ugye ennek vannak jelei. A másik pedig, hogy a saját pártján belül milyen erőcsoportok kerülnek olyan helyzetbe, hogy akár azt is el tudják érni, hogy egy másfajta vezetése legyen a Fidesznek.
1: De a saját pártján belül lát olyan konstruktív politikust, aki azt mondja, hogy Orbán Viktor nem, de akkor helyette én. Meg kell valakit mondani.
2: Ilyen politikus pillanatnyilag nincs. Amit pillanatnyilag látunk, az, hogy van talán egy olyan erőcsoport, amelyiknek néhány tagját meg is tudjuk nevezni, akik azt mondják, hogy ők a jövőben élére állnának a Fidesz megújulási folyamatának, itt ugye Navracsics Tibor és környékét lehet említeni. Ez azért is érdekes, mert amikor Navracsicsot megkérdezték arról, hogy ő most egy ilyen, hogy mondjam, partizán akciót hajt-e végre, akkor azt mondta, hogy nem, ő Orbán Viktorral megbeszélte azt, hogy ő mostantól sokkal, hogy mondjam, erőteljesebben fog fellépni, és próbálja az általa fontosnak tartott gondolatokat a nyilvánosságban megjeleníteni. Mik ezek a gondolatok? Nyilvánvalóan egy teljesen más opcióról van itt szó, mint amit eddig a Fidesz képviselt, például külpolitikában. Ugye jól tudjuk, hogy Navracsics Tibor ugye egy atlantista típusú külpolitikus. Az utolsó írott Fidesz programnak egyébként a külpolitikai részét 2009-ben ő írta, tehát ilyen értelemben a maga mellé vett egyéb politikusokkal együtt ez az egy olyan erőcsoport, amit látunk a nyilvánosság előtt. Nincs egy darab vezető, tehát az a kérdés itt egyelőre egyáltalán nem merül fel, hogy ha most az a kérdés, hogy Orbán helyett kit kéne egy darab embert megnevezni, hogy az ki lenne, ezt nem tudjuk.
1: Magyarán megpucsolja-e valaki Orbán Viktort a Fidesz élén?
2: De még csak meg is pucsolás. Nem ez. Tehát vissza kell térni valóban ahhoz a kérdéshez, ami egyébként a Fidesznek a felemelkedését is, hogy mondjam, előidézte, ez pedig az eszmei kérdés. Tehát, hogy milyen eszmekörben képzeli el magát ez a párt a jövőben. Mert például az sem biztos, hogy egy párt marad, a Fidesz lehet, hogy esetleg több pártra hasad. Hogyha mondjuk jobban belegondolunk, hogyha nem úgy képzeljük el a jövő Magyarországát, hogy Magyar Péter Tisza pártja lesz az egyetlen párt a parlamentben, nem tudom, erről akarunk-e beszélni, de ez is megír egy misét önmagában.
1: 16 évig azt láttuk, hogy Orbán Viktor, Fidesz KDNP-je az egyetlen potens párt a parlamentben. De miért ne?
2: De mégsem az volt azért, hogy formálisan ne létezett volna a Fidesz mellett más párt. Márpedig most ugye, ha arra megy ki a játék, hogy ugye a Fidesz tűnjön el a politikai palettáról, akkor bizony a Mi Hazánkon kívül nem fog nagyon más maradni, és az már valóban egy nagyon-nagyon érdekes képződmény lenne, amilyen a magyar történelemben még soha nem volt, hogy tehát egy párt uralja le a parlamentnek közel 100%-át. Tehát a Fidesz azért a fénykorában sem volt erős kétharmadnál erősebb párt, tehát ilyen értelemben ez egy merőben új jelenség lenne. Itt a Fidesz pillanatnyilag annyit tud tenni, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket ez alatt a hosszú kormányzás alatt elhanyagolt, mint például az eszmei kérdés. Mit értek ez alatt? Népi, nemzeti párt-e a Fidesz, avagy konzervatív, liberális, vagy liberális, konzervatív párt? Ugye az a nagyon fontos kérdés, amit nekik tisztázniuk kell, hogy ők eddig nagy párt voltak. Egy nagy pártot mindig sok ideológiai áramlat alkot. Ezek az ideológiai áramlatok nem tudják lefolytatni a közöttük lévő egyébként meglévő vitákat, mert hiszen a kormányzás időszakában erre nincs mód. Most viszont nem, hogy van mód, hanem máskor nem is lehet lefolytatni, mint ilyenkor. Mi tartja össze a Fidesz radikális oldalát és a Fidesz liberális oldalát? Van-e még egy olyan közös minimum, amelynek mentén ezek az irányzatok együtt tudnak működni? Nincs eldöntve. Nem tudjuk. És én a történelmi olvasmányaim alapján is azt gondolom, hogy egy dolog a legrosszabb, amikor gyors megoldást akarnak valamire, amire nincs gyors megoldás. Bizony, ez egy hosszabb időtáv alatt tisztázható kérdés.
1: Lehet 3 hónappal a vereség után arra a kérdésre választ adni, hogy kell-e Magyarországnak a Fidesz? Vagy nem kell?
2: Erre a kérdésre nem lehet választ adni, mert az a válasz, amit adnánk, az egy pillanatfelvétel alapján adott válasz. A pillanatfelvétel alapján kétségkívül úgy tűnik, hogy a Fidesz minden szempontból megbukott. De ahhoz, hogy ez a pillanatfelvétel kialakuljon, ahhoz az kellett, hogy a másik oldal előállítson a Fideszről egy olyan képet, amely alapján a Fidesz nem méltó arra, hogy tovább létezzen. Ezt a képet 2024. februárjától kezdték tulajdonképpen kialakítani a kegyelmi botránytól, és attól kezdődően ez nagyon masszívan lett felépítve. A Fidesz dolga, és látom, hogy próbálkoznak is, hogy ők is megpróbáljanak ellennarratívákat kitalálni most, ugyancsak a kegyelmi ügy kapcsán, vagy a gyermekvédelem kapcsán. Úgy látszik, a magyar politikában ez a nagyon sajátos téma lehet az origó, minden párt ehhez a témához megy oda. Tehát a Fidesz most azt próbálja bebizonyítani a nyilvánosság felé, hogy ez az egész, ez egy konstruált ügy volt, aminek alapján tulajdonképpen a lemondatások, a köztársasági elnök lemondatás, stb., nem beszélve a Szőlő utcáról, és így tovább. Tehát, hogy itt minden, hogy mondjam, nem megengedhető eszközökkel történt. Ugye egyedül a választó van ilyenkor nagyon bonyolult és nehéz helyzetben, hogy ő milyen alapon tudja eldönteni, hogy kinek van ebben a helyzetben igaza. A választásokon egyértelmű, hogy a Magyar Péterék narratíváját fogadta el a magyar társadalom túlnyomó többsége. Ezt a narratívát addig lehet fenntartani, amíg a magyar társadalom, hogy mondjam, kap ezen kívül valami pozitívat is olyan értelemben, hogy az életviszonyainak a változásában, amiket szintén megígért egyébként ugye az akkori ellenzék, a 26 áprilisa előtti ellenzék. Tehát itt nem egy statikus helyzet van, hanem megy egy öldöklő küzdelem azért, hogy kinek a narratívája, hogy mondjam, lesz erősebb. És én azt látom, hogy a Fidesz, a mondjuk a 2-3 héttel ezelőtti pozícióihoz képest most jobb bőrben van, tehát rájött arra, hogy nem az a jó megoldás, hogyha ő meghunyászkodik, és hogy mondjam, bezáródik, és megpróbál védekezni, vagy nem mond semmit, hanem az a megoldás, hogy támad tulajdonképpen, és ez a támadás, hogy egyébként van is ütőkártyája, nevezetesen azokban a törvényi lépésekben, amit az új kormánypárt meghozott, gondolok itt a köztársasági elnök elmozdítására és a többi közjogi méltóság elmozdítására, tehát ezek azért minimum vitatható kérdések, és hogyha fölmerül majd a beszélgetésünkben az a témakör, hogy ellenállás, ami egyébként Orbán Viktornak ugye a minapi tusnádfürdői beszédének a központi gondolata volt, hát akkor az ellenállás mikor szokott történni? Akkor, hogyha súlyos, alkotmányos vagy legitimitási problémák merülnek fel. Az ellenállás a demokratikus politikában egy kivételes eszköz. Nagyon-nagyon ritkán fordulnak ehhez, nyomós ok kell hozzá, ugyanakkor persze azt is látnunk kell, hogy a jog a világ legbonyolultabb témaköre, mert amikor azt hisszük, hogy a jog egyértelmű útmutatást ad, akkor nagyon tévedünk, mert az egyik oldal azt mondja, hogy illegitim valami, a másik oldal pedig azt mondja, hogy ez simán belefér a törvényes keretek közé. Minden esetre azt látom, hogy a Fidesz erre a pályára most ráállt, tehát hogy az illegitim kormányzati intézkedések felől próbálja magát kiemelni tulajdonképpen abból az állapotból, ami bekerült.
1: Van előképe a nemzeti ellenállásnak olyan esetben, amikor egy ország nincs külső megszállás alatt, tehát nem olyan, mint Franciaország a második világháborúban?
2: Hát én azt mondom, hogy az ellenállás az nem a külső megszálláshoz kötődik elsősorban, hanem ahhoz, hogy egy országban a parlamentarizmus hogyan működik. És hogyha ezt nézzük, akkor azt mondanám, hogy a magyarországi parlamentarizmus az mindig egy deficites parlamentarizmus volt. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy ahol a váltógazdálkodás tartósan nem tud meggyökeresedni, ott valami probléma van. Tehát amikor mindig ugyanazt a kormányt választják meg, már pedig Magyarországon mindig ez történt. Örökös kormánypártok voltak. Tehát amikor a Fideszt elemezzük, és bevallom önnek őszintén, hogy én nem is nagyon értem, hogy Magyarországon ez sokáig miért volt, hogy mondjam, olyan téma, mint hogyha a Fidesz a semmiből jött volna. Hát a Fidesz nem a semmiből jött, hanem a magyar hagyománynak ebből a mintázatából, hogy vannak ezek a nagy kormánypártok. Na most, hogyha egy nagy kormánypárt nagyon sokáig elveszi a teret az ellenzéke elől, a tekintetben, hogy az ellenzéke hatalomra kerülhessen, akkor előbb-utóbb kialakul az, hogy az ellenzék nem hisz abban, hogy parlamentáris úton ezt a kormányt meg tudja buktatni, és másfajta eszközöket keres. Tehát azt tudom mondani, hogy egy teljesen normális belpolitikai helyzetben, úgy értem, hogy nincs megszállás egy országban, is kialakulhat az ellenállás, és hogyha jobban belegondolunk, és a hallgatókat is emlékeztetem arra, hogy például a Fidesszel szembeni balliberális ellenzék 2018 után, tehát nem is 22, hanem már 18 után is elkezdte pedzegetni az ellenállás kategóriáját.
1: Bojkotálni a parlamentet, kivonulni belőle teljesen.
2: Így
1: de
2: van.
1: Nem tették meg.
2: Nem tették meg, de nagyon érdekes eszközöket alkalmaztak. Csak emlékeztetnék arra, hogy talán 18 vagy 19 őszén vagy decemberében a parlamentben röpcéduláztak, és elfoglalták a pulpitust, stb. Tehát nagyon érdekes és szokatlan dolgokat csináltak, de ez mégiscsak a parlamenten belül történt, aztán kivonultak a tévé elé, és ott tartottak, hogy mondjam, nagygyűlést, és így tovább. Tehát mindaz, amit aztán Magyar Péter esetében láttunk, mert hiszen az is egy ellenállás volt, hogyha jobban belegondolunk, és itt azért hadd térjek ki arra, ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy miért is nem szerveződött a Tisza pártá igazán. Szerintem ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy lehet 27 emberrel, és mindenki csak úgy megemlíti, hogy 27 ember, hol, mi van itten. Hát azért nem szerveződött pártá, mert az ellenálláshoz nem kell párt. Vagy nem párt kell, inkább így mondanám, hanem az ellenállás akkor ellenállás, ha az társadalmi méreteket ölt, széles méreteket ölt. És tehát megvoltak az előzményei már a régi ellenzék korában, jött a Tisza párt, amelyik csúcsra járatta ezt az ellenállást tulajdonképpen, és ezzel elérte azt, amit nem tudott elérni a régi ellenzék, a Tisza előtti ellenzék, hogy a közvéleménynek a felfogását, érzületét igazából megváltoztassa. Ugyanis az ellenállás egyik legfontosabb, hozadéka a közvélemény hozzáállásának a megváltoztatása. A régi ellenzék azért nem tudott eredményt elérni, mert nem tudta a közvéleményt úgy áthatni, megváltoztatni a gondolkodását, ami elég lett volna. A Tisza párt pedig ezt meg tudta csinálni. Most pedig az ellenállásnak a legújabb formája, utalván arra, hogy ez a parlamentarizmus sem, fenékig tejfel, most meg a Fidesz kezdi alkalmazni ezt az eszközt. Számomra, mint politológus számára ez az egész tehát azt mutatja, hogy a magyar parlamentarizmus nem tud beállni egy olyan üzemmódra, amelyben normális módon kormányváltások történnének. Sőt, lassan azt kell kimondanunk, hogy már nem is csak rendszerváltások történnek, mert talán ez a három kategória, hogy kormányváltás, rendszerváltás, ellenállás, azt hiszem. És ahogy megyünk előre, mármint úgy értve, hogy az ellenállás fele, egyre intenzívebben benne van a társadalom, és egyre inkább fölmerül tényleg az a kérdést, hogy az egészben hova helyezzük a politika szerepét, meg a pártpolitika szerepét. Tehát, hogy hogyan változtatja meg ez az egész a pártpolitikának a státuszát egy demokrácián belül. És szerintem azért jó ma politológusnak lenni, mert ezeket a kérdéseket fel lehet tenni, és nap mint nap fel kell tennünk, mert nem az a tét, nem az a kérdés, hogy mi történik kedden vagy szerdán a parlamentben, hanem az a kérdés, hogy mik ezek a mélyebb, átfogóbb folyamatok, amik az egész demokratikus rendszert, hát ha tetszik, alapvetően megváltoztatják.
1: Kell az ellenálláshoz a társadalom? A választás előtt is ahhoz szoktatta Magyar Péter a híveit, hogy mindenbe beleszólhatnak. Most is, hogyha valamelyik jelöltje nem tetszik el amelyik miniszteri posztra, villámgyorsan lecseréli, de valószínűleg nézi a kommenteket, vagy valószínűleg méréseket is csinál. Tehát kell ellenálláshoz társadalom?
2: Hát éppen azt próbáltam mondani, hogy nagyon is kell, de kell hozzá még valami, és akkor erről is beszéljünk, mert szerintem ezt a magyar közvélemény, a magyar emberek nem annyira ismerik, mert Magyarországon az a szokás, hogy nem követjük ugye a nemzetközi folyamatokat. Tehát amit mi most látunk Magyarországon, az egy nagy nyugat-európai változásnak egy hazai leágazása. Ez a változás pedig abban érhető tetten, hogy Nyugat-Európában hosszú időn keresztül ezt a fogalmat, hogy nép, negatívan ítélték meg az elmúlt évtizedekben. Mindenki emlékszik szerintem, aki hallgat minket, a populizmus kategóriája volt a meghatározója a politikai diskurzusoknak, tehát, hogy vannak a mainstream pártok, azok a jó pártok, és az olyan pártok, amelyek a néppel vacakolnak, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, azok meg a rossz pártok. Most én úgy veszem észre, hogy körülbelül egy olyan 5-6 évvel ezelőtt egy fordulat kezdődött. Én ugye elég sok ilyen külföldi szöveget is olvasok, politológiai szövegeket, ahol ezek világosan le vannak írva, tehát hogy Nyugat-Európában új módon közelítenek ehhez, és azt mondják, hogy a populizmus szó az már nem jó itt. Vagy legalábbis a populizmuson belül is meg kell különböztetni a rossz populizmust a jó populizmustól. Magyar Péter nem tudott volna felemelkedni, hogyha ez a Nyugat-Európából kiinduló változás nem következik be. Ugyanis ezt azzal indokolnám, hogy az egész, gondoljunk bele, hadd ugorjak vissza a magyar rendszerváltásra. 1990-ben is miért történt rendszerváltás? Azért, mert előtte Nyugat-Európában megfogalmazták azokat a kritériumokat, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem az történt, hogy itt hirtelen a magyar értelmiség rájött volna arra, hogy hú, de rossz a Kádár rendszer, és meg kell buktatni, hanem itt a 80-as évek második felében, mint egy ilyen sorvezetőket adtak nyugat-európai szerzők, ezek bejöttek Magyarországra, és erre ráépülve alakultak ki azok a mozgalmak. Most is valami ilyesmi van. Tehát ezt a régi ellenzék, a 2024 előtti ellenzék azért nem tudta megcsinálni, mert akkor ez még olyan ambivalens volt, olyan bizonytalan volt. 2022-ben már Márki-Zay Péternél látszott annak a jele, hogy már akkor is ugye a hatalom a népé szlogent énekelték a színpadon az ellenzékiek az orbánizmussal szemben. És ez azért nagyon fontos, mert Orbánék gondolták azt magukról, hogy a nép az hozzájuk tartozik.
1: Jó, de akkor most megkerülhetetlen a kérdés, hát hova tesszük tenni Magyar Pétert? Jó populista vagy rossz populista? És Orbán Viktort jó populista vagy rossz
2: de
1: populista?
2: De nem az az érdekes, hogy én hova teszem, hanem
1: hova tennék a szerzők?
2: A jó populistákhoz.
1: Jó, mind a kettőt?
2: De nem, a Magyar Pétert. Tehát Orbán Viktor a rossz populista. Hát itt tulajdonképpen éppen ez a dolog lényege, most megint csak egy nemzetközi nézőpont szerint. Hát miért van az, hogy az európai mainstream Magyar Pétert csont nélkül elfogadja, és úgy gondolja, hogy ő a megfelelő ember? Hát azért van, mert ez a bizonyos elméleti, ideológiai változás megindult, részben már be is következett, tehát, hogy a népre szükség van, keressük meg azokat a politikusokat, akik meg tudják szólítani a népet, nem úgy, ahogy Orbán, mert Orbán manipulálta a népet, plusz még maffia államot is épített, plusz minden, kiderül hirtelen,

0: is ez volt, és mindig ez van. Tehát egyszerűen az van, hogy a nyugati demokráciák, illetve a nyugati, hogy mondjam, elitek számára a kérdés mindig úgy merül fel, hogyha egy országban nem olyan demokrácia van, mint amilyet ők demokráciának akarnak, akkor ők minden eszközt, mindent megtesznek azért, hogy ilyen típusú demokráciát hozzanak létre. És ez nem Magyar Péterrel kezdődött, megint csak tegyük hozzá, hanem ez a 2010-es évek elején kezdődött, amikor a Fidesz hatalomra került. Már az első kétharmados korszakban is voltak törekvések arra, hogy alternatívákat találjanak velük szemben, mármint a Fidesszel szemben, de akkor még ez nem járt sikerrel, mert akkor még ez a populista dolog nagyon uralta a dolgot, és azt mondták, hogy pillanatnyilag olyan erős az orbáni populizmusnak a hatása, hogy ezt mainstream politikával, antipopulizmussal nem lehet legyőzni. Tehát itt tulajdonképpen a nyugatnak az ideológia váltása ebben nagyon erősen benne van, és egy pillanatra se gondoljuk azt, hogy a magyar politika az csak belpolitika. Hát teljesen félreértenénk mindent, hogyha azt hinnénk, hogy mondjam, a nagy hatalmak nem tesztek meg mindent azért, hogy a számukra megfelelő irányzatok kerüljenek hatalomra. Hát ezt nem kell mondanom. Rosszabb esetben háborúk törnek ki bizonyos országokkal szemben, ahol nem olyan politika van, mint amilyen kellene, úgymond. Tehát itt én azt hiszem, hogy ez egy tipikus mutatója annak, hogy a Nyugat-Európa az mindig a demokráciát valamilyen formában exportálni szeretné, és hát ráadásul Magyarország ugye autokráciaként volt elkönyvelve, ezt sem felejtsük el. Egyébként a Fidesznek az egyik legnagyobb hiányossága szerintem az, hogy ezzel nem nézett igazából szemben. Mert hogyha mondjuk egy kormánypártról tartósan az a kép él, hogy autokrácia van, akkor azzal a kormánnyal szemben tulajdonképpen majdhogy nem minden megengedhető.
1: Jó, de ők azt mondták, hogy mi szuverenisták vagyunk. Őrizzük a magyar szuverenitást.
0: Igen, valóban, de ezt nagy vonásokban felülírja az, amit én mondtam, tehát hogy itt nem a szuverenitásról van szó, mert a szuverenitást is sokféleképpen lehet őrizni, de hogyha valaki autokratikusan őrzi, és kiépít egy monolit vagy hegemon pártrendszert és politikai rendszert, akkor tulajdonképpen ezzel kiírta magát a liberális demokráciák sorából, és hogyha kiírta magát, akkor vele szemben nem biztos, hogy teljesen kifinomult demokratikus eszközöket kell csak alkalmazni, hanem lehet vele szemben olyanokat is, amelyek úgymond kivételes eszközök, és ezt látjuk a mai Magyarországon.
1: Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, a Rádió Arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. A Fidesz egy tiszás önkény elleni nemzeti ellenállásra készül. Vajon berendezkedhet Magyar Péter egy tiszás autokratizmusra? Látta, hogy lehet egy ilyet működtetni. Részese is volt. Minden rezdülését ismeri, és az ereje, a kétharmada is megvan hozzá. Miért ne tenni?
0: Igen, a kétharmados felhatalmazással oly módon kívánnak élni, hogy ugye felosztják az előttük álló időt. Tehát ők meghirdették, nem árultak zsákba macskát, hogy az a bizonyos nemzeti egység az nem az folyamat elején, hanem a folyamat legvégén lesz, miután az előző kormány egyrészt, hogy mondjam, bűntudatot gyakorolt, másrészt pedig az elszámoltatás megtörtént. Tehát tulajdonképpen egy három lépcsős folyamatról van itt szó. Ugye a legérdekesebb dolog számomra az, hogy amikor egy hosszú ideig kormányzó párt megbukik, és jön egy új kormány a helyére, akkor az mennyi idő alatt tudja megvalósítani azokat a célokat, amelyek abból állnak, hogy lényegében a hosszú kormánynak a legtöbb örökségét fel akarja számolni. Ez mindig így szokott történni, már csak azért is, mert rengeteg frusztráció, rengeteg ellenérzés, rengeteg sérelem halmozódik ilyenkor fel. Tehát 16 év történt. És például vannak olyan magyar történelmi példák, amelyekben a bukott kormánypárt felismerte azt, és visszatérnék a beszélgetésünk elejére, amikor Orbán Viktor jövőjéről beszéltünk, felismerte azt, hogy nem biztos,

0: és hogyha jót tesz, hogy jót tesz magának akkor, hogyha egyáltalán megmarad. 1905-ben a magyar politikában 30 év után bukott meg a kormánypárt. Majdnem a dupláját kormányozták, mint a Fidesz. És miután megbukott a kormánypárt, ezek után a volt kormánypártnak az elnöke, akit Tisza Istvánnak hívtak, nem akárki, az közölte, hogy becsukjuk ezt a pártot. És tudja, mi történt? Az történt, hogy 3 évig Tisza István visszavonult, alig-alig szerepelt, majd pedig létrehozott egy új pártot, és azzal az új párttal megnyerte az 1910-es választásokat. Tehát, és miért történhetett ez? Azért történhetett ez, amire utaltam, hogy az új pártnak a teljesítménye majd csak akkor jön el, vagy akkor tudjuk megítélni, hogyha ezen az első két fázison, tehát a bűntudaton és a, hogy mondjam, a büntetéseken túljutunk. Mi van akkor viszont, hogyha nem jól kormányoz ez az új párt, nem tudhatjuk, hogy fog kormányozni, benne van a pakliban az is, hogy jól kormányoz, és benne van az is a pakliban, hogy nem jól. Ha nem jól kormányoz, akkor szabad a gazda, és létrejöhet vele szemben vagy egy új Fidesz, vagy egy más néven létrejövő jobboldali párt, vagy akár más pártok is. Tehát most egy olyan helyzet van, ami nagyon ritkán volt a magyar történelemben, hogy most egy csomó minden, tehát a felkavart álló vízből bármi történhet. De ez sem rövid idő alatt történik. Tehát akik gyors megoldásokat, gyors eredményeket akarnak, azok szerintem helytelenül gondolkodnak, mert pillanatnyilag az eufória állapotában van a győztes pártnak a közönsége. Kicsit ugyan csökkent most ugye a közvéleménykutatási támogatottságuk, de ez is még bőven.
1: 68-23, legújabb medián szerint.
0: Hát ez is világverő különbség. Tehát itt, ha ezt meghosszabbítjuk, akár azt is mondhatjuk, hogy ez megint csak egy tartós kormányzás lesz, hogy ez autokrácia lesz, amire az ön kérdése vonatkozott, vagy sem. Hát ezt nem tudjuk, nyilván ők ezt maximálisan elutasítanák maguktól, hogy ez autokrácia lenne, már csak azért is, mert ők arra szövetkeztek, hogy az autokráciát felszámolják. Tehát ők úgy élik ezt a dolgot meg, hogy ők lesznek azok, akik a liberális demokráciát helyreállítják. Ugye kérdés az, hogy lehet-e helyreállítani alkotmányosan aggályos intézkedéseke. Itt térünk vissza a legitimitás kérdéséről, amiről már beszéltünk.
1: Azt mondja a volt miniszterelnök Orbán Viktor, hogy amikor majd gazdasági megszorítások lesznek, tehát ilyeneket vizionál, az szembe fogja vezetni a tiszásokkal a valóságot, és akkor fordul majd a kocka. Mekkora a történetünk szerint a jólét szerepe a politikai megfontolásokban? Pénztárcát nézzünk mindig?
0: Soha nem gondoltam, hogy csak ez számít, de ez is számít. Ez a tusnádfürdői beszéd. Ide térnék vissza, ugye Orbán Viktor a következőt mondta, hogy miért is nyert a Fidesz 2010-ben kétharmaddal. Ő elmondta ennek a sztoriát, és nagyon érdekes a sztori, és azt mondta, hogy 3 oka van ennek. Első ok, azért, mert morális mandátumot kapott az Öszödi beszéd által. Tehát Öszöddel az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc erkölcsi értelemben lenullázta magát, tehát a Fidesz fel tudta magát hozni ebbe a pozícióba. Megvan ez most a Tisza oldaláról is. Hiszen a Tisza mit mond? A maffia kormány hazudott éjjel-nappal, stb. Mi vagyunk azok, akik az erkölcsi rendet helyreállítjuk. A másodikok, a gazdasági, amire ön utalt. A Fidesz ugye azt mondta, illetve Orbán ebben a beszédében azt mondta, hogy gyakorlatilag a Gyurcsány kormány 2006 és 2009 között, illetve a Bajnai kormány 2009 és 10-ben gazdaságilag nem tudott eredményt elérni, sőt, gazdasági válság volt, és a közönség a Fideszbe látta bele a gazdasági kompetenciát, azt, hogy ő meg tudja ezeket a problémákat oldani. Mit mond a mai Tisza kormány? Nem tudjuk ennek a realitását, hogy mi lesz, de ugyanezt mondja, hogy a Fidesz gazdaságilag teljesen csődbe vitte az országot, stb.
1: Nem volt növekedés.
0: Nem volt növekedés.
1: Volt. Így és van. Most rámutat a forint árfolyamra, és tessék, ezt is mit csináltuk, milyen erős lett.
0: Így van. És a harmadik szempont pedig az, hogy a Fideszre olyan emberek is szavaztak, elmondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, akik nem fideszes szavazók. Akik nem azért szavaztak rá, mert szerették a Fideszt, hanem azért szavaztak rá, mert a Fideszben látták azt, hogy képes jól kormányozni.
1: Úgy gondolták, hogy szükség van rá.
0: A szükség. Ugyanez történt 2026-ban. Tehát tulajdonképpen szokás mondani, hogy ugye nem csak, hogy a Magyar Péter a Fideszből jött, de ez az egész projekt, ez nagyon sokban emlékeztet a Fidesz általános emelkedésére, meg a Fidesz dolgaira, meg minden, de ebben a tekintetben, ebben a három kérdésben mindenképpen, hát nem nyerhetett volna Magyar Péter választást, hogyha egy csomó Fidesz szavazó nem áll át. Ugye? Hát ez teljesen nyilvánvaló, azaz, azt akarom önnek mondani, hogy a gazdaság fontos tényező, de csak egy tényező, ez egy komplex kérdés, és Orbán Viktor tulajdonképpen meg is magyarázta ezt, tehát, és azt mondta ezáltal, hogyha ebben a három kérdésben változást tud elérni, az erkölcsi dolgot nem hangsúlyozta nagyon, mert azt valószínűleg ő is érzi, hogy ott nagyon nehéz dolga lesz, mint ahogy a Tiszának is egyébként ahhoz, hogy erkölcsileg változást idézzen elő, ahhoz neki kellett egy szuperbotrányt találni a kegyelmi üggyel 2004. februárjában. A Fidesznek is volt egy ilyen szuperbotránya, az Öszödi beszéd. Tehát ez arra világít rá számomra, hogy mondjam, egy pártnak, vagy egy kormánynak mindig kell valami olyan ügyet találni, amivel nagyon különböző emberek erkölcsi alapállását, vagy véleményét magához tudja közel hozni. Tehát ezt nem lehet szakpolitikával elérni, nem lehet gazdasági intézkedésekkel elérni, hanem ezt azzal lehet, hogy oda teszek egy ügyet, és azt mondom, hogy ez a kormány erkölcstelenül járt el. Ezt a legkülönbözőbb választók meg fogják érteni.
1: A botrány maga a kormány.
0: A botrány.
1: Ezt kell elhitetni.
0: Ezt kell lényegében elhitetni, mint ahogy ezt hitette el tulajdonképpen, ugye a Fidesz is 2006 után. És egyébként én akkor is azon az állásponton voltam, amin most, hogy a Gyurcsány kormány rosszul reagálta le ezt az ügyet, mert hogy Gyurcsány Ferenc akkor nem tette azt, hogy az erkölcsi kérdést kellően komolyan vette volna, mert őt tulajdonképpen erkölcsileg diszkvalifikálták, de egy miniszterelnöknek lehetősége van mindig arra, hogy szóljon a népéhez, és megpróbálja tisztázni azt, hogy amit ő tett, azt miért tette. És ő ezt szerintem elmulasztotta. Szoktam mondani, hogy ez a Bill Clinton sztorihoz hasonló, amikor a Monica Lewinsky ügye kipattant, és egy ideig hárítottak az amerikai elnöknek a tanácsadói, meg maga Bill Clinton is, majd pedig egyszer bement a tévébe, belenézett a kamerába, és azt mondta, hogy elnézést kérek az amerikai társadalomtól. Gyurcsány Ferenc ezt nem mondta, és még kevésbé mondja ezt most a Fidesz, hogy elnézést kérek ezért, vagy bármiért.
1: Csak Magyar Péterért kért elnézést.
0: Hát igen, ez egy érdekes dolog, de ezzel Holt biztos, hogy nem fogja megváltoztatni a közhangulatot, mert azt már megbeszéltük, hogy a közvélemény lett itt a kulcskérdés. Az a közvélemény, amely 2006 és 10 között egyértelműen odaállt a Fidesz mellé, az említett okokból, erkölcsi, gazdasági, stb. Okokból, aztán a 16 éves Fidesz kormányzás mellett ott maradt egyre megfáradtabban, de itt valamit pluszt kellett volna még mondani, és ez a plusz egyelőre még nem hangzott el.
1: Egy vonatról is beszélt Orbán Viktor, a nagy visszatérők vonatáról. Azt mondja, hogy szlovák, cseh, szlovén változások, fordulatvárató Lengyelországban, Ausztriában is, a következő választáson is. Szerinti a Fidesznek csak fel kell szállnia erre az európai vonatra, és addig készen kell állnia érvényes jeggyel. Ott kell lennie az állomáson. Van-e ilyen vonat?
0: Nézze, olyan vonat van, ami bárkinek a fejében él.
1: Elképzelhetem.
0: Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon kicsi a különbség a valóság és a fikció között. Tehát nincs olyan, hogy eleve létező vonatok vannak, amelyekre csak fel kell szállni. Ez abszurdum.
1: Tehát attól, hogy Andrej Babis vissza tud jönni, abból egyenesen nem következik, hogy akkor Orbán Viktor is vissza tud jönni, vagy a Robert Fico vissza tud jönni. Akkor
0: Andrej Babis visszajött, de Orbán Viktor épp elment. Nem? Ennek azért elég nagy súlya van. Akkor lenne a dolog érdekes, hogyha Orbán megmaradt volna, és akkor ott van a Babis, és ott van a Fico, és esetleg ugye most az új szlovén miniszterelnök, aki ugye a régi barátja ugye Orbán Viktornak, habár az elmúlt években ez a barátság egy kicsit kevésbé volt intenzív, tehát magyarán, hogyha egy falangszot tudnának építeni. De én úgy érzékelem, hogy a Fidesznek az egyik legnagyobb hibája az volt itt az elmúlt években, hogy bizonyos folyamatokat egyenes vonalúnak és hosszú távúnak gondolt. Hát hadd emlékeztessek arra, hogy már azért 2019-ben is azt mondták, hogy már csak párat kell aludni, és a patrióták többségbe kerülnek az Európai Parlamentben. Akkor még nem voltak patrióták, de mondjuk az európai jobboldal a néppártól független.
1: Elfoglaljuk Brüsszelt, így foglaltuk össze.
0: Hát ehhez egy jobbtányival is közelebb került ez a tábor. Szerintem nem került közelebb hozzá. Tehát itt arról van szó szerintem, hogy sokkal meggondoltabban kellene karbantartani az európai politikáról vallott nézeteket. Ugyanis ezek a nézetek, ezek nagyjából arra épülnek, amit Orbán Viktor egyébként Tusnád fürdőn már a 2000-es években kezdett mondani, a 2000-es évek közepén, tehát jóval azelőtt, hogy az illiberális demokrácia gondolatát megfogalmazta, tehát magyarán a nyugat alkonya. Tehát az egész Fidesz, vagy az egész magyar jobboldali külpolitika az arra épült, ugye, hogy ez a nyugati meghatározó szerep ez meg fog változni, fölemelkedik Kína, Oroszország pozíciója is ugye megváltozik, Eurázsia, mint új civilizációs központ jön előtérbe, és ezek a folyamatok, ezek egyenes vonalúak és töretlenek, és ezek elvezetnek oda, hogy majd a magyar jobboldal is automatikusan fölemelkedik, mert beleáll ebbe a nemzetközi trendbe. A politika nem ilyen.
1: Kevesen árnyalták ezt a megfogalmazást, de például Németh Zsolt, a Fidesz egyik külpolitikusa, ő rendszeresen beszélt arról, hogy téves helyzetfelismerésre jó stratégiát nem lehet alapítani.
0: Igen, de ez pont olyan, amit most mond, mint amikor mondjuk például én, már bocsánat, hogy Németh Zsolthoz hasonlítom magam, én írok valamit arról, hogy szerintem milyen a magyar politika, és hogy kéne ezt nézni. Ez egy elemzőnek a véleménye. Ha más elemzők ezt nem támasztják alá, vagy homlok egyenest mást írnak, akkor a közbeszédben az fog rögzülni, hogy az a másik álláspont az igaz, amit meg ez az egy ember mond, annak meg különösebb jelentősége nincs. Tehát valami ilyesmi történt itt is szerintem. Összességében a Fideszen belül nem alakult ki egy olyan masszív, hogy mondjam, többségi álláspont, ami elvezette volna őket oda, hogy az európai dimenziót azt újra kell gondolni. Szerintem ez az egésznek a lényege, és ez nem feltétlen csak atlantizmust jelent, mert az a problémája a Fidesznek, hogy szerintem odáig lavírozta magát, hogy az atlantizmus kifejezés az egy szitokszónak számít a Fidesz belső erőinek a többsége számára, márpedig ez nincs rendben. Magyarország egy olyan ország, amelyiknek jóban kell lenni Európával. Ezt egyébként Orbán Viktor is papíron vagy mondásaival megerősítette, hiszen most is azt mondta Tusnád fürdőn, hogy benne kell maradni.
1: Akik azt mondták, hogy
0: igen, igen. De ezt mindig olyan kétértelműen mondták az elmúlt években. Tehát valahogy az jött belőle, hogy hát benne maradunk, de legszívesebben azért mennénk a csodába. Tehát nincs nekünk ehhez olyan túl sok közünk. Na most, tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy nekik valahogy el kell dönteni, hogy tulajdonképpen mi is ez a patrióta politika. Tehát mert a mai korban annyit mondani, hogy nemzetállam hívők vagyunk, vagy nemzeti szuverenitás hívők vagyunk, az nem elég. És egyébként ez a mai politikának szerintem általában véve is az egyik legnagyobb rákfenéje, nem csak a patriótának, hanem a liberálisnak, meg a többinek is, hogy abban jó, hogy megfogalmazza, hogy milyenek vagyunk mi, vagy próbálja legalábbis, de hogy hogyan viszonyulunk az ellenfeleinkhez, hogyan értelmezzük azt, hogy vannak rajtunk kívül álló erők, és velükkel együtt létezünk, tehát nem az a feladat, hogy nekünk őket le kell gyűrnünk, le kell győznünk. Mert ez a régi recept, ez a 19. és a 20. századnak a receptje, hogy vannak az erősek, meg vannak a gyengék, és akkor ebbe az jön ki, hogy akkor egy ilyen nulla játék, tehát olyan játék, amiben megsemmisítjük azokat, úgymond, akik velünk nem értenek egyet. szerintem a 21. századi politikának a nagy kihívása van, hogy az, hogy patrióták és másfajta ideológiai alapon álló emberek vagy irányzatok hogy tudnak együtt élni rendezett, békés körülmények között, úgy, hogy senki ne érezze azt, hogy itt tulajdonképpen vagy az egyik antidemokratikus, vagy a másik, vagy mind a kettő, mert pillanatnyilag az a kiinduló helyzet, hogy mind a kettő azt mondja a másikról, hogy antidemokratikus erő.
1: Kölcsönösen hazaárulózni szokták egymást.
0: Kölcsönösen hazaárul. Tehát, és akkor ezzel a témával szerintem a polarizáció kérdésénél vagyunk, amiről én szívesen mondanék pár szót.
1: Bocsánat, a polarizáció az teljesen rendben van, nem? Legalább világos álláspontok vannak. Egymást kizáró álláspontok.
0: A polarizáció rendben van akkor, hogyha az a politikáról szól. Csak hogy itt az elmúlt években megint csak történt egy olyan változás, hogy a polarizáció a politika síkjáról elkerült az érzelmek síkjára. Tehát ugye...
1: A másik lehetőleg ne is legyen.
0: Hát tulajdonképpen az, hogy ugye úgy írja le ezt a szakirodalom, hogy affektív polarizáció, tehát érzelmi polarizáció, hogy nem az érdekel már senkit, hogy a másik politikai álláspontjában mi van. Erre is szoktuk mondani mi politológusok, hogy tényleg változik a helyzet, hogy nem érdekes, hogy ki konzervatív, ki liberális, mert ezek politikai kategóriák, és a régebbi időkben ezek a politikai kategóriák voltak az irányadók, de ma nem ez. Tehát teljesen mindegy, hogy most minek nevezzük Magyar Péter pártját például. Ezt most be tudjuk határolni, hogy az konzervatív, vagy liberális, vagy baloldali, itt is megy. Hanem az a helyzet, hogy ilyen identitások, kulturális identitások közötti küzdelem zajlik. Tehát ezért van, mondtam már korábban, hogy nagyon érdekes a politológusok szerepe ma, hogy például ezt a kulturális dimenziót hogy tudjuk beemelni a vizsgálatainkba, hogy tényleg egymást kizáró táborok jönnek létre azáltal, hogy érzelmileg, tehát az észnek a szerepe egyébként, amit ugye a felvilágosodás korától kezdődően a politika alapeszközének tekintettünk, az nyomokban figyelhető meg.
1: A hallgatóink többsége velem együtt nem politikus, az ő érdekükben teszem fel a következő kérdést. Most jelent meg a Külső Erőtér Magyarország Nemzetközi Beágyazottsága című kötete. Itt sok szerzőt idézve, én ha jól értem, akkor amellett érvel, ami egy ténynek tűnik, hogy Magyarország nem a Holdon van, nem légüres térben van, hanem szomszédokkal, politikai eszmékkel, meg saját történelemmel van megáldva ezek a körülmények. Hogy kell ezeket a körülményeket úgy olvasni, hogy én, mint nem politikus, hatással lehessek arra, hogy mi történik az én országommal?
0: Hát talán ez a legnehezebb kérdés, és ez ahhoz a kérdéshez vezet szerintem bennünket el, vagy ez is egy lehetséges megközelítés, hogy egy demokrácia az tulajdonképpen egy nagyon sérülékeny rendszer. És a sérülékenységével együtt akkor tudjuk fenntartani, hogyha benne lévő emberek, ön vagy én, és hiszünk abban, hogy a demokrácia jó rendszer, és azért tenni tudunk. Viszont ebben a tekintetben nagyon kevés történt itt az elmúlt időszakban, mert ezt ugyanis nekünk meg kell tanulni, ezt a dolgot.
1: 30 éve csináljuk, nem volt elég?
0: Nem. És nem csak azért, mert kevés ez az idő, hanem azért, mert ezt észre kellett volna venni, hogy ebbe be kell fektetni. Állandó téma, beszédtéma az oktatásnak a helyzete, de az oktatás az nem ismereteket jelent, hanem demokratikus állampolgári kultúra elsajátítását. A nyugat-európai demokráciák azért lehettek olyanok, amelyek nekünk ma is mintát jelentenek, mert ebbe nagyon sokat fektettek be. Tehát meg kellett tanítani az embereket, hogy tulajdonképpen rajtatok múlik. Ez a 36 év, amit mi leéltünk, ez pedig kialakította azt a tudatot, hogy nem sok múlik rajtunk. És egyébként a Magyar Péteres sztori sikere megint csak azon is múlik, hogy el tudta hitetni, hogy rajtatok is múlik. Ezt se a Fidesz nem tudta már elhitetni az utolsó éveiben, se a Fidesszel szemben álló ellenzék nem tudta elhitetni. Szerintem azért, mert a vitáknak volt egy olyan fókusza, amit nem értettek az emberek. Ugye ön is mondta azt, hogy akkor most mit tehet a mondjuk így a mindennapi állampolgár. Ugyanis egy demokráciát nem azt tart fent, vagy nem elsősorban azt tart fent, hogy az emberek tudják, hogy mi a jogállam, meg ezeket az absztrakt kategóriákat. Ezek jogászoknak, politológusoknak, politikai vezetőknek fontosak. A mindennapi embernek az a fontos, hogy érezze, hogy része a rendszernek. Ahhoz, hogy érezze, ahhoz viszont nagyon kiemelten kell foglalkozni azzal, amit állampolgári nevelésnek hívunk, tehát ezt meg kell tanulni, és ugyanúgy át kell hagyományozni nemzedékről nemzedékre, mint például azt, hogy ne lopj, ne csalj, stb. Tehát ez bizonyos értelemben egy norma. És a demokrácia két dolgon múlik, intézményeken és normákon. És én ezt a másodikat, a normákat szinte fontosabbnak tartom, mint az elsőt, mert hogyha ezek a normák nem alakulnak ki, akkor az állampolgárok számára a véletlen az egyetlen lehetőség, hogy éppen ő neki van-e kedve, vagy nincs kedve, ahelyett, hogy azon múlna, hogy öntudatosan megtanuljuk gyermekkorunktól kezdődően, hogy mi van. 36 év ilyen szempontból elvesztegetett lehetőségek évtizede.
1: Csizmadi Ervin. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, Csizmadi Ervin politológus volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínyes szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Bóna Szabolcsot jelölte ki kamarai biztosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére. Az új kamarai választások lezárásáig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint az átmeneti tisztség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A Tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemez kiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, Enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia tábor a jánosi és balazséri református gyülekezetekben.
2: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt. Tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
1: Hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként a pszichés tüneteket?
3: Nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp el kell, hogy kerüljenek.
1: A Vibe Fesztivál.
4: A Comix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve, hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezetben, gyülekezet életében szintén Fodó Annett mesél.
2: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliáját. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
3: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és más hetekre a gyerekek. Ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ezt határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, így talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
2: De jó ez az, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni, és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
3: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent. Az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni. Sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, hogy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézi munkát, játékot, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
2: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan kézelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
3: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet a Cohen programot veszük a gyerek héten alap történeteknek, illetve alap programnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
2: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet? ebben a táborban, hiszen minden a finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
3: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkeztetését a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben mind a két gyülekezet helyt állt, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos, és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
2: És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
3: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azzal tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
3: Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
2: Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltható választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően ugye egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntésében, ugye, hogy kéri azt, hogy mondjuk Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét. Tehát ugye megjelenik Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban. Viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a testrészt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az emberben, van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, és ugye a testi a testi dolgokat az leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átkerít is a testi

0: a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen nagy hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például jobb, amikor ugye fekélye kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Tehát esődik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát, hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de elmellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallás, vagy vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, egy akár pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az embert. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakember. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
1: Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
0: Ebben a tekintetben a megtérés élmény az azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha így szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére az a paciens, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet, és akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényelt volna, hanem ez egy rendeződött is, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknél fontos ez a látásmód vagy szemléletmód.
1: nehéz

0: élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
1: Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az ember életében egy nagy erőforrás lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható, és ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásosságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
2: Az elmúlt percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert, reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel első éves vegyészmérnökkel beszélget, Janicskó Mihály Noémi.
2: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Babesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
3: A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült, ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a Comics, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztálya programját fedi le. Illetve jelen vannak a közgazdász klubnak a hallgatói, és a jurátus kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
2: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
3: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
2: Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztályon voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
3: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
2: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket. Kérlek, mutatkozzatok be!
4: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályaorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
5: Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
2: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
4: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket és beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
2: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
5: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
2: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen és gondolkodnak a váltáson?
5: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
2: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
4: A Karrier Tanácsadó Központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karrier tanácsadás, ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karrier tanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
2: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
5: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
2: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
4: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk, itt a fesztiválra viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, tehát hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
2: És számodra?
5: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
2: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
4: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
2: És mit tanultok?
4: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
2: És te?
5: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
1: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karrier tanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a színes üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
2: Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gond akadt, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
6: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy pörös káposztaléban, mert nem bor, hiszen van egy kellemes szaga káposztának, és beengedtek.
2: És akkor áruljátok el azt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
7: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
2: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
6: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
2: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
7: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátrium-hidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
2: Még csak a fesztiválnak a második napján eltartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
7: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk. Nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
2: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
6: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen ős komixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
2: És igazából miről szól a komix? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
7: A komix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
2: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani.
7: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti ott 10 év bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komixnak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
2: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
7: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
2: Miért tartod ezt fontosnak?
7: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment, szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében, ha egy embernek is, de változtat.
2: És te?
6: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémiatanárnőm, és megtetszett nekem a kémia, megszeretette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
1: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fóliasátrait, ültetvényeit, valamint a nagydobronyi református templom tetejét is. A KDNP javasolja, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a károsult vállalkozók megsegítéséről és a helyi szervezetek bevonásával mérje fel a megrongálódott templomok, iskolák és intézmények kárait is. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET-kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. 20. alkalommal nyitja meg kapuit a Panyola Fest péntektől vasárnapig. A jubileumi fesztiválon koncertek, színházi előadások és gyermekprogramok várják a közönséget. Muhari Zoltán polgármester kiemelte, hogy az esemény mára generációk visszatérő közösségi élményévé vált. A helyszínek közül kiemelkedik a Levendula Porta és a Tiszaparti Palajparti is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómia idén is kiemelt szerepet kap a rendezvényen. A jubileumi alkalomból Ruprecht László séf 20 helyi termékből készít különleges szilvalevest. A levest szombaton délután szolgálják fel a látogatóknak Fülep László vendéglőssel közösen. A rendezvény célja a térség kulturális és turisztikai értékeinek bemutatása. A részletes program a koncertekkel a panyolafest.hu oldalon érhető el.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

amikor levertnek érzed magad. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18-as vers. Az elvadul kifejezés a romlás és a pusztulás képét idézi, mint amikor a gyümölcs belülről rothadásnak indul. Pontosan melyik napon veszett ki a házasságunkból a szenvedély, vagy veszítettük el az érdeklődést az egykor nagy lelkesedéssel végzett munkánk iránt? Akár csak a halkan leeresztő gumiabroncs úgy válik bizonytalanná és imbolygóvá mindaz, ami korábban a támaszunk volt, és ami a céljaink felé hajtott minket. Ha te is így érzed magad, olvasd el és forgasd magadban ezt az ígéretet. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 29-es verstől a 31-es versig. A nagy pálapostól ezt mondta csodálóinak: mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk. Apostolok cselekedetei 14. fejezet 15-ös vers. Mindannyiunkat ugyanabból az anyagból gyúrtak, ezért van szükségünk Isten erejére és irgalmára minden egyes nap. Mit tégy hát, amikor levert vagy? Két dolgot. Először is, ha fizikai fáradtságot érzel, pihenj. Másodszor gondold át, hogyan működik Isten családja, és ne szigetelődj el. Egymás terhét hordozzátok, mondja a Biblia, Galatákhoz írt levél 6. fejezet 2. versében. Bár korábban te adtál másoknak, legyen benned kellő alázat ahhoz, hogy most te fogadjál segítséget. Fordulj másokhoz, használd a kapcsolataidat, kezd el olvasni Isten igéjét, hallgass felemelő zenét, és töltsék be a szobát a dicsőítő énekek. Ha ezeket teszed, meg fog változni a fókuszod, és fel fog támadni benned a hit. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Július 28-án ez a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Ma a Szabolcs nevű hallgatóinknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen a mai Svéd Asztal kínálata. A Debreceni Egyetem kiváló hallgatójaként végezte el az egyetemi alapszakot Jendrek Vivien, aki hamarosan arról a kutatásáról beszél, amely a depresszió és annak kialakulását befolyásoló körülmények összefüggéseit vizsgálja.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az epidemiológiai kutatásokban az, hogy mi megtaláljuk az összefüggéseket, akár bármilyen kimenet, illetve kockázati tényezők között. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szakembereknek az együttműködése, tehát míg epidemiológusokként megtaláljuk az összefüggéseket, addig a szakemberek ezeket tudják hasznosítani. Jelen kutatásban ugye nagyon fontos elmondani, hogy a depresszió a világ egyik leggyakoribb mentális betegsége, jelentős társadalmi, valamint gazdasági terhet ró az egyénekre és az egészségügyi ellátórendszerekre. És az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb becslései szerint a világ felnőtt lakosságának mintegy 5%-a szenved depressziós zavarban, ami több százmillió érintettet jelent így globális szinten. Elmondható még, hogy a depresszió a nők körében gyakoribb előfordulást mutat, és minden életkorban megjelenhet, illetve gyakran társul krónikus állapotokkal, tovább súlyosbítva az érintettek egészségi állapotát.
1: Rangos szakmai elismerésben részesült Strankula Katalin, a Sipkai Barna Technikum cukrász oktatója. A Magyar Cukrász Ipartestület a cukrászak oktatásban végzett több évtizedes áldozatos munkáját díjazta.
3: A cukrászat az mindig is az emberek ünnepi pillanataihoz tartozott, a cukrászsütemények, a torták, de egyre többen sütnek otthon, de azért akik nem, minden réteg megtalálja a kedvére valót a cukrászatokban. Törekszenek, akik igényesek a munkáikra, például cukorvirág tanfolyamokra járnak, vagy azt kapja a szülőtől ajándékba, és akkor ez nagyon nagy dolog. Vagy ha nálunk van ilyen tanfolyam, akkor a tanulóinkkal együtt veszünk részt, hogy a tanuló is lássa, hogy mit, hogyan kell elkészíteni. Hát ami a 82-től, mikor mi kezdtük ezt a cukrászati pályát, elsősorban a tanulás. És én mindig azt mondom, hogy mindenkitől tudunk tanulni. Mi ugyanúgy tudunk a tanulóktól is tanulni valamit, egymástól tanulunk, megosztjuk ezt a tudást. Elsősorban a szakma iránti alázat.
1: Ez tehát a mai Svéd Asztal kínálata 16 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Debreceni Egyetem kiváló hallgatójaként végezte el az egyetemi alapszakot Jendrek Vivien, aki most arról a kutatásról beszél, amely a depresszió és annak kialakulását befolyásoló körülmények összefüggéseit vizsgálja. A depresszió ugyanis világszerte jelentős népegészségügyi problémát jelent. Magyarországon 2009-ben a lakosság mintegy 6%-át érintette az európai lakosság egészségfelmérés adatai alapján, és a nők körében magasabb előfordulási arány volt megfigyelhető. Jendrek Viviennel, a Debreceni Egyetem mesterszakos hallgatójával Demeter Zsuzsa beszélget.
2: A lapdiplomám az népegészségügyi szakember. 2025-ben végeztem a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán, és most jelenleg a népegészségügyi mesterképzésen tanulok, ahol epidemiológia specializációt választottam. Lényegében adatok elemzésével fogok foglalkozni, és a terveim között szerepel, hogy PhD-zzak is.
3: Annak az okairól lehet tudni, hogy miért ezt az irányt választotta, mi fogta meg önt ebben az adatelemzés világában. Ugye azt lehet gondolni, hogy tulajdonképpen száraz tényekkel, számokkal kell számolni, és egy egészségügyi intézmény, egészségügyi felsőfokú intézményben nem ez az elsődleges, hogy az ember azért megy, hogy adatokkal dolgozzon.
2: Igen, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor számomra is így a népegészségügyi szakember képzés során nagyon érdekes volt, hogy ellenőrként akár éttermeket ellenőrizzünk, de amikor harmadéves voltam, és választanom kellett, hogy milyen irányban indulok el a szakdolgozatom készítése során, akkor az egyik órán ülve figyeltem fel az oktatónkra, hogy mennyire lelkes, és őt kerestem fel így szakdolgozat téma választás miatt, és ő volt az, akivel beszélgettünk, és ő az epidemiológia témák felé terelgetett engem, és az első kutatásom volt, amit elkészítettünk, a depresszió és a mentális betegségek előfordulása, illetve az előfordulásának befolyásoló tényezőinek a vizsgálata a magyar lakosság körében, és ugye ez az európai lakossági egészségfelmérés adatait használt fel, így ezeket az adatokat elemeztük, és ezzel mentem már harmadévesen tudományos diákköri konferenciára, amit nagyon élveztem, és lényegében már harmadévben megszeretette velem az adatok elemzését, és ezeket az epidemiológia témákat, illetve ugye vannak ilyen tárgyaink is, tehát nagyon sok epidemiológiát tanulunk az egyetemen, és lényegében nekem innen jött a szeretet, és emiatt szeretném én is ezt a pályát választani.
3: Megnevezhetjük nyugodtan azt az oktatót, aki elültette a magot tulajdonképpen, mert ugye nagyon fontos a pedagógus személyisége egy felsőoktatási intézményben is.
2: Igen, a témavezetőm, ő Ghanem Amr Sayed, tanársegéd.
3: És akkor kérdezem is, hogy mi lehet a célja egy ilyen kutatásnak, mi a haszna?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az epidemiológiai kutatásokban az, hogy mi megtaláljuk az összefüggéseket, akár bármilyen kimenet, illetve kockázati tényezők között. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szakembereknek az együttműködése, tehát míg epidemiológusokként megtaláljuk az összefüggéseket, addig a szakemberek ezeket tudják hasznosítani. Jelen kutatásban ugye nagyon fontos elmondani, hogy a depresszió a világ egyik leggyakoribb mentális betegsége, jelentős társadalmi, valamint gazdasági terhet ró az egyénekre és az egészségügyi ellátórendszerekre. És az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb becslései szerint a világ felnőtt lakosságának mintegy 5%-a szenved depressziós zavarban, ami több százmillió érintettet jelent így globális szinten. Elmondható még, hogy a depresszió a nők körében gyakoribb előfordulást mutat, és minden életkorban megjelenhet, illetve gyakran társul krónikus állapotokkal, tovább súlyosbítva az érintettek egészségi állapotát. Itt fontos még azt is megemlíteni, hogy ugye nekem az első kutatásom, amit elvégeztem, az a depresszió és a mentális betegségek előfordulását, valamint előfordulásának befolyásoló tényezőit vizsgálta a magyar lakosság körében. Az itt kapott eredmények, valamint ugye a szakirodalmi áttekintések rávilágítottak arra, hogy a depresszió előfordulása igen magas hazánkban, valamint az eredmények és a szakirodalom előfordulása is azt mutatja, hogy fontos egy olyan kutatás, ami kiemelten a depresszió befolyásoló tényezőire fókuszál a 65 év alatti magyar lakosság körében, hogy megkapjuk a konkrét kockázati tényezőket.
3: Akkor mindjárt beszélünk erről is, hogy mik ezek a tényezők. Előtte csak egyetlen kérdés, van-e kitekintése arra, hogy ezek az okok, vagy ezek a befolyásoló tényezők ugyanazok-e, vagy nagyon hasonlóak-e más országokban is? Vagy nálunk van esetleg valamilyen specializáció?
2: Nincsen semmiféle specializáció, tehát teljes körülön megegyeznek a mi eredményeink is a nemzetközi eredményekkel.
3: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a környezeti körülmények, az anyagi helyzet okozhatnak depresszív állapotokat, vagy hát ugye különböző fokozatú depressziót.
2: Igen, ezek nagy mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kialakuljon a depresszió, tehát lényegében azt tudjuk mondani, hogy növelik a depresszió kialakulásának valószínűségét. Itt ugye gondolok a rossz anyagi helyzetre, krónikus megbetegedésekre, alacsony iskolai végzettségekre, tehát úgy gondolom, hogy azért általában a rossz anyagi helyzet, illetve az aluliskolázottság, azok szinte kéz a kézben járnak.
3: És miért éppen a nők az érintettebbek?
2: A korábbi kutatások szerint is a nők depresszióval való érintettsége az több tényező együttes hatásának eredménye. Kutatások megállapították, hogy egyrészt biológiai okok is szerepet játszhatnak, például hormonális változások, akár csak a pubertás korra gondolunk, a terhesség, a szülés utáni időszak, vagy a menopauza, ezek befolyásolhatják a hangulat szabályozást, illetve másrészt pszichológiai és társadalmi tényezők is fontos szerepet játszhatnak, tehát a nők gyakran nagyobb érzelmi és gondozói terheket viselnek, egyszerre vannak jelen munkaerőpiacon, családi szerepekben, emellett a társadalmi-gazdasági bizonytalanság, például az alacsonyabb jövedelem, vagy a kiszolgáltatottabb munkahelyi helyzet is növelhetik a stresszt, és a szakirodalom is alátámasztja, hogy ezek a tényezők együtt járulnak ahhoz, hogy a nők körében magasabb a depresszió előfordulásának valószínűség.
3: Azon gondolkodtam, hogy amikor egy ilyen felmérés készül, és mondjuk elém tennének egy ilyen kérdőívet, akkor én magam meg tudnám-e határozni, meg tudnám-e állapítani saját magamról, hogy én már depresszív állapotban vagyok, vagy netalántán kialakult egy súlyosabb depresszió. Mert ugye ez egy lakossági felmérés alapján készülő kérdőívek feldolgozására épül, amiről beszélgetünk.
2: Igen, ebben az Európai Lakossági Egészség Felmérésben a PHQ-8-as kérdőívet használják, amiben megjelenik lényegében 8 olyan kérdés, ami azt vizsgálja, hogy vajon a depressziós zavar, a depresszív állapot az fennáll-e az érintett személy életében. Ugye itt ez olyan kérdésekre kérdez rá, ami a depresszió általános tünete, tehát a motivációvesztés, az, hogy mennyire tudunk lelkesedni bizonyos témák iránt, tehát ez az ilyenekre kérdez rá. És ezt ugye egy skálán tudják bejelölni az érintett személyek, hogy rájuk ez mennyire igaz, megjelenik még a lehangoltság, szomorúság, vagy a reménytelenség érzése, alvási problémák, a fáradtság, vagy kevés energia, önbizalomhiány, rossz érzés akár önmagunkkal szemben, koncentrációs nehézségek, nyugtalanság érzése, tehát ezek voltak, aminek a segítségével mérték így magát ezeket. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy ez egy önbevallott kérdőív, tehát ezt mindig olyan kutatói szempontból is, ezt mindig kicsit máshogyan értékeljük ezeket az önbevallott

0: kívül nehezen viseli el saját magát is, rosszul érzi magát. Mi az, amit tehet? Esetleg a kutatás erre vonatkozóan ad-e ajánlásokat?
1: Ajánlásokat így epidemiológusokként nem szoktunk megfogalmazni. Ugye nekem népegészségügyi szakember diplomám van, ami az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak. Én itt prevencióként meg tudom említeni azt, hogy nagyon fontos a társas kapcsolat, tehát a család és a barátoknak a szerepe. A társas támogatás az csökkenti a stresszt, a magányt, ami fontos kockázati tényező lehet ugye a depresszió kialakulásában. Az adatok azt mutatják, hogy azoknál, akiknek erős a társas hálójuk, több barátjuk van, több programon vesznek részt, ahol emberek veszik őket körben, náluk alacsonyabb a depresszió kialakulásának valószínűsége. Így tehát elmondhatjuk, hogy a társas kapcsolatok erősítése fontos része lehet a depresszió megelőzésének stratégiájában.
0: Bár amikor már ez kialakult, talán pont a közösségbe a legnehezebb menni emberek közé.
1: Igen, de véleményünk szerint ezért is nagyon fontos az, hogy hamar ismerjük fel azokat a jeleket, amik lehetnek. Tehát ismerjük a családtagjainkat, barátainkat, akár kollégáinkat, tudjuk, hogy milyenek, tudjuk, hogy ha esetleg éri őket egy nagyobb trauma, vagy ha esetleg kialakul náluk egy krónikus megbetegedés, hiszen ugye beszéltünk, hogy a krónikus megbetegedések is növelik a depresszió kialakulásának valószínűségét. Nagyon fontos, hogy ott legyünk mellettük, hogy támogassuk őket. Szerintem nagyon fontos az edukáció, és nagyon fontos mai napig arról beszélni, hogy merjenek az emberek szakemberekhez fordulni, hogyha éri őket egy nagyobb stressz, ami akár tényleg az is lehet, hogy kiderül, hogy szív- és érrendszeri megbetegedésük van. Nagyon fontos, hogy ekkor is elmerjenek indulni és segítséget kérni, hiszen akár egy szív- és érrendszeri megbetegedés az komoly fizikai és lelki terhet jelenthet. Egy ilyen diagnózis ugye gyakran jár életmódváltással, ezzel kapcsolatos bizonytalansággal, jövőtől való félelemmel, amik már önmagában is növelhetik a depresszió kialakulásának a valószínűségét. Emellett ugye fontos azt is megemlíteni, hogy ez a kapcsolat is akár két irányú is lehet, tehát a tartó stressz és a depresszió az hozzájárulhat akár szívbetegséghez, míg a meglévő szívbetegség az pedig növelheti a depresszió kialakulásának valószínűségét. Itt csak egy példát gondoltam megemlíteni így a krónikus megbetegedésekről, vagy az is hogyan lehet összefüggésben a depresszióval. Tehát azért gondolom, hogy nagyon fontos a család, a barátok, a munkatársaknak a szerepe, hogy merjenek akár így közvetlen ismerősöknek tanácsot adni, támogassák őket abban, hogy szakemberhez forduljanak, és igen, amikor már elkezdenek az emberek elszigetelődni, amikor nem szeretnének már közösségbe menni, akkor pedig végképp fel kell ezt ismernünk, akár ismerősökként, és támogatni abban a rászoruló egyént, hogy már ilyen segítséget kérni.
2: Kedves hallgatóink, Jendrek Viviennel, a Debreceni Egyetem mesterszakos hallgatójával Demeter Zsuzsa beszélgetett az elmúlt percekben.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Rangos szakmai elismerésben részesült Strankula Katalin, a Sipkai Barna Technikum cukrász oktatója. A Magyar Cukrász Ipartestület a cukrászak oktatásban végzett több évtizedes áldozatos munkáját díjazta. A csaknem 4 évtizedes pályafutásáról, a tanítás szépségeiről és a szakmai sikerekről Pokrovenszky Gergely kérdezte Strankula Katalint.
2: Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen 40 év munkáját és elismerését fogjuk átbeszélni. Először is gratulálunk önnek, hiszen kitüntetést kapott egy újabbat, amivel az Magyar Cukrász Ipartestület elismerte az ön munkáját, a több évtizedes munkáját. Én arra kérem, hogy elevenítsük fel ezt az időszakot, kezdjük az elejével. Hol kezdte a pályafutását?
3: Itt kezdtem, ebben az iskolában, ahol jelenleg tanítok, 82-től 85-ig cukrászként tanultam, és aztán rögtön már dolgoztunk is. Mi örültünk annak, ha mikor befejezzük a tanulmányainkat, egy állást ajánlanak fel nekünk. És ahogy gyakorlaton voltunk, több, talán az osztály 50%-ának már volt rögtön munkahelye. És akkor különböző a vendéglátóvállalatnál kezdtük, és tapasztalatokat szereztünk. Ugye, mert az iskolai kereteken belül teljesen más egy foglalkozás, mint a valós munkahelyeken, úgy, ahogy a mai nap is. A gyerekek kikerülnek az iskolából, más, mint a duális partnereknél a képzés.
2: Milyen tapasztalatokat szerzett kezdetekben itt, amikor mondta, hogy már gyakorlatban is próbálta a tudását erősíteni?
3: Amikor ugye nekünk itt a gyakorlat volt az iskolán belül, a mi szakoktatónk, aki 60 év munkájáért kapott életműdíjat ezen az ipartestületi jubileumi ülésen, Görömbei Sándorné, mi azért készültünk minden órára, és amit elkészítettünk vele a foglalkozáson, azt mi megmutattuk otthon a családnak, és elkészítettük. És akkor olyankor előjöttek az apróbb hibák, hát a mai napig is, ugye, valamelyik így sikerül, valamelyik úgy. De mindig azt mondjuk a tanítványainknak is, hogy a hibákból is lehet tanulni, sőt, legközelebb odafigyel is, és teljesen másképp látja a készítési módot, vagy a technológiát, az alapanyagok mérését.
2: Mondjon egy-két ilyen dolgot, egy-két ilyen élményt, amelyre mai napig emlékszik.
3: Hát nekem rengeteg szép élményem van, mert ugye én nagy nevektől tanultam. Kezdtünk a Hotel Szabolcsba, Bongár Laci bácsival, versenyekre eljuthattunk ugye tanulókorunkban, és ez nagyon nagy szó volt. Most is mennek a gyerekek versenyre, de abban az időben felnőttek is versenyeztek ugyanúgy, de már akkor versenyekre mentünk, és akkor ismerkedtem meg mondjuk a fúvott vagy a húzott karamellel. Uh-huh. Ez egy óriási élmény még a mai napig is, aki tudja művelni. Mert ugye a cukrász szakma is folyamatosan fejlődik, új anyagok, új technikák vannak, és folyamatosan képezni kell magunkat.
2: Hová fejlődött az akkori cukrászmesterség a mostanihoz képest? Milyen új dolgok jöttek be?
3: Hát ugye, ha megnézzük egy 20 vagy 30-50 éve működő cukrászat süteménykínálatát, akkor ott vannak a hagyományos retro, mint például a krémes Isler linzer, vagy a zserbó, amit mindenki ismer, szeret. Viszont ugye az országtorták bővítik a kínálatot, a francia desszertek, a musszok, a realisztikus desszertek, úgyhogy nagyon nagy a paletta, amit a cukrászoknak fel kell vállalni, és ugye különböző képzések formájában lehet elsajátítani ezeket az apró fortélyokat.
2: Legyen kedves egy-két apró fortélyt ismertesse meg a rádió hallgatókkal, hát ha tanulunk belőle közösen.
3: Például a csokoládé, bombonkészítés, hogy magát az alapanyagot megismerjük, hogy hogyan tudjuk használni. Ugye, amikor mi megvásárolunk egy bombont, vagy kapunk egy doboz bombont, és felnyitjuk, sokszor olyan a csokoládé mellett fehér kis csík jellemző a felületre. Hát ez azért van, hogy nem jól van temperálva mondjuk a csokoládé, és kiválik a kakaóvaj. Ahhoz, hogy roppanós, fényes felület legyen, a csokoládét meg kell ismerni, ugye sokféle csokoládéval dolgozunk, és ezeknek, hogy hány fokon kell temperálni, hány fokon lehet használni, vagy milyen tölteléke lehet. Ez mind olyan apró fogás, amit nekünk is folyamatosan képzéseken tanítanak, újítjuk a tudásunkat, mert haladni kell a korral.
2: Rengeteg cukrászda van és rengeteg süteményt árulnak. Hogy látja, hol érdemes nekünk vevőknek vásárolni? Miről ismerszik meg egy jó sütemény, ami minőségi alapanyagokból készül?
3: Hát a minőségi alapanyag az még mindig ugye a hagyományos, hogy vaj és állati eredetű tejszín. És ezek, vagy a minőségi csokoládé, kakaópor, és ezeknek az ára az egy kicsit azért magasabb, mint akik egy gyengébb minőségű alapanyaggal dolgoznak. Aki pedig ugye ajándékba visz főleg ilyen termékeket, annak érdemesebb a minőségibb termékeket megvásárolni.
2: Az iskola tanulóiról beszélgessünk egy kicsit. Ön és a mostani diákok között, az akkori diákok között mekkora különbség van? Hogyan látja a diákokban a fejlődést?
3: Ugye ez megosztó, mert van olyan diákunk, akinek nincs jövőképe sem, viszont van olyan diákunk, akivel versenyezni járunk, érdeklődik. Erasmusos pályázat keretén belül, ugye most legutóbb eljutottunk Portugáliába, és érdeklődik, dicsérték a tanulóinkat, úgyhogy szeretik ezt a szakmát, mert ki tudják élni a kreativitásukat.
2: Hogy látja, ez a szakma most hol helyezkedik el Magyarországon, mennyire becsülik meg önöket, mennyire közkedvelt, és mennyire népszerű most az elmúlt évekhez képest?
3: Hát a cukrászat az mindig is az emberek ünnepi pillanataihoz tartozott, a cukrász sütemények, a torták, de egyre többen sütnek otthon, de azért akik nem, minden réteg megtalálja a kedvére valót a cukrászatokban.
2: A kreativitást említette, itt kijelhetik a gyerekek a kreativitásukat. Mennyire törekszenek az itt tanuló diákok erre? Mit tapasztalt, és milyen példákat tudna felsorakoztatni?
3: Törekszenek, akik igényesek a munkáikra, például cukorvirág tanfolyamokra járnak, vagy azt kapja a szülőtől ajándékba, és akkor ez nagyon nagy dolog. Vagy ha nálunk van ilyen tanfolyam, akkor a tanulóinkkal együtt veszünk részt, hogy a tanuló is lássa, hogy mit, hogyan kell elkészíteni.
2: Hogy látja a következő időszakban, milyen feladat vár önökre és a diákokra?
3: Hát ami a 82-től, amikor mi kezdtük ezt a cukrászati pályát, elsősorban a tanulás. És én mindig azt mondom, hogy mindenkitől tudunk tanulni. Mi ugyanúgy tudunk a tanulóktól is tanulni valamit, egymástól tanulunk, megosztjuk ezt a tudást, és elsősorban a szakma iránti alázat. És követni azokat a trendeket, részt venni a különböző szakmai lehetőségeken, ahol bővítheti mindenki a tudását.
2: Egy diák, hogyha itt végzett, hogy látja, milyen eséllyel tud elhelyezkedni ebben a szakmában, mi a tapasztalat, és általában ezek a sipkai diákok ezt a megyét választják, vagy esetleg távolabbi megyékbe dolgoznak?
3: Mindegyikre van példa, valaki külföldön képzeli el a továbbiakat, a szakmában, ha nem marad, akkor természetesen más területet választ magának, de a mostani végzős diákok közül is már tudják, hogy ott fognak maradni a duális képzőhelyen, ahol jelenleg vannak, és akkor a munkavilágába ők ott fognak elhelyezkedni.
2: Vannak-e olyan diákok, akik kacélkodnak azzal a gondolattal, hogy egy cukrásznát nyissanak?
3: Természetesen ez mindig így van. Mindig így van. Vannak jövőbeli tervek, és ha a szakmában szeretne fejlődni, sőt példák is vannak rá, hogy volt tanítványunk, és akkor az volt a vágya, hogy nyit egy cukrászatot, testvérével együtt mindketten itt végeztek nálunk, és meg is valósították ezt az álmat.
2: Hogy látja, mennyire jó lehetőség mai világban cukrászdát alapítani, építeni és üzemeltetni?
3: Hát ahogy én a kollégáktól hallom, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Ugye különböző terhek vannak, alapanyagárak változnak, és azokat nem lehet hétről hétre emelni, valahogy be kell kalkulálni. De én úgy gondolom, az igényes cukrászati termékeknek mindig volt, van és lesz is jövője.
2: Hogy látja, miben lehet még fejlődni, mert ugye nagyon sok tanfolyamot elvégeztek önök is és a diákok is, hol van még a fejlődési lehetőség és hol van még a motiváció?
3: Hát a fejlődési lehetőség az mindig az alapanyagokban és az új technikákban, technológiákban rejlik. Azért járunk mi is különböző versenyekre, legyen az hazai vagy külföldi verseny, hogy ott is, ugye, hát mi is kíváncsiak vagyunk, mint a legtöbb ember, és bizony tanulunk sokat mindenféle alapanyagról, sokszor nem is tudjuk, hogy miből áll az az alapanyag, meg lehet-e tapintani, ugye raknak ki kis mintát, ugye nagyon az élvonalba tartoznak a távol-keleti, vagy az észak-európai cukrászatok, vagy a vendéglátás képviselői, de szerintem nekünk sem kell szégyenkezni, mert ott vagyunk az olimpiákon és a világversenyeken.
2: 2026-ban mi a trend a cukrászatban, milyen új sütemények és milyen formák, milyen ízvilág jellemző majd erre az évre?
3: Hát ugye most már lecsengőben van a pisztácia, viszont ugye feltörekvőben van a realisztikus desszert. Annak a roppanósága, a sokfélesége, ugye a különböző formák világa, ugye ez elvarázsolja az embert, és ez a francia vonal, a francia mousse vonal, vagy a mentes termékek, és ez a realisztikus desszert.
2: Még a sztárulja el nekünk végezetül, 40 éve itt van ebben a szakmában, hogyan lehet még napi szinten motiváltan beérkezni az iskolába, hogyan lehet motiváltan elmenni a versenyekre, és egyáltalán mit szeretném még elérni ebben az évben, ebben az életben, és ebben a szakmában?
3: Hát én mindig azt mondom, nincs két-egyforma nap, nincs két-egyforma osztály, nincs két-egyforma csoport, nem lehet úgy bemenni az egyik csoporthoz, mint a másikhoz, és nekem nincsenek egyforma napjaim. Mindig van, ami kitölti, az iskolánk is 50 éves, és itt is vannak különböző programok. Ezekre bevonjuk a diákokat, és folyamatosan készülünk.
1: Rangos szakmai elismerésben részesült Strankula Katalin, a Sipkai Barna Technikum cukrász oktatója. A Magyar Cukrász Ipartestület a cukrászak oktatásban végzett több évtizedes áldozatos munkáját díjazta. A csaknem 4 évtizedes pályafutásáról, a tanítás szépségeiről és a szakmai sikerekről Pokrovenszki Gergely kérdezte Strankula Katalint. Kardiológushoz mentem,

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zonnevent Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjának az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében titkos szavazáson hozták meg a döntést. Az új alkotmánybíró 9 évre szóló megbízatást kapott a parlamentben. Azért volt szükség a poszt betöltésére, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A megválasztott Zonnevent Pál elismert jogász, aki az ELTE állam és jogtudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Eskütételét követően hivatalosan is elfoglalhatta új tisztségét a testületben. A kormány a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén dolgozik, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. Szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, valamint a lakossági tűzifa adóját is csökkentik. A kormányfő megemlítette a rászoruló gyermekeknek járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését is. Bírálta ugyanakkor a Fidesz és hangsúlyozta, hogy országgyűlési szavazás előtt áll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Hozzátette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után is az emberek között marad, és országjárást indít, hogy a legkisebb településekre is eljusson. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök bejelentette, hogy augusztus elején az ingyenes nyitott kapuk programsorozat keretében ismét látogatható lesz a Sándor palota. Az érdeklődők augusztus 1-én és 8-án idegenvezető kíséretében járhatják be a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív termeit. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a hivatal hivatalos honlapján. Az ideiglenes államfő visszautasította a felkínált nagy elnöki rezidenciát, és ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe. Forsthoffer Ágnes arra kérte a Sándor palota munkatársait, hogy a vezetőváltás után is szakmai pártatlansággal folytassák a munkát. Már csak nem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselője a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. Nyilvános pályázatot hirdetett az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a Média Tanács elnöki tisztségére. A megbízatás 5 évre szól, a jelentkezéseket augusztus végéig, augusztus 31-ig várják. A poszt betöltéséhez büntetlen előélet, felsőfokú végzettség, valamint szakmai vagy vezetői tapasztalat szükséges. A kiírás kizárja azokat, akik az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytattak, vagy korábbi médiatanács tagok voltak. A kiválasztott jelölt nyilvános meghallgatás után az országgyűlés döntésével nyerheti el a tisztséget. Növényi eredetű úszadék okozta a Fekete-Körösön a vízminőségi problémákat, a laborvizsgálatok kedvező eredményei után pedig újra megnyithattak a szabad strandok. Az ottani vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem marhatrágya, hanem felhalmozódott és bomlásnak indult szerves növényi anyag szennyezte a vizet. A szakemberek gyors beavatkozásként eltávolították az anyagot a folyóról, valamint újraindították a mezőgazdasági vízkivételeket és a vízpótlást is. 20. alkalommal nyitja meg kapuit a Panyola Fest péntektől vasárnapig. A jubileumi fesztiválon koncertek, színházi előadások és gyermekprogramok várják a közönséget. Muhari Zoltán polgármester kiemelte, hogy az esemény mára generációk visszatérő közösségi élményévé vált. A helyszínek közül kiemelkedik a Levendula Porta és a Tiszaparti Palajparti is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómia idén is kiemelt szerepet kap a rendezvényen. A jubileumi alkalomból Ruprecht László séf 20 helyi termékből készít különleges szilvalevest. A levest szombaton délután szolgálják fel a látogatóknak Fülep László vendéglőssel közösen. A rendezvény célja a térség kulturális és turisztikai értékeinek bemutatása. A részletes program a koncertekkel a panyolafest.hu oldalon érhető el.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják 16:30. Ezután témánk lesz, hogy mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebbé tétele. A témában Kovács Evelinnel, a Terápiás Tér Alapítvány kurátorával beszélgetünk majd 16:30 után, nem sokkal. Ez a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 28-a van a Szabolcsok, az Incék és az Adinák névnapja. A Szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöcsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése nyest. Az Ince rendkívül ritka név, latin eredetű, melynek jelentése ártatlan, az Adina pedig germán eredetű, az Ada továbbképzése. Isten éltesse önöket sokáig, és köszöntjük azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Legyen szép napjuk! És már is mondom, hogy milyen jeles események, évfordulók kötődnek a mai naphoz. 1655-ben meghalt Cyrano de Bergerac, francia barokkíró, aki hosszú orráról volt ismert. Verseket, szatirikus leveleket, színdarabokat és regényeket írt. Legismertebb műve a Holdbéli utazás, ami egyben társadalomkritika és egy eszményi társadalom leírása. 1750-ben e napon meghalt Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál, művészete a barokkor zenei törekvéseinek összefoglalása. 1741-ben e napon halt meg Vivaldi, olasz barokk zeneszerző és hegedű virtuóz. Az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedű virtuóza. 1851-ben elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. 1907. július 28-án meghalt Törley József, a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. 1910-ben Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, és ezzel elkezdődött az első világháború. 1919-ben Gyöngyösön megszületett Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró, a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett ismertséget. 1933-ban New Yorkban bemutatták az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy a megrendelt egyedi üzenetet a szolgáltató telefonon keresztül énekelve juttatta el a címzethez. 1945-ben e napon született a Garfield megalkotója, Jim Davis amerikai képregényrajzoló saját nagyapjáról mintázva alkotta meg a figurát. Szintén 1945-ben e napon 14 ember halálát okozva bombázó repülőgép csapódott az Empire State Buildingbe. És 1984-ben megkezdődött a 23. újkori nyári olimpia Los Angelesben. Visszavágásként a moszkvai bojkott miatt az Egyesült Államokban rendezett játékokra ezúttal a szovjet sportolók nem utaztak ki, de politikai okokból a magyarok sem. Így lemaradtunk a világjátékról, amelyen egyébként rekordszámú sportoló versenyzett. 64 év után először vettek részt az ötkarikás játékokon kínai sportolók, és egyből arattak is, főleg súlyemelésben, tornában, lövészetben, de a női röplabdát is ők nyerték meg.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Vannak még jó emberek. A jóság nem korfüggő. Korunk fiataljairól sok rosszat mondanak az idősebbek. Sokszor talán igazuk is van. Vagy azért, mert tényleg ilyenek a mai fiatalok, vagy azért, mert már elfeledték, hogy ők milyenek voltak. Tehát a fiatalok között is vannak jó emberek. Ennek igazolása a következő eset, amit nemrég láttam. Férjemmel autóval mentünk valahová, s egy elgázolt macska teteme feküdt az úttesten. Kellemetlen látvány. A vér, az érzés meg a tudat, ez a szerencsétlen állat rossz helyen volt, rossz időben, s most bizonyára valaki keresi, valakinek hiányzik. Lehet pár perccel azelőtt még egerészett, vagy lustán nyújtózkodott, olyan kecsesen, ahogy csak a macskák tudnak. Vagy épp a gazdája lába körül tekerődzve méltatlankodott hangos nyávogással, hogy késik az ebéd. Vagy épp az ölében hízelgett, megelégedett dorombolással, vagy éppen szoptatta a kölykeit. S most ott fekszik, vérbefagyva az úttesten. S minél több autó megy arra, annál laposabb lesz a macskatetem, míg végül csak egy véres paca marad az úttesten. Szegény pára, ennyi marad belőle. Mi áthajtottunk a macskatetem fölött, szép fekete cicus volt egykor. Az utánunk érkező autót egy fiatalember vezette. Ismertem a fiút látásból. Nem sokat tudok róla, talán azok közé a HMC gyengébbek kedvéért helyi menő csávók közé tartozott, akikről az az általános vélemény, hogy semmi jót nem várhatsz tőlük, mert csak a szórakozáson, a lányokon, a rosszon törik a fejüket. Lám, milyen könnyen ítélkezünk. Szóval nem tudom, milyen ember, nem tudom, mivel foglalkozik, nem tudom, mi a hobbija, van-e barátnője, hogy tanult az iskolában, azonban az, amit tett, ezek helyett az információk helyett is sokat elmondott rólam. Ugyanis a fiatal ember, észrevéve a macskatetemet, lehúzódott az út szélére, megállt, kiszállt az autójából, s félrehúzta az út melletti árokba az élettelen testet. Aztán visszaült az autójába, és folytatta az útját. Mindezt a visszapillantó tükörből láttam. Azt nem láttam, milyen volt az arc kifejezése, milyen érzéseket tükrözhetett az arca, de az biztos, hogy ennek a fiatalembernek érző szíve van. Nem hagyta ott a szerencsétlen állatot, hogy az autók véres pacává gyúrják szét. Lehet, neki is van otthon macskája, vagy csak egyszerűen ilyen jó ember. Olyan jó, meleg érzés lett urrá rajtam. Igen, vannak még jó emberek.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. július 28-án kedden 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Az elmúlt évek legsikeresebb felvételi időszaka az idei a Nyíregyházi Egyetem életében. Összesen 2256-an nyertek felvételt a felsőoktatási intézménybe. A legnépszerűbb ezúttal is a pedagógus képzés volt. 862 hallgató jutott be erre a területre. A hallgatók többsége állami ösztöndíjas formában kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől. A Nyíregyházi Egyetem sajtótájékoztatón jelentette be az intézményt érintő pontos felvételi eredményeket. Ahogy dr. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes fogalmazott, folytatódott az elmúlt időszakban tapasztalt dinamika, az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszakát zárta a Nyíregyházi Egyetem. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük 1832-en állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idei felvételi eljárásban már a jelentkezési adatok is kiemelkedő érdeklődést jeleztek a Nyíregyházi Egyetem képzései iránt. Az első helyes jelentkezők száma meghaladta a 3400 főt, ami csaknem 12%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Erről dr. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes beszélt a sajtótájékoztatón. Gyakorlatilag a sorrend a képzési területek között nem

0: bővül majd a képzési kínálat. Azok számára, akiket most nem vettek fel egy intézménybe sem, a pótfelvételi eljárás biztosít majd új lehetőséget július 30-a és augusztus 7-e között. A Nyíregyházi Egyetem idén is Tiszaparti gólyatáborba várja majd az új hallgatókat, írja a nyíregyháza.hu. Jó eredményeket hozott a sóstói erdővízpótlását előkészítő pilot projekt. Az egy hónapig tartó teszt során a szakemberek azt vizsgálták, sikerül-e annyira tovább tisztítani a város tisztított szennyvizét, hogy azt később biztonságosan vissza lehessen juttatni az erdő talajába. Az első labor eredmények szerint a technológia teljesítette a várakozásokat, így a projekt újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, írja nyíregyháza.hu. A folyamatosan csökkenő talajvízszint egyre nagyobb veszélyt jelent az erdőre, pedig közvetlenül mellette az Érpataki főfolyásban nap mint nap több ezer köbméter tisztított szennyvíz folyik le, írja nyíregyháza.hu. A készülő fejlesztés célja, hogy ennek a víznek egy részét korszerű tovább tisztítás után visszajuttassák az erdőbe, és ezzel segítsék a vízpótlást. A tisztított szennyvíz egyik legnagyobb előnye, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, még a legforróbb nyári időszakban is, amikor az erdőnek a legnagyobb szüksége van rá. Ennek vizsgálatára állították üzembe a pilot rendszert, amely óránként mintegy 2,5 köbméter vizet képes tovább tisztítani. A végleges rendszer a tervek szerint naponta körülbelül 5000 köbméter vizet juttathatna az erdő 126 hektáros területére. A Nyírségvíz ZRT eddigi vizsgálatai azt mutatják, hogy a rendszer eredményesen működik. A laborvizsgálatok alapján a tovább tisztított víz nem csak alacsony sótartalmú, hanem mikrobiológiai szempontból is megfelelő. A területet kezelő Nyírerdő ZRT szerint ez azért fontos, mert az erdő érzékeny élővilágát, a talajban élő gombákat és mikroorganizmusokat is csak így lehet biztonságosan megóvni. A vízpótlás célja, hogy segítsen megőrizni a sóstói erdő értékeit, amelyeket egyre inkább veszélyeztet a csökkenő talajvízszint, írja a portál. Francia, olasz, török és magyar fiatalok részvételével rendeztek Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét Nyíregyházán. A 10 napos program során a résztvevők a demokrácia témáját járták körül, munkájuk eredményeként pedig egy közösen készített angol nyelvű kisfilm született. A Mustárházban a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda informális csoportja valósította meg az Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét, amelyen francia, olasz, török és magyar fiatalok vettek részt. A 10 napos eseményen a résztvevők áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak, meg vitákat folytattak, valamint nem formális módszerekkel dolgozták fel a témát. A projekt végső kimenete egy közösen elkészített angol nyelvű film volt, amit a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban mutattak be az érdeklődők számára. Az alkotást a résztvevők és a szervezeteik a későbbiekben a közösségi média felületein is elérhetővé teszik. A szakmai programok mellett ezúttal sem maradtak el azok az események, amelyek során a külföldi fiatalok megismerkedhettek a magyar kultúrával, a néptánccal és a hazai gasztronómiával. A jó hangulatú és sikeres projekt résztvevői bíznak abban, hogy a jövőben is hasonló nemzetközi együttműködésekben vehetnek majd részt, írja a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. Július 31-e és augusztus 2-a között újra Panyola Fest. Idén is számos élménnyel, programmal készülnek a szervezők, hogy a fesztiválozókkal közösen ünnepeljék meg a 20. évet. Muhari Zoltánt, Panyola polgármesterét, a fesztivál főszervezőjét hallják.
1: Ilyenkor nyáron igazából a családi napunk után rögtön kezdünk hozzá a Panyola Festnek a átgondolására, illetve hát az átgondolás zenék leszerződése, sőt van olyan zenekarunk, amit tavaly augusztusban kötöttünk le, jelesül a Parnograsztot, hiszen ők most a ünnepélyes alkalomnak a fő fellépői, hiszen nálunk nagyon-nagyon sokat léptek már föl, és nagyon sokat muzsikáltak, megszerettük egymás, barátként közelítünk egymáshoz, úgyhogy nagy örömmel vették ezt tavaly nyáron, hogy már le is foglaltuk erre a idei nyára őket, és valóban egy nagy érdeklődés övezi most a Parnograsz koncert miatt is Panyola Festet. Persze sok más minden miatt is, de ezt azért ki kell emelnem, hogy kb. 18 éve voltak először nálunk Olá Józsiék, akik akkor még nem voltak ismert zenekar, viszont örülünk, hogy mi is hozzájárulhattunk az ő sikereikhez, hiszen több ízben játszottak, és egyre népszerűbbek lettek. Megmaradt végig az a szemléletünk is, hogy a helyi, a környék környékbeli csoportokat, kisebb formációkat is bemutatunk. Itt a Szatmár Néptánc Együttese gondolkodik.

0: gondolok, akik majdnem minden évben fellépnek nálunk. Most pénteken kezdenek, szinte kezdésként ők lépnek fel egy nagyon komoly produkcióval, megújult produkcióval, amit a Szatmár Banda, szintén helyi zenészekből álló zenekar kísér majd. És hát el kell mondjam, hogy ilyenkor a messziről érkező, most például az egyik vendégházas mondta, hogy 35-en már be vannak jelentkezve, tehát sátraznak minden szinten, emberek lesznek még a Csilláron is. Tehát ezek az emberek, akik messziről érkeznek, azok megtapasztalják a szatmári kultúrát, a szatmári hagyományokat.
1: A 20. Panyola Fest szlogenje idén is változatlan, mintha hazajönnél. Muhari Zoltán Panyola polgármestere, a fesztivál főszervezője rádiónknak úgy nyilatkozott, generációk cseperedtek fel az eseménnyel, közösen élhették meg a zene és a kulturális élmények meg annyi színfoltját.
0: Ez a szlogenünk megmaradt, végig kísért bennünket az előző 19 évben. Ezt az legelső pillanattól kitaláltuk, hogy mintha hazajönnél, valóban egy nagyon barátságos rendezvény, családias, kellemes. Ez is bevált dolog, hogy az augusztus első hétvégén kezdünk mindig. Mindig keres az ember újdonságokat és apró nüanszokat. Az állandóság az nagyon fontos egyébként. Én mindig úgy gondolom, hogy az apró építkezés az a leghatékonyabb, hiszen az értékekre kell épülni, tehát egy a házat is ugye nagyobb kövekre, azoknak ott kell maradnia, nem szabad, hogy kiforduljon a ház alól. Én így gondolkoztam annak idején is, picit ösztönösen, de aztán tudatosan, hogy olyan zenéket válogassunk, olyan világzenéket, magyar zenéket, népzenéket, amelyekre én is elmennék akár az ország túloldalára. Tehát ez egy szemlélet volt számunkra, hogy mindig magas minőségen tartsuk a színvonalat, hiszen hogyha egyszer csalódást okoz az ember, és esetleg olyan muzsikával becsapja az ember a nézőt, akkor már nem fog könnyen visszajönni még egyszer. Így aztán a Mintha hazajönnél című szlogenünk duplán is érvényes, mert azokra az emberekre, azokra a vendégekre mindig számítunk, és valóban visszajönnek. Nálunk is ugyanazok a vendégek jönnek meg minden évben, picit bővülve, újulva, de azok az emberek, akik már belekóstoltak, azok nem akarják elengedni a Panyola Festet.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Odafent.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás, állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebbé tétele. Az alapítvány intézményekbe is kijár élményfoglalkozásokat tartani, akár a bölcsödés, óvodás vagy iskolás gyermekekhez, de egyéni fejlesztést is szervez élményparkjában. Az elmúlt egy évet Kovács Evelinnel, a Terápiás Tér Alapítvány kurátorával értékelte Buzás Bori.
2: Egy évvel ezelőtt nyílt meg a terápiás tér. Egy év azért elegendő idő ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy azok a célok, amiket kitűzött, hogy milyen út mentén szeretne haladni, az mennyiben létjogosult, illetve melyik azok az utak, amiket lehet tartani, és melyek, amiket változtatni kellett. Tehát ha így nézzük, akkor milyen tervekkel indult el egy évvel ezelőtt az alapítvány, és mely területeken kellett esetleg módosítani, változtatni?
3: Az alapítvány egy éve egy terápiás élményközpont létrehozásával tűzte ki a fő tervét, és ez teljes mértékben teljesült, hiszen a fiatalok, a gyerekek elérése volt az elsődleges cél. És ezeket természetesen programokon keresztül valósítottuk meg, terápiás kutyánk segítségével, pajtással, és amire szükség volt még az alapítványunk fejlődésében, hogy 5 új kiskutyát képzünk ki, akik szintén terápiás kutyák lesznek, és itt fognak Debrecenben dolgozni különböző intézményekben, és viszik az alapítványunk jó hírét. Ez volt az első 2 lépcsőfok, amin szerettünk volna elindulni, fejlődni, és mind a kettőben sikereket értünk el, hiszen az alapítványunk terápiás kutyájával bölcsődétől teljesen egyetemig tartunk foglalkozásokat, állatasszisztált foglalkozásokat, és ezen kívül állatasszisztált egyéni terápiára is van nálunk lehetőség a segítséggel élő gyermekek számára.
2: Mennyire cél az, hogy a fejlesztésben segítsetek, esetleg azoknál a gyerekeknél, akiknél szükség van az állatasszisztált terápiára, és mennyire cél az, hogy egyáltalán ezt a formát, a terápiás kutyák létét, és azt, hogy ők tényleg milyen okosak, és hogyan vannak kiképezve, tegyétek minél ismertebbé. Vagy ez egyenlő arányban van jelen, ez a két cél?
3: Egyenlő arányban van mind a két cél, igen, hiszen egyik nincs a másik nélkül, hiszen nagyon fontos az edukáció, az, hogy a gyermekek megismerjék ezt a csodálatos lehetőséget, ezeket az élményórákat, élményfoglalkozásokat, és így játszva tanulnak. Minden korosztály a saját maga életkorának megfelelő feladatokban teljesedik ki, egyre jobban önállóbb lesz, jobban tudja magát képviselni, és a csoportos feladatokban is sokkal együttműködőbbek a gyerekek.
2: Mik a tapasztalataitok egyébként, milyen területen van szükség állatasszisztált terápiára a gyermekek tekintetében?
3: Elsősorban az egyéni terápiák iránt érdeklődnek a szülők, hiszen több fejlesztési módszer is létezik, az állatasszisztált terápia mindig egy kiegészítő fejlesztés, és ezeket ajánljuk, hogy heti vagy 2 hetente rendszerességgel vegyék igénybe a szülők és a gyerekek, és ez így jól működik. A csoportos fejlesztéseknél azt intézményekbe tudjuk megvalósítani, arra is nagyon nagy igény van, és ami még nagyon érdekes, hogy természetközeliséget ezekkel az osztálykirándulásukkal tudtuk nagyon-nagyon jól megvalósítani, ez is egy új programunk, és az osztályok kint a természetben, a gyönyörű élményparkunkban tudják úgymond a csapatjátékot, a fejlesztő órát és a közös élményt együtt megélni. Elsőnek is nem is a probléma itt a kérdés, hanem az, hogy miben szeretne fejlődni az a gyerek, milyen fejlesztési cél van neki kijelölve, és hogy ahhoz igazítjuk a mi fejlesztési célunkat is. Tehát nem konkrét diagnózissal érkeznek, hanem van, akinél már a tünetek megjelenésénél, tehát, hogy eltérően fejlődik a normál gyermekekhez képes egy gyermek, akkor meg lehet támogatni sok részterületen. Autizmus gyanúval érkeznek a legtöbben, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint beilleszkedési magatartásbeli problémákkal, hiperaktivitás, és Asperger-szindrómások is most már egyre többen keresnek meg minket.
2: Mik a tapasztalatok egyébként? Azért ezek olyan problémakörök, ahol nem csak a gyermeknek van feltétlenül szükség a fejlesztésre, hanem valahol a szülőnek is kell ehhez alkalmazkodnia, mert ezeknek a gyermekeknek lehetnek olyan a megszokottal eltérő viselkedés mintázatai, amit valamilyen szinten kezelni kell, és ez nyilván nem csak otthon jöhet elő, hanem nagyobb közösségben is. Ezt is vállaljátok egyébként, hogy valahol a szülőt is edukáljátok?
3: Igen, része a programunknak a szülőedukációja. Minden egyéni vagy fejlesztő foglalkozáson részt vesznek a szülők, mi nagyon szeretjük, ha ők ott is vannak, és látják azt, hogy a gyerekek milyen játékosan, milyen módon tudnak az állattal együtt fejlődni, és szerintem nagyon-nagyon fontos része az, hogy ne zárjuk ki a szülőket, hanem mindig folyamatosan tájékoztassuk arról, hogy a fejlesztésben hol áll a gyermek, mire van még szüksége, esetleg, ha kiegészítésre lenne szüksége, akkor Debrecenben nagyon sok szakember elérhető, gyermekpszichiátria, gyermekpszichológusok, akik megtámogatják, és ilyenkor természetesen, mikor már diagnózisról beszélünk, akkor mindig ott vannak a szakemberek, tehát ők határozzák meg a főirányt, és a terápia és kutyás terápia pedig egy kiegészítője ennek a folyamatnak.
4: Tudsz esetleg sikerélményről beszámolni az egy év alatt? Hogy egy kis gyermek honnan, hova tud fejlődni egy ilyen problémával?
3: Igen, több sikerélményünk is volt. A bölcsődéseknél volt az egyik legnagyobb sikerélmény. Ott nagyon sok gyermek későn kezdett el beszélni és szavakat mondani, és a kutyus hatására az élményórákon természetesen egyre több szó és egész mondat alakult már ki, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és ami még érdekes, hogy nem csak a kisgyermekeknél, hanem az idősebbeknél, tehát az egyetemisták körében is megfogalmazódott az, hogy akik nagyon szeretik természetesen a kutyusokat, hogy eljönnek egy ilyen élményórára, és van olyan kliensünk is, aki mondjuk például egyetemi vizsgaidőszakban érkezik hozzánk egy kis támogatásra, szorongásoldásra, és ilyenkor a kutyus természetesen erre a legmegfelelőbb csapattárs, úgyhogy ilyen élményeink is voltak.
4: Mennyire vált népszerűvé az alapítvány és az élményparkja így az egy év alatt? Mi a tapasztalat?
3: Hát az iskolás, óvodás intézményi részen lettünk ismertek, tehát ahol a célcsoportunk természetesen megtalálható, és ők látogattak el hozzánk az élményparkba. Ez kb. Számokban olyan 3000 gyermek környékén járunk, akik már beléptek az élményparkba és részt vettek valamilyen foglalkozáson, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy eredmény, és szeretnénk természetesen minél több családi programot szervezni, és fejlődni abban, hogy minél több kutyusunk legyen, hiszen minél több kutyusunk van, annál több csoportot tudunk fogadni, hiszen egy kutyusnak a szellemi teljesítménye is limitált, és mi erre nagyon-nagyon odafigyelünk az állategészségügyi dolgokra, és ami nagyon fontos, hogy nem szabad a kutyákat úgymond túlterhelni egy-egy időszakba, tehát mindig figyelünk arra, hogy a csoportos és egyéni órák ezek összhangban legyenek, és új kutyákat tudjunk természetesen bevonni és tanítani.
4: Körülbelül most hány kutyussal dolgoztok?
3: Én a saját kutyusommal dolgozok pajtással, és rajta kívül 5 kiskutya van most jelen pillanatban a képzés alatt, és ezen kívül már több jelentkező is van, aki várólistán van, hogy el tudjunk indulni ezen a csodálatos úton.
4: Tehát akkor végül képzitek egyébként a gazdit is a kutyussal?
3: Igen, együtt. Én azt szoktam mondani, ami lehet, hogy egy kicsit vicces is lesz, hogy a kutyák ők csodálatosak, egyediek, és a gazdának kell megtanulni őt megfejteni, és olvasni a kutya gondolatait, jelzéseit, úgyhogy mi a gazdákat tanítjuk elsősorban, a kutyusok mindent tudnak.
4: Itt eddig a fejlesztésekről beszéltünk, mert nyilván ez az egyik fő csapás irány, illetve az edukáció is az, hogy minél ismertebbé váljon az, hogy a terápiás kutyák milyen területeken tudnak segítséget nyújtani, de említettél egy plusz programelemet, az osztálykirándulást, és ezen kívül egyébként számos más ilyen programot is lehet nálatok felfedezni. Ennek a célja is egyébként valahol az edukáció?
3: Igen. Ezért találtuk ki azt, hogy mondjuk például csapatépítőket szervezünk a céges kínálatnak, úgymond, akik szeretnének egy kicsit kijönni a természetbe, állatokkal találkozni, nem mindig irodai környezetben lenni. Ugye ez volt az első irány, és ha már ilyen csapatépítők jöttek szóba, akkor a gyerekekre is gondoltunk, és tudtuk, hogy nagyon szeretnek születésnapozni, születésnapi bulikat is szervezni, és akkor így a kis barátaikkal együtt egy nagyon-nagyon szuper délután tudnak eltölteni, és ezen kívül még gondoltunk arra, hogy párkapcsolati élményprogramot is kialakítunk. Erre még nem jött annyi jelentkezés, de bízunk benne, hogy egyre többen élnek majd a lehetőséggel, vagy esetleg egy randi helyszín, hogy eljönnek, és akkor részt vesznek egy ilyen órán, és még jobban megismerik egymást és a kutyus által.
4: Ebben is ugye részt vesz folyamatosan, gondolom, a kutyus, ha más nem a jelenlétével, vagy azzal lehet simogatni, hát az mondjuk például az egyetemistát említve a szorongásgátlásban ez óriási segítség lehet.
3: Igen, és pont az lenne ennek a lényege, hogy egymásra hangolódjanak az emberek, figyeljenek a kutyájára, figyeljenek a környezetükre, és együtt közös élményeket szerezzenek.
4: Na most ehhez azért bővülni is kell, mert ezt egy ember egy kutyával nem tudja ennyi féleképpen végrehajtani, tehát akkor végül is mondhatjuk azt, hogy ez az elmúlt egy év azt mutatja, hogy egy abszolút felfele ívelő pályán van az alapítvány?
3: Igen, így van. Nagyon jól haladnak a kiskutyák, folyamatosan készülnek. Mivel nem minden kutyus fiatalkortól kezdi meg a felkészülést, van olyan kutyus, aki 3 éves korában keresett meg minket, és ő már nagyon közel áll a vizsgához. Tehát, hogy itt az időbeli eltolódások az 5 kutya között, azok megvannak, de a legfontosabb az, hogy mindenki képzés alatt van, és minél hamarabb. De természetesen nem csak egyedül vagyunk, van egy másik alapítvány, aki segítséget nyújt számunkra, ők a Nózi Alapítvány, és amiben különleges a mi együttműködésünk, hogy a Nózi Alapítvány által szervezett szociális ágazati képzésnek a gyakorlati helyszíne is mi voltunk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy sikeresen végeznek a terápiás kutya kiképzők, és egyre több terápiás kutya fog megjelenni Debrecenben.
1: Mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás, állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebbé tétele. Az alapítvány intézményekbe is kijár élményfoglalkozásokat tartani, akár a bölcsödés, óvodás vagy iskolás gyermekekhez, de egyéni fejlesztést is szervez élményparkjában. Az elmúlt egy évet Kovács Evelinnel, a Terápiás Tér Alapítvány kurátorával értékelte Buzás Bori.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Máté evangéliuma 10. fejezetének 32. és 33. verseiből hallgassuk meg. Az Úr Jézus Krisztus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Mi a bizonyságtétel? A görög martyria szó tanúvallomást jelent. Tanú csak az lehet, akinek személyes érintettsége van egy bizonyos ügyben, melyet igazol, hitelesít, tanúsít. Amennyiben az Úr Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk, életvitelünkkel, viselkedésünkkel, tetteinkkel, beszédünkkel, tanúbizonyságot kell tennünk róla. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében. Hiteles tanú csak az lehet, aki egy eseménynél jelen volt és elmondja, amit tapasztalt. Jézus tanítványai mind hiteles tanúk voltak. Tanúi voltak megváltójuk szent életének és életmentő, lélekmentő munkájának. Szavaikkal, tetteikkel és egész életükkel tanúskodtak Jézus Krisztusról, az értük és bennük elvégzett munkájáról. Megváltójuk parancsa szerint a Szentlélek vezetése alatt bátran hirdették az evangéliumot, bizonyságot tettek, tanítottak, önzetlenül szolgáltak. Az Úr Jézus Krisztus mai tanítványai is csak ezen az úton haladhatnak, és sohasem felejtkezhetnek meg arról, hogy az Úr lélekmentő küldetésében járnak. Az igéből azt tanuljuk, hogy bárhol és bármikor legyünk készen számot adni a bennünk lévő reménységről, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő számunkra. Vannak élethelyzetek, amikor csak néhány perc áll rendelkezésünkre. Ilyenkor csak néhány szóból állhat a bizonyságtételünk, de az legyen mindig őszinte, lényegre törő, hiteles. A személyes bizonyságtételnek számos szintere lehet, család, iskola, munkahely, utca, stb. Különbséget kell tennünk tehát a 4 szem közti, a szívtől szívig ható bizonyságtétel és a gyülekezet előtti bizonyságtétel között. Ez a néhány áhítat segítséget kíván nyújtani a gyülekezet előtti bizonyságtételhez. Holnap folytatjuk. A mai igemagyarázat Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Budapest-Pestújhelyi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében számos javaslatot fogalmazott meg a Magyar Nemzeti Bank a jogalkotó felé. A versenyképesség erősítése céljából a jegybank kifejezetten szorgalmazza az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi mérséklését. A minősített, fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek esetében korlátozott a folyósítási, valamint az előtörlesztési díj mértéke is. A lakossági ügyfelek számára a DÁP-on keresztül elérhető elektronikus keresett kimutatási szolgáltatás is felgyorsítja a jövedelemigazolás folyamatát. A Magyar Nemzeti Bank emellett az értékbecslés, a földhivatali nyilvántartás és a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztését is javasolja a terhek csökkentésére. Társadalmi és gazdasági szempontból indokolható a 3-as metró meghosszabbítása az MBH Bank gyors elemzése szerint, ha azt más felszíni fejlesztésekkel együtt valósítják meg. A beruházás becsült költsége 120 és 160 milliárd forint között mozog, amely a jegyeladásokból önmagában nem térül meg. A 30 éves értékelési időszakkal számolt társadalmi megtérüléshez évi mintegy 8 milliárd forint közvetett haszon szükséges. A fejlesztés csökkenti az ingázási időt, szélesebb munkaerőpiacot tesz elérhetővé, és akár 10%-kal is növelheti az ingatlanárakat a Rákospalota Újpest megálló környékén. Az elemzők összegzése alapján, bár nem ez lenne a legfontosabb kötött pályás beruházás Budapesten, mellette szól, hogy ez valósítható meg a leggyorsabban. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége. A válaszadók 31%-a a magasabb fizetés miatt választotta a határon túli munkát, míg 16% családi okokra hivatkozott. A külföldön dolgozó magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, 34%-a pedig szellemi munkakörben helyezkedett el. A leggyakoribb kihívásnak a nyelvi nehézségeket jelölték meg, de a válaszadók felénél a személyes kapcsolatok segítettek az állás megtalálásában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny Market Kft. Határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt visszahívta a 200 g-os Wellgood lemmagot. A visszahívás a termék valamennyi tételére és minőségmegőrzési idejére kiterjed a fogyasztók egészségének védelme érdekében. A cianhidrogén nagyobb mennyiségben gátolja a sejtek oxigén felhasználását, így a termék fogyasztása komoly egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett lemmagot ne fogyasszák el, azt bármelyik Penny üzletben visszaveszik. Eredményesnek bizonyult a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos utóellenőrzése a szalmonellával fertőzött Rivá instant levesek visszahívásában. A kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta az intézkedést, és mindössze egyetlen üzletben találtak még a kifogásolt termékből. A hatóság július közepén hívta vissza a teljes termékkört, miután Magyarországon is azonosították az európai szinten terjedő megbetegedéseket. A hatóság továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hosszú minőségmegőrzési idő miatt a háztartásokban maradt leveseket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a boltokba. Donald Trump amerikai elnök az Axios hírportálnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomáciai rendezésre az iráni konfliktusban. Az elnök jelezte, hogy bár mélyreható tárgyalások zajlanak, eredménytelen lezárások esetén visszatérhetnek a katonai akciókhoz, mivel vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle. A közvetítők kérésére pénteken felfüggesztett amerikai légicsapások szüneteltetése pozitív hatással volt a piacokra, jelentősen csökkentve az olajárakat és emelve a tőzsdeindexeket. A közvetett egyeztetések elsősorban Omán és Irán közreműködésével, Pakisztán, Katar és Egyiptom bevonásával, a Hormuci szoros hajózhatóságáról és a nukleáris megállapodás felújításáról szólnak.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy az ország legjei a Kámoni Arborétumban vannak? A legnagyobb gyertyánszél, a legnagyobb tulipánfa, a legnagyobb szárnyas dió. Sőt, most már japán kerttel is büszkélkedhet. A munkálatok látványos része mindössze 2 hónap alatt készült el. Új hidak épültek, padokat helyeztek ki, és különleges növényritkaságokat ültettek. Aki pedig kalauzol majd bennünket, Németh Gábor, a Kámoni Arborétum vezetője.
2: Egy Kaszra Rita nevű japánológus hölgy tartott előadást a Mennyitókon, és ő mondta, hogy 3 típus japán kert van. Mi például a sétálókertet valósítjuk meg, ahhoz is víz kell, tehát ugye mi egy tónak a kellős közepén lévő 600 négyzetméteres szigeten csináltuk meg a japán kertet. A másik a teakert, ott teaházat kell létrehozni, de mindenhol vannak nagyon komoly szabályok, talán a harmadik a legkomolyabb, ahol a kis köveket, apró köveket ott gerebézgetik, meg simogatják, az ott talán a legkomolyabb. Tehát mindegyiknek van kritériuma. A mi esetünkben adta magát, mert az arborétum kellős közepén volt egy 600 négyzetméteres sziget, gyönyörű szépen tóval körbevéve, de évek óta már alaptövényeket ültettünk ki, tehát ilyen óriás bonszárok, nivakik vannak kiültetve, mellette van a dendrokos sziklakert, tehát ahol patchwork-szerűen a sziklakertet növényfoltokkal ültettük be, és 16-féle növényfolt adja a sziklakertnek a szépségét. Bambuszok voltak kint mellette, japán juharakkal körbe van ültetve, tehát már maga a környék is egy ilyen teljesen keleties hangulatú volt, most pedig magát a szigetet beültettük japán azáleákkal, tehát egy gyönyörű szép kis párnaképző japán azáleák, japán juharok, japán szentfák, kis kompakt, nagyon nagy diszértékű növényekkel, illetve az út is úgy lett kialakítva 2 bonszájmester segítségével, hogy ez teljesen megfeleljen. A kőlámpástól kezdve a Buddha szobronál, a átfúrt kövek, állókövek például, tehát ilyen kis kőinstallációk lettek kialakítva, és Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetnek vagyunk az arborétuma, tehát itt az arborétum nem csak egy esztétikai értéket képvisel, hanem nagyon komoly kutatási feladatokat is ellát, tehát pont a klímakutatásán a legfontosabb, ami kiveszik a részünket, például tölgy klímakutatás van itt konkrét az arborétumban, tehát tölgyfa és fajhibridek vannak kiültetve és tesztelve, tehát amelyek valószínűleg most őshonos, már nem jól viselkedő tölgyfajokat leválthatnák, de több növényen is próbálkozunk. És ennek része a japán kert is, itt persze elsősorban nem a klímakutatás volt az elsődleges, hanem az esztétikai élmény, viszont a kelet-ázsiai növények nagyon jól viselkednek nálunk. Az, hogy japán növény, ezt nem lehet így konkrétan mondani, mert attól függ, hogy melyik szigetről kerül hozzánk, de jó részét nagyon jól fel tudjuk használni japán növényeknek. Tehát van például a kamélia, a kalmia. Ezek lennének az igazán jó növények, hát kalmiából 2 ki tudtunk ültetni japán szigetre, kaméliából nem, mert amit meg tudtunk volna venni, az tehetvirágú. Tehát nagyon komoly szabályok vonatkoznak rá a japán kertre, csak szimpla, csak egyszerű, tehát fehér, piros színek mehetnek. Tehát ezek a mostani extra nemesített dolgok, hogy tarka alombja, tömvetelt a virága, mindenféle pink színe van, azok nem is kerülhetnek föl a japán kertbe, mert nem odavaló. Kaméliát mindenképpen még szeretnénk beültetni, meg diszcseresznék bele egy Mont Fuji nevű fajtát, mert ott is egy egyszerű fehér virágú csüngő növényről van szó. Tehát amik most benn voltak a kereskedésekben, ott egy is se felelt meg, ezért inkább nem is ültettük ki.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szombathely északi részén található a Kámoni Arborétum, amely a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet fenntartásában működik. Fokozottan védett természetvédelmi terület, leges legidősebb lakói pedig a kocsányos tölgyek, amelyek 230 évesek. Sokan járnak ide piknikezni, sétálni vagy akár futni is, mostantól pedig már meditálni is lehet, hiszen felavatták a japán kertet. Németh Gábor vezető elmondása szerint a helyszínválasztás nem volt véletlen. Az arborétum 4 tava közül ugyanis a legszebb középső tónál egy több száz négyzetméteres szigeten hozták létre az új egységet. Országszerte egyre több japán kert létesül az arborétumokban, de vajon Magyarország minden arborétuma alkalmas arra, hogy japán kertet alakítsanak ki, vagy azért ehhez kellenek bizonyos feltételek?
2: Egyértelműen kellenek, tehát minden kert nem alkalmas rá. Egy Gaszra Rita nevű japánológus hölgy tartott előadást a Mennyitókor, és ő mondta, hogy három típusú japán kert van. Mi például a sétálókertet valósítjuk meg, ahhoz is víz kell, tehát ugye mi egy tónak a kellős közepén lévő 600 négyzetméteres szigeten csináltuk meg a japán kertet. A másik a teakert, ott teaházat kell létrehozni, de mindenhol vannak nagyon komoly szabályok, talán a harmadik a legkomolyabb, ahol a kis köveket, apró köveket ott gerebézgetik, meg simogatják, az ott talán a legkomolyabb. Tehát mindegyiknek van kritériuma. A mi esetünkben adta magát, mert az arborétum kellős közepén volt egy 600 négyzetméteres sziget, gyönyörű szépen tóval körbevéve, de évek óta már alaknövényeket ültettünk ki, tehát ilyen óriás bonszárok, nivakik vannak kiültetve, mellette van dendrokos sziklakert, tehát ahol patchworkszerűen a sziklakertet növényfoltokkal ültettük be, és 16 féle növényfolt adja a sziklakertnek a szépségét. Bambuszok voltak kint mellette, japán juharakkal körbe van ültetve, tehát már maga a környék is egy ilyen teljesen keleties hangulatú volt, most pedig magát a szigetet beültettük japán azáleákkal, tehát egy gyönyörű szép kis párnaképző japán azáleák, japán juharok, japán szentfák, kis kompakt, nagyon nagy díszértékű növényekkel, illetve az út is úgy lett kialakítva két bonszájmester segítségével, hogy ez teljesen megfeleljen. A kőlámpástól kezdve a Buddha szobronál, a átfúrt kövek, állókövek például, tehát ilyen kis kőinstallációk lettek kialakítva, tehát egy összesével egy nagyon szép hangulatos látványnak.
1: És nagyon érdekes, hogy említette, hogy egy tó köré van szervezve az egész japán kert, és ennek a tónak azért története van, hogy hogy is jött ez létre.
2: Igen, annyit így előzetes, hogy az arborétumunkat 1890-től számoljuk, dr. Sági István alapította, de igazából az édesapja is 1860-as évektől már ültetett növényeket, tehát igazából ő volt az igazi arborétum alapító, de ő méhész volt, és az ő növényei nem maradtak meg. Tehát ezért a fia, aki dendrológus volt, dr. Sági István, 1890-es telepítéseitől kezdjük a kezdeteket, onnét nézzük. Az egész terület államosítva lett, majd 45 után Bánó István került ide erdőmérnökként, és ő az Erdészeti Tudományos Intézet kezelésébe kezdte, illetve észrevette, mekkora botanikai érték van itt, és 6 hektárt, 27 hektárt föl tudta fejleszteni, és nagyon jó volt a vízrendszerünk, mert a Gyöngyös patak az végigmegy az arborétum mellett. És Bánó István rájött arra, hogy kis csatornákkal, tehát ez egy mélyebben fekvő vizenyős terület volt, és ő a kis katonákkal, arborétumi dolgozókkal kézzelásták ki a tavaknak a medrét. A kikerülő földet elterítették, tehát magasabb legyen a talajszint, illetve abból lett kialakítva például a kis tereptárgyak, a sziklakert, tehát azokat is elterítette és kialakította. Tehát igazából lehet azt nézni, hogy az arborétumnak például 4 tava van, hogy azok mind kézzel készültek, ez így félelmetes belegondolni is, de ez a középső tó talán a legszebb, legfrekventáltabb helyen lévő rész, és így igazából Bánónak köszönhetjük egyáltalán, hogy van tó, meg van sziget.
1: Japán és Magyarország időjárását, ha nézzük, klímáját, akkor hasonló vagy teljesen más? És ezt azért kérdezem, hogy a japán kertbe telepített növények hogy fogják bírni azt az időjárást, ami most Magyarországot jellemzi az elmúlt években, talán 2022 óta?
2: Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetnek vagyunk az arborétuma, tehát itt az arborétum nem csak egy esztétikai értéket képvisel, hanem nagyon komoly kutatási feladatokat is ellát, tehát pont a klímakutatásán a legfontosabb, ami kiveszünk a részünket, például tölgy klímakutatás van itt konkrét az arborétumban, tehát tölgyfa és fajhibridek vannak kiültetve és tesztelve, tehát amelyek valószínűleg most őshonos, már nem jól viselkedő tölgyfajokat leválthatnák, de több növénye is próbálkozunk. És ennek része a japán kert is, itt persze elsősorban nem a klímakutatás volt az elsődleges, hanem az esztétikai élmény, viszont a kelet-ázsiai növények nagyon jól viselkednek nálunk, az, hogy japán növény, ezt nem lehet így konkrétan mondani, mert attól függ, hogy melyik szigetről kerül hozzánk, de jó részét nagyon jól fel tudjuk használni japán növényeknek.
1: Miket láthatnak a japán kertben a látogatók a Kámoni Arborétumban? Azt látjuk már, hogy nagyon sok kertben, kis kertben próbálkoznak az emberek azáleákat ültetni, vagy például juharokat. Az azáleáknál azt mondom, hogy több-kevesebb sikerrel, mert azért kényes növény.
2: És nagyon sok egyéb van még, tehát van például a kamélia, a kalmia. Ezek lennének az igazán jó növények, hát kalmiából kettőt ki tudtunk ültetni a Japán-szigetre, kaméliából nem, mert amit meg tudtunk volna venni, az tehetvirágú. Tehát nagyon komoly szabályok vonatkoznak rá a japán kertre, csak szimpla, csak egyszerű, tehát fehér, piros színek mehetnek. Tehát ezek a mostani extra nemesített dolgok, hogy tarkalombja, tömvetelt a virága, mindenféle pink színe van, azok nem is kerülhetnek föl a japán kertbe, mert nem odavaló. Kaméliát mindenképpen még szeretnénk beültetni, meg díszcseresznyében egy Mont Fuji nevű fajtát, mert ott is egy egyszerű fehér virágú csüngő növényről van szó. Tehát amik most benn voltak a kereskedésekben, ott egy is se felelt meg, ezért inkább nem is ültettük ki. De igazából a főlátványt ugye az azáleák adják nekünk, tehát az arborétumnak is, meg most itt a japán kertnek is. Kámon jeli az igazán rododendronos azáleás gyűjtemény. Nagyon igényes növények, tehát egyértelműen talajra, légkörű a szájra nagyon problémásan reagálnak, főleg az örökzöld havaszépék. Az azáleák, ők a lombhullatók, ők egy kicsit kevésbé kényesek. Persze nem adják azt a nagy díszértéket az örökzöld lombbal, viszont tömvetelve vannak a virággal ilyenkor tavasszal. Tehát kicsit korábban virágzik, mint az örökzöld rododendron, de tömvetelve van virággal, kicsit kevésbé igényes, tehát ott a téli félárnyék nem annyira létkérdés, de nagyon fönn vannak a gyökerei. Tehát nagyon rosszul reagál a kiszáradásra, sok csapadékra, de inkább ugye a kevés csapadékra. Még nagyon fontos az is, hogy a légköri aszály ne legyen jelen. Itt ugye teljesen a tó kellős közepére van beültetve a szigetre a növény, tehát itt azért párásabb a klíma. Tehát nagyon jó mikroklíma van, ami a növényeknek nagyon megfelel. Tehát itt egyértelműen az azárek, mert most lehet látni, hogy szinte kicsattannak, és nagyon látványosak. Japályúarok hasonlóképpen igényesek, hogy azt látjuk, hogy minél nemesítettebb a fajta, annál jobban egy endogén gomba, tehát a szöveten belül lévő gomba megtalálható benn. Alapfaj acopurpurákat ültettünk ki, tehát alapfaj vöröseket ültettünk ki, magoncokat ráadásul, ezek sokkal ellenállóbbak, klímatűrőbbek. Van egy másik növény, a paprika, Dr. Józsa Miklós fajtája, az van még kiültetve a japán kert mögött, nagyon látványos, egyszerű vörös, de minden bíró növény. Tehát próbáltunk olyan fajtákat választani, ami bírja itt a klímaváltozást is, egy nagy díszértéket ad. Nandinából például a pirosan kihajtó, hogy nem csak örökzöld a lomb, tele van piros bogyóval télen, hanem lehet, hogy a kihajtás színe is piros legyen. Tehát próbáltuk a nagy díszértékre, de ami bírja a klímánkat hosszú távon, tehát ami látványos szép lesz.
1: Akkor ezek szerint a januárban leesett hó és a mínusz 15 fok az nem tett rosszat a Kámoni Arborétumnak?
2: Nem tett rosszat, nagyon kellene a csapadék most is. Nagyon mínuszban vagyunk. Most volt egy 9-10 mm-es mennyiségünk, előtte hetekig nem volt, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy szinte a nagy hó volt az utolsó nagy csapadék, tehát nagyon kellene a csapadék, tehát ilyen tavaszunk nem nagyon volt, hogy ennyire szárazon induljon már, tehát ugye az ember fél tőle, hogy mi lesz nyáron.
1: Amikor volt a megnyitó, akkor ön mutatott a vendégeknek egy személyes büszkeséget is, ami itt található a japán kertben.
2: A Zsófi babérmegy.
1: Így van, a Zsófi nevű babérmegy.
2: Kicsit megint visszacsatolva, hogy próbáltuk azt, hogy itt Bánó István, Retkes József, Mátyás Csaba, tehát nagyon nagy nevek dolgoztak itt. Tehát Mátyás Csaba például Vas megyének az egyetlen akadémikusa, akiknek mind köszönhetünk valamit az arborétumba, akár a tó kialakítás, a dendrokosziklakert kialakítás, vizesés, vízrendszer, tórendszer, és mindegyik szinte nemesítő volt. Tehát Bánó Istvánhoz köthető a Kámon nevű luszfenyőfajta, kámoni törpelúc, kiültettünk egy kicsi példán belőle a Japán-szigetre, egy hinoki homisciplusban egy sárgászerek, tehát Retkes József, az is ki van ültetve, és akkor már voltam olyan popátlan, hogy egyetlen egy magyar fajta van, ami nemzetközi versenyen aranyérmet nyert Hollandiába, Babérmegyből a Zsófi nevű, ami az én szelekcióm, és abból ültettünk ki három darab növényt, mert kompakt, párnaképző, nagy díszértékű, és a japán kerten egy időben kiállítottuk Szervácius Istvánnak egy életfa szobrát, tehát a Szervácius család, ugye a harmadik generációs szobrászművész család. István, aki most nekünk egy szobrot alkotott, egy gyönyörű szép életfa szobrot, ami közvetlenül a japán kert mellett a dendrokorsziklakert tetején került kiállításra. Egy nagyon szép, nagyon látványos, tehát a patchwork-szerű japán kert tetején egy ilyen teljesen egyszerű, de gyönyörű szép nagy díszértékű szobrunk lett, amit köszönjük Szervácius Istvánnak.
1: Ugye mondta korábban, hogy a japán kert a pihenés mellett a klímaváltozásra adott válaszokat is keresi, mert ugye elsősorban olyan növényeket tesztelnek, amelyek a jövőben is bírják majd a forró, a szájos nyarakat. Önöknél a Kámoni Arborétumban is voltak olyan növények, amelyektől el kellett köszönni, tehát kényszerűségből, mert egyszerűen nem bírják ezt a hektikus időjárást, a 40 fok fölötti csapadékmentes nyarakat.
2: Igen, nagyon sok növényünk kiment. Tehát itt igazából ugye a szélsőséget nem bírják a növények, hogy hónapokig nem esik semmi, utána hirtelen leesik. A szélsőség, az egyre emelkedő hőmérséklet, ezáltal a légköri asszály, tehát az, ami legyengíti a növényeket. Tehát akár a tujákat nézzük, itt a betegség az nem csak jön, tehát itt a tujaszú például, vagy a lucoknak a betegsége, hanem ezeket gyengültség kórokozóknak hívjuk. Tehát legyengíti a növényeknek az immunrendszerét, a csapadékhiány elsősorban nincsen jantája, legyengül az immunrendszere. Ezáltal azok a kártevő kórokozók, amik lehet, hogy 100 évvel ezelőtt meg se kottyantak a növénynek, most meg már tönkreteszik és elviszik. Tehát jó eséllyel ugye legyengíti a növényeket, tehát ezért nagyon fontos, hogy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket ültessünk ki, ami 20-30-50 év múlva is díszíteni fog.
1: És gondolom az se segítette a Kámoni Arborétumot, ami az elmúlt hetekben volt, hogy iszonyatos szélviharok voltak, és nagyon heves esőzés.
2: Nálunk félelmetesen nagy károk voltak, tehát indult egy vizes hóeséssel, az összetört az arborétumot, tehát az, hogy főleg az örökzöldek ágai meg tudott tapadni, és nagyon sok növényünknek letörött az ága, derékba tört el, tehát indult azzal, utána pedig ez a 8 napos viharos szél volt, ami utána még betetészve, tehát egy 130 éves sárga fenyőt például beborított az öreg tóba, tehát nagyon nagy káraink voltak, igen.
1: Vannak még tervek, amelyeket szeretnének megvalósítani a Kámoni Arborétumban?
2: Tele vagyunk tervekkel. Évek óta csináljuk ezt a Nemzetközi Képzőművész Biennálét, az azt jelenti, hogy fél éven keresztül képzőművészetnek az alkotásai vannak kirakva. Azért Biennálé, mert egyik évben nálunk Kámon van kiállítva, következő évben pedig Gráci botanikus kertben, és így fölváltva van nálunk minden két évben egymást. És ennek nagyon nagy sikere volt, mert igazából azt láttuk, hogy a természet és a művészet egymást kiegészíti, illetve emeli a szintet. Tehát nagyon látványos volt ez a rendezvényünk. Idén számíthatunk a harmadik ilyen nagy rendezvényre, illetve most tervben van egy nagy bambusz kertnek. Tehát van egy szigetünk, vagy egy folyamatban lévő szigetünk, egy fél hektáros sziget, hogy egy hatalmas bambuszgyűjteményt szeretnénk létrehozni, és nem is a bambuszgyűjtemény lenne az elsőleges szempont, hanem egy ilyen keleties hangulatú kert, ahol akár jogedzésektől kezdve, akár teljes elvonulás, csak bambusz lenne kiültetve, kis sétősvényekkel, padokkal, kiülőkkel, tehát egy kis hangulatos keleti gyűjteményt szeretnénk létrehozni, ez nincs messze ráadásul a japán kerttől sem, tehát igazából ez is szerves része lenne itt a japán kertnek, tehát most ezek így a nagy tervek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Németh Gáborral, a Kámori Arborétum vezetőjével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak továbbra is velünk!

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Döntött a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szövegéről az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a hétfői ülésén. A testület egyhangulag megszavazta a pályázati kiírást, valamint az elnök és a tagok kiválasztásáért felelős eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslatot is. Az ötfős parlamenti és ötfős civil szakmai tagból álló eseti bizottság feladata lesz a pályázatok és az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata. A pályázati felhívás július 31-én jelenik meg, a jelentkezéseket pedig augusztus végéig, augusztus 31-éig várják. A Fidesz képviselői jelezték, hogy részt fognak venni az eseti bizottság munkájában, de bírálták a korábbi vezetőség menesztését. Megjelent a hivatalos felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására, a jelöléseket augusztus 26-án 14 óráig lehet beküldeni. A médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítása nyomán a korábbi közszolgálati testület közszolgálati tanácsként működik tovább, létszáma pedig 15-ről 18-ra bővül. Az új szabályozás értelmében egy-egy tagot delegálhatnak a gyermekek jogainak védelmével,

0: közölte, hogy a Tisza párt a választási győzelem után ismét országjárásba kezd. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a legfrissebb kutatások alapján mintegy 4.500.000-en támogatják aktívan a pártot. Kifejtette, hogy a hatalmas megerőlegezett bizalom nagy felelősséget ró rájuk, ezért a jövőben sem fognak eltávolodni az emberektől. A politikus elmondása szerint újra eljutnak a legkisebb településekre, a piacokra és a közterületekre, hogy közösen határozzák meg a feladatokat. Velkei György László államtitkár videójában arról beszélt, hogy az előző kormány több mint 70 milliárd forintos infrastruktúrális és további hatalmas anyagi támogatást ígért a BYD szegedi beruházásához. Hozzátette, hogy a kínai óriás vállalat emellett mintegy 10 000 vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, ami szinte megegyezik a létesítendő munkahelyek számával. Stumpf Péter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a szegediek legfőbb elvárása a törvények és a környezetvédelmi előírások betartása, valamint a helyiek védelme. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség megerősítette, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásai miatt indított nyomozásban szervereket foglaltak le a Fidesz parlamenti frakciójánál. Bóka János frakcióvezető korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatóságok a parlamentben is megjelentek az adathordozók elvitele céljából. A főügyészség tájékoztatása szerint az adatok nagy mennyisége és a helyszíni lementés nehézségei miatt vitték el a szervereket. Az ügyben eddig 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, amint egy 17 milliárd forintos kulturális támogatások vitatott kiosztása miatt.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Németh Gáborral, a Kámoni Arborétum vezetőjével.
2: A Szombathelyi Kámoni Arborétumot dr. Ság István alapította 1890-ben, tehát egy 130-135 éves múltra tekint vissza az arborétum, de igazából talán még több lenne az időintervallum, mert neki már az édesapja telepített növényeket, de ő igazából csak mézelő növényeket, tehát ő méhészettel foglalkozott, mézelő növényeket telepített, de azért nem őt tekintjük az arborétum alapítójának, mert azokból a fákból egy sem maradt meg. Most jelenleg az arborétumnak a fenntartója Soproni Egyetem, Erdészeti Tudományos Intézet, és azt mindenképpen tudni kell, hogy az ország legnagyobb fás gyűjteménye, több mint 3500 féle fás taxon található az arborétumban. Tehát azért is vagyunk arborétum, nem botanikus kert, mert nálunk papíron csak fás növények vannak, ennek ellenére nagyon sok hagymásunk van, tehát a Bálna István az első arborétum vezető telepített be hóvilágot, tőzikét, kakasmandinkót, bálnati szellőrózsáját, kárpáti sáfrányt, tehát nagyon sok hagymást. Most már így 50-60-70 év távlatából szinte hektárokba lehet már számolni a hóvilágot, tőzikét, de van februárban például teljesen lila mezőnk a kárpáti sáfránytól, de nekünk egyértelmű, hogy a fás növények a legfontosabbak, és az adottságaink miatt a savanyú talaj, párás klíma, mert egy patak megy végig az arborétum mellett, ami a római korból származik, tehát egy római kori műcsatorna, abból zsilipekkel tudjuk szabályozni, és 4 tavunk van, és ezáltal nagyon jó párás klíma, savanyú a talaj, ezáltal a havaszépéknek talán a legnagyobb gyűjteménye nálunk van fajta szortiment alapján, de lilium fáknak is több mint 110 fajtája található, illetve hát nagyon nagy fenyőgyűjteményünk van. Mellette hortenzia gyűjtemény, a bangitáknak, tehát a viburóknak több mint 110 fajtát található az arborétumban, tehát nagyon látványos, hatalmas nagy gyűjteményi egység található itt Kámonban.
1: Ugye mondta, hogy a fák több mint 3500 féle kategóriát számlálnak, igen, és van 16 olyan növény, amely az Arborétum Üreg Parkjában, a Kastélykertben találhatók. Igen. Hát meséljünk ezekről, ha jól tudom, az ország legnagyobb gyertyán szíje önöknél van.
2: És őneki van talán a legnagyobb értéke is, tehát a gyertyánszíj is hatalmas, a szárnyasdíjunk is hatalmas, tehát mind a kettő például a legnagyobb az országban. Ugye itt elég gyakran megfordulnak nálunk faápolók, favizsgálók, és volt egy faápoló szeminárium, egy ilyen kötéltechnikai szeminárium, és ott is például a szárnyasdíjat gondozták, ott volt a bemutató, a gyakorlati részek a bemutatója, tehát ő is egy hatalmas, de a gyertyánszíj talán egy még látványosabb, és érdekes, hogy van a Magyar Faápolók Egyesülete, ők egy faértékszámítást létrehoztak, és persze, hogy speciális szorzók vannak, és azáltal, hogy egy arborétumban található, azáltal egy plusz szorzó is van hozzá, de több mint 500 000 forintot ér az egy darab fa. Tehát hatalmas érték kapcsolódik hozzá, tehát sokan azt gondolják, csak fa, ki kell válni, mi úgy nézzük, ezeket mind meg kell menteni, tehát ameddig lehet, segíteni kell nekik, minél tovább, minél szebben díszítsenek, és ugye az öreg fák meg nagyon fontos, és nagyon fontosan hozzájárulnak egy arborétumnak a szépségéhez. Ugye legtöbbször az a baj, hogy gyengültségi kórokozók tudják megtámadni a fát, tehát az akár legyen gomba, próbáljuk azt, hogy például van a bejártunknál egy platán, de akár ilyen a gyertyánszín is, hogy a látogatók nagyon szívesen fotózkodnak mellette. Azáltal a gyökérnyakat agyon tapossák, tehát sérülés jöhet létre, tehát elsősorban mechanikai sérülés. Pont a gyertyánszínnél le is zártuk az utat, hogy ne is tudjanak látogatók bemenni, mert így is egy 10 méterről tudják látni, és ne tapossák meg a környékét. De például egy faápoló barátom pont a gyertyán szint végigmászta, és az összes szárazágat levette, fizikailag is rendbe rakta a fának a koronáját. Ha esetleg olyan van, hogy külpontos a fa, akkor persze statikai biztosítást tudunk rákötni, tehát kötéllel meg tudjuk kötni, biztosítani tudjuk. Tehát nagyon sok lehetőség van, de elsősorban én abban látom a fő továbbhaladása, a fának a kondícióját jobb kondícióba és jobb egészségi állapotba hozni. A fa jól érzi magát a helyén.
1: Szombathelyen van a legnagyobb tulipánfa, és itt azért tegyük helyre egy kicsit az embereknek a gondolkodásmódját, illetve az, ami a közvélekedésben van, mert a tulipánfa nem egyenlő a liliumfával.
2: A normális emberi gondolkodásban, tehát a nem szakembereknek a gondolkodásához nagyon beleivódott, hogy nagyon sokan jönnek hozzám, hogy tulipánfát szeretnének a kertjükbe, és amikor az ember mutatja, hogy 30 jó pár méteresre meg tud nőni a tulipánfa, és mondják, hát nem ezt mondom, pedig ez a tulipánfa, és akkor kiderül, persze, hogy liliumfát szeretnének, tehát magnóliát. Tehát nagyon sokan összekeverik, hogy liliumfát szeretnének a kertjükbe, hogy liliumfa egy nagyon szép, tehát a kerti változatok relatív kompaktak, kisebb méretűek, a legtöbb kerti fajta az lombosodás előtt virágzik, ez egy nagyon látványos, gyönyörű szép színek vannak most már virágszínek, sőt a legújabb nemesítések már mindre mondtálnak, az azt jelenti, hogy tavaszon van nagy virágzás, és utána nyár másik felé van egy másik virágzás, ami hasonlóan szép, meg látványos. Szemben a tulipánfa hatalmas nagyban megnövő, tehát Amerikából erdészeti fafajként tartják számon, lombosodás után virágzik, nagyon szép virága van neki is, de azáltal nem látványos, hogy már a lomb rajt van, és nem látják annyira. Nagyon szép a levélének az alakja, a termése, tehát a tulipánfa tényleg kimaston szép növény, de nagy hely kell hozzá, hogy ellesen ültetni. Tehát általában az emberek liliumfát, tehát magnóliát keresnek, neki is a fajtáit, nem is az alapfajt, és ez a nagy különbség, és pont Kámon ilyen szempontból nagyon jó, mert több mint 110 fajta található liliumfából az arborétumban, és azáltal nagyon sok fajta szortimentje van, és azáltal nagyon szépen díszít tavasszal, március-áprilisban.
1: Szárnyas diófa. Na erről még nem hallottam. Milyen a szárnyas diófa?
2: Kámon nagyon sokféle dió van, tehát vannak időzőjelben a normál diók, a juglanszok, de vannak a hikori diók, a kariák, és vannak a pterokariák, a szárnyas diók, abban is többféle faj található benne az arborétumban, érdekes, mert icipici kis diócskái vannak is füzérbe. Tehát ilyen 30-40 centi hosszú füzérbe lógnak a fáról ősszel, és minden kis pici kis diócskához tartozik kettő kis szárny, igazából tehát repítőkészülék. Ehető lenne a termés a számunkra is, ugye türelmünk nincsen hozzá feltörögetni az icipici kis diócskákat, mert ezek a mókusok ők előszeretettel gyűjtik és eszik. Tehát egy nagyon szép, jó minőségi fája van, nagyon szép látványos növény, ami a legnagyobb az országban, az egy kaukázusi szárnyas dió. 8 törzse van, tehát valószínűleg fiatal megsérült az a törzs, nagyon látványosan 8 törzset hozott egymás mellett, hatalmas, nagy monumentális példány, és egy nagyon szép színfoltja az arborétumnak.
1: Lucfenyők is vannak, illetve különböző fenyőfélék. Hogyan bírják a klímaváltozást? Ugye ezt országszerte láthattuk a 2022-es és a 2024-es időjárás kapcsán, hogy a fenyők sínylették meg talán a klímaváltozást legjobban Magyarországon.
2: Hát a tújaféléken ugye látjuk, itt van, tehát előtte ugye nagyon sokan a tujját ültették is sövénynek, és most látjuk, hogy szinte már mindenhol ki kell vágni. A lucfenyők hasonlóképpen nem éppen jó kondícióban vannak. Tehát egyértelmű gyengültség okozóról van szó, klímaváltozás van, a növények, ez ami lejut csapadék, az leesik nagy mennyiségben, után sokáig szárazság van, tehát a szélsőségek egyre jobban megerősödtek. És azáltal, hogy növények le van gyengülve az immunrendszere, azáltal akár a tujáknál, mondjuk a tujaszú, vagy a borokadíszbogár sokkal könnyebben fel tud lépni, a lucoknál a fenyőszú például, tehát a lucfenyőszú, ezáltal sokkal nagyobban, tehát régebben akkor is volt cukártétel, de akkor ugye a fenyő el tud önteni gyantával, az megfulladt, és nem volt semmi gond. Most le van gyengülve az immunrendszer, nincsen csapadék, ezáltal nincs annyi gyanta, és a szukártétel beindul, akkor el tud hatalmasodni a lucfenyőn, és azáltal tömeges pusztulást is tud létrehozni. Hasonlóan borokadíszbogárhoz, tehát ő is gyengültség korokozóként ott van, és látjuk, hogy akár smaragd tujákat, akár a nyugati tujákat a nagyon nagy tömegbe szinte már teljesen kipusztította, és nem díszítenek a növények. És most ilyen nagyon hirtelen kellett gondolkodni, mivel tudjuk egyáltalán pótolni azokat a meglévő beállt nagyon szép sövényeket, ami mondjuk tujából volt, és most pótolni kell más növényekkel, és tényleg gondba vagyunk ilyen szempontból, hogy mit ültessünk, mert tömegével mennek tönkre a késsövények.
1: De eljöhet az az idő, amikor bizonyos növényeket, növényfajokat csak arborétumokban láthatunk majd?
2: Most is van ilyen, hogy exitogén megőrzés, tehát vannak olyan növények, amik most már vagy annyira ritkák lettek, tehát most itt akár a klímaváltozás miatt, akár a kipusztítások miatt, hogy exitogén megőrzéssel, vagy inszitogén megőrzéssel csak botanikus kertékben, tehát ilyen most is van. Tehát külön az, hogy vannak ilyen rezervátumok, ahol külön védjük, és tehát alapítom is van jó pár, tehát egy toreltaxifólia, tehát olyan fajok, fajták is, teljesen fajok, amik minden kis az arborétumot védetten megvannak, és külön figyelünk rá, tehát ez több mint valószínű, hogy később is meg lesz, hogy lehet, hogy még fokozottabban. De akár fajtáknál is, tehát például létrehoztuk 2010-11-ben magyar nemesítési fajták gyűjteményét. Tehát akár lombosból, akár fenyőbétkámban megtalálhatók olyan magyar emberek által nemesített növényfajták, amik lehet nem világszenzációk voltak, de egy arborétumnak fontos feladat a génmegőrzés is. Tehát itt megvannak, el vannak ültetve, és bármikor vissza lehet nyúlni a régi barabics bánó fajtákhoz, és meg lehet őket nézni.
1: Pont ez jutott eszembe, hogy a klímaváltozás ugye teljesen átalakítja a világ éghajlatát, és hogy eljöhet az a pont, amikor mondjuk arborétumokból vesznek elő olyan növényeket, olyan fajokat, amelyeket majd kiültetnek, mert mondjuk sokkal jobban fogja bírni a klímát?
2: Ezt most is meg lehetne csinálni, tehát igazából, hogyha logikusan gondolkodnánk, akár itt városfásításnál is, akkor arborétumokba kellene elmenni, és próbálkozott minden arborétum, hogy minél fajta szortimentet hozzanak létre. És akaratlanul is vannak olyan dolgok, amit láthatóan nagyon jól viselkedik és vizsgázik, és azokat kell mondjuk városfásításba is elsőbb alkalmazni. Most is simán vissza lehet nyúlni, be lehet nyúlni olyan arborétumi növények közé, amik kifejezetten jól vizsgázálnak a klímaváltozás ellenére is. Csak így érdekességként például van egy olyan, hogy magyar tölgy, ami a neve ellenére nem magyar növény, tehát Törökországba hoztuk mi is be, és kifejezetten jó, tehát magyar tölgy az nagyon jó vizsgázik a magyar klímán, és nagyon szép látványos is, tehát hiába alapfaj, most nagyon sok fajta is van mondjuk, de egy nagyon szép cakkos, mélyen karéjozott levele van, tehát nagyon szép növény is, meg klíma szempontjából kifejezetten jó vizsgázik a magyar klímán, és ő is nagyon sok arborétumban megtalálható, mint botanikai faj, de akár városfásításra jól alkalmazható lenne.
1: Ugye beszélt az arborétum egyik különlegességéről, a havas szépékről, a rododendronokról, hogy több száz fajta és fajtája van itt több ezres egyedszámmal, de azért nem feledkezhetünk meg Magyarország legnagyobb fás, pünkösdi rózsa gyűjteményéről sem, mert hogy az is önöknél található.
2: Igen, hát nekem nagy kedvencem, tehát most virágoznak éppen, tehát nagyon látványosak, de elsősorban a szufrudikózat, tehát a fás pünkösdi rózsa fajtákat gyűjtöttük össze, de a roki alapkörtől kezdve próbáltuk minél szélesebben és elsősorban a fásokat megtelepíteni. Persze vannak itt a hibridek is, tehát annak érdekessége, hogy látszárút meg a fásszárút összekeleszezték, tehát például a barcella egy gyönyörű szép sárga virágú itó hibrid, tehát nagyon szép fajtái meg változatai vannak. Én valamikor annyira szerettem őket, hogy még a lányomat is Zsófia Peóniának neveztem el, mert a Peónia a latin neve a fás pünkösdi rózsának, és a lányom most is nagyon büszkén viseli. Nagyon szeretem őket. Gyönyörű szép a lombjuk, gyönyörű szép a viráguk, tehát egy nagyon szép, nagyon látványos növény, de nagyon bonyolult a szaporításuk, és valószínűleg ezért nem kapja meg az őket megillető helyet a kertkultúrába.
1: Minden évszakban érdemes ellátogatni a Kámoni Arborétumban? Vagy van olyan évszak, amikor igazán, mert akkor mutatja a legszebb képét?
2: Igen, mi egész évben nyitva vagyunk. Egy-egy nap van egy évben, amikor zárva vagyunk, meg persze, amikor vihar van, de szinte lehet azt mondani, egész évben nyitva vagyunk, és mindig van valami látnivaló. A virágzók is úgy vannak, hogy szinte lehet azt mondani, hogy egész évben folyamatos virágzás van, mert akár már karácsony környékén virágzik a tündérfa, utána jön a varázsbogyoró, utána jönnek a hagymások, a kikeleti bangita, tehát még lehet, hogy hó van, de már vannak, amik virágoznak. De ugye nem csak a virágzókat nézik nálunk, hanem akár a kéregszint, az őszi lombszint. Mindig van valami látnivaló, de érezhetően tavasszal, amikor vége van a télnek, és kezdenek a hagymások jönni, akkor már nagyon sokan jönnek, mert mindenki unja már a telet, és örülött, a hagymások megjelennek, mert a korán virágzók. A legnagyobb látogatottságunk a havaszépéknél vannak egyértelműen, de hasonló nagy a liliumfák virágzásakor, tehát az a március vége, április, május, június eleje, akkor nagyon nagy tömeggel jönnek. Nyáron talán kicsit visszaesik a látogató számunk, és ősztán, amikor lombszíneződés van, akkor megint tömegével jönnek. De ugye akkor meg ott van a hatalmas hortenzia virágzás, a selyemírtszokak virágzása, akár a tubelófának olyan gyönyörű szép színkavalkádja van, de a termések, tehát például van egy olyan liliumfa, a Magnolia tripetala, ami lombosodás után virágzik, és egyszerű fehér virága van, tehát nem is egy nagy szám az a virág, de utána a termés egy olyan gyönyörű szép magenta színű termés, hogy hónapokon keresztül díszít a látogatók, jobban meccsolálják, mint a virágzást. Tehát mindig van valami látnivaló, és mindig van látvány, tehát mindig várjuk a látogatókat.
1: Honnan tud inspirációt venni? Gondolom azért sokat utazott már, és sokat látott a világban, látott gondolom más arborétumokat. Van olyan növény, amit szívesen elhozna a saját arborétumába?
2: Mindig van, lomlevélű zöldekben nagyon nagy fantáziát látok, hatalmas nagy gyűjteményünk van, de most is vannak olyan botanikai fajok, amikkel nagyon jó lenne beszerezni, és nagyon sok növény közeledtek a Nemzetközi Dendrológiai Alapítványnak, de akár így vételeknek is, gyűjtéseknek, tehát állandóan fejlődik az arborétum, tehát itt nem lehet megállni. És azt ne felejtsük el, nagyon jók az adottságaink, tehát Kámonnak nagyon jó a talaja, a klímája, tehát Magyarországon belül az egyik legjobb adottságú arborétum, sokkal nagyobb diszértéket produkál itt, mint mondjuk egy kevésbé adottságú helyen. Akkor megpróbáljuk meg tényleg még szebbé tenni az arborétumot, és még látványosabb növényekkel beültetni. És sok esetben mondjuk az, hogy botanikai ritkaság nem biztos, hogy párhuzamosan együtt jár az esztétikai szépséggel. Tehát lehet egy kevésbé esztétikus növény, de egy arborétumnak az is dolga, hogy nem csak a szépség alapján leglátványosabb növényeket ültetjük ki, hanem tényleg gémegőrzés szempontjából botanikai különlegességeket is. És mindenképpen muszáj szerepelni akár az öreg fáknak, akár jó példát mutatva így a fasebészetnek, a fák megmentésének, és mellette így, hogy a dendrói különlegességeket is mindenképpen be kell ültetni, mert az adja meg akkor is egy arborétumnak a rangját, hogy minél több öreg fánk, minél több botanikai különlegességünk legyen, minél jobb példát mutassunk, mert valahol ebben kell nekünk előjárnunk.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Kámoni Arborétumot ismerhették meg, ahol nemrégiben japán kertet avattak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a kisoroszi református egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében a Szentendrei sziget északi csücskében a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
1: Az időjárásról.
2: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának.
2: Gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész. Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt. És ez alatt a hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi, és akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó. Valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá akkor ostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és na, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam, már most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp már nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: óra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. A Kultúra mai vendégei Trux Béla, miskolci történelmi regényíró és Neyman Zoltán helytörténet kutató civil referens.
2: Talán azt kevesen tudják, hogy miskolci például. Lehet, hogy nem sokan tudják, és azért én úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretném bemutatni őt is, hiszen azért ő is Miskolc értékei közé tartozik, és hát nagyon sok értékes projektben is részt vett, amiről majd most sokat fog mesélni nekünk. Sőt, egy közös projektünk is lesz, erről még nem mondok semmit, majd közben kiderül.
1: Igen, épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy legutóbb egy Facebook bejegyzésben láttam, hogy valami készülődik, de erről még nem árultál el akkor részleteket, de akkor majd most megtudjuk, hogyha minden igaz. Ha jól tudom, ön informatikai pályán dolgozott, és akkor jött közben az írás. Hogyan kezdődött tulajdonképpen az ön életében ez?
3: A Fazekas utcán dolgoztam itt Miskolcon a börtönben, mint informatikus, tehát az informatika osztályom, és volt egy ilyen különleges betegségem, nem tudtuk, hogy mi bajom van. 41 fokra felszökött a lázam, nem akart elmúlni hónapokig, aztán évek lett belőle, le is százalékoltak, és ennek apropóján fordultam az írás felé, mint mondjuk úgy, hogy terápiás írás. A történelmi regényeket szerettem mindig, úgyhogy ebben a vonalban indultam el, és utána kiderült, hogy ez csak sima hisztamin intolerancia, csak amikor ez nálam 2003 körül elkezdődött, akkor fogalma nem volt Magyarországon senkinek, hogy ez egy létező dolog. Tehát azért kordában lehet ezt tartani, úgyhogy most viszonylag normális életet élek ilyen értelemben, de már maradtam ennél a pályafutásnál.
1: És miért éppen történelmi regények? Ez hogyan kezdődött? Emlékszik-e esetleg az első oldalakra, amit leírt?
3: Az oldalakra is emlékszem, de nem is egészen ott kezdődött, hanem gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész.
1: Az hogyan dölt el, hogy mi lesz a témája az első könyvének, és hogyan készült el az első kötet?
3: Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt, és ez alatt a hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi, és akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó, valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá Akkon ostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam már, most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Valahol azt olvastam, hogy nem díszletként használja a történelmet, hanem a történelmet magát szeretné megismertetni az olvasóval. Mit jelent ez pontosan?
3: Maga a történelmi regény egy egész szerteágazó univerzum, illetve zsáneren belül többféle regénytípus stílus lehetséges. Vannak olyan szerzők, akik inkább egy romantikus történetet akarnak megírni, és azt helyezik vissza a történelembe, hogy ugye nem a játszódjon feltétlenül, pont azért, mert romantikus felhangja is van, hogyha ugye visszahelyezzük egy-két évszázadot. És én egy olyan regényt akartam írni, ami ténylegesen ott játszódik, akkor játszódik, amilyen szinten vissza tudunk gondolni, hogy hogy élhettek azok az emberek, ugye már most rengeteg lehetőség van, rengeteg szakanyag, hagyományőrzőknek a munkássága, tehát egész jó bele lehet ásni az embernek magát, hogy kikutassa ezeket a dolgokat, információkat, tehát egy olyat szerettem volna, ami tényleg egy középkori történet, nem csak valakinek a kalandos élete vagy bármi, hanem megmutassam, hogy az az ostrom hogy zajlott le, lépésről lépésre, pontról pontra, amennyire csak lehetséges, és ebbe szőttem bele valamilyen szinten a saját főhősömnek a saját egyéni problémáját, történetét. Tehát itt ilyen értelemben nem díszlet a történelem, mert amennyire lehetett, a hiteles valóságot írtam meg, bár az, hogy történelmi regényben mi a hiteles, az megint csak vita tárgyát képezi.
1: Hogyan folytatódott a történet? Jók voltak a visszajelzések, azért jött a többi kötet?
3: Inkább onnan kezdeném, hogy mennyire nehéz volt kiadót keresni, ugyanis hát pont azért, mert vastag volt, és akkor abban az időben még nem volt, hogy mondtam, Hunyadi sem, meg semmi. És nagyon többen is voltunk, mint kiderült, akik ezzel próbálkoztunk egy időben, egymástól függetlenül, tehát még konkurencia is volt, és nem akartak a kiadók szóba állni velem, tehát az is egy 3 évig tartó folyamat volt, mire én találtam egy kiadót. Utána ezzel a kiadóval nem tudtam rendesen megegyezni, ők 3 felé akarták osztani a történetet, 3 különböző kötetbe, én mondtam, hogy logikailag csak 2 felé lehet, és akkor végül 2 kötetben jelent meg. Nagy nehezen találtam kiadót, és hát igen, a visszhangok azok jók voltak, tehát egész sikeres volt a megjelenés, tehát 2 kötetben jelent meg egy azon évben, az egyik könyvhéten, a másik pedig valamikor évvége felé, október-november környékén, és de hát ugye egy történet csak 2 volt bontva, és hát a visszhangja az elég jó volt, van ez a moly.hu oldal, ahol ugye a könyveket lehet értékelni, utána nézni, hogy érdemes elolvasni, ott is egész 90% fölötti értékeket kaptam rá, és így megkeresett az a kiadó is, aki először elengedett, hogy neki is írja a könyvet, és gyakorlatilag akkor már előbb bújtak a földből a többiek is, tehát nem is tudom hány, hirtelen a 2 kezem nem elég, hogy megszámoljam, hogy hány történelmi regényíró jelent meg a palettán, és gyakorlatilag onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy reneszánszát éli a történelmi regény.
1: Minek köszönhető ez? Többször említette a Hunyadi sorozatot.
3: Mindenki egymástól függetlenül kezdett dolgozni, és ez nagyon érdekes dolog. Valahogy ugye itt a 90-es évek eltelt, a 2000-es években voltunk benne, amikor én is elkezdtem írni, és amikor megjelent az első, még nem is jelent meg az első kötetem, csak a szerkesztése zajlott, akkor találtam rá az első Hunyadi kötetekre, és ezek az írók, akik így hirtelen együtt megjelentek a képbe, nem úgy fordultunk egymáshoz, hogy egymás felé, hogy jaj, konkurencia, hanem hogy jaj, te is, én is, meg ő is, és hát gyakorlatilag jó barátságban vagyunk mindannyian. Van egy történelmi regényírók társasága, alapító tagja vagyok, oda próbáljuk begyűjteni azokat, akik csatlakoznak hozzánk, hát ugye attól függően, hogy minél nagyobb név valaki, nem biztos, hogy úgy érzi, hogy neki érdemes belépni egy ilyen társaságba, de azért nem is tudom már, hogy hányan vagyunk. Tehát itt tudnám sorolni a neveket, Fábián Janka, Nemere István is benne volt, szegény ugye elhunyt közelmúltban, Urbánszky László, Csikász, sajnos ők mind olyan emberek, akiket most elmondtam pont, akik már elhunytak az elmúlt években, de próbáljuk az ő emléküket is így életben tartani, és hát Bán Mór volt egy olyan figura, aki a kezdő történelmi regényírókat a saját sikerei révén tudta egy kicsit patronálni, de ugyanígy megemlíthetném Fonyódi Tibor barátomat is, ő is egy-két héttel ezelőtt hunyt el. Tehát sokan vagyunk, és megéri, úgy érezzük, hogy megéri még így is csinálni.
1: Ha jól tudom, önnek is van filmes tevékenysége, az Aranybullának forgatókönyvírója volt, erre hogyan emlékszik vissza?
3: Érdekes dolog volt, akkor én már benne voltam a forgatókönyvek világában, egy rendező kért fel, ez egy mai történet lett volna, hogy írjak már neki egy-két forgatókönyvvázlatot, tehát ami a munkásságom a forgatókönyvek világában, azok leginkább ilyen projektelőkészítések voltak, bár volt olyan is, ami egész jól haladt, tehát itt tudni kell, hogy maga a forgatókönyv az nem olyan, hogy megírja valaki, hanem ezt úgy hívják, hogy forgatókönyvfejlesztés, tehát sok hónapon keresztül többen összedugják a fejüket, merre menjen a történet, rengeteg változtatási kérés van olyan értelemben, hogy akár anyagi megfontolásból, hogy ugye mi fér bele egy magyar filmnek a megvalósításába, tehát rengeteg pénzről van szó a filmek esetében, és hatalmas kockázatról. Az Aranybullába pont olyan alapon csöppentem bele, ugye, hogy már volt forgatókönyvírói tapasztalatom, bár még megvalósult film akkoriban nem volt, de projektmunkákban már sokban részt vettem, és az Aranybullához kellett volna egy olyan társszerző, akinek van tapasztalata abba, hogy a történelmet azt úgymond kikutatja, tehát hogy tudom, hogy minek hol kell utána nézni, melyik történésznek a munkáit kell átolvasni, hol lehet a lényeg, meg a kutya elásva, és így csöppentem bele, hát először ez egy mozifilm lett volna, időpénz hiányában ebből lett gyakorlatilag egy ilyen dokumentarista jellegű sorozat. Érdekes élmény volt, tehát sokan írók közül, amikor rájönnek, hogy hogy zajlik a forgatókönyvfejlesztés, akkor szokták mondani, hogy ja, hát ők ezt így nem csinálnák, mert az írói munka is kétféle lehet, az egyik az, aki intuitívan ír, és ami éppen jön belőle, azt leírja. A másik író típus, aki megszerkeszti előre, hogy mit akar, és pontról pontra amellett halad. Tehát nyilván ott is vannak olyanok, hogy egy kicsit elágazik, meg kibontakozik az író, éppen amikor kedve van valamihez, akkor azt jobban kibontja. De a forgatókönyv fejlesztés is gyakorlatilag egy ilyen vázlatszerűen működik, és pontról pontra épül fel a történet. Ez nekem így nem volt ismeretlen, mert az én munkamódszerem is az. Tehát ilyen értelemben élveztem magát, ezt a fajta munkát is.
1: Ifjúsági regényt is írt, a Torony titka címmel. Mennyire más ifjúsági regényt írni? Más a nyelvezete, vagy témát is úgy kell megválasztani?
3: Teljesen más. Tehát ugye, amikor én gyerekkoromban ifjúsági regényt olvastam, akkor mindig olyan érzésem volt, hogy a szerző így leereszkedik hozzám, úgyhogy én nem olvastam ifjúsági regényeket, ha csak tehettem, és nem volt kötelező. Már akkor is inkább a felnőtteknek szánt irodalmat, Stephen King meg hasonlókra gondolok itt, tehát általános iskolás koromban is már ilyeneket olvastam, és úgy voltam vele, hogy ha én írok egy ifjúsági regényt, akkor azért igyekszem elkerülni ezeket a csapdákat, hogy ne leereszkedő érzés legyen. Nem tudom, ez mennyire sikerült, azért a visszhangja ennek a könyvnek is egész jó. Itt úgy történt a felkérés a Phoenix könyvműhely kiadó vezetője részéről, hogy írjál már nekünk olyan ifjúsági regényt, ami a te korszakod, tehát ez a keresztes háború korszaka, lovagos legyen, és ugye egy ilyen 8-10-12 éves korosztálynak szóljon. És akkor jöttem rá, hogy pár könnyedebb ez az írás, viszont ahhoz, hogy az ember átgondoltan úgy, hogy megpróbáljon valami mondani valót, valami töbletet is átadni, azért elég rendesen oda kell figyelni, tehát felnőtteknek írni, amikor tényleg csihipuhi vérsz, bármi benne lehet a könyvben, gyerekeknél minden szót kétszer meg kell gondolni. Ott kell lenni annak a háttérnek, amitől azt mondjuk, hogy ez egy ifjúsági regény, és itt nem csak feltétlenül az ő képességeikre gondolok, hogy ugye mekkora szöveget képesek elolvasni úgy, hogy élvezzék is, hanem az, hogy legyen benne gyerkölcsi plusz, ami miatt azt mondom íróként is, hogy igen, ezt én odaadom a gyerekek kezébe. Tehát azért nagyon más egy ilyen könyv.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Reimann Zoltán helytörténetkutató civil referenssel. A folytatásban az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy tervei között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek. Maradjanak velünk a folytatásban is!

0: Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A Kultúra adásában folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Rejman Zoltán helytörténet kutató civil referenssel. Az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy terveik között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek.
2: Előadásokat tartok könyvtárak, kulturális intézmények számára, tehát gyakorlatilag itt nagyon sok energiát, időt bele kell abba rakni, hogy mindenkit személyesen megkeresni. Azért a könyvtáraknak és az ilyen intézményeknek van erre fordítható kerete. A munka nagy része az gyakorlatilag ez a szervezés. Tehát, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, a weboldalamon ez is ott van, külön témakörönként, hogy mit lehet tőlem kérni. Az olvasás népszerűsítés az egyik ezek közül. Igyekszem minden regényemhez olyan tematikájú előadást is készíteni, ami felnőttek számára érdekes, tehát a templomos lovagrend története, ilyenkor viszek magammal fegyvereket, sisakot, rengeteg képet, PowerPoint kivetítéses támogatású előadás egyébként mindegyik, és a gyerekeknél úgy próbálom felépíteni ezeket az előadásokat, hogy ők maguk döbbenjenek arra, hogy

0: mit tudunk nyerni az olvasás által, tehát ez nem egy kötelező dolog, amit a tanítónéni ránk erőszakol, hanem azzal én is több lehetek, és többre juthatok majd a jövőben, hogyha az agyamat ilyen módon trenírozom. Próbálom úgy megragadni a figyelmüket, és elég sikerrel, elég nagy sikerrel, hogy tényleg lekössem őket az előadás végéig, és esetleg még utána beszélgetni is legyen. Nem csak az, hogy módjuk, hanem hogy legyen miről, és próbálom őket ösztönözni is arra, hogy akkor most beszéljétek meg majd akár az irodalom órán, akár a történelem órán. Van nyelvi előadásom is, amikor a magyar nyelvnek az érdekességeiről beszélgetek a gyerekekkel, és ennek is az utolsó képkockája egy olyan feladat, ami még utána hosszasan kihathat akár egy óra keretén belül is, hogy megvitatják, hogy mit láttak, mit hallottak.
1: Mongóliával kapcsolatban is tartott előadást nemrégiben.
0: Igen, Mongóliában mikor is voltam, 2 éve, azt hiszem 2024-ben Obrusánszki Borbála meghívására, ő a mongóliai nagykövet asszonyunk, és hát ő ott mindenféle régészeti munkákba részt vesz, és próbálja szervezni a kapcsolatokat a mongolokkal, ugye itt a hun eredet, ami összeköt minket, ez most már genetikailag bizonyítva van, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok azok genetikailag gyakorlatilag ugyanaz a nép, és van köze a magyarsághoz is ezeknek az embereknek, tehát például Aba Sámuelnek a genomját megtalálták a mongóliai hun temetőben, Argunban. És az ottani könyvfesztiválra, ami körülbelül mi nekünk ugye a könyvhét, 2-szer tartják meg évente, és mondta nekem, hogy hát volt már munkakapcsolatunk egyébként, és szeretné, hogyha elmennék, mert ugye a mongolok kérték, hogy magyar történelmi regényíró menjen már el erre gyakorlatilag ilyen díszvendégként, és hát mondta, hogy hát ő engem ismer, akkor szeretne meghívni, és ilyen módon jutottam ki Mongóliába. Hát ez egy nagyszerű élmény volt, mert nem csak az volt, hogy ott voltam, hanem tényleg próbálták bemutatni a mongolok az ő életüket, az ő múltjukat, történelmüket, tehát elvittek a múzeumokba, kivittek ténylegesen a Sztyeppére, a Nemzeti Parkba, tehát olyan dolgokat láthattam, amit úgy nem biztos, hogy láttam volna, ha csak kimegyek mondjuk magamtól egy pár napra. És hát ezekkel az élményekkel ugye felvértezve, mint történelmi regényíró, tehát nem mint egy egyszerű turista, hanem eleve olyan szemmel nézek ilyenkor a dolgokra, hogy mit tudok beépíteni a regényeimbe. Például egy sámához is elvitt minket Borbála, aki ténylegesen a régmúltnak a világát idézi fel. Szertartáson is részt vettünk, és ezeket például be is tudom építeni ugye a regényeimbe. Most jelent meg nemrég az Apám árnyékában című regényem, ami a tatárjárás során, illetve a tatárjárással veszi kezdetét, de egy írói fogással aztán visszalépünk a II. András korába, az Aranybulla idejére. Tehát gyakorlatilag a könyv az Aranybullával foglalkozik, de IV. Béla királyt egy tátos vezeti vissza az apja idejébe, hogy ismer már fel, fiam, hogy apád mindent jól csinált, te pedig rosszul gondolod, hogy apád rossz uralkodó volt, és itt a mongóliai élmények, ezeket ugye ilyenkor mind beépítem a regényekbe, és előadás sokon is megállja a helyét, ugye ez a sok, de rengeteget fényképeztem például, tehát amit tudtam, körbefotóztam 3-szor, hogy legyen miből válogatni, és az előadáson is ezekről a dolgokról beszélek.
1: Zoltán, honnan tulajdonképpen az ismeretség Bélával, és milyen a munkakapcsolat?
2: Ez érdekes kérdés, mert nem olyan régen ismerkedtünk meg személyesen egyébként, méghozzá egy rendhagyó módon, hiszen a Kandó Kálmán szakközépiskolának volt a 60. évfordulója az alapításának, és meghívtak mindkettőnket, mint öreg diákot, és egymás mellé ültettek minket, úgyhogy gyakorlatilag ott ismerkedtünk meg. Aztán feljött egy közös projektnek a képe, nem is tudom ebbe, hogy kezdjek bele, tehát, hogy van egy közös ismerősünk, akinek van 2 kisegény, amiből még az is lehetséges, hogy valamikor egy film készül, és neki ebbe a regénybe van egy fonala, ami az én miskolci sárkányos legendámhoz kötődik, és akkor erről beszélgettünk mostanában nagyon sokat, és hogyha találnánk támogatókat, akkor ez a film megvalósulna. Igazából egy teljes csapat már a film mögött van, és nagyon jó véleménnyel vannak az alaptörténettel kapcsolatban, de erről Béla tud majd többet mesélni. mert az ő ismerősi köre, és igazából én csak utoljára kerültem be itt képbe.
1: Mi ez a projekt, mit tudhatunk róla?
0: Kassai Balázs János kerekesszékes Miskolc íróról van egyébként szó, aki szeretne egy olyan, tehát maga ez a kisregény, amit Zoltán emlegetett, ez a két kisregény, ez ezeknek az embereknek az életébe enged betekintést, érzékenyítő céllal, és mivel Balázs miskolci író, én szintén miskolci vagyok, Zoltán megint csak miskolci, a rendezőnk szintén miskolci. Gyakorlatilag úgy állunk ehhez a projekthez hozzá, hogyha megvalósíthatnánk, akkor egy ilyen lokálpatrióta jellegű miskolci történetet faragnánk belőle. Egyébként is Miskolcon játszódik mind a két történet, ezeket összefésülnénk egy komolyabb történetté, tehát hogy kicsit feszesebb tempóval, és ezeknek az összefésülése gyakorlatilag forgatókönyvírás szempontból elég komoly munka, tehát feladja a leckét, de már azt is kitaláltuk, hogy hogyan valósulna ez meg, tehát egész jól összeáll ez a történet. Tehát, ahogy mondtam, van már mögöttünk rendező, gyakorlatilag egy egész produkciós iroda, olyanok, akiket én már korábbról ismertem így a filmes világból, és az lenne most a lényeg, hogy miskolci mecénásokat kellene keríteni, tehát független filmként képzeljük el, ha már Miskolcon játszódik, akkor ugye miskolci helyszínekből minél több jelenjen meg belőle, tehát amit tudunk belezsúfolni Miskolcból, itt a városnak a mentalitása, az itt élő emberek, a nevezetességeink, és a cél az, hogy ezt a filmet, ha elkészül, ha meg tudjuk valósítani, akkor fesztiválokra kijuttatni, és hát hírét vinni Miskolcnak gyakorlatilag.
2: És polgármester úr bizalmát élvezi a film, tehát ő is jó ágyását adta, minden szempontból támogatja ezt a produkciót.
0: Sőt, tegyük hozzá, hogy már az előző polgármester idején elkezdődtek ezek a munkálatok, tehát már az előző városvezetés is, a mostani városvezetés is áldását adta rá, tehát ahol tudnak, segítenek. És most tényleg az lenne a feladat, hogy olyan mecénásokat keressünk, akik Miskolc közeli vállalkozók, vállalatoknak az emberei, tehát olyanok, akik ebbe a filmbe látnak rációt.
1: Írói területen még a céljai, tervei?
0: Sok minden van. Volt egy Eretnek című regényem, ami azért Eretnek, mert olyan történészeknek a munkásságát dolgoztam fel benne, akik nem biztos, hogy a mainstreamnek a szíve csücskei, tehát itt ugye van ez a finnugor nyelvelmélet, meg hogy hunok vagyunk, vagy honnan jöttünk. Gondoltam, hogy olyan regény nem nagyon van, ami úgymond az ellentábornak a munkásságából született volna, ezért írtam ezt az Eretneket. Gyakorlatilag ez a magyarságnak, az ősiségünknek a bemutatása lenne, tehát itt a hagyományoknak és egyebeknek, ez a 13. században játszódik ez a regény, többek között Miskolctapolcán is megfordul a főhős, és Boldvára is eljut, ugyanis Boldván írták a halotti beszédet, tehát ennek kapcsán jut el a főhős, ezután nyomoz úgymond, mert hogy vannak annak is ilyen kis Eretnek felhangjai, tehát olyan szóhasználat van benne, ami nagyon visszavezet a magyarságnak az ősiségére, a múltjára, és ezt a regényt szeretném most folytatni, ennek írom most a második kötetét jelen pillanatban. Egyébként nem tudom, mennyire beszélhetek így róla, megyei levéltár igazgató helyettese kért fel egy közös projektre, ahol török időkben játszó történetről van szó, szóval ő kutatta ki egy történetet, gyakorlatilag véletlenül talált rá a levéltárban, és arra kért, hogy ezt írjuk már meg közösen, mert érdekes. Van még egy pár olyan tervem, amiről nem szeretnék beszélni. Jelen pillanatban erre az Eretnek második kötetre fókuszálok, és erre a filmes projektre, hogyha sikerülne összehozni.
1: Trux Béla történelmi regényíró informatikusként dolgozott, amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. Jelenleg az új könyvei mellett egy miskolci film megalkotásán is dolgozik. A Kultúra mai vendégei voltak Trux Béla történelmi regényíró és Reimann Zoltán helytörténet kutató civil referens.
3: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu. Perzselyen fel!

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedés biztonsági kérdőívet. Buza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere a várost érintő fejlesztésekről. Meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadékképződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dinnye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dinnye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangó vizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy a hagyományaik szerint hívják, a Balek hetet. Augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzatának kommunikációs alelnöke számol be.
2: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók. És különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk. A kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani. A cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kiadhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni.
1: Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. a Tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes nulladik napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyű zenei program, irodalmi estés koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten ígéjét olvasom a napi újszövetségi igerész alapján Pál apostolnak Tituszhoz írt levele első részének 10-től a 16-ig terjedő verseiből. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük saját prófétájuk mondta: a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és mindig jó cselekedetre alkalmatlanok. Kedves rádióhallgatók, kedves testvéreim! Egyszer valaki ezt mondta: nem a Bibliával van bajom, hanem azokkal, akik olvassák, de nem élik. Fájdalmas mondat ez. Azért fáj, mert sokszor igaz. A világ nem tökéletes keresztényeket keres, hanem hiteleseket. Olyan embereket, akiknek az élete összhangban van azzal, amit vallanak. Pál apostol Titusznak ír, aki Kréta szigetén szolgált. Nem volt könnyű a gyülekezetben. Sok volt a hangos ember, a tévtanító, a képmutató. Pál nem finomkodik, kemény szavakat használ, mert tudja, amikor a hamisság bejut a gyülekezetbe, az emberek örök élete forog kockán. Ez az ige ma is feltesz nekünk egy kérdést. Hiteles tanítványa vagyok-e Istennek, vagy csak egy vallásos ember? Pál azt mondja: sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók. Érdekes, hogy először nem a bűnüket említi, hanem a beszédüket. Sokat beszélnek, magabiztosak, mindenre van válaszuk, de nincs mögöttük engedelmes élet. Ma is rengeteg ilyen hang szól. Internetes prédikátorok, önjelölt tanítók, motivációs guruk, akik mindig azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Jézus viszont azt mondta: gyümölcseiről ismeritek meg őket. Nem az számít, mennyire szépen beszél valaki, hanem hogy hogyan él. A kérdés az: milyen vagyok otthon? Milyen vagyok a munkahelyemen? Hogyan beszélek a házastársammal? Hogyan viselkedem akkor, amikor senki sem lát? A kereszténység nem vasárnapi szerep. Pál azt mondja, egész családokat feldúlnak. Figyeljük meg! A tévtanítás soha nem csak elméleti probléma. Mindig tönkreteszi a családokat, a gyülekezetet, a hitet, az emberek életét. Az ördög ritkán támad nyíltan, sokkal inkább apró kompromisszumokat kínál. Ez nem olyan nagy bűn. Ezt mindenki csinálja. Isten úgyis megbocsát. Nem kell ezt olyan komolyan venni. És közben lassan eltűnik az igazság. Ma is sok hamis tanítás vesz minket körül. Gondoljunk csak arra, amit naponta hallunk. Légy önző, hiszen a saját boldogságod a legfontosabb. Hidd el, a pénz megold minden problémát. Á, az igazság relatív. Élj magadnak. Ezekkel szemben Isten ígéje ma is változatlan, és arra bíztat, hogy naponta tedd fel a kérdést. A Biblia tanítja ezt, vagy a világ? Minden tiszta a tisztának, mondja Pál. Ezt sokan félreértik, mert Pál nem azt mondja ezzel, hogy a hívőnek mindent szabad, hanem azt, hogy a tiszta szívű ember más szemmel nézi a világot. Ha egy pohár víz tiszta forrásból jön, jó inni belőle. Ha ugyanaz a pohár szennyezett, minden beleöntött víz is szennyezett lesz. Nem kívül kezdődik a tisztaság, belül. Jézus is ezt mondta, a szívből származnak. A problémáink gyökere nem kívül van, hanem a szívünkben. Ezért nem elég viselkedést változtatni. Újjá kell születni. Nem azt kérdezem, mit szabad, hanem mit tisztítja meg a szívemet. Isten ígéje, az imádság, a bűnvallás, a Szentlélek munkája. A legnagyobb veszély, amikor a szánk ismeri Istent, de az életünk megtagadja. Ez a fejezet csúcspontja. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Ez talán az egész Biblia egyik legfélelmetesebb mondata. Mert lehet templomba járni, szolgálni, Bibliát olvasni, imádkozni, és közben az életünkkel mégis megtagadni Krisztust. A világ nem a hitvallásunkat figyeli, az életünket. Ha egy bolt ajtajára ki van írva nyitva, de amikor odamész, és zárva találod, úgy érzed, becsaptak. Hazudik a felirat. Így van sok keresztyénnel is. A felirat szép, de az élete zárva van Isten előtt. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Ez nem a hitetlenekről szól, hanem azokról, akik azt mondják, én hiszek Istenben, azért, hogy nem járok templomba. Ezért ez az íge ma hozzánk szól. Engem vizsgál, téged vizsgál, mindannyiunkat megvizsgál. Nem azt kérdezi, mit mondasz magadról, hanem azt, mit mond rólad az életed. Ha valaki egy héten át figyelni az életemet, a családomban, a munkahelyemen, a szomszédaim között, vajon arra a következtetésre jutna-e, hogy Jézushoz tartozom? Látná-e rajtam a Krisztus szeretetét, a türelmet, az őszintességet, a megbocsátást, az alázatot, mert ezek a hit valódi bizonyítékai. Kedves testvéreim, ennek az ígének nem az a célja, hogy kétségbe ejtsen bennünket, hanem hogy őszintévé tegyen. A legnagyobb örömhír az, hogy Jézus nem csak leleplezi a képmutatásunkat, hanem meg is tudja változtatni az életünket. Péter is megtagadta az Urat, de Krisztus megbocsátott neki. Pál üldözte a gyülekezetet, mégis apostollá lett. A tékozló fiú elbukott, mégis hazatalálhatott. És nekünk is van visszaút. Ha ma a Szentlélek rámutat valamire az életünkben, ne keményítsük meg szívünket. Ne mentegessük magunkat, hanem valljuk meg az Úrnak, és engedjük, hogy megtisztítsa a szívünket. Legyen a vágyunk az, amit Pál a Galata levélben ír, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor Krisztus él bennünk, akkor már nem csak a szánk vallja őt, hanem az egész életünk. Legyen így mindannyiunk életében. Amen. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked a te élő ígédért, amely ma is megszólított bennünket. Urunk, megvalljuk, hogy bár keresztjénnek valljuk magunkat, de a szívünk, a beszédünk, a tetteink nem mindig téged tükröznek. Bocsásd meg a képmutatást, a megalkuvást, a közömbösséget és minden engedetlenséget. Vizsgáld meg a szívünket, Urunk, mutasd meg, van-e bennünk olyan terület, amelyet még nem adtunk át neked. Tisztíts meg bennünket minden tisztátalanságtól, hogy ne csak a szánkkal valljunk téged, hanem egész életünkkel dicsőítsünk. Kérünk, adj nekünk tiszta szívet és őszinte hitet. Hadd legyenek a szavaink hitelesek, mert mögöttük ott van az engedelmes élet. Segíts, hogy családunkban, munkahelyünkön, gyülekezetünkben és mindenütt, ahol járunk, Krisztus jó illatát árasszuk. Imádkozunk azokért is, akik eltávolodtak tőled, vagy megtévesztették őket hamis tanítások. Kérünk, vond vissza őket az igazság útjára. Urunk Jézus, szeretnénk, hogy amikor az emberek ránk néznek, lássák rajtunk a te szeretetedet, tisztaságodat és hűségedet.

Jézus Krisztus békesség fejedelme, hozzád fordulunk lelki csendességért és harmóniáért, hogy kisimult érzésekkel legyünk mi is a békesség alakítás nagykövetei. A te békességed adjon erőt nekünk odállni a békétlen, háborgó, egymásra acsarkodó emberek mellé, hogy csökkenjen a harag, az indulat, a gyűlölet, és a te békességedben oldódjanak meg feszültségeink bennünk, családunkban, munkahelyen, nemzetünkben és szerte a világon. Amen.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Az autó, meg a labdázó kút. Dani egy szép lapos háztetőn üldögélt. Nagyon tetszett neki ez a hely. Innen nem lehetett legurulni, és az egész tető üvegből volt. Hát gondolta, bele is láthat a kisházba, hogy mit csinálnak benne. De nem látott be, mert tejüveg volt, fehér, átlátszatlan. Bosszankodott is Dani, hogy az emberek ilyen furcsákat találnak ki. Hanem aztán addig mászkált, míg talált egy nyitott részt az üvegen. Szellőztetni nyitották ki, és nagyszerűen be lehetett látni a házikóba. Dani hosszú orra óvatosan nyúlt be, aztán az egész fejét is utána dugta. Na most innen mindent jól látok, és engem nem láttak, és nincs is benne senki. Csak csupa olyan ló nélküli kocsik vannak, de milyen szépek, és párna is van bennük. Jó lehetne benne üldögélni. Dugó Dani nem igen szokott sokáig gondolkozni, ha valamit ki akar próbálni. Az autó puha ülése nagyon csalogatta. A tetőn nem volt magas, megpróbált hát leugrani. Sikerült is. Mégpedig jobban, mint tervezte, mert nem is a párnázott ülésre pottyant, hanem a kicsi kerékre, amely egy rúdra volt erősítve. Ilyettében nagyot csavart rajta, és addig kapálódzott, míg az autó, amely úgyis indulásra készen várta, hogy vezetője beleüljön, elindult. És mintha csak parancsra történt volna, kitárult az autószín ajtaja. Az autó a kínáló munkások nagy bámulatára, a vezető nagy ijedelmére szélsebesen megindult kifelé, pedig látszólag senki sem vezette. Szaladt, mintha megbabonázták volna. Végig az udvaron, ki a kapuba. Az egyik kapufélfát le is döntötte. Nem állt meg az utcán se. Futott, nyílegyenesen. Hiába állította a közlekedési rendőr tilosra a lámpát. Minden ember csodálkozva bámult utána, és rémülten sikoltoztak. A vezető, aki a kocsit éppen a megrendelő úr lakásához akarta indítani, kétségbe esve rohant utána, de persze nem érte el. Hát Dani mit csinált? Először eltakarta a szemét, és bebújt az ülés alá, annyira félt. Aztán gondolta, hogy ha elindította ezt a bolond kocsit, akkor meg is tudja állítani. Felmászott hát a kormánykerékre, és megpróbálta csavarni. Az emberek láttak valaki kis tarkát kuporogni a keréken, azt hitték, hogy valami állat az, és annál jobban sikoltoztak. A forgalom megállt, a hosszú egyenes úton mindenki félrehúzódott. Az ablakokból is rémült emberek bámultak ki, Dani pedig forgott, ugrált, és megrángatott minden foggantyút, amit csak elért. Egyszer aztán az autóban valami nagyot recsent. A kocsi bukfencet vetett, Dani kirepült. Az emberek összeszaladtak, s megérkezett egy másik autón, a sofőr is, és mindenki kiabált. Felkutatták az egész kocsit, de senkit sem találtak. A rendőrbácsi megírta a jegyzőkönyvet, és ez volt benne: tettes ismeretlen. Az ismeretlen tettes pedig ez alatt ott kuporgott egy nagy viráglevél tövében, a vízben, csak az orra állt ki belőle, hogy éppen meg ne fulladjon. Még kócos fejét sem merte elődugni, míg a sok ember el nem oszlott, és a tönkrement autót el nem vontatták. Mikor már mindenki elment, egyszer csak megmozdult a viráglevél, kibújt alóla a Dugó Dani hosszú orra, vizes buksia, és megpróbált kiúszni a medencéből, ahová az autó dobta. Valami vasdarab állt ki a vízből, apa megkapaszkodott. Felkúszott rá, és szerencsésen rá is lépett. Kicsit fázott, a nap se sütött már, hogy szegény Danit megszárítsa, mert már esteledett. Ja, itt egy kicsit meg lehet pihenni, mondta Dani megkönnyebbülten. És innen egész szép a világ, csak azt nem tudom, minek csinálnak az emberek az utcában ilyen kicsi vizes helyeket, talán azért, hogy a virágok jobban örüljenek is, és nézegessék magukat benne. Dani is lehajolt, hogy megnézze magát a víztükrében. Nagy örömére ki is gyúltak a szép, nagy úton a lámpák, megvilágították a víztükrét is. És Dani nem bánta, hogy egy kicsit kócos, vizes dugógyerek néz rá vissza a vízből. Éppen azt nézegette, hogy az orra nem is dagadt meg olyan nagyon, amikor egyszer csak valami furcsa zúgást hallott, majd egy lökést érzett, és fölrepült a magasba. Valami úgy feldobta, mint a labdát. Nem ért rá megnézni, hogy mi az, mert már esett is lefelé. Aztán megint felrepült, aztán megint le. Hiába kiabált a torka szakadtából. Kérem szépen, én nem vagyok labda, csak a dugódani vagyok, és ne dobáljanak, mert akkor megfulladok. Aj! A szökőkút, mert az volt, amit Danit úgy dobálta, nem csak labdázott a komával, hanem szépen meg is világította, mintha csak valami tündér kellett volna. Pirosnak látszott az egész dugógyerek. Nem csoda hát, hogy egész sereg ember állt meg bámulni. Azt hitték, hogy valami újfajta vízi játékot találtak ki nekik. Különösen a gyerekeknek tetszett nagyon a dolog. Tapsoltak, újjongtak. Mindenki szerette volna közelebbről is megnézni azt a játékot, ami úgy repül a vízzel. Végre az egyik rendőr is figyelmes lett a sokaságra. Oda jött és fejcsóválva állapítottam meg, hogy ott valami rendellenesség történik. Mert ha új szökőkutat csináltak volna, arról neki tudnia kellene, hiszen minden nap ott őrzi a rendet az Andrássy út végén. Szólt annak, aki a szökőkutat kezeli, leállították a gépezetet, kialudt a piros fény, és szegény dugó Dani kimerülten, aléltan pottyant le, most már végérvényesen a medence vizébe. A rendőrbácsi óvatosan kihalászta, és csodálkozva nézegette. Ugyan, miféle lehet ez itte? Tanakodott. Hiszen ez a dugó Dani, kiáltotta egyszerre egy újongó gyerekhang. Ismerem a mesekönyvemből, ott is le van rajzolva, és éppen ilyen, mint itt, piros csizmája van, és az orra is éppen ilyen nagy, mert minden üvé beleüti. De már erre a sértésre Dani is kinyitotta a szemét, felült a rendőrbácsi tenyerén, és hangosan azt mondta. Kérem, kérem, az én orrom nem is attól nagy, hanem azért, mert dugóból nem lehet ilyen kicsi piszét csinálni. Az emberek nevettek. Mindenkinek tetszett a dugógyerek. Csak a rendőrbácsi nem tudta, hogy mit csináljon vele. No, ha már semmi baj, öröcsém, akkor gyere velem, majd kikérdezünk, hogy honnan kerültél a vízbe. Daninak sehogy sem tetszett ez a dolog. Már hallott róla, hogy akit a rendőr elvisz, azt többnyire bezárják, és nem mehet sehová, hanem a börtönben marad. Kérem szépen, tisztelt rendőrbácsi, mondta nagyon udvariasan. Én nem tettek róla, hogy a vízbe estem, csak véletlenség volt, aztán meg felkapott a szökőkút, és úgy dobált, és most nagyon éhes vagyok. Ezt már kicsit sírva mondta. Az emberek nevettek, a rendőr is nevetett, hiszen az, hogy valaki vízbe pottyant, nem gonosz tett. De hát örökké csak nem tarthatja a tenyerén ezt a kis fekete gyereket. Ha megengedi, biztos úr, mondta az egyik néni, akinek jobbról is balról is suttogtak valamit a gyerekei, majd én elviszem Danit uzsonnázni, aztán haza is kísérem. A rendőr örült, hogy megszabadult Danitól. Dani örült, hogy megszabadult a rendőrtől, és még uzsonnát is kap. Legjobban örült azonban a néni két gyereke, akik közrefogták Danit. Igaz, hogy sokkal kisebb volt náluk, de azért büszkén vezették a nagyszerű városligeti cukrászdába. Most volt csak jó dolga Daninak. Ehetett mindenféle finomat. A néni meleg kendőjét is ráadta, hogy meg ne fázzon, és annyi süteményt tömött magába, hogy majd megpukkadt. Mikor jól lakott, akkor a néni azt mondta, most pedig szépen hazakísérünk, Danikám. Ez már nem tetszett Daninak, hiszen maga se tudta, hol van otthon ebben a nagyvárosban. Most mit mondjon? Hazudni nem lehet, azt tisztességes dugógyerek nem teszi. Az igazat meg csak nem mondhatja meg, hogy hol háztetőn, hol pincében van a szállása. Végre, mikor már sokáig hallgatott, az egyik gyerek jött a segítségére. Anyukám, biztos, hogy a Dani valahol valami fészekben tanyázik most is, hiszen ott született. Mondom, mi nem vihetjük fel. És hol van az a fészek? Kérdezte a néni. Hát, én igaz kérem, mondta Dani nagyon szerényen, az kicsit messze van, és nem mehetünk oda, mint. Magában pedig azt gondolta, hogy az egyetlen fészek, ahol valaha lakott, most aztán igazán nagyon messze van innen. Akkor hát a legjobb lesz, ha Dani ma éjjel nálunk alszik, mondta a néni. No, támadt erre a kijelentésre olyan indián üvöltés, hogy mindenki oda nézett. A két gyerek alig fért a bőrébe az örömtől. Dani is örült, hogy teljesül régi kedves vágya és egyszer emberek, gyerekek között lehet, mégpedig úgy, hogy abból semmi galiba ne legyen. A néni még azt is megtette, hogy autón vitte haza a jókedvű kis sereget. Dani kicsit gyanakodva nézegette a kocsit, hogy nem szalad-e el vele megint, de amikor látta, hogy a többiek milyen nyugodtan ülnek bele, ő se félt. Más érzés is volt ügyes vezetővel utazni, mint a keréken táncolni. Csak az a kár, hogy nagyon hamar hazaértek.
1: A nap lement, az éj beállt, álom jő a szememre, jó Istenem, viselt gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Bóna Szabolcsot jelölte ki kamarai biztosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új kamarai választások lezárásáig az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint az átmeneti tisztség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyű zenei program, irodalmi estés koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemezkiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gúlya Budapesten pottyantott le, egy Budapest 11 általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba, és egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évben elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespálni gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Refáns Kollégiumban azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. De a gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként. teljesen a szívembe hatolt ez a muzsika. Megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarában, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve egy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bolcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal. Édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezet, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenget. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltség bomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatott. maradt a számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni. Én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium éveim alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, már személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló, gratuláló táviratok a rádióba, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát. Majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjban menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem. Az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám is, édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjen mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a kodályversenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kell mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjunk beszélni folyamatosan kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózosan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszélve, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, hol testeinket fölfalálnánk, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottával leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten láttam, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek egy, talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjanak munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre Berkesi tanár úr is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncertre sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbija tanár úrnak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatokat, hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastatok valamit, kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt,

0: elvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
1: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
0: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, hogy na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecenben, Nyíregyházán vezeti, az kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam, a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungarikum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungarikum vegyeskarra a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psaltérium Hungarikumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a szenciét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy hogy néznek ki tehát Szenci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
1: Van-e kedvenc zsoltár a tanár úrnak?
0: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni, hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. zsoltár az egyik, 6. bűnbánati zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. zsoltárt, amelyik álomszép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében.

Ez a boldog az ember nyilván ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel nőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: Egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővel töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolainek tanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én. Tehát egy karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízén ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elege van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a boka ízületeimből, hogy jól fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, ha megnézek egy sportközvetítést, a befutók, hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, hogy habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője, meg ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó élet döntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzuk meg a halakkal, és akkor azt szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Egy életre meghatározta, amikor először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy arlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon, és többre jussak általa, de hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccenést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni, tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fóliasátrait, ültetvényeit, valamint a nagydobronyi református templom tetejét is. A KDNP javasolja, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a károsult vállalkozók megsegítéséről és a helyi szervezetek bevonásával mérje fel a megrongálódott templomok, iskolák és intézmények kárait is. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET-kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Elhunyt Veres László, rádiós újságíró, zenész, a DVTK egykori hangulatfelelőse. A 60 éves korában elhunyt média személyiséget Miskolc saját halottjának tekinti. Veres László a Non-Stop Rádió és a Rádió Gaga műsorvezetőjeként, valamint a Kabinet RT dobosaként is ismerté vált. Évtizedeken át volt aktív szereplője a város kulturális életének és közéletének. Munkásságával, hangjával generációk számára jelentett állandóságot és jó hangulatot. Emlékét a felvételek mellett a miskolciak örökre megőrzik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A gotyos gyümölcskertje. Szent Péter
3: esernyője. Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Foszti fiú esete.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mixert Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
8: A góbék nábobja. Másnap uzsonna táján befogatott a főispán, megindultak a hasigérő hóban borontóra. 3-4 falun kellett keresztül menniük. Szegényes házikók a székelyeké, de tiszták. A kopjás kis kapu a vendéget üdvözlő feliratokkal ott van mindeniknél, tulipánokkal kifestve, a házak zsúppal vannak fedve, kémény nincs rajtuk, a vendéghívó füst ott jön ki a fedelen, ahol neki tetszik. Kemény, csikorgó hideg volt, a nemere is fújdogált derekasan, utasainknak csak a veres orra látszott ki a bundákból, meg az úzmarás bajuszból valami. Unalmas, kellemetlen út volt, beszélni se igen lehetett, csak éppen a legszükségesebbekre szorítkoztak. Félek, Tenki gróf is ott lesz, jegyezte meg útközben a főispán. Katánginak annyi sok mindenfélétől kellett volna félnie, hogy már semmitől se félt. Messze van még borontó? Kérdé. A dombon túl. Megint elhallgattak, csak a kapaszkodót elhagyva szólalt meg újra a főispán. Ugyan, istállak, mi is vagy te voltak éppen, hogy be tudjalak mutatni? Orvos vagyok. Az is egy nagy baj. Miért? Orvosból a székely nem csinál képviselőt, kicsire nézi a doktort. Hát akkor ne mondj doktornak. Minek mondjalak? Írtam valamikor egy pár tárcát a Felvidéki Magyar Közlönybe. Írónak fogom mondani magam, ez senki se tartja számon. Szeretik az írókat? A báró vállat vont. Újra fülükre húzták a bundát, és mélységesen hallgattak, míg csak meg nem állott a kocsi. Itt vagyunk a nábobnál. Valami tornyos, bástyás, ragyogó várkastélyra gondolt Menyus, csodálkozott nagyon, hogy egy kis kúria udvarán áll meg a négy párolgó ló. Sáros megyében a szegény bocskoros nemesek laknak ilyenekben. Az udvar tele volt csézákkal, hintókkal, fürhéces szekerekkel és bútorokkal. Almáriumok, ágyak, szekrények, bőrdíványok hevertek künn a havon, egymás mellé állítva. Itt valami költözködés van? Jegyzi meg a doktor. Dehogy! Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek. Annyian vannak. Majd meglátod! A székelyek nábobja nem olyan, mint a világ egyéb krőzusai, őt mindenki szereti, de mi, itt is van. Valóban, kün állt hajadon fővel egy nagy, brontes ember, de olyan szelid arcú, mint egy ártatlan gyerek. Egy jó öreg fiú benyomását tette az egyszerű alak. Ez hát a nábob, ez a deresfejű úr. Megrázta a főispán kezét, s ugyanakkor barátságosan mosolygott az idegen felé, mintha az az édesded mosolygás lenne a kérdezés, hogy ki ő? Katángi Menyhért barátom Budapestről, mutatta be röviden a főispán. Isten hozott, mondá egyszerűen, s kezeit a katángiéba fűzte kordiálisan, elől eresztvén a főispánt, maga vezette be a tornászról nyíló első szobába, mely tele volt szürke posztós farkasbundákkal. Egész a gerendáig ért a bunda garmada, úgy kellett felhajítani kettőjükét a tetejére, mint a búzakévét szokás az asztagra. A bundák szobája után, melyben a bundák miatt csak egy átjáró maradt a következő ajtóhoz, egy másik nagy szobába léptek, mely tele volt vendéggel. Ember ember mellett szorongott, egy almát se lehetett volna lehajítani a képzelhető legtarkább társaság. Itt egy elegáns lakcipős alak smokingban, mellett egy másik ócska formájú kopott bekesben. Volt ott gróf, falusi tanító, jegyző, asztalos, viszispán, kanonok, zsidóárendás, a becsületes góbék, primipilusok, pixidáriusok szépen megfértek együtt, örültek egymásnak, diskuráltak, disputáltak, és nem tartották szükségesnek egymást lenézni. Maga a nábob, bár a természeténél fogva lassú és nehézkes, erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára. Úgy tudott járni-kelni a tolongásban, mint egy vendéglős. Sas szemelegott észrevette, ha szivar, gyufa vagy más kellett valakinek. Ne is vegyétek rossz néven, mondogatta Imi Tamott az állva beszélgető csoportoknak, hogy nem tudtok leülni, ha a székeket behoznám, be sem férnétek, hát én pedig inkább benneteket akarlak itt, mint a székeket. Nem volt aranyért sem más bútor, csak a kályha. Ám bár a kályha több, mint bútor, az már szinte családtag. Tetejéről finom birsalma illat terjengett, barátságosan elvegyülve a dohányfüst folytó szagával. A sokaságba elegyedve Imi Tamott bemutatta hősünket, részint a házigazda, részint a főispán. Amint bejjebb-bejjebb hatoltak a szobában, egyszerre csak kibukkant menyus előtt Király János uram is. Karjait összefonva állt egy szögletben. Menyus első mozdulatával hozzá akart rohanni, már száján is volt az atyafiságos felkiáltás, hollá, jó napot János bácsi, de egy tiltakozó mogorva szemintés észhez térítette a magáról megfeledkezett kerületvadászt. János király homloka hirtelen tele lett ráncokkal, súró szeme végtelen hidegséget fejezett ki, mintha kiáltana feléje, ne közelíts hozzám! Jó szerencse e kritikus pillanatban egyszerre galléron fogta a főispán. Gyere, nézzük meg a harmadik szobát is. A harmadik és egyszer s mind utolsó szobában 5-6 asztalnál ferblit játszottak. Összezsúfolva ültek a játékosok és gibicek, ott is alig lehetett mozdulni. A főispán mégis befurakodott a szoba belső részeibe, s valamit beszélgetett a játékosokkal a legutolsó asztalnál, aztán megint végig viaskodta magát visszafelé katángig. Akarsz-e ferblizni? Nem éppen. De hát akkor mit csinálsz itt egész éjjel? Hát megvacsorálunk, aztán lefekszem. Lefekszel? Hol? Nagy szemeket mereztett katángira, hiszen láttad, hogy az ágyak odakünt vannak az udvaron. Hát, a többiek se fekszenek le? Kérdé, kétkedőleg pillantva végig néhány aggastyánon. Egész főispánságom alatt elő nem fordult efféle lefekvés névnapon. Teringettét, hát nincsen a házban több szoba, valami alvókamra? Télen nincs, de ha nyár volna, a szénapadláson lehetne aludni. No, a náboptoknál nincs valami nagy komfort? Kezdem apródonként nem érteni, miben áll voltaképp a nábobsága. A főispán aprehenzívus képet vágott. A székely ember nem bingeszti ki léha szifraságokban, amilyen van? Egyszerűen lakik és él, még ha gazdag is. Hát csak ugyanolyan gazdag, és miben van a vagyona? A földjeiben, mind prima földek. Sok földje van? Ő méltósága elgondolkozott, mintha elméjében össze akarná szedegetni a réteket, erdőket és szántóföldeket. Van annak talán 200 hódja is. Csak. Ne beszélj olyan hangosan és jegyezd meg magadnak, hogy a nagyságot mindig az arányok teszik. Ha csak 3 cipónyi eleség volna az egész világon, 1 cipó birtokában gazdagabb lennél Rócsinnál. Biz, ez igaz lehet? Akkor nyugodj bele és gyere ferblizni. Még csak 6 óra, s a vacsora éjfél táján lesz, az időt el kell ölni. Már szorítottam is magunknak 2 helyet a legvégső asztalnál. Kik játszanak ott? Rendre elmondta a játékosokat, nagy történelmi nevet viseltek valamennyien. 3 gróf volt. Katángi összerezzent, mikor Tenki Albertet mondta. Ez hát a vetélytársa. Nyulánk, döjfös tartású arisztokrata. A 4. partner csak nemes volt, de fejedelmi ivadék. Katángi ilyetten hőkölt vissza, hogy üljön ő le ezekkel a mágnásokkal. Mindössze 4 10-es bankó volt a zsebében. Nem, dadogta röstelkedve. Meg kell tenni. Hogy akarsz ismerkedni másképp az emberekkel? A Biblia valami olyasfélét mond, sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni, ferblizőkkel ferblizni. Gyere, ha mondom! Megfogta a galériát, és vitte. Menyus homlokán, zavarában a verejték gyöngyözött. Elképzelte, hogy mi lesz vele, ha minden pénzét elveszti, és nem tud majd fizetni. A szégyen öli meg. Legalább a revolverét hozta volna el. Őszintén be akarta vallani pénzbeli állapotját, de mire szóhoz jutott, addigra azon vette magát észre, hogy már ott ül a széken 2 mágnás közt, már a kártya is ki van osztva. Megadod a vizét? Megnézte a kártyáját, 2 piros volt, az alsó a felsővel. Megadom, mondta síri hangon. Mennyi? 1 picula, többnek nem szabad lenni. Hősünk föllélegzett, de még mindig félve tekintett a többiekre, mit tesznek ők a zsinórba, mert ki tudja, mi Erdélyben a picula. Hisz ők kupának nevezik a kancsót, méltóságosnak a nemest, nagyságosnak a mágnást, az ördög igazodik itt el. Hát ha a 10 forintos bankót címezik piculának. De félelme alaptalan volt, a zsinórban valóságos lúnyai hatosok csillogtak nyájas, ismerős fényben. Menyus valami hálafélét érzett most a ma derék régi erdélyi fejedelmek iránt, akik szűken adományozták az uradalmakat a székely főuraknak, sőt, el is szedegették néha napján. A ferbli a ragadozó állatok közé tartozik, gyorsan eszi a pénzt és az időt. A fali óra kakukja minduntalan előjött kiáltani, hogy 1 órával megint közelebb vannak a követválasztások. Éjfél felé bejött a háziúr stentori hangon kihirdetni. Az asztalokra és a székekre szükség van, urak! Abba hagyták a játékot, besöpörték a pénzt, valami keveset Katángi úr is nyert, mire aztán 4 perc alatt összetolták az asztalokat a 2 szobán keresztül, s kezdődött a vacsora. Azok a csodaszép nyulánk szürke szemű székely leányok szakadatlanul hordták fel az ételeket. A töltött káposztától és a ropogósra sült malasztól kezdve, aki még holtan is illedelmesen tartott a szájában egy sült almát, a kürtős kalácsig és a levelen sültig ott volt a székely konyha minden pompája, dicsősége. Némely hatalmas illatú étel után bebeszólongatták a szakácsnét, Nemes János Péterni asszonyomat, aki be is jött pironkodva mindannyiszor, mint a színpadokra a nagy szereplők, és felhajtott 1-1 pohár bort, melyel a hálás góbék megkínálták, miközben a száját törülgetve eldadogta, jobb is lehetne, én stálom. Aztán Megindultak a tósztok. A székely keveset beszél a lakomáknál, nyugodt, méltóságteljes és mogorva. Ha beszél, felköszöntőkben beszél, pátosszal és meglehetős világosan. Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpögéssel, kacskaringó szónoklatokban. A vacsora eltartott éjfél után 5 óráig. Ekkor a nábob újra így szólt. Az asztalokra szükség van! A vendégek fölálltak, s az asztalokat és székeket visszahelyezték a régi helyükre. Restitutio in integrum. Hát, már most mi lesz? A főispán vállat vont, mint egy igazi fatalista. Hát, mi lenne? Megint leülünk ferblizni. De hát aztán, mikor megjön az ideje, megjön vele a fölöstököm. Mit akarsz még tudni? Hogy a hazamenetelre mikor gondolsz? Ó, az még messze van, barátom. Odáig én nem gondolkozom előre, hanem annyit mondhatok tájékozásról, hogy a névnapok itt közönségesen 3 napig tartanak. Abba én belehalok, sóhajtotta a megszeppent Katángi meggyőződéssel. A halottakra nem kötelező. Aki hamarabb meghal, az hamarabb megy, mert ide el se férne egy ravattal, hanem az életben maradókra kötelező a 3 nap, a 4. a bundaválogatás. Hát az mi? Pattant fel a doktor hüledezve. Állják, csak nem képzeled, hogy mikor 4. nap hazaindulsz, akkor a garmad a bunda közül, amelyik mind egyforma posztóra, szőrre és szabásra, egyszerre odabökszel a magadéra. Egy egész nap telik el a turkálásban, az ide-oda hánytorgatásban. Hidd meg, nagy mulatság, igazi élvezet, ha az ember végre posztot diszkrimina rérum a jószágához jut, föltéve, hogy el nem cserélték, és el nem vitték másikat hagyva helyébe. No, húha, az szép lenne, az enyém haszonbérve van véve a szabomtól, minden napra 1 forint árrenda, ha elviszi valaki, holtig fizethette. A jövő valóban aggasztó volt. Mennyhértünk, mint aféle elpuhult városi ember, már most is fáradt volt a rogyásig, azt hitte összeesik. Kezdte már sajnálni, hogy idejött. Mire való volt ez? Legjobb volna valahogy megszökni innen, csak legalább beszélhetne János bácsival. De János bácsi úgy látszik, szándékosan kerülte, valahol messze ült az asztal alján, mint kún kapitány. A kún kapitányság egy adhok tisztség a székely lakománál. Minden 4-5 vendég közt ül egy kún kapitány, akit a gazda kér fel a tisztségre, a kisebb tekintélyek közül, hogy a mellette ülőket kínálgassa, kiszolgálja, töltögessen nekik. Katángi csodálkozott. Mi az ördög ez? A hatalmas János király szolgáljait fel a többit? Lehetetlen azt érteni. Az is feltűnt Katánginak a vacsoránál, hogy az öreget, bár mindenkiért emeltek poharat, senki sem köszöntette fel. Nem állhatta, hogy az okát ne kérdezze bal szomszédja, a jóképű Gábor Istvántól, aki szóró-szóra ezt felelte.
4: Mink nem igen szeretjük itt a megyében. Nyikorgó taigának senki sem mondja, gyere hintó.
8: De ott bent a városban, ellenvették Katángi, úgy hallom, nagy hatalma van. Gábor Pista megvetőleg vonogatta a vállát.
4: Ja, no, a róka is tisztartó a maga lyukában.
8: Menyust nagyon lehangolta a János király ilyetén devalválása, Klára bolondá tette őt ezzel az emberrel is, bárcsak soha meg se ösmerte volna. Amint így elmélkedék felőle, a 3. szobába a partnerekhez vágva állt magát a tolongó emberrajban, egyszerre csak, onnan nem veszi magát, elsuhan mellette János király, és a fülébe súgja.
4: Minden a legjobban megy.
8: Katánginak még ránézni se volt ideje, eltűnt egyszerre, mint a füst. Minden a legjobban megy,
4: De mi az ördög az a minden, ej, locsog az öreg ostobaságokat. Már rá se gondolt a jelöltségére, csak a megszabaduláson törte fejét, midőn az ajtónál elcsípte egy szürkeposztós ember, s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél. Nincs nekem a miniszterre befolyásom. Majd lesz, felelte a szürkeposztós ember jelentőségteljes hunyorítással, mintha mondaná, tudok én már mindent. Ez kicsit szeget ütött Menyus fejébe, még jobban, hogy kártyázás közben odajött háta mögé az öreg Baló Gáspár, a szabad elvű párt ottani elnöke, megveregette vállait, és valami szépet akarván mondani, amivel megbíztassa, de azért a tapintat határait még most át ne lépje, másik agyarára tolván ágy nyelvével a szivarját, így szólott szörnyűséges nyugalommal. Éppen olyan formájú lapockája van, öcsém uram, mint a megboldogult Lábodi Kristófé volt. Lábodi Kristóf ciklus elején elhalt kedvenc képviselőjük volt, kit ők Székely Deák Ferencnek nevezének. Fölkacagott erre a Fő István Gibice, egy megyei aljegyző. Csak tán nem lapocka szerint szemeli ki bátyám a követek. Az öreg szigorúan tekintett le a szája eljárt ifjoncra. Vagy hogy igen, hékás, csirke vagy te ahhoz. Menyus majd leszédült a székről, azt hitte álmodik, pedig éppen ez űzte el az álmot a szeméből, ha majmun a tündér nagy öltésekkel bevarni készült a szemhéjait, az a tapasztalat, hogy reménytelen dolgai jóra kezdenek fordulni, legott kiszedte szemeiből a férceket. Ereiben fiatalon csergedezett a vér, mintha újjászületett volna.

0: Jöttek a főispánék, elpletykázta nagy suttogással azoknak, akikkel jobban barátkozott.
1: Úgy nézem, a főispán megint töri a fejét valamiben, olyan fejez, mint a griff konyhája Brassóban. Mindig fél ott valami, vagy azt hiszitek, hiába hozta ide azt a pesti embert.
0: Ugyan, miért hozta volna?
1: Képviselőnek akarja varni a nyakatokba.
0: A székely urak összenéztek.
1: Bizony,
0: meg lehet.
1: Hogy lehet-e? Tom, hogy kitől Tom? De ez már csak súva mondta. Hát maga Tisza hozta szóba, mikor a minap fent jártam.
0: A székely urak kezdték úgy félszemmel méregetni, fürkészgetni Katángit. Csinos, formás ember, mondák némelyek, ki tudja, mi lakik benne. Szóval a figyelem ráfordult, amit sem ő, sem a főispán észre sem nem vehetett. János király pedig csak egyre folytatta a maga furfangos aknamunkáját.
1: Megmondtam azonban Tiszának, hogy abból semmi se lesz. Ha nem fogadott szótám, lássa, itt nem lesz követ az ő Katángia. De uram fia, nem is nekünk való, hiszen nem tud ez becsületesen még magyarul sem. Ugyan hallgassák csak, hogyan ejti ki a szavakat.
0: Bizonyos fenntartással fogadták eleinte a közléseket, de azért terjedtek, mint a futótűz. S János úr az egyik csoporttól a másikig kacsázott, hogy ott is elmondja pöffeszkedő nézetét imégyen.
1: Nem lesz meg, ha mondom. Ha egyszer én mondom, macska legyek, ha engedem.
0: S ilyenkor hegykén a mellére ütött. Persze, rögtön akadtak a kevés megyeiek közt, akiket vérig bosszantott a hencegése.
1: Nem engedély? De hát, ha mégis megválasztjuk? No, azt szeretném én látni,
0: pattant fel az öreg, mint egy mérges pulykakakas. Erre aztán feljebb emelte a hangját a másik is.
1: Eha, de nagy úr az úr, hisz önnek ebben a kerületben voksa sincs, mi jogon akar itt rendelkezni?
0: János király a halántékáig vörösödött haragjában.
1: Azon a jogom, mert én jobban tudom, melyik követ való ide, mint az urak.
0: Ho-ho,
1: otthon parancsoljon, király úr!
0: A vidrafalusi Olt Miklós, aki maga 100 voksot szokott képviselni, mint széles atyafiságának nesztora, meglóbázta most a nagy szőrös kezét a király orra alatt.
1: Lasszan azzal a kis testtel, király uram. Itt a szavam, nem disznóhólyag, most már azért is rászavazok az izére. Hogy is hívják csak?
0: Katángi.
1: Igenis, Katángira!
0: Oly túlságos hangosan folyt immár a diskurzus, hogy csitítóknak kellett közbelépni.
1: Ne okoskodjanak! Ami nem illik, nem illik, hiszen meghallják a kártyaszobában is.
0: Kérlelni kezdték János királyt is. Az nem járja, amit csinál. Ha már nem nézi a vendéget, nézze valamire legalább a házigazdát. Bizony, szép lesz, ha fülibe jut, hogy a vendégét hogy szapulják. De király János javíthatatlan maradt. Verte a mellét, hogy őt nem lehet elnémítani.
1: Én karakter vagyok, rikácsolta. Ami a szívemben, az a számon.
0: Folyton folyvás dolgozott, agitált Katángi ellen, és úgy fölpaprikázta maga ellen az embereket, hogy mire megvirradt, mindenki egy véleményen volt, mindenki hangoztatta. Megválasztjuk a pesti embert. Punktum. Akadt olyan is, aki datosan hozzátette.
1: Ha kell, eladom még a 2 lovamat is. Voksokat veszek az árán, de megmutatjuk Isten úgy segélye János királynak, hogy ez lesz a követünk.
0: Midőn 9 óra tájban bejött a házi úr a kártyaszobába, a sztereotíp kikiáltásával,
1: kérem az asztalokat!
0: János király szintén beosont, s elejtvém valami hatosta, Katángi háta mögött, amint lehajolt érte, A következő

0: hadjelentés súgta. Egy hangú lészen a választásod, fráter. Egy megvesztegetett dinaszta. A reggeli után újra a ferbli következett. Egyéb változatosság nem történt, csak a szivarok fogytak el. Egy lovas embert kellett küldeni a szomszéd faluba, ahol állítólag kapható kurta szivarok az örménynél. Addigi használatra összekereste a gazda öreg pipáit, pipaszárakat evenyészett. Néhányat kölcsönzött, imit amott a faluban, nagy delícia volt ez is, akinek jutott. Még a mágnások se fintorgatták az orrukat, hogy szotyakos a pipaszár. Az ebédnél, mely uzsonna tájára esett, ismét megindultak a tósztok. A legtekintélyesebb emberek emelkedtek fel, katángi menyhértre ürítve poharukat, olyan forma célzásokat pompa szőve, hogy ha az Isten úgy akarja, mint münk, ezen mű vendégünket szívünkhöz jobban is megragasztjuk. Valamiképpen a kanyarodó patak messziről jön az ő csergedező vizével, de akármilyen messziről érkezik, sehol sem mondják, amerre elfolyik, ahol jönni egy idegen patak, hanem mindenek így szólanak, ez a mi patakunk. Engedje az Úristen, ő szent felsége, hogy itt a mi megyénkből váljék a kis patak nagy folyammá. Szépen, szívhez szólón tudtak ők beszélni, van valami bibliai őserő az ők különös észjárásukban, a Libanon cédrusainak illatával és Tibéza mézével. Az éljenzés és lelkesedésben látszott János királyon, hogy a méreg eszi, de közbe is kocsogott minduntalan. Vagy ki tudja, no majd meglássuk, és több efélét. A szomszédjai úgy tettek, mintha nem is hallanák, de ő nem törődött velük. Éles látásával Legot kikereste a homogén elemet, Tenki grófot. Őt nézte, mint egy ő hozzá adresszálta a közbeszólásait. Egyszer felkelt az asztal végéről, s oda tipegett a grófhoz. A macska is szereti a tejfölt, mondá fennhangon, a grófhoz hajolva, de ha mély köcsökben vagyon, mégsem juthat hozzá, mert a fejebe nem fér. A gróf összeráncolta a homlokát, kezdte sokallani a János úr szeretetét, de rogált neki ez a közösség. Ugyan, hagyjon békét, szólt mogorván. A többiek pedig éppenséggel megbotránkozának a király János illetlen viselkedésén.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixát Kelmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetője.
6: Házasságon innen.
7: Katalinsz.
8: A gyerek.
9: A gólya kalifa.
10: Paszti fiú esete.
11: Pilátus testament. Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: Lépést óva tesz. 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében, a Szentendrei sziget északi csücskében, a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Fiana zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Fiana zenekart 1996-ban alapította Lang János és Varga Kornél. Abban az időben az együttes a tradicionális írzene hű tolmácsolását tűzte ki célul.

Ezáltal a zenekar hamar népszerűvé vált Magyarországon kívül is, elsősorban azokban a klubokban, ahova az eredeti ír folklór rajongói járnak. A Fianna életében nagy változást hozott, amikor Jani egy angliai turné során megismerkedett Ellennel, így vette kezdetét egy mindmáig egyedülálló angol-magyar zenei együttműködés.

Ebből született a Fianna első albuma is, The Mad Skeleton címmel, amelynek zenei anyaga főként tradicionális ír zenére épült, később újabb tagok érkeztek, Ákos, Luke és Rick csatlakoztak, így alakult ki a Fianna felállása és az a sajátos hangvétel, amely úgy ötvözi az európai tradicionális és modern zenei elemeket, hogy mindvégig az egyik legősibb örökségben, a kelta tradícióban gyökerezik.

0: Zenesál című műsorunkat hallották, melyben a Fianna zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Bóna Szabolcsot jelölte ki kamarai biztosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére. Az új kamarai választások lezárásáig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint az átmeneti tisztség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A Tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemezkiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia tábor a jánosi és balazséri református gyülekezetekben.
2: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt. Tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
1: Hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként a pszichés tüneteket?
3: Nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek.
1: A Vibe Fesztivál.
4: A Comix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Annett mesél.
2: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliáltat. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
3: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és más hetekre a gyerekek. Ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ezt határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, így talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
2: De jó ez a szó, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
3: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, vagy mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent. Az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni. Sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, hogy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézi munkát, játék. Tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
2: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan kézzelhetjük-e, mi volt a fő téma, az igei szakasz?
3: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet, a Cohen programot veszük a gyerekhéten alaptörténeteknek, illetve alapprogramnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
2: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet? ebben a táborban, hiszen minden a finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
3: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazsévi gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazsévi gyülekezet vállalta magára például az étkeztetését a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben mind a két gyülekezet helyt állt, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos, és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
2: És a záróes pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
3: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp el kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azzal tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
3: Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
2: Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltható választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően hogy egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntésében, ugye, hogy kéri azt, hogy mondjuk Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét, tehát ugye megjelenik a Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban, viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a test részt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az emberben, van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, És ugye a testi dolgokat az leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átked itt is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell úgy ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzik fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen más hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélye kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de elmellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az ember. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakembert. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezek ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
3: Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
2: Ebben a tekintetben a megtérés élmény az azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha itt szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére a pacienst, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényel, hanem ez egy rendeződött, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy gyász, egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását, és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknél fontos ez a látásmód, vagy

0: krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható, és ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásoságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásoságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
1: Az elmúlt percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert, reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel első éves vegyészmérnökkel beszélget, Janicskó Mihály Noémi.
2: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Babesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
3: A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült, ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a komiks, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztálya programját fedi le. Illetve jelen vannak a Közgazdász Klubnak a hallgatói, és a Jurátus Kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
2: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
3: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
2: Az sikerült felmérni, hogy milyen korosztálya voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
3: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
2: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is, itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket, kérlek mutatkozzatok be.
4: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályaorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
5: Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
2: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
4: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket és beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
2: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
5: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos. Igen.
2: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen és gondolkodnak a váltáson?
5: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
2: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
4: A Karrier Tanácsadó Központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karrier tanácsadás, ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karriertanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
2: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
5: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársa van lehet megbeszélni.
2: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
4: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk, itt a fesztiválra viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, tehát hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
2: És számodra?
5: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
2: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
4: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
2: És mit tanultok?
4: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
2: És te?
5: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
1: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karrier tanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a Színes Üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
2: Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gond akadt, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
6: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy pörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szaga káposztának, és beengedtek.
2: És akkor áruljátok el azt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
7: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
2: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
6: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
2: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
7: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátriumhidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
2: Még csak a fesztiválnak a második napjánál tartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
7: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk, nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
2: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
6: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen ő is komixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
2: És igazából miről szól a komix? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
7: A komix legfőbb célja az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
2: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani.
7: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti ott izé bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komixnak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
2: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
7: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
2: Miért tartod ezt fontosnak?
7: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment. Szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében. Ha egy embernek is, de változtat.
2: És te?
6: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémia tanárnőm, és ő megtetszett nekem a kémia, megszeretette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
1: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fóliasátrait, ültetvényeit, valamint a nagydobronyi református templom tetejét is. A KDNP javasolja, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a károsult vállalkozók megsegítéséről és a helyi szervezetek bevonásával mérje fel a megrongálódott templomok, iskolák és intézmények kárait is. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Elhunyt Veres László, rádiós újságíró, zenész, a DVTK egykori hangulatfelelőse. A 60 éves korában elhunyt média személyiséget Miskolc saját halottjának tekinti. Veres László a Non-Stop Rádió és a Rádió Gaga műsorvezetőjeként, valamint a Kabinet RT dobosaként is ismerté vált. Évtizedeken át volt aktív szereplője a város kulturális életének és közéletének. Munkásságával, hangjával generációk számára jelentett állandóságot és jó hangulatot. Emlékét a felvételek mellett a miskolciak örökre megőrzik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a Balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten, élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Mata Zsoltot, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökét. Korunkra való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Üdvözöllek nálunk a rádióban.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
2: A Balek hétről, annak a szervezéséről fogunk beszélgetni. Mettől meddig lehet a Balek hétre, vagy nevezzük úgy általános nevén, gólyatáborba jelentkezni? Erről mit lehet tudni?
3: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-ig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók.
2: Kik jelentkezhetnek, bár ezt akkor már félig meddig elárultad, illetve hogyan, milyen módon lehet regisztrálni a gólyatáborba?
3: Hát ugye jelentkezni a frissen felvett hallgatók tudnak, és különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehők, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk.
2: Mettől meddig és hol lesz most a Balek hét, bár ha jól tudom, az eddigi összes Balek hét a Miskolci Egyetemen volt.
3: Így van, ez most sem lesz másképp, a kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani.
2: Mi a célotok vele, mi a célja a Balek hétnek, hiszen nagyon nagy múltra tekint vissza, de gondolom a cél az változatlan.
3: Persze, hát a cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kihagyhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni. Szóval én azt mondanám, hogy a legfőbb célja az ez, szokjanak bele az új környezetbe, ne legyenek megijedve, ismerjék meg a kampuszt, az egyetem területeit, és érezzék jól magukat.
2: És mely karok szervezik, bár ha jól tudom, mindig minden kar szervezte a Balek hetet.
3: Mindegyik karunk szervez külön Balek hetet, ugye 8 karunk van. Itt nyilván ki melyikre jelentkezett, ez nagyon fontos. Ha esetleg valaki eltévedne a jelentkezés folyamán, ezt most elmondom, mert szokott probléma lenni, hogy mindenki jól nézze meg, hogy melyik karnak a gólyatáborára jelentkezik, mert azt utána elég macerás javítgatni a jelentkezéseket, de igen, mind a 8 karunk szokott rendezni egy külön tábort, ők mindenki külön programokkal készül, itt rengeteg változatos program van, mind az egyetem területén, illetve azon kívül is különböző kirándulások, borkóstolók, illetve természetesen szakmai programok is várják a gólyákat.
2: Milyen programok lesznek, mikkel várjátok a frissen felvett gólyákat, mit kaphatnak itt a Balek héten?
3: Hát ez ahány kar, annyiféle különböző program, most így fejből nem fogom tudni mindenkiét elmondani. de kapnak egy kiértesítőt egyébként a gólyák, és ott fel van sorolva, ez egy PDF file, abban fel van sorolva, hogy mik várják őket, de amik így hirtelen eszembe jutnak, azok tarcali borvacsora lesz, az egyik karon, nem spoilerezek, hogy melyiken, illetve bogácsi kirándulások lesznek, ugye különböző szakmai programok az egyetem területén, vagy akár azon kívül.
2: És hát amúgy, ha jól tudom, sportprogramok, egyetemi bemutatás, ez hogyan szokott kinézni, ha jól tudom, mindig ezeknek például egy-egy nap van szentelve.
3: A kampusz bemutatása az, illetve a szakmai programok, ez is már külön kari szervezése keretein belül zajlik le, itt ők oldják meg úgymond, hogy hol szeretnék ezt megtartani. Igazából különböző checkpointok vannak az egyetem területén, és oda mennek külön-külön csapatokban a gólyák, csapatvezető segítségével, a szakmai programokat pedig megoldhatják a bázisaikon, vagy esetleg az egyetemen előadóteremben, ez attól függ, hogy ők hol gondolják jónak, meg hát persze a létszámtól függően.
2: És említetted, hogy egy kiértesítést kapni fognak a gólyák, de azért én ezt megkérdezem, hogyha erről beszélhetünk pár szót, hogy a szállás hogyan van megoldva ilyenkor a gólyatábor során, az étkezés, illetve milyen praktikus dolgok kellhetnek erre a hétre, mivel készüljenek a gólyák a táborba.
3: A szállás az egyetemi kollégiumokban lesz megoldva, illetve az uni hostelben. Itt teljesen privát terük lesz a gólyáknak, két fős szobák vannak, illetve az uni hotelben azt hiszem ott is vannak kettő fős, illetve négy fős, de ha jól tudom, itt is a két fős szobákat fogják megkapni. Külön fürdőszobával rendelkeznek ezek a szobák, szóval így lesz megoldva a szállás, és praktikus dolgok, amiket hozzanak magukkal, hát a legfontosabb, hogy magukat hozzák el, és annyira nem is nagyon fontos bármit hozni magukkal, nyilvánvalóan ruhát, de ételre sincs szükség, mert mindenről gondoskodunk. Kapni fognak egy egyenpólót, mindenki a saját karának megfelelőt, egyedi mintával, karszalagokat, és mosási lehetőség is van egyébként, hogyha esetleg a pólót ki szeretnék mosni, de természetesen hordhatnak saját ruhát, úgyhogy a legfontosabb az, hogy ruhát hozzanak, este bulikkal készülünk nekik, úgyhogy ha kicsit szeretnének kiöltözni a bulikra, akkor mindenképpen hozzanak valami csinos ruhát, de nagyon létszükségletre nincsen szükség, mert ételt, helyet, mindent kapnak.
2: Meséljük azt el, hogy miért is Balek hétnek hívják, és miért nem gólyatábor. Kicsit kilógunk a többi felsőoktatási intézmény közül, ilyen téren mi Balek hetet szervezünk. Miért Balek hét ez?
3: Igen, ez például, amikor én gólya voltam, nekem érthetetlen volt, de most letisztázzuk akkor ezt a kérdést. Hát igazából a hagyományérzésből ered, erről már lehetséges, hogy vannak, akik hallottak, lehet, hogy van olyan, aki egyáltalán nem. Viszont ugye ezek több mint 200 éves hagyományok itt nálunk az egyetemen, és ez a legnagyobb mozgatórugója szerintem a hallgatói életnek itt nálunk, és ebből ered ez a Balek hét kifejezés, ugyanis a hagyományérzés keretein belül hívjuk az új hallgatókat balekoknak, és a hét pedig arra utal vissza, hogy régen egyhetesek voltak a gólyatáborok, szóval ebből a kettőből tevődik ez össze, és meg fogják tudni majd, hogyha ott lesznek nálunk, már a Balek hét keretein belül is nyilván meg fogják ismerni a Balek hétnek az alapjait, betekintést fognak nyerni, és akinek ez nagyon megtetszett, akkor utána többet is fog tudni belőle látni, csak akarni kell, és mindenképp ajánlom, hogy akarják.
2: Akár a saját Balek hetedre visszaemlékezve, vagy az elmúlt időszakra, amikor már mondjuk szervezőként részt vettél, milyen hangulatban telnek ezek a Balek hetek, egy napjuk hogyan néz ki, akkor különböző karok találkoznak a kari köszöntéseknek megfelelően köszönnek, tényleg egész nap úgymond zsizsgés, pörgés van. Hogyan néz ki egy nap itt a Balek héten? Te hogyan emlékszel vissza akár a sajátodra?
3: Hú, hát a sajátomra. Szerintem az egyetemi életemnek a legmeghatározóbb pillanata volt, és ez nem ilyen klisé, hanem ez tényleg, itt láttam először az egyetemet, a leendő szaktársaimat, és volt bennem azért egy kicsi félelem, de amikor megérkeztem, akkor ez teljes mértékben elmúlt. Hát valóban folyamatos pörgés, nyüzsgés van, programok, tehát egyáltalán nem unalmas. igen, hogyha a két kar találkozik, akkor hangos kari köszönéssel szoktunk egymásnak köszönni, illetve versenyezni is szoktunk, hogy ki az, aki hangosabban tudja ezt megtenni. Ez attól függ, hogy mikor találja a csapat megfelelőnek, tehát ez percekig is elnyúlhat, vagy akár köszönhetnek egymásnak kettőt, ez is egy vicces része a gólyatábornak. Viszont a saját programokkal telnek el a napok, ugye a napi háromszori étkezést kapnak, ezek is különböző időpontokban vannak.
2: És a selmeci hagyományokkal hogyan találkoznak? Például a gólyák, az hogyan van beépítve? Valószínűleg gondolom karonként azért változó, gyanítom a firmák egyenekben is megjelennek, ha jól tudom, bányászoknál ugye csillatolás is szokott lenni, vagy az lehet, hogy közös. Tehát úgymond, hogyan építitek be a selmeci hagyományokat a Balek hétre a gólyatáborba?
3: Már úgy szoktuk őket várni egyébként, hogy gyenviseletben vagyunk, és utána van ugye bemutatkozás, itt hallják először azt, hogy XY alias vagy vulgó, itt még lehet, hogy majd homályos lesz, hogy ez éppen mit jelent, de utána ki fog tisztulni, illetve például a bányászkaron vannak különböző checkpointok, ahol a baráti társaságokhoz lehet menni különböző feladatokra, illetve bemutatják magukat, elmondják a társaságnak a különböző rendezvényeit az év során, és így építjük be a gólyatábornak a menetébe.
2: Kicsit világítsak meg szervezői oldalról, hiszen gondolom a részletekről se kisebb munka, mint ahogy lezajlik a hét. Mekkora csapat áll mögötte, mekkora munka van ebbe az egészben, hogy megszervezzétek, hiszen ha jól tudom, most már nagyjából hetek óta, vagy egy hete szerveződik ez a Balek hét.
3: Hát igen, elég nagy munka egyébként, de mindenképpen megéri utána látni az eredményét. Hát vagyunk ugye mi a Mehögtől és a Kari főszervezők és szervezők. Itt a főszervezők kari szinten ilyen 3-tól 5-ig terjednek, van, ahol ennél azért több, van, ahol 8 is van, és minden karnak vannak külön szervezői, ez is változó attól függ, hát a gólya létszámtól függ igazából lényegében, de ők mindannyian dolgoznak rajta, a főszervezők csinálják ugye az előmunkát, a szervezők pedig ugyanúgy a helyszínen nagyon sokat segítenek, és koordinálják a gólyákat, ugye csapatvezetők, mindenféle egyéb más pozíciók vannak, úgyhogy igen, ez egy kicsit nagy feladat, de hát melyik rendezvény nem az, de egyébként én nagyon szeretem, én imádtam a gólyatábort akkor, amikor elsős voltam, és szervezni is nagyon szeretem, de nekem szerintem ez az egyik kedvenc rendezvényem, de hát már szerintem egy jó, több mint egy hónapja megy a szervezés, ugye az alapoktól az egészen a legvégső állapotokig, de már közelítünk a végéhez, úgyhogy már a kész tereppel fogjuk várni a gólyákat.
2: Jó, hogy szóba hoztad ezt, hogy fogjátok várni a gólyákat, ezt amúgy hogyan képzeljük el, ugye azért a Miskolci Egyetem kicsit a város másik végébe van, oda hogyan tudnak eljutni, ha jól tudom, ennek is van egy különlegessége, hogy a Miskolci Egyetemi hallgatók, idősebb hallgatók hogyan, miként várják a friss gólyákat, akár a búzatéren, akár a tiszai pályaudvaron.
3: Igen, ez is egy nagyon fontos része, hogy mi elmegyünk értük. Nyilván bejöhetnek saját autóval, vagy esetleg busszal, hogyha valakinek közel van, de viszont ha messzebbről jönnek, vagy nincs busz, nem tudják megoldani, akkor mi kimegyünk értük autóval, vagy hogyha olyan távolságra van és nem találnak oda, akkor esetleg gyalog, de ez a jellemző, hogy egyébként autóval értük megyünk, erre is megvannak az emberek a szervezők között, akik ezt megteszik, és már ott megtörténik egy ilyen kontakt közöttünk, és már egyébként ott az autóban a közös eljutásig az egyetemig, már ott el szoktak kezdődni így a kisebb beszélgetések, és szerintem már ez is egy könnyítés ahhoz, hogy úgy megy oda a gólya, hogy már úgy száll ki az autóból, hogy van egy biztos ember, akivel tud beszélgetni, és már volt köztük néhány szóváltás.
2: Körülbelül mekkora létszámra számítotok, ha jól emlékszem, rektorasszony mondta a Pontot Parti sajtótájékoztatóján, hogy azért most messze meghaladta a jelentkező hallgatókat. Elmúlt időszakban mennyi gólya volt, most mennyi góljára számítotok körülbelül?
3: Nagyjából minden évben hozzuk azokat a számokat, viszont most ugye volt ez a kiugrás, hogy kicsit többen jelentkeztek szerencsére, de egy ilyen körülbelül 800 főre mindig szoktunk kalkulálni, és akkor ehhez úgy azok a plusz-minusz néhány ember az teljes mértékben belefér, de az ilyen 800 körüli szám szokott általában fix lenni.
2: Zárva a beszélgetést, egy dolgot kérdeznék még, ami egy kicsit meghozhatja a kedvet a fiataloknak, a gólyáknak. Ha visszaemlékszel, neked mi az, ami miatt értékes ez a balekhét a saját balekhetedre, ha visszagondolsz, mi az, ami pluszt kaptál tőle, és akár az egyetemi tanulmányok során segített neked, miért érdemes kipróbálni a Miskolci Egyetemen a balekhetet, milyen pluszt ad az ember életéhez, az egyetemi évekhez?
3: Én mindenképpen azt mondanám, hogy a közösséget, aki eljön a gólyatáborba, az szokott lenni általában a kemény mag, ha lehet így fogalmazni. Ott megismerik a felsőbb éveseket, és ők végig segíteni fognak nekik egészen akár a diplomaosztóig, és nekem szerintem, személy szerint ezt a legnagyobb pluszt adta, hogy megismertem azokat a felsőbb éveseket, akikre a mai napig tudok számítani, és hogyha elakadok valamilyen tantárgyban, vagy bármiféle vizsgában, akkor meg tudom őket kérdezni, hogy esetleg van-e valami anyaguk, vagy valami tipjük, bármi, és mindig kapok valakitől segítséget. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb plusz, mert ez már egy közvetlen út hozzájuk, és utána, hát valljuk be, azért nehezebb lenne őket megtalálni úgy, hogyha nem találkozol velük gólyatáborba. Illetve maga a szaktársaik megismerése, ez szerintem a legnagyobb plusz benne, mert már egy olyan kis közösség alakul ki, akik úgy kezdik el az évet, hogy ismerik egymást, és ez a legfontosabb része, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mindenképpen megéri eljönni.
1: A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A nyár az élményszerző utazások időszaka. Egy miskolci csoporttal olyan lelki feltöltődésben volt részünk, amelyet most szeretnék megosztani önökkel. Pusztinába hívom a hallgatókat, amely Moldva legfiatalabb magyar települései közé tartozik, hiszen a madéfalvi vérengzést követően, de valószínűleg valamivel annál is később, a 18. század utolsó évtizedeiben a Csíkból bejött menekültek alapították. A csángók archaikus kultúrájú magyar népcsoport, nevük az elcsángál, elkóborol, elszakadt szóból származik. Itt él Nyisztor Tinka, aki Budapesten végzett az ELTE-n néprajzszakon, majd tanulmányokat folytatott még Bukarestben és Svájcban. Budapesten védte meg doktori téziseit 2008-ban. Az ő vendégei lehettünk. Nyisztor Tinka, talán tiszta szobájában ültünk le, jól mondom?
2: Tiszta ház, igen.
1: Vendégül lát minket itt Pusztinán, a templomban egy nagyon megejtő, megkönnyeztető megemlékezést, illetve imádságot tartott, de hát tulajdonképpen ön etnográfus, igen. Külföldön végezte a tanulmányait, innen származik, és ide jött vissza.
2: Igen.
1: Hát ez egy hatalmas élettörténet, most egy röviden picit erről.
2: Igen, nézze, én 1979-ben kimentem Székelyföldre, Sepsiszentgyörgyön dolgoztam egészen 90-ig, és 90-ben hagytam csapott papot, és átmentem Budapestre tanulni. És bölcsészkarra mentem, mert engem mindig a saját kultúrám érdekelt. Úgyhogy beiratkoztam, felvételiztem a néprajzi tanszékre, 96-ban végeztem, elkezdtem a PhD-t, európai etnológiát, azt gyorsan egy évig tanultam Budapesten, az 3 év, és utána átmentem Bukarestbe, ahol volt egy frankofon iskola, doktori iskola, ott is egy évet eltöltöttem, és onnan kihelyeztek Svájcba.

0: Van dolgozószoba, vagy könyvtárszoba, van egy ház, úgy mondjuk, ahol lakunk, és egy tiszta ház, ahol vannak a kelengye, ahol vasárnap beütözünk. Úgyhogy röviden ennyi a tanulásomról, és itthon maradtam anyukám mellett, nem nagyon kaptam állást sehol, mert ahol mentem a román intézményekbe, ottan túlképzett voltam, hát még e-mailezni se tudtak a igazgató asszonyok, és nem nagyon kellettem. Eltelt egy pár év, 2006-ban elindult a Pusztini Magyar Ház, és reméltem, ott kapok egy ilyen kulturális menedzser vagy valami, de hát nem, oda mást nézett ki a központ, és így kénytelen voltam, megélek a saját portámon, és elkezdtem vendégeket fogadni. És a vendégek megtanítottak arra, hogy inkább ez nem úgy van, hogy csak fogadsz, ennünk adsz, és mesélsz nekünk, vagy előadsz, és mi elmegyünk, és elkezdtek fizetni, és én így élek. A legnagyobb használt a tanulmányaimnak, amit én veszem használt, az, hogy mielőtt hazajöttem volna Svájcból, 3 hónapig dolgoztam egy étteremben. Részben tudtam, hogy itthon nem lesz gyorsan pénzem, és részben én gasztronómiából doktoráltam, és tényleg bele akartam tekinteni a francia konyhába, ami abszolút sikerült, még egy csomó pénzt is kerestem. Mert olyan nehéz volt elképzelni nekem, hogy franciák vajban főznek, sütnek, mi az, hogy, és nagyon nagy meglepetésemre tényleg az volt, hogy minden reggel vajjal meg kellett ölteni az edényeket, hogy azzal sütünk, főzünk. Így kerültem haza, így kezdtem itthon dolgozni a saját portámon, és folyamatosan én már 1990 óta én a vallással foglalkoztam. Azzal senki nem mert. Szóval úgy szoktam mondani, hogy senki nem mert labdába rugni, és azt én végigcsináltam. Folyamatosan misét kértünk, hosszú évekig a saját portámon voltak a magyar misék.
1: Mert hogy a templomban csak román nyelvű mise volt.
0: Csak román nyelvű, és nagyon hajkuráztak, nem engedtek be. Egyszer elkezdtünk énekelni, hát azért feszegettük a korlátokat, bezártak a templomba, és -20 fok volt. Sok ilyen történet van, amit remélem a Jóisten megsegít, és leírom. Leírom már, nekem ez kutya kötelességem, hogy mit szenvedtem én ebbe a faluba, és mások is velem együtt, és azért fáj, mikor azt mondják, hogy a puliszka nem robban. Hát ilyen körülmények között nem is robban, amikor harapó fogóba szorítják a lelkedet, testedet, gondolkodásodat, úgyhogy ez nem egyszerű. Elkezdtem írogatni a kolozsváriakkal együtt dolgozom, és minden évben konferenciák vannak, és én közben írom a tanulmányaimat, csak az a nagy gond, hogy nagyon sok fizikai munkát végzek, mert meg kell élnem. Én egy ilyen 50 fős csoportot fogadok, úgy tűnik, hogy milyen egyszerű, de én nagyon sokat előre dolgozom, utóra dolgozom, és a tájházamat működtetem, egy fillért nem kapok sehonnan segítséget. Mert Moldvában hogyne, van pénz, hogy táncolunk, énekelünk, igaz, hogy nem sokan működtetnek tájházat, igaz, hogy nem sok szakember van, ezért fáj, hogy nem alkalmaztak. Nem alkalmaztak, hogy nem tanítani ABC-t a gyerekeknek, az nem az én kenyerem. De az a hagyományőrzőket felvilágosítani, hogy mi is az a hagyományos kultúra, és hogy az bizony nekem fáj. De mondom, nekem a teljes időm, a teljes embert kívánt ez a vallás, és ezen belül, hogy kértük a magyar misét, rengeteg levelezésem van, azt a kiadom, az is elég bőven, és akkor utána én mindig a közösségbe bíztam, mert nekem nem gyerekekre, nem volt szükségem, volt, na most is itt vannak a gyerekek.
1: Igen, és itt énekelnek, furuljáznak a beszélgetésünk alatt.
0: Én nagyon tudom, hogy ez a jövő, a gyerekek, de viszont a bázisom nekem a felnőttek voltak, számtalanszor voltunk a püspöknek meghallgatáson, olyan is, hogy 45 fős autóbusszal mentünk, vagy a Vatikánba, és delegátusok, 2 asszonnyal mentem, szóval akik mindig mellettem álltak, de nem sokan mertek, mert féltek a poptól, szóval kiprédikálta, büntette, vagy az öregebbek, hogy nem temet el a pap. Ezek ilyen kósza hírek voltak, de ezeket mindig nagyon jól csinálták, provokációk voltak.
1: Mennyien vannak magyarok Pusztinában?
0: Pusztina egy magyar falu. Csak annyi román van, akik...
1: Csak magyar falu?
0: Abszolút magyar. Hát nincs templom a falu, csak katolikus templom van. Hát a Toroszkon nincs román, ott mégis csináltak egy román templomot, nálunk még azt sem volt, aki csinálja, mert minek. Szóval két családot mindig román a faluba, ami gyerekkorom óta tudom, ők ide velünk éltek, de ők is tudtak magyarul. Ortodoxak, de soha nem mentek a templomba, nem. Ha mentek, és akkor ide hozzánk jöttek. Nem, Pusztina egy 100%-os magyar falu, vagy mondjunk 90-et, ahogy illik. Na.
1: Igen, na most na. A tanítás hogy néz ki? Magyar nyelvű tanítás?
0: A tanítás azt is szem előtt tartottam egészen 2000-ig, és Pusztina és Klézsa voltak az első falva, ahol elkezdődött az oktatás az iskolában, heti 3 órában. Azóta is én azt hiszem, hogy Pusztina azért vezér, frontfalú, hogy minden gyerekbe van iratkozva az iskolában.

0: iskolában is, és a Magyar Ház is segíti a tanításukat, ott is van délután foglalkoztatás, most bölcsödések is vannak, csak a legnagyobb ellenségünk most már nem a románság vagy a papjaink, akik azért kezdtek betörni, nincs gyerek a faluba. Pusztina frontfalus, ez meg is látszik, hogy ugyanaz a jelenség, mint Magyarországon, a fiatalok mind elmentek, és alig van gyerek a faluba, úgy a jövőtől bekövetkezik a még nagyobb bánat vagy katasztrófa, hogy a pusztini gyerekeket el fogják vinni a román faluba, Pörzsolba, és ott fognak tanulni. Hát ott még a környezetükből is kiveszik. Úgyhogy nem biztató, de nézze, én mindig madácsra gondolok, hogy ember küzd aztán, hogy mi lesz, és bízva, bízzel, mert más nem tehetünk, nem tudjuk, mi a feladatunk a Földön. Én legalábbis úgy vagyok, a jó Isten, amit nekem előmbe hoz, én azt csinálom. És a misekérés, még a vallás, még az ima, ez volt a legnagyobb, hogy mondjam, tiltás, és ezt senki nem merte vállalni, ugye én szívesen vállaltam, azt is tudtam, hogy haza kell jönni, ennek nem úgy van, hogy Budapestről megmondom, mit csináljatok. Ennek szamár kell lenni, beállni. Egyébként én úgy mentem eltanulni, hogy tudtam, hogy én a papakkal kezdek foglalkozni, és azt már 90 előtt tudtam, hogy nekünk jár, az nekem fájt. Meg kimentem 79-ben Erdélybe, és ott láttam, hogy úristen, itt magyar misa a templomba. Ott hallottam életem először magyar misét. Na, egy csíksomőről se jutottam már annak idején. Én azt kell mondjam, én ott értem meg, mikor magyar szót hallottam. Én addig nekem ott való jártam, a templomba jöttem, mentem. Úgyhogy nekem ez nagy, hogy mondjam, nagy reményem volt, még álmom, hogy legyen magyar ima templomba. Egyébként rég imádkozunk magyarul, nem a misén, de az ima csoporttal keresztutat mondunk, stb. És én remélem, hogy lesz mise is. Biztosan lesz, Bákóban már van. Nézze, az már nem az én dolgom, hogy kiviszi tovább. Oktatás van, állítólag 26 faluba tanítanak magyar, nem állítólag, biztos tanítanak magyarul, 180 a tanár személyzetet alkalmaznak, csak kell, hogy legyen eredménye. A legnagyobb eredmény az biztos, hogy az ének és a tánc, táncaink legtöbb azért román táncok, de ahol az ige a fontos, ott elég lassan halad. Ha a beszéd kellene legyen, az igen a templomra is gondolok, hogy ott, és a templomba, én nem azt mondom, a világ legnagyobb szentje vagyok, dehogy vagyok én, itt boszorkánynak neveznek a papok is, hanem a templom a legerősebb közösségi hely, még mindig Moldvában, és ott lehetne a magyar nyelvet ápolgatni, tanulni, és nem mindegy, ezt egyszer az egyik államelnök idézett a Csángó bálba, most nem jut eszembe, hogy pont úgy mondta, hogy Tinka asszonya, hogy elmondta, hogy nem ugyanazt érzi, mikor románul mondja, vagy magyarul. Szóval én nem tudtam kommunikálni Istennel, amíg magyarul szót meg nem hallottam a templomba Sápsi Szent Györgyön. Én ezért dobtam velem minden erőmet, hogy Úristen, hogy nekünk ez kell. Én szenvedtem, hogy Moldvába születtem. Tudom, minden ember nem ilyen. Én ilyen vagyok. Nekem az a keresztem. Van egy kis könyvként, egy interjús kötetem, hogy ott én is utólag megkönnyeztem, hogy azt mondom el, hogy nekem a magyarság a keresztem. Pedig nagyon távol születtem Magyarországtól. De kivettem a részem. 10 évig diák igazolványom volt Magyarországon, és nem ismételtem semmit. Folyamatosan tanultam valamit. Hát, hogy most legyen, ezer lejje nyugdíjam. Ma senki nem adott munkát. Volt. Rengeteget dolgoztam, de én is, mint Széchenyi, a nemzet napszámosra voltam állandóan. És minden benevolát csináltam, amit Svájcban nagyon megértettem. Csak a két társadalom ez különbözik. Azok ott megengedik maguknak, mert az ember szívesen adja magát, és dolgozik ingyen. Én is azt teszem, és meg kell mondjam, hogy nagy az Isten. Nekem elkezdtem vendégeket fogadni, én pénzt csináltam magamnak. Elkezdtem fesztiválokra járni, főzni, standom van, az idén nem engedik meg, lehet a Magyar utcá, Magyar Ízek utcáját, de és ilyen házam, amilyen van, valamikor itten 10 aludtak, mert inkább nem megyünk el tőled, itt alszunk, csupa orvosok, utólag elmondták, igen, neked akartuk adni a pénzünket. Tudtam jól, viszont elfogadtam, mert nem a kezemet nyújtottam, hanem én is nyújtottam azt, ami volt.
1: Most még arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a Csángó nyelv hogyan alakul, megvan-e az ősi nyelv, alakult ez a mostani 21. századi nyelvi, hiszen itt is van internet.
0: minden van. Én az az igazság, hogy csángó nyelv nem létezik, én szerintem. És ez így is van. Ebben most mind kapaszkodnak, mert ez egy sérült nyelv. Természetesen egyik, hogy sérült, nagyon sok román szót használunk, a másik különböző idő korokba jöttek be Moldvába, és más-más metszeteket beszélnek. A Szabófalva beszéli a szinte halotti nyelvet, vagy beszélte, ami 13.-14. század, akkor Klézse, Forrófalvát mondom, akik beszélnek egy olyan dialektust, amelyik a 15. századi. Végül is ők a huszitákkal jöttek be Forrófalvára. A Forrófalván van is egy Szent Márton kápolna kis templom a temetőbe. Őket lehet tudni. Táncos Vilmos egyébként egy nagyon jó néprajzos professzor, aki nemrég lett levelező tagja a Magyar Akadémiának, nagyon-nagyon jó dolgozatot állított össze, egy könyvet, hogy a különböző honnan jöttek a csángók, és pontosan precízen, mert rég vannak kutatások, és ezeket ő összesített. Voltak vélemények, hogy a kunok, akik itt maradtak, nem, visszajöttünk a központba, a tömbből szakadtunk vissza. Biztos vannak kunok, de ha nem beszélnek már magyarul, vagy kun nyelven, nem tudom, jobban megőrizték a kunságukat Magyarországon. Mert itt azért nagy volt a Moldvában, nagy volt, ez egy átjáró, átkelő hely volt. Jöttek, mentek a népek állandóan, nem volt állam, mind államforma itt egészen a 15.-17. századig. Hát szóval nem tudok, én nem merném, azért nem szeretem, ha mondják, hogy csángó nyelv, mert amikor először, szinte nem véletlenül, hanem a szegedi, van egy professzor Gárdov nyelvészek, akik azt állítják, hogy a csángó nyelv egy más nyelv, nem a magyar, ez aztán még nagyobb hülyeség, mert nem olyan. Ott a fiú, aki ott végzett, csinált egy beszámolót, amit a Tütti asszony 2001-ben vitt a Európai Tanácshoz, és ott megjelenik a csángó nyelv. A román képviselők mind mind annak kapaszkodtak neki, és a papjaink is jászvásáron, aha, lesz magyar misétek, mikor írott lesz a nyelvetek, a csángó nyelv. És ez 2001 után történt meg, hogy felmentünk jászvására, és a püspök ezzel a csapat, hogy most magyar nyelvű misét kértek, mondtam, atyuskám, ha nem dobjátok a szemét kosárba a leveleinket, a pusztinait, láttátok volna, hogy magyar nyelvű misét kérünk. Mondom, a pusztinában az emberek utánam kiabáltak, hogy tinkacska, aztán szép magyar nyelv legyen, ők tudták a szeretmenti dialektusokat, és soha nem szerették. Mi egy fiatal falu vagyunk, a mi 260 esztendőnk el Moldvába, ahhoz képest, akik 600 éve vannak itt. Nem, a csángó nyelvet nem szabad mondani, mert mondom, hogy bele is kapaszkodtak a papjainkkal, hogy amikor írott nyelv ez. És mondjuk nem kérdeztem vissza, és ki írja le a nyelvünket. Na, a zsidóknál tudjuk, hogy volt. Itt akkor írják le, itt román teológiát választottak, nem azt, hogy a nyelvüket megtartsák. Könnyebb volt átírni. Az is igaz, hogy nem lehet falvanként, muszáj a magyar nyelvhez csatlakozni. Én is azon végeztem az egyetemet, és minden gyerek, aki mondja, hogy hát a csángó nyelvet minden faluba tartsák, még mit beszélnek? Hát a dialektus megmarad, ha akarod, ha nem, ha az emberek beszélnek. Én látom a Klézse, a gyimesi csángókat. Persze, ők vállalják a csángót, mert csak a magyar iskolájuk van, Gyulafehérvárhoz tartoznak. Nekik senki helyszerű. Nem... Helyszerű, igen, így egy luxus, de itt nálunk, aki azt mondja, a csángó mindjárt azt akarják, hogy igen, és fogadják el a csángókat, az azt jelenti, akik már románul beszélnek, román érzésűek, román, hát uram, bocsa, foglalkozzon velük a román állam.
1: Igen. Hát kedves Tina asszony, én kívánok nagyon jó egészséget, és nagyon sok erőt ehhez a csodálatos munkához.
0: Hát addig létrejön az a pusztinai magyar mise, és én nagyon bízom benne. Legalább havonta egyszer, ha lesz igény, akkor többször is lehetne, de nem sokan álltak ki mellettem, hölgyem, az emberek félnek.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Miskolci csoportot is ilyen nagy szívvel látta vendégül.
0: Én mindenkit nagyon szívesen látok, mert a 90 előtt olyan sok embert büntettek, még akkor is, ha csak csomagot raktak le magyarországiak. Én azt mondtam, hogy egyszer, ha megadja jó Isten, hogy lehet vendéget fogadni, én egyfolytában, és én azt is teszem. Én szeretem a magyar embereket, szeretem a saját fajtámat. Én hiszek a magyarságba, hiszek abba a szóba, amit az Istentől kaptunk, mint igen.
1: Gyönyörűen énekeltetek már a templomban is, most pedig még Furulya szót is hallunk, így balról jobbra mutatkozzunk be, mondjátok a neveteket.
2: Kaszab Stefánia vagyok. Kaszab Robert vagyok én.
1: Akkor ti ketten testvérek vagytok. Meséljetek magatokról, itt éltek pusztinán, hova jártok iskolába, hány évesek vagytok?
2: Én vagyok 16 éves, és pusztinából lakok, de tanulok Mojnesbe. Szombaton csinálok magyar órákat kettőkortól, magyar házban, és nagyon szeretek magyarul beszélgetni, otthon is magyarul beszélgetünk anyámval és apámval. Még van két testvérem, egy kicsikébb és egy nagyobb, ő a közepső, és nekünk van sok állatunk, még édesapámnak csak a faluból, csak édesapámnak van két lója. Nekünk édesanyám otthon dolgozik, és megáll a kicsi testvéremmel, már 5 éves, és apám is dolgozik az állatokkal, és nem men másra dolgozzon.
1: Te vagy a középső testvér?
3: Igen. Nekem van 12 éves, és nagyon szeretem játszani a labdával, és nagyon szeretem a magyar órákat, mert tudunk tanulni sokat, nekünk jó.
1: Meséket szoktatok olvasni?
3: Igen. Igen.
1: Magyar népmeséket? Vagy igen. Van nektek csángó mese?
3: Nem, magyar.
2: Van csángó is. Van magyar is. Egy órában így, egy órában magyar meséket, egy órában csángó meséket olvasunk, írunk is, még játszottunk is, még kirándulunk is, mikor van olyan program.
1: Ha felnőttök, itt maradtok, vagy el akartok menni?
2: Én így gondolom, hogy itt akarok lakni, már itt szeretem, és nem akarok menni el innát, már nagyon szép. Így is mindenki, mikor nő fel, úgy látom, hogy menjen el más országba, és kam puszta lett pusztinába. Nem nagyon sok...
1: Kevés a gyerek. Igen. Kevés a gyerek.
2: Igen, igen, igen. És maradtak csak öreg emberek maradtak.
1: Igen, igen.
2: És szeretném maradni itt, hogy egy kicsit elvacsom a ízét.
1: És te itt maradsz?
3: Igen, Ines, mert nagyon szeretem ezt a formát.
1: Kedves hallgatóink, iménti összeállításunkkal Csángó földre, a moldvai pusztinába látogattunk, ahol Nyisztor Tinka etnográfus vendéglátónk mesélt, majd a csángó gyerekeket hallottuk.
4: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrincz Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadékképződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében, a Szentendrei sziget északi csücskében, a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, Enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Fiana zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Fiana zenekart 1996-ban alapította Lang János és Varga Kornél. Abban az időben az együttes a tradicionális ír zene hű tolmácsolását tűzte ki célul.

Ezáltal a zenekar hamar népszerűvé vált Magyarországon kívül is, elsősorban azokban a klubokban, ahova az eredeti ír folklór rajongói járnak. A Fiona életében nagy változást hozott, amikor Jani egy angliai turné során megismerkedett Ellennel, így vette kezdetét egy mindmáig egyedülálló angol-magyar zenei együttműködés.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Fianna zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrincz Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében a Szentendrei